Mestek od Dunaju. Mestek od Dunaju. Od Dunaju. Od Indigion.

0: a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
2: Trend Night.
3: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Marott Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marott Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
0: Trend Night.
1: Marott Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

iroda, hajtás.

igazi. Két gyerekem, tömeget látok!

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

J'aime. Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művész nevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Bugi. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a buliaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Bené Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ágiban zenekar
1: Trend Night.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
0: Trend Night.
1: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is. Ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alter popot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight. I know you're faking, 'cause real love is aching, and I'll be forsaking.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: A római nők életét és a történeti korok madarait is bemutatja számos színes, hagyományőrző program mellett idén az Aquincumi Florália ünnep, amelyet május 9-én és 10-én rendeznek meg a BTM Aquincumi Múzeumban és Régészeti Parkban. A rendezvényen idén is lesznek ókori gladiátor küzdelmek, római legionárius bemutatók, az ókori atlétáknak pedig olimpiai játékokon lehet majd drukkolni. A régészeti előadásokon a római kori viseletek világával lehet megismerkedni, a vezetéseken pedig magát Aquincumot, a polgárvárost, a múzeum kőtári gyűjteményének különlegességeit, vagy az Aquincum szomszédságában élő szarmatákat lehet felfedezni. A szakmai programon számos érdekességről szó lesz, köztük a római kori latrinák kultúrtörténetéről is.
0: Színház.
1: Május végén immár 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat, a szegedi színházi szakma elismeréseit, közölte Sztári Erika, az elismerés egyik alapítója. A civil kezdeményezése 1998-ban létrejött díj 2006 nyarán bekerült Szeged városának hivatalos kitüntetései közé. A díj 12 kategóriája a teljes szegedi színházi életet lefedi. 10 kategóriában a nézők választhatnak 3-3 jelölt közül, akikre a művészi ajánlások alapján a kuratórium teszi javaslatot. A közönség május 22-ig adhatja le szavazatát. A legjobb háttérmunkás címet a Szegedi Társulat tagjai dolgozói titkos szavazással ítélik oda, az életműdíja személyéről pedig a díj kuratóriuma dönt. Maga az elismerés Bánvölgyi László szobrászművész Szent Demetert ábrázoló alkotása. Az életműdíjas egy márvány talapzaton álló bronzból készült szobrot kap, amely a 303-ban elhunyt vértanút ábrázolja, jobb kezében lándzsával, baljában a róla elnevezett toronnyal Szeged legrégebbi műemlékével. A többi díjazott az alak dombormű változatát veheti majd át. A díjátadó gálaestet május 30-án tartják a Szegedi Nemzeti Színházban. A műsor rendezője Szél Pál Szilveszter lesz, aki szeretné erre az alkalomra megidézni a régi Dömötör díjak hangulatát.
0: Gasztró.
1: A Csak a Mentes tavaszi fesztivál május 9-én és 10-én várja a látogatókat a MOM Sportban, ahol a speciális étrendet követők és a tudatos életmód iránt érdeklődők találkozhatnak. A kínálatban glutén, cukor és laktózmentes, valamint vegán élelmiszerek és alapanyagok mellett naturkozmetikumok, tisztítószerek, egészségmegőrző szolgáltatások és zöld megoldások is megjelennek. A programot szakmai előadások, workshopok, gyerekprogramok és nyereményjátékok egészítik ki.
0: Kiállítás.
1: A Magyar Nemzeti Galéria egyik legnépszerűbb esti program sorozata a Múzeum Plus május 6-án a frissen megnyílt Dolce Vita című kiállítás köré szerveződik. Az est Itália és a magyar művészet évszázados kapcsolatát járja körül, a 19. századi Grand Tour világától a modern strandkultúráig és az olasz életérzés kortárs lenyomatáig vezetve a látogatókat, kurátori és tematikus tárlatvezetések mutatják be az itáliai utazások történetét, az olasz életérzés kulturális rétegeit, valamint azt, hogyan formálta Olaszország a magyar művészek látásmódját. A programot kerekasztalbeszélgetés, kreatív workshop, valamint gitár és jazz zongora játék teszi még hangulatosabbá.
0: Esemény.
1: A főváros egyik legkülönlegesebb sportkihívása az Előzd meg a fogaskerekűt. Május 9-én ismét rajthoz hívja a vállalkozó kedvű futókat és bringásokat, hogy megküzdjenek a hegyvidék legendás gépszörnye ellen. A 4 kilométeres táv ugyan nem hosszú, de a 325 méteres szintemelkedés komoly kihívást jelent még a tapasztalt sportolóknak is, így az immár 152 éves fogas legyőzése valódi teljesítmény. A verseny nem csak az élmezőnyről szól, egyre több amatőr indul évről évre. Minden induló egyébként befutó csomagot kap majd.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
2: Food Truck Show ismét a Kincsen Parkban. Május 8-án, 9-én és 10-én várják a gasztronómia szerelmeseit 40 féle food truckkal. A részletekről az esemény főszervezőjével, Horváth Zoltánnal beszélgettem. Szezonnyitó lesz a Kincsen Parkban, most food truck showról fogunk beszélgetni. Hogyha jól láttam, 40 food truck lesz jelen, és őket lehet megkóstolni, akik versenyeznek is egymással, egyúttal. Mesélj kicsit a részletekről, hogyan állt össze ez a rendezvény, mi hívta életre magát a programsorozatot.
3: 12 éve van food truck show a Kincsen Parkban, egészen a mozgalom elején megtaláltuk ezt a helyszínt. Annó minket azért hívtak oda, erre az egyébként fantasztikus területre, mert a lóverseny fogadói nem csak Magyarországon, ez ilyen világviszonylatban kezdtek egy kicsit kiöregedni. És a minifajú, meg ez a táplálkozási forma, ez egy nagyon fiatalos, nagyon trendi dolog volt akkor, mindemellett, hogy sok jó funkciót el tudunk látni büfékocsikból, de azért jellemzően valahogy a fiataloknak volt az eszköze táplálkozáshoz, és ők meg azt gondolták, nagyon jól egyébként a kincsaptorban, hogy egy ilyen gasztro eseményt befogadnak egy lóverseny hétvégére, ezzel megindulnak a fiatalok a Kincsen Park felé. A közösség szavazás áll a legnagyobb súly ebben a dologban, mert itt hát most már online ugye, de lehet az ott lévő büfékocsik közül a kedvencet kiválasztani, teljesen szubjektív módon. Ez lehet akár egy sima érzés, hogy tetszik az autó, vagy nagyon szereted a hamburgert, vagy szuper a személyzet. Hát ott nincsenek kritériumok, hanem mindenki a kedvencét választja ki. Nagyon sok szavazatból szokott kijönni a közönség kedvenc. Minden alatt a Magyar Street Food Egyesület is átad egy díjat, ami már azért ennél sokkal fontosabb szempontok alapján, vagy igaz szakmai szempontok alapján történik. Itt innovációkat, technológiákat, nyilván a higiéniát és minden olyan egyebet veszünk alapul, ami nélkül szerintük egy jó minőségű büfékocsi indulhat útjának. És minden évben vannak még extra díjaink, amit volt, hogy a Nószalati adott át szakmai alapokon, volt, hogy különböző sztárséfek jöttek ki és díjaztak. Az idei évben viszont gasztroinfluencerek jönnek ki, és kóstolják végig az autókat, és ők bizony már szintén beavatott szakmai szempontok alapján választanak kedvencet. Úgyhogy jól megversenyeztek őket, igen. Mindemellett kijön az a fajta szakma is nincsen meg, akik viszont különböző helyszíneken, céges eseményeken, rendezvényeken, fesztiválokon keresnek műfélkocsit, és nagyon gyakran már itt megtalálják azt, hogy kivel szeretnének nyár folyamán vagy ősszel dolgozni, és bizony beszerződtetik őket, úgyhogy a kereskedők részére is egy izgalmas dolog, mert nem csak a hétvégéjük sikere, vagy a díjuk múlik rajta, hanem sok-sok új munkát is szereznek.
2: Hát igen, és az elmúlt években azért elképesztő, mennyire kinőtte magát ez a food truck műfaj, gyakorlatilag már alig lehet olyan ételt mondani, ami még nem létezik úgymond food truck verzióba, de azért mégis teszek egy próbát, hogy például újdonságok között idén nálatok mi várható, esetleg új food truckok lesznek-e jelen.
3: Tehát a kérdés abból a szempontból, hogy hát mit tekintünk újnak. Én nagyon azt vallom, hogy olyan hatalmas újdonság a gasztronómiában nincsen. Trendek vannak, ahogy mondjuk indultunk így a hamburgerből, haladt az igény az egészségesebb, könnyebb ételek felé, az ételérzékenység miatt és a húsmentesen táplálkozó emberek miatt nagyon sokan elindulnak ebbe az irányba, meg a vegán futrákokat csinálva, teljesen gluténmentes büfékocsi van, ahol egy ilyen elég széles étlapon beszertől a levesen át főételig lehet gluténmentes ételeket fogyasztani. És hát persze divat lett a barbecue, ahol nagyon sok lassú sütési húst sütöttek, majd betörtek a piacra az ázsiai és a különböző egzotikus országok ízei, Brazíliától Argentinán át, természetesen Japánon, Tájföldön, Vietnámon át. Rengeteg olyan egzotikus ország ízei jelentek meg büfékocsiban, és ami egyébként az épített vendéglátásban is parol, ha mondjuk Budapestet nézünk. Nyilván vannak olyan ötletek, amik nem állják meg a helyüket, és ezért van némi cserélődés itt a mi kis piacunkon, de minden évben vannak új ötletek. Most például nagyon nagy kedvencem egy gyönyörű szép autó, ami nem ételt ad, de macsát fog készíteni, ami ez már a városi kávézói kultúrában egy elég népszerű dolgot Magyarországon is, de a Ginkenbachban fog Magyarországon bemutatkozni egy olyan palacsintás autó, amit egy nagyon régi, vérprofi, csúroszos csapat hozott életre, ahol egy kicsit ilyen francia típusú palacsintát, egyébként akár macsával és különböző ízekkel, színekkel díszik fel magát a tésztát, tölcsérbe tekernek, és úgy töltik meg betétekkel, majd öntik le szószokkal, sőt, megégetik a szélét, hogy ropogós legyen, és hát ezért palacsinta tölcsért csinálnak. Hát én nekem volt alkalmam megkóstolni, fantasztikus.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Romantikus, lépcsős vízzuhatag, betyárokat rejtő szurdok, vagy egy jégbe fagyott vízesés pazar látványa. Ha valami különleges úti célra vágysz, akkor keresd fel hazánk legszebb vízeséseit. Az Ilona-völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatag hazánk legmagasabb természetes vízesése. Vize még a nyári szárasságban sem apad ki teljesen, azonban ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbe fagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszínekbe öltözik. Romantikus vízzuhatag a Pilisben. Bővízű források, vadvirágos rétek és az érintetlen természet teszi vonzóvá ezt a pilisi körtúrát. Az útvonal könnyen, bő 3 óra alatt teljesíthető. Szomjadat a túra során 3 forrásból is csillapíthatod. A körtúra kiinduló pontja Dömörkapu, ahol már néhány lépés után eléd tárul az ország egyik legszebb andezit sziklák köz zubogó lépcsős vízesése. A látványos zuhatagot a Bükkös patak táplálja, aminek vadregényes völgyében folytatódik a túra. Tisztások és erdők váltják egymást, miközben feltárul dobogókő és a prédikálószék lenyűgöző látványa is. Vedd az irányt Lomhegy, majd Bölcsőhegy felé, onnan a Lajos forrás felé ereszkedve gyönyörködhetsz Szentendre panorámájában. Fátyol vízesés a Bükkben. Hazánk egyik legkedveltebb turisztikai célpontjai közé tartozik a Szalajka völgy. A lélegzetelállító vízesés azonban csak egy a környék látnivalói közül. Az erdei kisvasút szemedgyönyörködtető helyszíneken zakatol, a pisztrángos tavak látványa nyugalommal tölt el, az istálóskő ősember barlang mélyén pedig szányra kellett a fantáziád. A fátyol vízeséstől nem messze található a völgy egyik geológiai kincse, a Bükk-hegység egyik legnagyobb vízhozamú karsztforrása. Gyönyörű természeti jelenség, ahogy a kristálytiszta víz utat tör magának a sziklából. Izgalmas kirándulásnak ígérkezik a Dömösi körtúra. A falusi községház parkolójában, ami a túra kiinduló pontja és végállomása is egyben, már érezni az erdőből áradó párás levegőt. A zöldjelzés követve néhány kilométer gyaloglás után rátalálsz a korlátokkal és létrákkal biztosított keskeny, sziklás útvonalra, ami nagyon népszerű a kalandvágyó erdőjárók körében. A 30 méteres sziklafalak szigorúságát a kapaszkodók játékossága, a smaragdzöld mohapárdák és az egymást érő vízesések szelidítik magával ragadó élményé. A tanösvény táblái a lukácsárok majd a Malomvölgy felé irányítanak. A kanyargós ösvények kiszélesednek, végül belekapcsolódnak az erdészeti aszfaltútba, ami visszavisz a túra kiinduló pontjára.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 2 ember életét vesztette és 32-en megsérültek, miután ukrán drón támadás érte az oroszországi Csuvasföldet, közölték a helyi hatóságok. A régió vezetője Oleg Nyikolajev rendkívüli állapotot hirdetett, és azt mondta, ez volt az eddigi legnagyobb támadás a térségben. A több száz kilométerre a frontvonaltól fekvő területen iskolabezárásokat, közlekedési korlátozásokat és ideiglenes menedékhelyet vezettek be. Az orosz védelmi minisztérium szerint országszerte több tucat drónt semmisítettek meg, még Volodymyr Zelenszkij közölte, a csapások katonai ipari célpontokat is érintettek. Korlátozták a mobil internet hozzáférést Oroszország több térségében a május 9-i katonai parádé előtt, közölte a Kreml. Az intézkedést az ukrán dróntámadások fokozott kockázatával indokolták. A Reuters tudósítói szerint Moszkva több pontján is akadozik vagy nem működik a mobil internet. A szolgáltatók előrejelezték a fennakadásokat, amelyek az online szolgáltatásokat, például a taxirendelést is érinthetik. A problémák nem csak a fővárosban, hanem Szentpéterváron és más európai orosz régiókban is jelentkeznek. Lemondásra szólította fel az egyetem vezetését a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói önkormányzata a napokban kirobbant botrány után. A diákok szerint az intézmény irányítása és a hallgatók közötti párbeszéd nem működik megfelelően, ezért a vezetőség és a kuratórium távozását követelik. Nyílt levélben fordultak a leendő miniszterekhez, többek között Lannert Judit és Tar Zoltán felé, hangsúlyozva az egyetemi autonómia és az átláthatóság fontosságát. A helyzetet tovább élezte, hogy egy hallgatói fórumon oktatók is nyilvánosan bírálták a vezetést. Az ügyben az egyetem vezetése közleményben reagált, és jelezte, nyitott a szakmai egyeztetésekre a jövőbeni változások kapcsán. Tárgyalna az új kormánnyal a főváros az óriás plakátok számának radikális csökkentéséről, jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint jogszabálymódosításokra van szüksége ahhoz, hogy eltünthethessék a városképet rontó reklámfelületeket és egyéb vizuális elemeket. Úgy fogalmazott, Budapestet meg kell tisztítani a vizuális környezetszennyezéstől és a gyűlöletpropagandától. Hangsúlyozta, hogy jelenleg több mint 10 000 óriás plakát található a fővárosban, többségük szerinte szabálytalanul. A főváros az elmúlt években több pert is indított az ügyben, ezek közül több még folyamatban van.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os emelkedéssel 135.935 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3,4%-kal 4.314 forintra erősödött, az OTP 2,3%-kal 42.570 forintra emelkedett, a Magyar Telekom 3%-kal 2.478 forintos, míg a Richter 9%-kal 12.840 forintos pluszban zárt. Európában túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,4%-ot gyengült, Frankfurtban a DAX Index 1,7%, Párizsban a CAC 3 pedig 1,1%-ot erősödött. Milánó 2,3%, Madrid 1,8%-os pluszban zárta a kereskedést. és pluszban zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói is. A Dow Jones 7%-kal nőtt, az S&P 500 8%-kal lett magasabb, a technológiai részvények Nasdaq mutatója 1%-kal emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződett, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A déli-délnyugati szél sokfelé megélénkül, az ország északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

such a madhouse. It's a

liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. május 6-a van, szerda reggel 6:30 kezdődik a Reggeli Monitor. A Fridák, az Ivettek, a Szavéták, nem Szalvéta, Szavéta, az Ovidiusok és a Friderikák ünneplik nevük napját az Evetkékkel együtt, meg a Dittákkal. Isten értesse őket nagyon sokáig, azokat is, akiknek születésnapjuk van. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A hírszerkesztő Somodi Evelin, ő is mindjárt beszélni fog, én pedig Németh László vagyok. Szóval, hát kezdődik a történelem érettségi. Szeretted a történelmet?
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Szia!
2: Hát nem mondanám, hogy a kedvencem volt, de azért igen, mondhatjuk végül is a szeretettebb tárgyaim közé tartozott végül.
1: Hát ugye, aki ismeri a múltat, az ismeri a jövőt is, vagy valami hasonló, ez valami ilyen okos mondás van, majd mindjárt meg fogom nézni, hogy pontosan hogy szól. De azért néztem a magyar érettségit, néztem a matek érettségit, az elfogódottság és az idegesség az a szokásos, majd délutánra reméljük, hogy ez kis feloldódik, aztán mindenki túl lesz rajta. Hát mi is túlestünk rajta, nem? Balai Tomi is itt az üveg túloldalán, igen, bólogat.
2: Igen. Hát erre mindig jó visszagondolni, mert vagy hát nyilván akkor benne lenni nem volt jó, de utólag, hogy az ember túl van rajta, meg olyan jó érzés, hogy ezt is megugrotta.
1: Igen, én akkor voltam fiatal, te meg még most is az vagy. Milyen lesz az időjárás? Ilyen fiatalos lesz?
2: Hát mondhatni, igen. Napsütéses idő lesz, igazából csak helyenként fordulhatnak elő záporok, itt főleg az északkeleti régiókban, de összességében egy országszerte napos idő lesz ma is, úgyhogy ma is azért megközelítjük itt a 30 fokos csúcsokat. Meg egyébként a hét következő napjaiban is hasonló idő lesz, de azért holnap már jelentősebb záporok várhatók, de szintén jó idővel.
1: Nagyon várjuk a részleteket, amik most jönnek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Színezett zöld víz jelent meg a debreceni CATL akkumulátorgyár környékén egy nyomáspróba során, miután a szivárgások feltárására használt festett vizet a csatornába engedték, de egy dugulás miatt az a felszínre jutott.
3: Az önkormányzat és az érintett szervezetek szerint a víz nem tartalmaz szennyező anyagot. A helyszínen a katasztrófavédelem, a hatóságok és szakemberek vizsgálódnak. A színezett vizet lokalizálták és intézkedtek, hogy az ne jusson az élő vízbe.
1: Fogy a magyarság, idehaza kevesebb gyermek születik a kívánatosnál, és 2010 óta mintegy 600 ezeren hagyták el az országot. Ez sem segíti a népesség bővülését.
3: A következő évtizedben akár 8 millió alá is csökkenhet a lakosság létszáma. Mindez a költségvetésben is jelentős problémákat okozhat, különösen a bevételi oldalon. Erre hívja fel a figyelmet a GKI gazdaságkutató friss elemzése. Molnár László vezető kutatót hallják.
4: Nagyon egyszerű. A munkahely, a jövedelem, tehát a fizetés, az egyéb juttatások és hát a lakás. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek jelentősen befolyásolják ma azt, hogy egy fiatal vállal gyereket, nem vállal gyereket, mennyi gyereket vállal. És ennek a stabilitása, tehát hogy nem kell félni attól, hogy majd jön egy új kormány, és akkor valami teljesen más szabály lesz, és akkor elveszik tőlük azokat a juttatásokat, amik egyébként számítanak. Tehát a kiszámíthatóság is önmagában egy érték ilyenkor.
1: A hazai ipari termelés márciusban legalább egy, de akár 2%-kal is növekedhetett az elemzők várakozásai szerint.
3: A KSH 8:30-kor hozza nyilvánosságra a pontos adatot. Februárban még 1,5%-os éves alapú visszaesést mértek, a havi összehasonlítás még ennél is rosszabb volt, 1,8%-os volt a csökkenés mértéke. Azóta magára talált a gépjárműgyártás és az akkumulátoripar is. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
5: A GDP adat az már valamelyest tudja horgonyozni a várakozásokat. Ennek tudta nélkül is azt vártuk mi az esztében, hogy egy felpattanás következett be márciusban az iparban. Ezt egyértelműen a német rendelésadatok, illetve az európai autógyártók eladási adatai márciusra vonatkozóan egyértelműen előirányozták, jól teljesítettek a Magyarországon is működő gyártók, Audi, Mercedes főként, de a most már Debrecenben operáló BMW is volt, amelyik kétszámjegyű növekedést is el tudott érni március hónapban.
1: Több építőipari cég szűnt meg az idei első negyedévben, mint amennyi alakult.
3: Az Opten Informatikai Kft. Cég információs szakértője elmondta, hogy márciusra a működő társas vállalkozások száma 57.100-ra csökkent, ami csaknem 2000-rel marad el az egy évvel korábbitól, miközben az alapítások száma alacsony szinten maradt. A cégek döntő része mintegy 85%-a felszámolással vagy kényszertörléssel szűnt meg, hangsúlyozta Alföldi Csaba Tamás.
6: A legnagyobb kör, ahol ezek a megszűnések bekövetkeznek, ezek 10 millió forint alatti árbevételű cégek. Tehát ez alapján lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a kisebb cégek az elszenvedői annak, hogy egy ilyen típusú megszűnésbe belemenjenek. Talán ezt lehet kapcsolni ahhoz, hogy a egyéni vállalkozói kör viszont nő, és nem csak az építőiparban, hanem összességében Magyarországon az egyéni vállalkozói kör most már nagyobb számot képvisel, mint a társas vállalkozások.
1: Nyomozás indult, és számlákat zároltak Balázsi Gyula cégcsoportjához kapcsolódó ügyben, ezt közölte a rendőrség.
3: A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen. A vizsgálat során pénzösszegeket foglaltak le, és több bankszámlát is zároltak. A hatóságok külön eljárásban túlárazott szerződéseket is vizsgálnak. A rendőrség egyelőre nem közöl további részleteket az ügyről.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os emelkedéssel zárt 135.935 ponton. 20,1 milliárd forint volt a részvénypiac forgalma, a vezető papírok emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
3: A MOL 3,4%-kal 4.314 forintra erősödött, az OTP 2,3%-kal 42.570 forintra emelkedett, a Magyar Telekom 3,1%-kal 2478 forintos, míg a Richter 9,1%-os pluszban 12840 forintos szinten zárt.
1: Európában túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai bőrzék.
3: Leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,4%-ot gyengült, Frankfurtban a DAX Index 1,7%, Párizsban a Kekeron 1,1%-ot erősödött, Milánó 2,3%, Madrid pedig 1,8%-os pluszban zárta a kereskedést.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 7%-kal nőtt, az S&P 500 8%-kal lett magasabb, a technológiai részvények Nasdaq mutatója 1%-kal emelkedett.
1: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 361 forintot és 23 fillért kérnek, egy amerikai dollár 307 forintba és 81 fillérbe, egy svájci frank 394 forintba és 63 fillérbe kerül. Ázsiában a hongkongi Hang Seng 8%-kal csökken, az indiai Sensex 4%-kal erősödik, a Shanghai Composite 1%-kal áll a pozitív tartományban, a szingapúri börze szintén 1%-os erősödésben.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap első felében még fátyolfelhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, az ország északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az új kormány előtt álló kihívásokat veszi számba a GKI gazdaságkutató. Első tanulmányukban Magyarország népesség csökkenésével és annak foglalkoztatási, valamint költségvetési következményeivel foglalkoznak. A következő négy évben a költségvetési bevételek, a kapcsolódó adók, a járulékok mérséklődése, valamint az áfa bevételek visszaesése miatt összesen 680 milliárd forinttal csökkennek. A GKI vezető kutatóját, Molnár Lászlót Lakatos László kérdezte.
0: Reggeli monitor.
2: Az elmúlt évtizedek mindenféle szociálpolitikai kedvezményei plusz költései ellenére fogy a magyar, és mivel ez egy gazdaságilag is nagyon fontos alappillér, hogy legyen elegendő munkaerő, gondolom ezért kezdtek a következő kormány előtt álló feladatokról szóló cikksorozat első számában a népességfogyással foglalkozni. Mire jutottak, mennyire vészesek a statisztikai adatok, illetve ezek a trendek mennyire vázolnak szomorú jövőt?
3: Hát a jövőre vonatkozóan nem vagyunk optimisták, hogyha a jelenlegi népességszámba gondolkodunk, ugyanakkor azért látni kell, hogy a V4-ekben összességében is a magyar adat egy kicsit jobb. Tehát az a helyzet, hogy ez nem csak magyar jelenség. Ugyanek nyilván részben az oka, hogy erőteljes kivándorlás volt az utóbbi években Magyarország, illetve a régió országaiból. Ugye tudjuk, hogy csak Magyarországról kb. 600 000 magyar ment ki 2010 óta, és ha mondjuk Lengyelország esetében pedig az EU csatlakozása óta olyan 4 millió fő távozott. Ez nyilvánvalóan kihat azért a születési arányszámokra, illetve a gyermek születése számára. És ami igazából probléma az, hogy maga a gyermek szám, tehát nem csak a termékenységi ráta csökken, ugye ezzel együtt a gyerek szám is csökken, ugye ez azt vetíti előre, hogy ha ilyen tempóban lesz a születésszám, akkor a népesség az valószínűleg 8 millió alá csökken a következő évtizedekben, ami nyilvánvalóan egy teljesen más gazdasági modell feltételes, hiszen közben meg a nyugdíjasok száma megnő.
2: Az, hogy rengeteg fiatal ment ki, mert az elvándorlás az főleg a fiatalokat érintette, sőt Magyarországról sokan kifejezetten az iskoláztatás miatt döntöttek úgy, hogy inkább külföldön próbálják meg, Nyugat-Európában próbálják meg felnevelni a gyerekeiket. Az, amit itt egyébként ígér a leendő kormányfő, hogy valahogy visszahozzuk ezeket a fiatalokat, ebben mennyire lehet bízni?
3: Hát ugye az a probléma, hogy ez egy nagyon összetett jelenség. Tehát, hogyha valaki kint letelepedett, a gyerekei ott születtek, tehát ebben ottani állampolgárok, akkor egy nagy kérdés, hogy vajon vállalja-e azt, hogy egy bizonytalan helyzetre hazajöjjön. Azok, akik gazdasági okokból mentek ki, tehát például azért, mert sokkal jobb volt a fizetés, vagy sokkal jobbak voltak az életkörülmények, ott nyilvánvalóan rövid távon nem várható jelentős változás ebben a helyzetben. Tehát emiatt én nem gondolnám, hogy tömeges méretű visszaáramlás lenne. Nyilván olyan magas beosztású, jó fizetést biztosító állásokba esetleg jöhetnek vissza néhány ezren, akiknek így lehetőség lesz, hogy a diplomájuknak, a tudásuknak megfelelő módon és aktívan tudjanak részt venni, akár a közéletben, akár vállalatvezetésben, de azért ezek nem százves nagyságrendben jönnek majd vissza.
2: Na most, amivel kezdtem is, hogy itt az elmúlt másfél-két évtizedben nagyon komoly szociálpolitikai intézkedések voltak, rengeteg pénzt folyt erre, illetve most már olyan adókedvezmények vannak, hogy sok anyának már a TB-t se kell befizetnie, akkora adókedvezmény csomagja van. Lehet ezen még javítani, vagy növelni, hogy ezzel inspirálják a hölgyeket, illetve hát a párokat, hogy legyenek gyerekek, vagy ez alapvetően egy elhibázott hozzáállás, és valahogy másképp kellene ehhez hozzáfogni?
3: Hát az biztos, hogy a munkaviszonyhoz kötött gyermek jóléti juttatások, az egy elhibázott politika. Ugye részben azért is, mert az emberek alapvetően bizonytalanok a saját munkahelyükkel kapcsolatban, ezért ha nem biztos abban, hogy mondjuk még 5 év múlva is ott fog dolgozni, vagy ott lesz állása, akkor hiába kap adókedvezményt, akkor nem lehet biztos benne, hogy például a 6. évben megkapja, és utána, ha például munkanélkülivé válik, akkor ez az adókedvezmény eltűnik, marad a családi pótlék, ami meg hát semmire nem elegendő. Tehát ugye ez az egyik fő probléma, hogy nincs biztonság a családoknál. A másik probléma, és mondjuk ez persze elsősorban a városi jelenség, de azért ez is igaz, hogy egy fiatal pár azért albérletben ritkán szül. Márpedig azért a legtöbb fiatal számára ma már nem elérhető egy önálló lakás, akár a fővárosban, akár a megyei jogú városokban, olyan magas az induló érték, aminek az elérése csak tehető családok számára lehetséges, ami szintén visszaveti a születésszámot. A harmadik, hogyha még saját lakást is tud szerezni, az jellemzően kisméretű. Tehát jó esetben egy gyerekkel ott el vannak, de már a második gyerek az azt jelenti, hogy plusz 20 milliót egy újabb szobát be kéne tolni, ami közben hitelt törlesztenek, hát eléggé valószerűtlen, hogy ez meg lehessen oldani. Tulajdonképpen be is ragadnak ezekbe a lakásokba, ami szintén nem kedves. Tehát, hogyha van egy olyan program, ami a lakásmobilitást támogatja, tehát például fiatal párok tovább tudnának lépni, mondjuk egy gyerekes plusz egy szobát kapna, és akkor azáltal lehetővé válna, hogy adott esetben még egy gyereket tudjon vállalni, hogy nyilván sokkal hatékonyabb szociális szempontból, vagy szociálpolitikai szempontból, meg demográfiai szempontból is, mint az, hogy most a családi adókedvezmény most nem 20 ezer forint, mondjuk egy gyerek után 40. Tehát azért az kevésbé ösztönző, mint ami az ilyen típusú mondjuk ingyenes társadalmi juttatás, vagy nagyon alacsony áru társadalmi juttatás.
2: A migráció eddig ugye úgy tűnik, hogy elég jól ellensúlyozta a demográfiai folyamatokat, de a migráció az nem tudja pótolni majd a munkaképes lakosságot.
3: Hát a migrációt azért kettő bontanám. Tehát vannak ugye az unión belüli, és van az unión kívüli, tehát harmadik országbeli migráció. Ugye az unión belüli az gyakorlatilag az munkahelyváltásokat jelent. Magyarországra jönnek mondjuk menedzserek, szakértők, itt vannak, adott esetben visszamennek, adott esetben letelepednek. Ugye ez egy természetes folyamat, és ez egyébként befolyásolni se nagyon lehet, vagy akadályozni se nagyon lehet. Ennek önmagában nincsen különösebben nagy veszélye. Az igazából a harmadik országbeli munkavállalókkal van probléma, mert jellemzően azért hozzák be, mert alacsonyabb költségűek, mint a magyar munkavállalók, sokkal többet lehet tőlük követelni. Csak hát ugye ezek a munkavállalók is jellemzően egy-két évig vannak Magyarországon, aztán vissza kell menniük, vagy egy másik uniós tagállamba települnek át. Tehát ezek semmiképpen nem tudják tartósan megoldani a magyar gazdaság problémáit. Másrészt meg azért én nem tartom kifejezetten jó megoldásnak, hogy ide csábítunk olyan multikat drága pénzen, akik utána a külföldi munkavállalókra alapozva termelnek mondjuk magyar támogatott energiával. Tehát én azt gondolom, hogy ezek ezért erőteljesen felülvizsgálatra szorulnak, és egyáltalán nem biztos, hogy a magyar jelenlegi népesség nem lehetne foglalkoztatható, csak nyilván megvannak a maga a költségvetési kihatásai. Tehát nyilván megfelelő pénzzel, megfelelő hosszúságú próbaidőkkel, tehát nem 6 hónappal, adott esetben évekkel, mert vissza kell szoktatni ezeket az embereket a munkaerőpiacra. Lehet operálni, illetőleg hát vannak nagyon speciális élethelyzetek, amikre megoldást kell találni. Tehát például az, aki mondjuk tartósan beteg gyereket nevel otthon, vagy egy olyan rokona van, aki tartós ápolásra szorul, az nyilvánvalóan nem nagyon tud dolgozni jelen pillanatban, most vagy családi segítőként van minimálbéren, vagy munkanélküli, attól függően, hogy meg tudja oldani, vagy nem. Tehát ebben lehet, hogy mondjuk egy rövidített munkaidőben még esetleg tudna dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon sok lehetőség van, csak nagyon sok babra munka. Tehát ilyen nagyon aprólékosan kéne, majd hogy nem egyénileg kéne életutakat tervezni ezeknek az embereknek, csak akkor előbb-utóbb visszavezethető nagy részük a munkaerőpiac.
2: Na most tulajdonképpen az, hogy egyre kevesebben lesznek a munkaképes korúak Magyarországon, akik ugye adót fizetnének, abból lehetnének bevételek, és ugye ezek a bevételek sok mindenre kellenének, például átképzésre adott esetben, vagy szociális költésekre. Hogy látja, ezek a kihívások mennyire lesznek kemények a következő években, főleg úgy, hogy egy csomó további adókedvezményt megígért a következő kormány?
3: Én azt gondolom, hogy itt nem kell tabuknak lenni. Tehát én azt gondolom, hogy azért, mert az előző kormányok hoztak valamilyen döntést egy akkori helyzetnek megfelelően, az nem jelenti azt, hogy az a döntések ma is megállnak. Tehát lehet, hogy újra kell gondolni az egész adózást. Azt mindenképpen újra kéne gondolni. Én például nem vagyok nagyon híva az egykulcsos adónak. Rengeteg társadalmi problémát generál.
2: Az ígéretek szerint ezen változtatni is fognak. Az megoldás lesz?
3: Igen, csak az a kérdés hogyan? Tehát az eddig megjelent javaslat ugye az, hogy a minimálbérnek csökken az adója, vagy adómentes lesz majd egy idő után, az még önmagában nem oldja meg azt a problémát, hogy akiknek magas jövedelmük van, azok alig adóznak. Tehát ez, ott azért muszáj lenne valami följebb is lépni ezen a 15%-os kulcson, de hát ezen vita van. A másik kérdés, hogy egyrészt mire költjük az adót, másrészt pedig azért az, én abban hiszek, hogy az EU-s források hazahozatala azért jelentős könnyebbséget jelent bizonyos területeken. Tehát én azt gondolom, hogy például pont a szociális szférában, az egészségügyben, az oktatásban azért ezek a pénzeknek jó helyük van. Tehát ott azért ez mentesíti a kormány bizonyos feladatok alól, hiszen akkor EU-s forrásból lehet megoldani ezeket a kérdéseket. És azért ne felejtjük el, hogy azért Magyarországban még mindig erősen energiaintenzív a termelés, tehát minden olyan EU-s forrás, például a RePower EU, ami lehetővé teszi azt, hogy az energiaintenzitás csökkenjen, tehát például energiamegtakarító beruházásokat lehet belőle támogatni, annak hosszú távú pozitív hatásai vannak, hiszen megspóroljuk azt az importot és ezáltal azt a kiadást, ami jelenleg van. Tehát ezek mind-mind olyanok, amik majd egy idő után azért már megtakarításként jelentkeznek, tehát újraosztható jövedelmeket generálnak például az állam oldalán, hiszen például a rezsicsökkentést, de akkor kisebb lesz, már állami teherként.
2: Összességében hogy látja, a következő 4 év elegendő lehet arra, hogy legalább jó irányba forduljanak ezek a trendek?
3: Ahogyne. Hát mi azt gondoljuk, hogy mindenképpen, ha azokat a lépéseket, amit az új kormány megígért a választási programjában, legalább mondjuk a fele a 4 év alatt végrehajtódik, már azzal is drasztikus változások lesznek az egész magyar gazdaságban. Részben azért is, mert csak egy egyszerű példát mondjak, a korrupció. A korrupciónak nem önmagában csak az a problémája, hogy lopják az állampénzét, és ezáltal kevesebb jut másra, hanem az, hogy a vállalkozások számára rendkívül rossz üzenetet küld. Mert azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy hatékony legyél, hanem az, hogy dörgölőz a kormányhoz, mert akkor ott sokkal nagyobb profitot lehet elérni. Tehát ha ez a mentalitás már megszűnik, a vállalkozások tényleg tudnak vállalkozni, és hagyják őket vállalkozni, az már önmagában egy többlet GDP termelést fog okozni. Ha meg erre meg nem generális, hanem inkább célzott támogatásokat adunk, az például költségtakarékosabb is, másrészt meg jóval hatékonyabb a vállalkozások szempontjából. Tehát én azt gondolom, hogy ez a típusú változás is jelentős többlet növekedést tud generálni. Plusz hát az eurózónához való csatlakozás, hát látjuk már a megígérése önmagában változtatott egy csomó dolgom. Ha meg ebben az irányban lépések történnek, akkor meg pláne további pozitív hatások várhatók, például a kamatszint is mérséklődhet.
2: Viszont ez még nem oldja meg a népesség fogyást. Vagy pedig, ha javulnak a kilátások, nyugalom lesz és prosperitás, akkor az önmagában segítheti ezeket a folyamatokat ön szerint? Bár ugye az látszik, hogy azért a jóléti társadalmakban nem olyan brutális a lakosság újratermelődése.
3: Igen, de a fogyása sem. Tehát én a svéd példát tudnám mondani. Tehát abban az esetben, amikor egy nő szabadon dönthet, hogy hány gyereket vállal, milyen körülmények között, mert egyébként olyan a szociális rendszer, hogy nem nyomorodik el, hogyha mondjuk 2 gyereke van, vagy 3, akkor azért inkább vállalnak 3 gyereket, mint 0. Tehát én azt gondolom, hogy annak mindenképpen van egy pozitív hatása a nők számára, hogyha kilátások javulnak. Mondom, ezek nagyon egyszerűk. A munkahely, a jövedelem, tehát a fizetés, az egyéb juttatások, és hát a lakás. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek jelentősen befolyásolják ma azt, hogy egy fiatal vállal gyereket, nem vállal gyereket, mennyi gyereket vállal. És ennek a stabilitása, tehát hogy nem kell félni attól, hogy majd jön egy új kormány, és akkor valami teljesen más szabály lesz, és akkor elveszik tőlük azokat a juttatásokat, amik egyébként számítanak. Tehát a kiszámíthatóság is önmagában egy érték ilyenkor.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. www.opusztaszeri.hu. Oda vagy visszafelé Ecse útba az Opusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliónk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszain befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé az M0-as autóúttól. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé a Kőér utcánál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán befelé a Határúthoz közeledve. Ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Napközben az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra kell számítani gázvezeték javítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 7 óra van, jó reggelt kívánok! Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Jövünk a hírekkel, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok, de mielőtt még rátérnénk a részletekre, 2011-ben ezen a napon Kemény Dénes akkori vízilabda szövetségi kapitány Amerikában bekerült a vízes sportok panteonjába, mivel az úszó hírességek csarnokának tagjává avatták. Ezúton is gratulálunk neki utólag is, azért ez már egy 15 éves évforduló, nagyon komoly, és hát azt is tudjuk, hogy milyen teljesítmény van mögötte, meg a fiúk mögött, azért a 3 olimpiai aranyérem sorozatban azért mindig ott lesz velünk, és mindig tudni fogunk róla, szerintem még azok is, akik utánunk jönnek, mert ez egy hatalmas teljesítmény. A hírek következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jó reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az Egyesült Államok átmenetileg felfüggeszti a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított Szabadság projekt nevű katonai műveletet, ezt jelentette be Donald Trump.
9: Döntését azzal indokolta, hogy előrelépés történt az Iránnal folytatott tárgyalásokon egy lehetséges megállapodás irányába. Az elnök közlése szerint a blokád továbbra is érvényben marad, ugyanakkor a műveletet szüneteltetésével időt akarnak adni a megállapodás véglegesítésére. A döntésben Pakisztán és más országok kérései is szerepet játszottak.
1: Már 10 tengerész vesztette életét az Arab-öbölben rekedt kereskedelmi hajókon, a Hormuzi szoros lezárása óta, ezt Marco Rubio közölte Washingtonban.
9: Az amerikai külügyminiszter tájékoztatása szerint mintegy 2300 tengerész rekedt a térségben, akik 87 országból származnak, miközben a hajókon egyre súlyosabb az élelmiszer és vízhiány, és több esetben kalóztámadások is történtek. Az Egyesült Államok és több arab ország közben határozott tervezetet nyújt be az ENSZ biztonsági tanácsához, amelyben felszólítják Iránt a szoros megnyitására.
1: Hárman meghaltak, amikor az amerikai hadsereg csapást mért egy feltételezett drogszállító csónakra a Csendes-óceán keleti részén, ezt közölte az Egyesült Államok hadereinek déli parancsnoksága.
9: A támadás egy nappal egy hasonló karibi akció után történt, ahol szintén voltak halálos áldozatok. A hadsereg szerint a célba vett jármű ismert csempész útvonalon haladt, és a műveletről közzétett felvételeken látható, ahogy a csónakot robbanás pusztítja el. A műveletek a Donald Trump kormánya által indított drogcsempészet elleni kampány részei, amelynek során már több mint 190 ember vesztette életét.
1: A bolgár államfő Rumen Radevet bízta meg kormányalakítással, miután pártja megnyerte az áprilisi parlamenti választást Bulgáriában.
9: A progresszív Bulgária 131 mandátumot szerzett a 240 fős törvényhozásban, így stabil többséggel kezdheti meg a kormányzást. A párt célja az infláció megfékezése és a lakosság elszegényedésének kezelése, amit átfogó törvénycsomaggal érnének el. A politikai erők konstruktív együttműködést ígértek, különösen a költségvetés elfogadása és az igazságügyi reformok terén. A bejelentések szerint az új kormány egyik fő feladata a gazdasági stabilitás helyreállítása lesz.
1: Előre haladott szakaszban vannak a tárgyalások a NISZ orosz többségi tulajdonosa és a MOL között, ezt közölte a szerb energiaügyi miniszter.
9: A megállapodás akár május közepére megszülethet, ezt követően az Egyesült Államok jóváhagyása is szükséges lesz. A tárgyalások középpontjában a részvényesi jogok, valamint a pancsovai finomító működésének biztosítása áll. A tárcavezető hangsúlyozta, a NISZ stratégiai jelentőségű Szerbia energiaellátása szempontjából. Néhány kereskedelmi és jogi kérdés ugyanakkor még nyitott, ezekről a következő napokban folytatódnak az egyeztetések.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os emelkedéssel 135.935 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma meghaladta a 20 milliárd forintot, a vezető papírok emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
9: A MOL 3,4%-kal erősödött 4.314 forintra, az OTP 2,3%-kal emelkedett 42.570 forintra, a Magyar Telekom 3,1%-kal 2478 forintos, míg a Richter 9,1%-kal 12840 forintos pluszban zárt.
1: Európában túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
9: Leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,4%-ot esett vissza, Frankfurtban a DAX Index már 1,7%, Párizsban a CAC40 pedig 1,1%-ot erősödött, Milánó 2,3%, Madrid 1,8%-os pluszban zárta a kereskedést.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
9: A Dow Jones 7%-kal nőtt, az S&P 500 8%-kal lett magasabb, a technológiai Nasdaq 1%-kal emelkedett.
1: Nézzük, hogy mi történik most például Ázsiában, ahol a hongkongi Hang Seng 8%-kal csökken, a Shanghai Composite 1,3%-kal áll a pozitív tartományban, az indiai Sensex 2%, a szingapúri tőzsde 1%-kal erősödik. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 361 forint és 18 fillér, egy amerikai dollár 307 forintba és 76 fillérbe kerül, egy svájci frankért 394 forintot és 75 fillért kell fizetni. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,9%-kal csökkent 100 dollár 64 centre, a Brent jegyzési ára 1,7%-os mínuszban 108 dolláron áll hordonként. Egy uncia aranyért 1,4%-os erősödéssel 4632 dollárt és 90 centet kell fizetni, áttörte a 4600-os szintet a kurzus. A holland gáztőzsdén a június végi határidő szállításban egy megawattórányi energiahordozó 46 euróba és 22 eurócentbe kerül. Folytatjuk híreinket. Fogy a magyarság, idehaza kevesebb gyermek születik a kívánatosnál, és 2010 óta mintegy 600 ezeren hagyták el az országot, ez sem segíti a népesség bővülését.
9: A következő évtizedben akár 8 millió alá is csökkenhet a lakosság létszáma. Mindez a költségvetésben is jelentős problémákat okozhat, különösen a bevételi oldalon, erre hívja fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató friss elemzése. Molnár László vezető kutatót hallják.
3: Nagyon egyszerű. A munkahely, a jövedelem, tehát a fizetés, az egyéb juttatások és hát a lakás. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek jelentősen befolyásolják ma azt, hogy egy fiatal vállal gyereket, nem vállal gyereket, mennyi gyereket vállal. És ennek a stabilitása, tehát hogy nem kell félni attól, hogy majd jön egy új kormány, és akkor valami teljesen más szabály lesz, és akkor elveszik tőlük azokat a juttatásokat, amik egyébként számítanak. Tehát a kiszámíthatóság is önmagában egy érték ilyenkor.
1: A hazai ipari termelés márciusban legalább egy, de akár 2%-kal is növekedhetett az elemzők várakozásai szerint.
9: A KSH 8:30-kor hozza nyilvánosságra a pontos adatot. Februárban még 1,5%-os éves alapú visszaesést mértek. A havi összehasonlítás még ennél is rosszabb volt, 1,8%-os volt a csökkenés mértéke. Azóta magára találta a gépjárműgyártás és az akkumulátoripar is. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
10: A GDP adat az már valamelyest tudja horgonyozni a várakozásokat. Ennek tudta nélkül is azt vártuk mi az Erste-ben, hogy egy felpattanás következett be márciusban az iparban. Ezt egyértelműen a német rendelésadatok, illetve az európai autógyártók eladási adatai márciusra vonatkozóan egyértelműen előirányozták. Jól teljesítettek a Magyarországon is működő gyártók, Audi, Mercedes, főként de a most már Debrecenben operáló BMW is. Volt, amelyik kétszámjegyű növekedést is el tudott érni március hónapban.
1: A hajós bajai borvidéket és a környező alföldi területeket május 1-én történelmi léptékű fagykár sújtotta. Megdőlt a 86 éves országos hidegrekord, a szőlőültetvények jelentős része szinte teljesen megsemmisült.
9: A tavaszi fagyok előfordulásában, intenzitásában és hatásában a klímaváltozás okait kell keresni. Így véli Szabó Péter éghajlatkutató, a 1,5 fok klímahírügynökség tudományos munkatársa. A borvidékeken jelenleg előforduló tavaszi fagyok gyakorisága megháromszorozódhat a jövőben.
11: Körülbelül nem szereti az éghajlat változását, és nem nagyon örül, ami most történik hazánkban. Ugye látjuk is, hogy idén is elfagyott a szőlő, és ugye a szőlő nem szereti a néhány fokos fagyot, amikor rügyfakadás történik, és ez úgy látjuk, hogy a jövőben ezeknek az időszakoknak borvidékenként megháromszorozódik a valószínűség az ilyen fagyvesztés időszakoknak, tavaszi időszakoknak. Tehát ez nem jó a szőlőnek, hogy a szőlő nem szereti még a 35-40 fok feletti hősszert sem, hiszen azzal leáll a fotoszintézis, és akkor így megkonyadnak a szemek, illetve a víz is problémát jelent a szőlőnek természetesen. Illetve olyan hőszegek vannak, vagy lesznek a jövőben Magyarországon is, amelyek Dél-Spanyolországban vannak most jelenleg.
0: Időjárás jelentés.
9: A nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A déli-délnyugati szél sokfelé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
1: Az Arsenal 1-0-ra legyőzte a vendég Atletico Madridot a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának visszavágóján. Ezzel 2-1-es összesítéssel továbbment és elsőként jutott be a sorozat május 30-ai fináléjába, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek. Az észak-londoni csapat 20 év szünet után jutott be ismét a legrangosabb európai kupasorozat végjátékába, ahol a Bayern Münchennel vagy a címvédő Paris Saint-Germainnel játszik majd a trófeáért.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Van a vonalban pedig itt van velünk Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Szervusz, jó reggelt!
1: Minden jót mindenkinek!
0: Állandó témát ad műsorunknak, illetve rovatunknak Donald Trump, amerikai elnök, és most éppen az iráni, illetve a közel-keleti háborúval kapcsolatban tett közzé megint újabb információkat. Mit látunk, hogyan halad ez a konfliktus?
1: Hát jelen pillanatban, és azért mondom, hogy jelen pillanatban, mert ugye Donald Trump elég sűrűn váltogatja esetleg akár egymásnak ellentmondó állításait is, de jelen pillanatban éppen felfüggesztette azt a bizonyos szabadságprojektnek nevezett akciót, amelynek a lényege az volt, a hét elején kezdték, hogy amerikai haditengerészeti kísérettel segítik át más országoknak a tankhajóit a Hormuzi szoroson. Nos, ez beleszaladt valamiféle lövöldözésbe is adott esetben, és ilyen formán most úgy tűnik, hogy felfüggesztették ezt a kísérő akciót, de ugye a trumpi hurrá optimizmus jegyében mindez azért történik, mert a tárgyalásokon egyébként haladás mutatkozik. Némi összefüggésbe hadd helyezzem az egész szituációt, bár a teljes képet nyilván nem tudjuk fölvázolni, de kétségtelen, hogy Trumpnak szembe kell néznie meredeken zuhanó elfogadottságával az amerikai lakosság körében. Ezek nem elsősorban az iráni háborúhoz kötődőek, de másodszorban igen, mert például az üzemanyagárak, általában a fogyasztási cikkek árai eredményezik, hogy elfogadottsága a ciklus elejéhez képest 40%-ra zuhant. Ez azt jelenti, hogy 60% viszont határozottan nem részesíti előnyben mindazt, amit ő csinál elnökként. És még arra is figyelni kell, hogy szorítja az idő Donald Trumpot, hiszen jövő héten megy elméletileg Kínába találkozni Xi Jinpinggel, aki mellesleg éppen a mai napon, ugye Kínában előbbre jár az óra mutatója, már találkozott is Irán külügyminiszterével, Abbas Araghchival, akivel valószínűleg nem a kínai teja termés részleteiről társalogtak, úgyhogy tulajdonképpen ugye a globális politikai szintéren is zajlanak folyamatok, amelyek Trumpot egyre inkább kényszerítenék arra, hogy megoldást találjon, de hát az irániak eddig még elkerülték azokat a csapdákat, amelyeket az amerikai úgymond békejavaslatok számukra tartalmaztak szerintük.
0: Közben zajlanak az események az amerikai fővárosban is. Mi a helyzet a bálteremmel a Fehérház mellett?
1: Hát sajátos a helyzet. Nyilván valami majd lesz, mert ugye Donald Trump sok mindenki tiltakozása ellenére egy adott esetben egy éjszaka alatt leromboltatta azt az épületet, az East Wingnek nevezett részét a Fehérháznak, amelynek a helyére eredetileg 200 millió dollárért ígért egy pompázatos báltermet. Na most ez a számla pillanatnyilag 1 milliárd dollár körül van, és az is változott, hogy eredetileg cég finanszírozásban, tehát adományokból tervezte megfinanszírozni az egész projektet. Most úgy néz ki, hogy már a szenátus republikánus párti szárnya jött elő azzal, hogy egy olyan rendkívül fontos nemzetbiztonsági létesítményről van szó, amely 1 milliárd dolláros adó fizetői támogatást igényel, és itt valójában sajátos a helyzet tényleg, mert ugye nemrég volt néhány napja az a nagy, ha úgy tetszik, durranást okozó akció, hogy egy merénylő megrohant a fegyvereivel azt az eseményt, azt a díszvacsorát, amely a fehérházi tudósítók díszvacsorája lett volna, és amely

0: amelynek a díszvendége ugye Donald Trumpot, állítólag ugye meg akarta ölni az elnököt. Na most azonnal esemény után Donald Trump egyrészt nyilatkozott arról, hogy hát örül, hogy mindenki túlélte ezt az akciót, viszont hosszasan kezdte fejtegetni, hogy hát ezért is fontos az, hogy ne egy szállodában vagy akármilyen nyilvános helyen, hanem a Fehérház nemzetbiztonsági szintű megerősített bunkerekkel ellátott báltermében rendezzenek ilyen típusú eseményeket, úgyhogy tulajdonképpen nagy valószínűséggel legalábbis addig, amíg a republikánus párti többség a törvényhozásban ezt lehetővé teszi, megpróbálják kivasalni a költségvetésből ezt az 1 milliárd dollár körüli összeget, mert valami biztosan épül, és hát ugye Donald Trump eredeti szakmája, ha úgy tetszik, ingatlanfejlesztő, tehát ez az ő számára egy kiemelkedően fontos projekt.
1: Kiemelkedően fontos projekt évről évre az úgynevezett Met Gala New Yorkban, ez ugye a Metropolitan Múzeumban zajlik, és hát számos esemény történik, ott ugye nézik a fellépők, a megjelenők ruháját, kivételes menüsorok vannak, tánc, zene, mindenféle. Mi történt most az idei rendezvényen, mit tudunk róla?
0: Hát most is megtartották minap, és hát ténylegesen egy hatalmas lépés történt, ugyanis legalábbis ami az árakat illeti, ugyanis a tavalyi egyenkénti belépőt 75 ezer dollárért adták, idén azonban már felugrott 100 ezer dollárra, és egy asztal, amely ugye 10 főt lát vendégül, az meg 350 ezer dollárba került azoknak, akik szponzorálták ezt az eseményt. Általában szponzorok azok, akik berakják a nagyobb pénzeket, és akkor meghívják a szupersztárokat, hogy legyenek az ő vendégeik. Idén is felsorakozott mindenki, akit sikerült elérni, ami egy hangsúlyváltás volt, és ezt sokan megfigyelték, hogy ugye alapvetően Jeff Bezos és felesége 10 millió dolláros összeggel volt a fő szponzora a Met Gálának. Egyébként összesen 42 millió dollárt szedett be a Met divatintézete, amelynek a támogatására rendezik ezt az eseményt alapvetően. Tehát Jeff Bezos nyúlta zsebébe vagy a bankszámlájához ahhoz, hogy beindíthassák az egész ilyen szintű szervezést. A többiek is főleg a technológiai szektorból érkeztek, és ez azért is sajátos, mert általában az Egyesült Államokban a Trump időszakban sokan érzékelik, hogy a nagy technológiai cégek szerepe, nyilvános szerepvállalása még a korábbinál is hangsúlyosabb. Az elnök körül gyülekeznek állandóan a nagy cégeknek a vezetői, legutóbb ugye harmadik Károly brit király díszvacsoráján is a Fehérházban nyüzsögtek ezek a nagy technológiai cégek vezetői, és hát ugye nem véletlen a dolog, hiszen az egész mesterséges intelligencia dominált a fejlődési irány, az mind az energiatermelés szempontjából, mind általában az egész gazdaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű, és hát ennek a folyamatnak ezek a cégek a fő motorjai, tehát ő nekik rendkívül fontos az, hogy a kormányzat, a törvényhozás állami szinten is minél kedvezőbben fogadja az ő törekvéseiket. Donald Trump egyébként maga ugye általában úgy tűnik, hogy támogatja azt a törekvést, ami sokakkal viszont szembe megy, hogy tudnilik a mesterséges intelligencia körüli dolgokat, illetve annak a hatása körüli dolgokat minél kevésbé ellenőrizzék, ne szorítsák, ne fogják békjóba a mesterséges intelligencia tárgyalását. Szóval visszakanyarodva a Met Gálához, ezúttal is érzékelhető volt, hogy a szektor, tehát ez a technológiai szektor, ez rendkívül dinamikusan és rendkívül erőteljesen rengeteg pénzzel jelenik meg az amerikai közéletben és az amerikai gazdaságban.
1: Közben Kaliforniában a kormányzó jelöltek vitáját tartják. Mi történik, mi várható ezen az eseményen? Ugye Kalifornia az fontos állam az Egyesült Államokon belül is.
0: Hát abszolút fontos állam, ugye 40 millió körüli lakosával, és ha Kaliforniát kivesszük, mint egységet, akkor a gazdasági erejét tekintve az Egyesült Államok egészét alapul véve Kínát és Németországot követi a világ rangsorában, nemrég előtte meg Japánt gazdasági erejével ez az amerikai állam, és hát ugye rengeteg olyan mutató van, amely alapján valóban kiemelkedik az egész világ különböző egységei közül. Így például mondjuk a benzinárakat illetően is, amelyek a korábbi adósomás részein 2 és 3 dollár körüli összeghez képest most a 6 dolláros galononkénti árat közelítik meg. Az ingatlanok ára átlagosan 800 ezer dollár, majdnem duplája sok más terület ingatlan árainak, szóval kiemelkedik a sorból, és ezért aztán a kormányzói pozíció is ugye rendkívül lényeges. A jelenlegi kormányzó terminus limitje lejárt, mert csak kétszer lehet megújítani ezt a megbízatást. Egyébként ugye tudjuk jól, hogy maga Arnold Schwarzenegger is volt Kalifornia kormányzója 2003 és 2011 között. Nos, a jelenlegi vitában, amely magyar idő szerint hajnalban zajlott, ott heten mérték össze retorikai tudásukat, 5 közülük demokrata párti, és 2 pedig republikánus párti. Ez azért is sajátos, mert általában máshol a pártalapú viták azok külön-külön szoktak történni. Itt azonban nem, mert a kaliforniai törvény szerint a júniusi előválasztáson, amelyre most gyúrtak ugye ezen a televíziós vitán, amelyet a CNN rendezett, tehát ezen az előválasztáson bizony 2 kerülnek majd abba a pozícióba, hogy a novemberi kormányzó választáson majd szavazni lehessen rájuk. És ugye itt a hatalmas nagy tét, hogy vajon az 5 demokrata párti, illetve a 2 republikánus párti vajon hogyan tudja meggyőzni az embereket, hogy konkrétan ő a legjobb a kormányzói pozícióra. Hát parázs vita zajlott a pódiumon, retorikai nyilak röpködtek, és hát ugye tényleg ez egy sajátos dolog, hogy itt a demokraták egymást is nyírni kellett, egymást is nyírniuk kellett, illetve a republikánus párti jelölteknek is egymással szemben is vitázniuk kellett, meg a 2 párt alapú álláspontokat is tükröztetni kellett, úgyhogy tulajdonképpen itt egy komoly szócsata volt, júniusban pedig kiderül, hogy a 7 közül ki az a 2, aki majd aztán novemberben megmérettetik a szavazók mérlegén. De mindenképpen azért ez is jelzi, hogy az amerikai demokrácia, még ha Trump időszakban sokféle sebesülést is szenved, de azért elég sokfele működik.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked. Szervusz Miklós!
0: Köszönöm, minden jót mindenkinek!
2: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a Reggeli Monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: A piac gyorsabban változik, mint valaha. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Gyors reagálás, jövőtálló szervezet, versenyképesség. Az ESG ma már keretrendszer. Nagyvállalatok, beszállítók, döntéshozók és innovátorok egy helyen. Valós dilemmák, valós döntések, valós válaszok. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
6: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliónk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban a 47-es és az 56-os villamos a Városház tér és a Budafoki elágazás között nem közlekedik járműhiba miatt. A 114-es, a 133E, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északra, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térhez közeledve. Ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 8:03 a mikrofonnál Somodi Evelin hírszerkesztő, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek. Az Egyesült Államok átmenetileg felfüggeszti a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított Szabadságprojekt nevű katonai műveletet, ezt jelentette be Donald Trump.
9: Döntését azzal indokolta, hogy előrelépés történt az Iránnal folytatott tárgyalásokon egy lehetséges megállapodás irányába. Az elnök közlése szerint a blokkád továbbra is érvényben marad, ugyanakkor a művelet szüneteltetésével időt akarnak adni a megállapodás véglegesítésére. A döntésben Pakisztán és más országok kérései is szerepet játszottak.
1: Hárman meghaltak, amikor az amerikai hadsereg csapást mért egy feltételezett drogszállító csónakra a Csendes-óceán keleti részén, ezt közölte az Egyesült Államok déli parancsnoksága.
9: A támadás egy nappal egy hasonló karibi akció után történt, ahol szintén voltak halálos áldozatok. A hadsereg szerint a célba vett jármű ismert csempész útvonalon haladt, és a műveletről közzétett felvételeken látható, ahogy a csónakot robbanás pusztítja el. A műveletek a Donald Trump kormánya által indított drogcsempészet elleni kampány részei, amelynek során már több mint 190 ember vesztette életét.
1: Az Európai Unió bővítése mellett érvelt a finn elnök egy prágai biztonságpolitikai konferencián.
9: Az államfő szerint kedvezőek a körülmények arra, hogy az Unió egy nyugat-balkáni országokkal és Ukrajnával is bővüljön. Úgy fogalmazott, ez geopolitikai és stratégiai döntés, amelyre most nyílhat lehetőség. Hozzátette, hogy az Európai Unió fejlődése gyakran válságokon és kompromisszumokon keresztül halad előre. Az elnök hangsúlyozta, az EU az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb európai projektje.
1: Színezett zöld víz jelent meg a debreceni CATL akkumulátorgyár környékén egy nyomáspróba során, miután a szivárgások feltárására használt festett vizet a csatornába engedték, de egy dugulás miatt az a felszínre jutott.
9: Az önkormányzat és az érintett szervezetek szerint a víz nem tartalmaz szennyező anyagot. A helyszínen katasztrófavédelem hatóságok és szakemberek vizsgálódnak. A színezett vizet lokalizálták és intézkedtek, hogy ne jusson az élő vízbe.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os emelkedéssel 135.935 ponton zárt tegnap. 20,1 milliárd forint volt a részvénypiac forgalma. A vezető papírok emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
9: A MOL 3,4%-kal 4.314 forintra, az OTP 2,3%-kal 42.570 forintra. A Magyar Telekom 3,1%-kal 2.478 forintos, míg a Richter 9,1%-kal 12.840 forintos pluszban zárt.
1: Európában túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai bőrzék.
9: Leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,4%-ot gyengült, Frankfurtban a DAX Index 1,7%, Párizsban a Kakaron pedig 1,1%-ot erősödött. Milánó 2,3%, Madrid 1,8%-os pluszban zárta a kereskedést.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde főbb mutatói.
9: A Dow Jones 7,1%-kal nőtt, az S&P 500 8,1%-kal lett magasabb, a technológiai Nasdaq 1%-kal emelkedett.
1: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forintba és 59 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 307 forint 36 fillér, egy svájci frank 393 forint és 94 fillér. Az ázsiai bőrzéken a továbbiakra nézve is vegyesnek tűnik a kép, a hongkongi Hang Seng 8%-kal csökken, a Shanghai Composite 1,3%-kal erősödik, India 2%, Szingapur 1%-kal korrigál felfelé. A hazai ipari termelés márciusban legalább 1, de akár 2%-kal is növekedhetett az elemzők várakozásai szerint.
9: A KSH 8:30-kor hozza nyilvánosságra a pontos adatot. Februárban még 1,5%-os éves alapú visszaesést mértek. A havi összehasonlítás még ennél is rosszabb volt, 1,8%-os volt a csökkenés mértéke. Azóta magára talált a gépjárműgyártás és az akkumulátoripar is. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
10: GDP adat az már valamelyest tudja horgonyozni a várakozásokat. ennek tudta nélkül is azt vártuk mi az esztében, hogy egy felpattanás következett be márciusban az iparban. Ezt egyértelműen a német rendelésadatok, illetve az európai autógyártók eladási adatai márciusra vonatkozóan egyértelműen előirányozták. Jól teljesítettek a Magyarországon is működő gyártók, Audi, Mercedes, főként de a most már Debrecenben operáló BMW is. Volt, amelyik kétszámjegyű növekedést is el tudott érni március hónapban.
2: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zlotyi 84 forint 95 fillérbe kerül, a cseh korona ára 14 forint 78 fillér, az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font 417 forintba és 55 fillérbe kerül.
2: Időjárás jelentés.
9: A nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, melyekben főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A déli-délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Lazíthat a nyakkendőn. Különleges zenei ajánlat a reggeli monitorban.
11: Jó reggelt, Bukowski József vagyok, és a reggeli monitorban most mutatok önnek egy különleges dalt.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Idehaza több építőipari cég szűnt meg az első negyedévben, mint amennyi alakult. Az Opten Informatikai Kft. Céginformációs szakértője azt mondja, hogy márciusra a működő társas vállalkozások száma 57 ezerre csökkent, ez 2000-rel marad el az egy évvel korábbitól. Alföldi Csaba Tamás arról is beszélt, hogy a cégek nagy része, mintegy 85%-uk felszámolással vagy kényszertörléssel szűnik meg, viszont a cégalapítások alacsony szintje mellett tovább nőtt az egyéni vállalkozások száma. Lakatos László interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Úgy tűnik, hogy továbbra is lejtmenetben marad az építőipar. Az Opten számai alapján elmondható, hogy még mindig több cég szűnik meg, mint amennyi alakul. Mi áll ezek mögött, a számok mögött?
3: Tavaly évvégén már úgy tűnt, hogy itt volumenben növekedés van, amit adott esetben ugye egy pozitív jövőképet is felrajzolhatott volna, viszont azt most már tisztán lehet látni, hogy az csak egy kiugró teljesítmény volt a tavalyi év, vagy a tavalyi év második felébe. A mostani negyed év az ugyanazt a képet mutatja, amit már sajnos három éve kell néznünk, hogy egy csökkenő cégszámmal kell szembesülnünk. Tavalyhoz képest ugye 2000-rel van kevesebb, az előző hónaphoz képest, hogyha márciust nézzük, februárhoz képest, akkor 100 céggel van kevesebb a szektorban, viszont már az áprilisi számunk is itt van előttünk, és most már áprilisban, márciushoz képest 150-nel csökkent a cégszám.
2: Tehát akkor most, hogy megkezdődik tulajdonképpen a szezon, erre nem reagált úgy a piac, hogy újabb vállalkozások alakultak?
3: Inkább áprilisban szokott megugrani. Tehát tavaly is, és tavaly előtt is ugye itt még március az nem jelezte az ugrást. Áprilisban szokott megugrani, hogyha a volument és teljesítményt nézzük. Ha a cégeket nézzük és a cégtrendet nézzük, akkor itt sajnos egy folyamatos csökkenés van. Tehát inkább nyáron fordul elő, hogy egy kicsit erőteljesebb, tehát három évvel ezelőtt volt, amikor ott megugrott, nyáron egy kicsit a szám, vagy megállt a csökkenés, de alapvetően egy tendenciaszerű csökkenés van a cég számokba. Ami azt mutatja, hogy a kereslet változatlanul a szektorban nem erős.
2: És egyébként a cég megszűnések döntő része önkéntes, tehát a vállalkozás vezető dönt úgy, hogy megszünteti a vállalkozását, vagy ezeknek ez a nagy része kényszertörlés vagy felszámolás?
3: Hát sajnos ez a megszűnések nagy része rendezetlen, az a felszámolás és kényszertörlési eljárások arányát jelenti, ez pedig 85%. Ugye a végelszámolást, illetőleg a jogutódlással való megszűnést szoktuk önkéntesnek tekinteni, az összes többi kényszertörlés, felszámolás, bírósági döntés és csőd, mert a csőd az jogilag külön tételt jelent, ezeket hívjuk rendezetlennek, hiszen ezek mögött valamilyen tartozás ott marad, és hogyha ott marad, nem kerül kiegyenlítésre, akkor ez rendezetlen, hiszen itt akkor vannak olyanok, akik rosszul fognak járni. És igen, ezeknek az aránya változatlanul magas, mondhatom azt is, az építőiparban a legmagasabb, 85-86% az új eljárásoknak, ami ebbe a kategóriába sorolható. Tehát ez azért egy kockázatosabb terepet jelent az építőiparban. Sok a magára hagyott cég. Egy-két éve nem adott már beszámolót be, és innentől automatikusan elindulnak a folyamatok, a kényszertörlési eljárás. Ha esetleg ott van olyan vagyontárgy, akkor pedig elmegy felszámolási eljárásba.
2: Itt most olyan cégekről van szó, amelyek valamely támogatásnak vagy kedvezőbbnek tűnő piaci helyzetnek köszönhető alapítások voltak, és amint romlott a helyzet, a rossz gazdálkodás miatt, vagy hát esetleg a rossz vezetésnek köszönhetően megszűntek, vagy pedig itt leginkább olyan cégekről van szó, amelyeket kivéreztetett például egy lánctartozás.
3: Nagyon nehéz megmondani arányába és lekövetni, hiszen ugye a beszámolókból, illetőleg a cégbírósági eljárásokból tudunk következtetni dolgokra. Az egyik, ami a megközelítésünkből szokott lenni, hogy nézzük meg, hogy árbevétel szempontjából ezeket a cégeket, amik megszűnnek, hova tudjuk tenni. És jellemzően a legnagyobb kör, ahol ezek a megszűnések bekövetkeznek, ezek 10 millió forint alatti árbevételű cégek. Tehát ez alapján lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a kisebb cégek az elszenvedői annak, hogy egy ilyen típusú megszűnésbe belemenjenek. Talán ezt lehet kapcsolni ahhoz, hogy a egyéni vállalkozói kör viszont nő, és nem csak az építőiparban, hanem összességében Magyarországon az egyéni vállalkozói kör most már nagyobb számot képvisel, mint a társas vállalkozások. Tehát valószínűleg, akik belevágtak, kaptak megbízást, de aztán vagy nem lettek kifizetve, vagy ők kalkulálták el magukat, és utána ott hagyják a céget. És esetleg utána alapítanak egy egyéni vállalkozást, és úgy tudják folytatni a tevékenységüket. Ez lehet a többség, de nyilván van olyan, aki a lánctartozás révén véreztetett ki, van olyan, akinek nincsenek most olyan megrendelései, és ugye a legnagyobb terület az építőiparnak a speciális szaképítés. Ugye ebbe is azért azt látjuk most a KSH volumen számaiban, hogy azért van csökkenés. Tehát ez azt jelenti, hogy a keresletkezés, tehát maga az építőipar ugye a kereslettel küzd, és remélhetőleg talán ebbe egy valamilyen típusú néminemű fordulat beállhat.
2: És egyébként a jelenlegi helyzet, tehát az, hogy most éppen egy kormány alakulás előtt állunk, illetve pozitív hírek jönnek az EU források lehetséges megjelenéséről, ezek előrevetítenek akár olyan jövőképet is, hogy a cégalakulások száma megnőhet, és talán a törlések száma jelentősen csökkenhet a következő időszakban, vagy ezt így előre nem lehet tudni?
3: Hát az építőiparban ugye a következő időszak az legalább egy év, vagy másfél év, hiszen itt maga a projektek azok nem egy fél év alatt, vagy nem három hónapon belül valósulnak meg, talán kivéve a speciális szaképítésben most a nagyobb munkákról beszélünk. Tehát összességében úgy tűnik, hogy van egy bizakodás és van egy várakozás az uniós forrásoknak a magyarországi megjelenésére. Ebben mindenképpen érintett tud lenni itt az építőipar, ha más nem az energiahatékonyság, a közműben, beruházások, tehát itt ugye azért a speciális szaképítés az nagy mértékben profitálhat ebből. Viszont ugye kapacitás, tehát nem is fölösleg, de kapacitás tartalék van az építőipari nemzetgazdasági ágban, tehát az, hogy a feltöltés is utána, hogy egy még egy plusz indukálás legyen, ami az alapításokat tudja növelni, ez valóban megvalósulhat, hogyha az EU pénzek megmozdulnak Magyarország fele. Illetőleg azért a felálló új kormánynak is, ha úgy olvasunk a sorok között, azért látunk olyan kívánalmakat, olyan fókuszokat, ami érinti az építőipart, hiszen a lakhatással is kíván foglalkozni az új kormányzat. Az energiahatékonyság az megjelenik, ami kapcsolódik az EU pénzekhez is. Tehát ezek együtt azért szintén egy bizakodást tudnak kiváltani. Én úgy gondolom, hogy a alapításokban talán a bizalom el tud majd indulni egy pár hónap múlva, és ott azért egy pozitívabb elmozdulást várnék én. A megszűnések esetében, mivel azok a múltból fakadnak, ahogy az új eljárásokat nézzük, a megszűnések száma még nem fog az én megközelítésembe csökkenni, talán az eljárások számába elindulhat egy erőteljesebb csökkenés, hogyha ugye pénz kerül a rendszerbe, hogyha egyszerűen akarunk fogalmazni, és ezáltal egy tőke erősség, illetőleg egy kereslet meg tud indulni a építőiparba.
2: Viszont nagyon érdekes, mert hogy igazából sokkal kevesebben nincsenek építőipari vállalkozások, csak azok esetleg egyéni vállalkozók. Itt egy esetleges adózási változás, vagy könnyítések, bizonyos lehetőségek, például a kata könnyítése vagy visszaalakítása, tehát hogy ne csak magánszemélyeknek adhasson számlát egy katás vállalkozó, ez is gondolom jelentősen megváltoztathatja majd a ilyen és hasonló statisztikákat, hiszen az majd együtt jár bizonyos vállalkozások megszűnésével, bizonyos vállalkozások alakulásával.
3: Én úgy gondolom, hogy van összefüggés, hiszen láttunk összefüggést akkor, amikor a kata megszüntetésre kerül. Tehát a társas vállalkozások esetében ugye 10 000 cég volt az, amelyik szinte azonnal reagált. Tehát erre is pár hónapon belül végelszámolásba ment el. Tehát ez maga 10 000 cég volt, és az egyéni vállalkozói körbe is 5 000-es nagyságrendű volt az, amiben megmozgatta az ott működő egyéni vállalkozókat. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, ennek lesz egy húzó része, ami visszaadja azt a lehetőséget, hogy esetleg több cég alakuljon, és esetleg kicsit költséghatékonyabban tudjon dolgozni az építőipar is.
0: Reggeli Monitor.

0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: A vonalban itt van velünk Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit látunk most a piacokon, hogy alakul a sárga nemes fém árfolyama?
2: Hát az arany világpiaci árfolyama az utóbbi pár napban enyhén visszahúzódó tendenciát mutatott. Erőteljesebb eladói nyomásról nincs ugyan szó, de a vevők is elmaradoznak azért az utóbbi napokban, úgyhogy emiatt az árfolyam nem is nagyon talál magára. Nincs is talán egyértelmű iránya az árfolyamnak jelenleg. Ebben a pillanatban egyébként 4650 dollárt mutat az árfolyam kijelző a New York-i tőzsdei kereskedésben. Piactechnikai szempontból az árfolyam kulcsszintek közelében tartózkodik, a 4400 dollár körüli járszint fontos középtávú támaszként azonosítható, a 4800 dollár pedig egy ellenállás, ami felett nyílhatna tér egy újabb emelkedő szakaszra, ezzel szemben egy letörés a 4400 dollár alá már mélyebb korrekciót is elindíthatna. Hát az aranyának az utóbbi időszakban tapasztalt relatíve gyengébb teljesítménye elsősorban a globális kamat várakozások módosulására vezethető vissza. Ezt állapítjuk meg hétről hétre, nevezetesen a monetáris politika döntő befolyással bír a tőzsdei árfolyamokra, nem utolsó sorban az arany árfolyamára is, és az emelkedő amerikai állampapírhozamok és a tartósan magas szinten beragadó kamatok lehetősége egyszerűen csökkenti jelenleg az arany bonzerejét, hiszen az arany köztudomásulag nem fizet kamatot, ezért ha magas a kamatszint, akkor a befektetők inkább fordulnak, vagy nagyobb valószínűséggel fordulnak a fix kamatot, vagy kamat jellegű hozamot biztosító befektetések felé. Főként tehát ez gyakorol most rövid távon nyomást is az árfolyamra. Negatív következménye van továbbá a dollár erősödésének, az arany ugyanis egy dollárban jegyzett eszköz, ami azt jelenti, hogy a dollár felértékelődése automatikusan drágítja a sárga nemes fémet a dollár térségen kívüli befektetők számára. Ez az összefüggés az elmúlt napokban is jól megfigyelhető volt, amikor a dollár és a kötvényhozamok együtt mozogtak az arannyal ellentétes irányba. És hát érdekes módon a geopolitikai feszültségek, különösen a közel-keleti helyzet nem támogatják aktuálisan az arany árfolyamát, bár ugye a klasszikus elmélet szerint a bizonytalanság növeli a menedékeszközök, mint az arany iránti keresletet, de most az olajár emelkedésén keresztül inkább az inflációs és kamatemelési várakozások erősödnek, ami végső soron negatív hatással van az aranyára.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezetőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet önnek. Viszont hallásra!
2: Köszönöm én is, viszont hallásra!
0: Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Pogácsa Zoltán, Ürge Forsac Diana, Feledi Botond. Ők már biztosan velünk lesznek. Mastercard ESG Summit május 20-án az Aquarium Klubban. Valós dilemmák, valós válaszok, valós döntések. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Margit hídon Budára, a Szélkámán tér környékén, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térnél. Torlódásra kell készülni az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton befelé a Balatoni úttól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál. Ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 8 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Jó napot kívánok! 1875-ben a Magyar Atlétikai Klub a pesti újépület udvarán megrendezte az első magyar atlétikai versenyt. 1875-ben, ez több mint 150 évvel ezelőtt volt. Egyébként az új épület egy hírhet erőd és laktanya-szerű katonai létesítmény volt. Pesten a Lipótvárosban a mai Szabadság tér területén állt. Hát ott futottak először azok, akik versenyt futottak Budapesten 151 évvel ezelőtt, tisztelet az ősöknek és természetesen a hősöknek is. A hírszerkesztő Somodi Evelin, én Németh László vagyok, az érettségizők pedig egy óra múlva kezdik a történelmet, nekik sok sikert, jövünk a hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az Egyesült Államok átmenetileg felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított Szabadság projekt nevű katonai műveletet, ezt jelentette be Donald Trump.
5: Döntését azzal indokolta, hogy előrelépés történt az Iránnal folytatott tárgyalásokon egy lehetséges megállapodás irányába. Az elnök közlése szerint a blokád továbbra is érvényben marad, ugyanakkor a művelet szüneteltetésével időt akarnak adni a megállapodás véglegesítésére. A döntésben Pakisztán és más országok kérései is szerepet játszottak.
1: Színezett zöld víz jelent meg a debreceni CIT-el akkumulátorgyár környékén egy nyomáspróba során, miután a szivárgások feltárására használt festett vizet a csatornába engedték, de egy dugulás miatt a felszínre jutott.
5: Az önkormányzat és az érintett szervezetek szerint a víz nem tartalmaz szennyező anyagot. A helyszínen a katasztrófavédelem, a hatóságok és szakemberek vizsgálódnak, a színezett vizet lokalizálták és intézkedtek, hogy az ne jusson az élő vízbe.
1: Jelentősen visszaesett az egyéni és egyedi rendszámtáblák iránti kereslet Magyarországon, miután tavaly februárban 35%-kal megemelték a kapcsolódó hatósági díjakat.
5: Az egyéni rendszám ára 112.450 forintról 151.810 forintra, az egyedi rendszámé pedig 435.000 forintról 587.250 forintra emelkedett. A drágítás hatására az igénylések száma látványosan csökkent. Az egyéni rendszámoknál mintegy 51%-os, az egyedi rendszámoknál pedig 66%-os visszaesést mértek az áremelés utáni időszakban. A bevétel növekedés ennek ellenére tehát minimális maradt, a teljes éves többlet mindössze néhány 10 millió forintot tett ki, írja a vezes.hu.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os emelkedéssel 135.935 ponton zárta a kereskedést tegnap. A részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forint volt, a vezető papírok emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
5: A MOL 3,4%-kal erősödött 4.314 forintra, az OTP 2,3%-kal 42.570 forintra nőtt. A Magyar Telekom 3,1%-kal 2.478 forintos, míg a Richter 9,1%-kal 12.840 forintos pluszban zárt.
1: Európában túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
5: Leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,4%-ot gyengült, Frankfurtban a DAX Index 1,7%, Párizsban a CAC-on pedig 1,1%-ot erősödött. Milánó 2,3%, Madrid 1,8%-os pluszban zárta a kereskedést.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones 7%-kal nőtt, az S&P 500 8%-kal, a technológiai Nasdaq 1%-os pluszban fejezte be.
1: Nézzük, hogy mi történik most idehaza. A bankközi devizapiacon 1 euró 360 forintba és 46 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 307 forintot és 24 fillért, egy svájci frankért 393 forintot és 76 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 92 fillér, a cseh koronáé 14 forint 78 fillér. Egy angol font 417 forintba és 34 fillérbe kerül a bankközi devizapiacon idehaza. Ázsiában a hongkongi Hang Seng 8%-kal csökken, a Shanghai Composite 1,2%-kal erősödik, az indiai Sensex 2%, a szingapúri börze 1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,6%-kal csökkent $100.64-re, a Brent jegyzési ára hordonként $108. Egy uncia aranyért 1,4%-os pluszban $4,632.90 fizetnek a világpiacon. További híreink következnek. Fogy a magyarság, idehaza kevesebb gyermek születik a kívánatosnál, és 2011 óta mintegy 600 ezeren hagyták el az országot, ez sem segíti a népesség bővülését.
5: A következő évtizedben akár 8 millió alá is csökkenhet a lakosság létszáma. Mindez a költségvetésben is jelentős problémákat okozhat, különösen a bevételi oldalon. Erre hívja fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató friss elemzése. Molnár László vezető kutatót hallják.
6: Nagyon egyszerű. A munkahely, a jövedelem, tehát a fizetés, az egyéb juttatások, és hát a lakás. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek jelentősen befolyásolják ma azt, hogy egy fiatal vállal gyereket, nem vállal gyereket, mennyi gyereket vállal. És ennek a stabilitása, tehát hogy nem kell félni attól, hogy majd jön egy új kormány, és akkor valami teljesen más szabály lesz, és akkor elveszik tőlük azokat a juttatásokat, amik egyébként számítanak. Tehát a kiszámíthatóság is önmagában egy érték ilyenkor.
1: A hazai ipari termelés márciusban legalább 1, de akár 2%-kal is növekedhetett az elemzők várakozásai szerint.
5: A KSH 8:30-kor hozza nyilvánosságra a pontos adatot. Februárban még 1,5%-os éves alapú visszaesést mértek. A havi összehasonlítás még ennél is rosszabb volt, 1,8%-os volt a csökkenés mértéke. Azóta magára talált a gépjárműgyártás és az akkumulátoripar is. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
7: A GDP adat az már valamelyest tudja horgonyozni a várakozásokat. Ennek tudta nélkül is azt vártuk mi az Erste-ben, hogy egy felpattanás következett be márciusban az iparban. Ezt egyértelműen a német rendelésadatok, illetve az európai autógyártók eladási adatai márciusra vonatkozóan egyértelműen előirányozták. Jól teljesítettek a Magyarországon is működő gyártók, Audi, Mercedes, főként de a most már Debrecenben operáló BMW is. Volt, amelyik kétszámjegyű növekedést is el tudott érni március hónapban.
0: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: Az euró svájci frank keresztárfolyam 0,9153, az euró angol font 0,8637, az euró amerikai dollár pedig 1,1733.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gyomoly felhő képződhet, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
1: A hazai álló és folyóvizek egyelőre még kevésbé alkalmasak a fürdőzésre, a Duna 16 fok körül alakul a Tisza vize is. A tavak közül a Balaton 16, a Velencei tó 18 fokos, a Fertőtó pedig 17 fokos jelenleg. A tengereken már kissé jobb a helyzet, a törökországi Antáliánál a földközi tenger vize 19 fokos, az Adria 18 fokos, a horvátországi Dubrovniknál, ez ugye az egyik legdélebbi pontja Horvátországnak, illetve a tunéziai partoknál 19 fokos a víz hőmérséklete. A vörös tenger stabilan tartja magát, az izraeli partoknál 20 fokos, Egyiptomnál 23 fokos a víz.
0: Sporthírek a 94.2.
1: 62 éves korában elhunyt José Piculin Ortiz, minden idők egyik legjobb puertorikói kosárlabdázója. A 3 éve rákbetegséggel küzdő sportoló 4-4 világbajnokságon és olimpián képviselte hazáját. 2004-ben tagja volt annak a csapatnak, amely Athénban óriási meglepetésre legyőzte az Egyesült Államok válogatottját. Ez volt az amerikaiak első veresége az ötkarikás játékosokon, az NBA játékosok 1992-es belépése óta. A Pécs hazai pályán 77-49-re legyőzte a DVTK-t a női kosárlabda NB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, ezzel 3-0-ás összesítéssel megnyerte a párharcot és először szerezte meg az aranyérmet. A 11-szeres bajnokként 2012-ben jogutód nélkül megszűnt Mizó Pécs után az NKA Pécs a 2012-13-as szezonban szerzett az NB1-ben indulási jogot, azóta a legjobb eredménye egy 2014-es ezüst volt. A DVTK 6 ezüst mellett pedig egyszer ünnepelhetett bajnoki címet, amikor 2 évvel ezelőtt 3-0-ra győzte le a végjátékban a Győrt.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
8: C'est bon, c'est marre, les grands boulevards, Paris.

0: következik ezután?
1: Nagyon nehéz megjósolni azt, hogy mi fog történni a következő napokban, következő hetekben Romániában. Egyelőre a helyzet az, hogy a Szociáldemokrata Párt megbuktatta a saját kormányát. Ez nem előzmény nélküli, hiszen szűk 9 évvel ezelőtt pontosan azt a Thorin Grindjánó miniszterelnököt buktatta meg a Szociáldemokrata Párt, aki ma a Szociáldemokrata Párt élén megbuktatta az Ilie Bolozsán kormányt. A Nemzeti Liberális Párt azt közölte, hogy nem hajlandó együttműködni a Szociáldemokrata Párttal a jövőben, mert egyáltalán nem biztos abban, hogy az, ami a tegnap megtörtént, az nem fog még egyszer megismétlődni. A Mentsétek meg Romániát Szövetség csatlakozott a Nemzeti Liberális Párthoz, és ő is bejelentette, hogy az ellenzékbe vonul. Az egyik lehetséges forgatókönyv az, hogy a bizalmatlansági indítványt sikerre vívő szociáldemokraták a szuverenista románok egységpártjával léphetnek kormányra, de ezt a Szociáldemokrata Párt cáfolta, azt közölte, hogy az együttműködés csupán a bizalmatlansági indítvány idejére szólt, és nem szándékoznak közösen kormányt alakítani. Semmit sem lehet még tudni, hogy mi lesz a jövő. Minden esetre az államfő Nikus Ordán a tegnap este bejelentette, hogy mindenki maradjon nyugodt, hiszen Románia egy jogállam, és hamarosan meg fogják oldani ezt a kérdést is. Pro-európai kormánya lesz Romániának, ígérte az államfő, azt viszont nem mondta el, hogy hogyan lehetséges ez.
0: Hogyan érinti ez az RMDS további sorsát, hiszen ők ugye koalíciós partnerek voltak?
1: Az RMDS a tegnapi szavazás során tartózkodott a véleménynyilvánítástól. Azt mondták, hogy Ilie Bolozsánt támogatják, de viszont ez a kiváró álláspont azt valószínűsítette, hogy az RMDS mindenképpen nyerésre áll. Ez be is bizonyosodott, amikor a Szociáldemokrata Pártnak a politikusai bejelentették, hogy továbbra is hajlandók együttműködni az RMDS-szel, hiszen az RMDS egy Európa párti politikai alakulat, amely megbízható, és továbbra is számítanak arra, hogy az RMDS a kormány része lesz. Csak az a kérdés, hogy milyen kormány. Még egy kisebbségi kormánynak a léte is eléggé bizonytalan, hiszen a választási matematika azt mutatja, hogy a Románok Nemzeti Egységpártja nélkül alig ha alakíthat kormányt a Szociáldemokrata Párt.
0: Az ottani magyarság körében népszerű volt ez a kormány?
1: Ez a kormány az erdélyi magyarság körében nem volt túlságosan népszerű, nem is lehetett, hiszen olyan megszorító intézkedéseket foganatosítottak, amelyek nagyon keményen érintették az életszínvonalat, és tulajdonképpen ezek a gazdasági pénzügyi intézkedések nem érték el a céljukat, hiszen nagy mértékben csökkent a felvásárlóerő, a kiskereskedelmi forgalom, ami tovább mélyítette a válságot. Az RMDS is elégedetlen lehetett Ilie Bolozsánnal, noha ezt igyekeztek palástolni, hiszen az RMDS az elmúlt választási kampányban azzal a jelszóval kampányolt, hogy többet a polgárnak, kevesebbet az államnak. A kormány tevékenysége pedig nyilvánvalóvá tette, hogy még többet kell a kormánynak, és még kevesebb jut a polgároknak, emiatt eléggé nagy volt a felháborodás. Viszont az erdélyi magyar polgárok nem annyira a kormányra voltak haragosak, hanem magát az RMDS-t vádolták azzal, hogy választási ígéreteit nem tartotta be. Nagyon fontos lesz az RMDS számára, hogy az elkövetkező másfél évben valamiképpen rendezze a sorait, és olyan üzeneteket küldjön az erdélyi magyarságnak, amelyel meggyőzi, hogy mégiscsak fontos az, hogy az erdélyi magyar kisebbségnek legyen képviselete a

0: kormányban és az országgyűlésben.
1: Ilyenkor egyébként, amikor az RMDSZ valamilyen szinten kormányon van, akkor könnyebben tud lobbizni egyes olyan intézkedésekért vagy intézkedések mellett, amelyek az erdélyi magyarságnak kedvezőek?
0: Nem csak könnyebben tud lobbizni, hanem egyáltalán elérhet valamilyen eredményt, amennyiben nincs kormányon, úgy semmilyen eredményt nem tud elérni. És Romániában hangsúlyosan igaz az, hogy a kormánypártoknak sikerül olyan helyi kezdeményezéseket támogatni, amelyek ellenzékből lehetetlenek. Ez az erdélyi magyar közösség számára rendkívül fontos az, hogy kormány közelben legyen a politikai érdekképviselete. Így sikerül valamelyest csökkenteni azt a távolságot, amely az erdélyi magyar megyék és a román megyék között van, amely kialakult a kommunizmus idején, és az elmúlt 36 évben is tovább nyílt ez az olló. Tehát az egyetlen lehetőség arra, hogy helyi kezdeményezések támogatást találjanak, infrastrukturális beruházások támogatást találjanak, az az, hogy kormányon legyen az erdélyi magyarság politikai érdekképviselete.
1: Van esetleg olyan törekvés, vagy olyan politikai erő Romániában, amely az euró bevezetését tűzte a zászlajára?
0: Ez felmerült, a Bolozsán kormány tett is erre egy ígéretet, hogy hamarosan bevezetik az eurót. Ez a hamarosan, ez egy ilyen 5-10 éves távlat. Azonban én azt gondolom, hogy látva a bulgáriai eseményeket, és ismerve azt, hogy milyen gazdasági potenciálja van, milyen nehéz pénzügyi helyzete van a román kormánynak, a Romániának, úgy gondolom, hogy az euró bevezetése ez egyelőre nem kerül majd napirendben, hiszen ezzel tovább súlyosbodna a lakos anyagi helyzete, és ezt egyetlen egy kormány sem fogja felvállalni.
1: Köszönjük szépen! Önök az elmúlt percekben Ambrus Attilát, külpolitikai újságírót hallották a balk.hu weboldaltól. Szép napot és eredményes hetet kívánunk Önnek, viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
2: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudta, hogy a Danubius Hotels megújult szállodáiban nem csak kikapcsolódásra, hanem céges események, csapatépítők, vacsorák lebonyolítására is van lehetőség. Inspiráló környezetben, professzionális háttérrel, széleskörű catering szolgáltatással és teljeskörű technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
2: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliónk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányból. A Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól és tovább a Közraktár utcában. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídnál délre, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Margit hídon Budára, valamint az Alkotás utcában befelé. Ma 9 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó reggelt kívánok, 8:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Lezuhant egy erdőtüzet oltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta életét vesztette. A kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban egy mintegy 250 hektáros erdőtűz oltása közben történt a baleset. A hatóságok szerint a gép egy gyorsan terjedő, a szárazság miatt különösen veszélyes erdőtűz felett dolgozott. A tűz kedd délután Kozaki község közelében keletkezett. A beavatkozásban mintegy 300 tűzoltó, katonai egységek, valamint helikopterek és drónok is részt vesznek. A lengyel belügyminiszter szerint a pilóta tapasztalt és jól képzett volt. A térségben továbbra is magas a tűzveszély, a hatóságok pedig riasztást adtak ki a lakosságnak a füst miatt, és felkészülést kérnek egy esetleges evakuálásra is. Már 10 tengerész vesztette életét az arab öbölben rekedt kereskedelmi hajókon a hormuzi szoros lezárása óta, közölte Marco Rubio Washingtonban. Az amerikai külügyminiszter tájékoztatása szerint mintegy 2300 tengerész rekedt a térségben, akik 87 országból származnak, miközben a hajókon egyre súlyosabb az élelmiszer és vízhiány, és több esetben kalóztámadások is történtek. Az Egyesült Államok és több arab ország közben határozott tervezetet nyújt be az ENSZ biztonsági tanácsához, amelyben felszólítják Iránt a szoros megnyitására.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os emelkedéssel 135.935 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3,4%-kal erősödött 4314 forintra, az OTP 2,3%-kal 42570 forintra nőtt, a Magyar Telekom 3%-kal 2478 forintra, míg a Richter 9%-kal 12840 forintra erősödött. Európában túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,4%-ot gyengült. Frankfurtban a DAX Index 1,7, Párizsban a CAC40 pedig 1,1%-ot erősödött. Milánó 2,3, Madrid 1,8%-os emelkedésben zárt. És jó napot zártak tegnap a New York-i tőzsde főbb mutatói is. A Dow Jones 7%-kal nőtt, az S&P 500 8%-kal lett magasabb, a technológiai Nasdaq 1%-kal emelkedett. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 307 forint ebben a pillanatban, az euróért 360 forintot és 19 fillért kell fizetni.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
4: A Samsung Electronics piaci értéke elérte az 1000 milliárd dollárt, miután részvényei jelentősen emelkedtek az AI csipek iránti globális kereslet felfutása miatt. A vállalat, amely a világ legnagyobb memória csipgyártója, egy éven belül többszörös árfolyam emelkedést produkált, és ezzel a tajvani TSMC után a második ázsiai cég lett, amely átlépte az 1000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt. A növekedést elsősorban a félvezető üzletek kiugró teljesítménye hajtotta, a legutóbbi negyed évben a szegmens rekordnyereséget ért el. A hajósbajai borvidéket és a környező alföldi területeket május 1-én történelmi léptékű fagykár sújtotta. Megdőlt a 86 éves országos hidegrekord, a szőlőültetvények jelentős része károsodott. A tavaszi fagyok előfordulásában, intenzitásában és hatásában a klímaváltozás okait kell keresni, így véli Szabó Péter éghajlatkutató, a Másfél Fok tudományos munkatársa. A borvidékeken jelenleg előforduló tavaszi fagyok gyakorisága meg háromszorozódhat a jövőben.
5: Szóval nem szereti az éghajlat változását, és nem nagyon örül, ami most történik hazánkban. Ugye látjuk is, hogy idén is elfagyott a szőlő, és ugye a szőlő nem szereti a néhány fokos fagyot, amikor rügyfakadás történik, és ez úgy látjuk, hogy a jövőben ezeknek az időszakoknak a borvidékeinkben meg háromszorozódik a valószínűség az ilyen fagylatérs időszakoknak, tavaszi időszakoknak, tehát ez nem jó a szőlőnek. Ugye a szőlő nem szereti még a 35-35 fok feletti hőstresszt sem, hiszen azzal leáll a fotoszintézis, és akkor így megkonyadnak a szemek, illetve a víz is problémát jelent a szőlőnek természetesen. Illetve olyan hőszegek vannak, vagy lesznek a jövőben Magyarországon is, amelyek Dél-Spanyolországban vannak most jelenleg.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A déli délnyugati szél sokfelé megélénkül, az ország északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A Reggeli Monitor mikrofonjánál a Trend FM-en Németh Lászlót hallják. A hajós bajai borvidéket és a környező alföldi területeket május 1-én történelmi léptékű fagykatasztrófa sújtotta. Megdőlt a 86 éves országos hidegrekord, a szőlőültetvények hajtásainak jelentős része teljesen megsemmisült. A tavaszi fagyok előfordulásában, erősségében és hatásában a klímaváltozás okait kell keresni, így véli Szabó Péter éghajlatkutató, a Másfél Fok Klíma weboldal tudományos munkatársa. Ahogy a növények alkalmazkodni próbálnak az évszakok változó rendjéhez, gyakran a legsérülékenyebb fejlődési időszakukban csap le rájuk a fagy. Pesszimista forgatókönyv szerint a borvidékeken jelenleg még előforduló tavaszi fagyok gyakorisága a háromszorosára nőhet a jövőben, amely jelentősen csökkenti a hozam mennyiségét. Lakatos László interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Most már második éve szokatlanul hidegnek tűnik a tavasz. Ugye hát ez van, ahol extrém módon jelentkezik, és mondjuk lefagytak szőlőültetvények, illetve van, hogy csak ez érzet. És talán ezzel is indítanám, hogy valóban ennyire hideg lenne most a tavasz, vagy csak mi érezzük hidegnek, vagy hidegebbnek, mint máskor?
3: Az idei tavasz egyáltalán nem hidegebb, mint a klíma átlag, sőt melegebb is. És a tavalyi tavasz is a 2 fokkal hidegebb május ellenére összességében egy melegebb tavasz volt. Tehát csak bizonyos időszakok azok, amelyek egészen hidegek. És akkor egyébként, hogyha visszamegyünk egy kicsit időben, akkor a 2020-as, 2021-es vagy a 2022-es azok hidegebb tavaszok voltak egyébként.
2: És egyébként az, hogy most ezt még tavaszi, vagy nyári, vagy téli időnek hívjuk-e, az mitől függ? Azt hogyan definiálják önök, meteorológusok?
3: Hát ugye van a csillagászati tavasz, meg van a meteorológiai tavasz, amely az alapvetően dátumokhoz köthetőek. Ugye klasszikusan a meteorológiai tavasz az március 1-től, definiáljuk május 31-ig, ugye a nyarat az június 1-től augusztus 31-ig, és ugye szeptember 1-től november 31-ig pedig az ősz. A csillagászati időszakok pedig ugye a napi egyenlőséggel kezdődik, március 22-én és június 21-én környékén ér véget, ugye ezt nevezzük a csillagászati időszaknak, de hogyha számok alapján szeretnénk meghatározni, akkor mi létrehoztunk egy módszertant az éjszakot definiálására, ugye sokféleképpen lehet definiálni, ahogy ezt össze is vettük, és például 70-80-as években, tehát ilyen 40-50 évvel ezelőtt nagyjából szimmetrikus volt a 4 évszak, hogyha sorba rendezzük a 20 év alatti hőmérsékleteket az adott napokra vonatkozóan. Tehát nagyjából 20%-et tette az évben az ősz, a tél, a nyár és a tavasz is. Sőt, ez az egyensúly, ez megborulni látszik, és jelenleg, ami március 1-én kezdődő tavasz, az már gyakorlatilag február elején, január végén elkezdődik, hiszen annyit melegedett az évnek ezen szakasza, és ugye ez egészen kitart május 23-áig a mi definíciónk szerint. Tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem 3-3,5 hónapig tart a tavaszunk. Tehát hogy jóval hosszabbak, mint korábban, és most már nem az évnek 25%-át fedi le, hanem 32%-át. Ugyanígy a nyár is, mondjuk elkezdődik május 23-án, és már nem augusztus 20-a környékén ér véget, mint ugye korábban ezt megtapasztaltuk, hanem szeptember 17-én, tehát gyakorlatilag már 120 nap körüli a nyár hossza, mi azt jelenti, hogy szintén az év 32%-át lefedi. És mi az ősz nagyjából nem változott, ezért a tél rovására történt mindezeknek a csökkenése.
2: Ez hogyan fog változni? Felgyorsul ez a folyamat, és gyakorlatilag néhány éven belül megszűnik a tél a hagyományos formájában, vagy nem szűnik meg, csak egészen rövid időszakokra lesznek egészen extrémnek tűnő hidegek, és aztán egyébként meg ilyen tavaszias, őszies idő lesz hideg éjszakákkal.
3: Ugye attól függ, hogy hogyan definiáljuk az éjszakokat. Ugye beszéltünk úgy is a hazánk gyönyörűsége, hogy van egy meleg éjszak, meg egy hideg, és közben pedig átmeneti éjszakok vannak, és ez hosszabb, rövidebb ideig tart. Tehát ugye ez rajtunk áll, hogy hogyan definiálunk valamit, de hogyha a tényleg a néhány évtizedre még szimmetrikus éjszakokat veszük alapul, akkor úgy tűnik, igen, hogy meg fog szűnni a tél, és inkább egy ilyen hosszabb átmeneti időszakok lesznek hazánkban, meg egy nagyon hosszú nyár, ez várható.
2: Ez egyébként a szárassággal is együtt fog járni, tehát az, hogy nincs kifejezetten hó, hanem vagy eső van, vagy szárasság, ennek is köszönhető, hogy szárad a környezetünk, vagy ez másból fakad?
3: Ugye alapvetően a hidrológiai év az november 1-től indul, tehát ekkor kezdenek a talajok feltöltődni, kezdeni, és akkor ez azt jelenti, hogy ilyenkor, hiszen ugye kicsi a párolgás, mert nincsen meleg, ezért ilyenkor gyakorlatilag március elejére, február végére, április elejére föltöltődnek a talajok a normális időszakban, és utána kezd el kiszáradni a talaj, hiszen a nyáron ugye alapvetően mindig nagyobb a párolgás, mint a csapadék mennyisége, ami érkezik. És éppen ezért, hogyha ugye nem érkezik hóban hulló csapadék, tehát nem szivárog a talajba lassan a csapadék, akkor az ugye rossz a talajnak. Illetve a másik rossz az, hogy télen is vannak ezek a meleg időszakok, amikor igazából a talajról elpárolog a benne lévő nedvesség. Tehát, hogy nem tud olyan jól hasznosulni, és nem tud feltöltődni olyan jól már a talaj így tavasz elejére, és egy ilyen kevésbé feltöltött aszályos, vagy kicsi aszályos talajból indulunk neki a nyárnak, ami rossz.
2: És annak, hogy egyre kevesebb a csapadék ezen az égövön, annak mi az oka? Megszűntek azok az áramlatok, amelyek hozhatnának nedves levegőt, és ennek a nedvességnek a hiánya okozza aztán azt is, hogy nagyon könnyen lehűl a hőmérséklet, és aztán nagyon gyorsan felmelegszik.
3: Ugye a klímaváltozás következtében a sarkok jobban melegednek, mint az egyenlítő térsége, és éppen ezért gyakrabban fordulnak elő ezek az úgynevezett persziszens, tehát egy ilyen állandó, vagy ilyen egymás utáni fennálló időjárási helyzetek, tehát hogy ez az anticiklonális, vagy éppen leszálló légáramlás biztosító helyzetek, azok gyakrabban fordulnak elő, és ez sajnos a klímaváltozás miatt van mindez, de azt nem jelenthetjük ki, hogy erre majd nem fognak vonulni a ciklonok. Ez most egy ilyen egymás erősítő hatás volt, tehát hogy például egy száraz talaj, ez nem tud nedvességet biztosítani a föltölévő légkörbe, és éppen ezért előfordul, hogy éjszaka egy ilyen 20 fokos maximum hőmérsékletről lehűl akár 0-5 fok alá is az éjszaka folyamán a légkör. Tehát egy ilyen óriási napi hőingást tapasztalunk, ami sajnos egyre gyakrabban fordul elő. Azt látjuk egy korábbi elemzésünkben, ami megjelent a másfél fok oldalán.
2: Tehát akkor egyre inkább a sivatagokban uralkodó időjárásra kell felkészülnünk, ha nem is válik azonnal a sivataggá az ország?
3: Hát igen, úgy tűnik, hogy egyes tavaszi időszakokban már megnőtt ez a napi hőingás, és nagy a éjszaka és a nappal hőmérsékletek közötti különbség, ami valóban a sivatagokra jellemző, hogy alacsony a légnedvesség, a talajnedvessége is alacsony, és hogy emiatt tényleg nappal meleg van, nagyon éjszaka viszont nagyon lehűl. Tehát, hogy ez jellemző a sivatagokra, nyilván még extrémebb a körülmények között, hiszen azért még nem vagyunk ott, hanem egy ilyen afelé hajló, egy ilyen kette éghajlat felé fogunk tartani az elemzéseink szerint.
2: És akkor esélytelen ezen változtatni vagy javítani egyébként?
3: Hát igazából én még azért optimista vagyok, de azt is látom, hogy ilyen politikus mellett, mint Trump, azért elég nehéz globálisan bármit is elérni, hogyha ugye a világhatalmak mondjuk nem követik, illetve a világ nagy cégei nem követik ezeket a vállalásokat, amiket tettek, akkor nagyon nehéz bármit is tenni. De azért nincs minden veszve, én azt nem mondanám, nem lennék ilyen pessimista, hanem akkor, ahogy mondtam, alkalmazkodni kell ezeket a hatásokat. Valóban azt már látjuk, hogy nem tudjuk fenntartani ezt a másfél fokos küszöböt, vagy akár két fokot sem. Globális szinten Európában persze még magasabb változásokra kell felkészülnünk, de akkor ezekre kell felkészülnünk, amit a klímamodell eredmények mutatnak.
2: Tehát akkor mondjuk például Magyarországon a mezőgazdaságot gyökeresen át kell alakítani, más kultúrákra kell átállni?
3: Igen, abszolút. Már most is láttuk egy jelentésünkben, amit talán egy-két éve jelent meg a másfél fokon, hogy a szülő nem szereti az éghajlat változását, és nem nagyon örül, ami most történik hazánkban. Ugye látjuk is, hogy idén is elfagyott a szőlő, és ugye a szülő nem szereti a néhány fokos fagyot, amikor a rügyfakadás történik, és ez úgy látjuk, hogy a jövőben ezeknek az időszakoknak a borvidékeinkben megháromszorozódik a valószínűség az ilyen fagyvesztélyes időszakoknak, tavaszi időszakoknak. Tehát ez nem jó a szőlőnek, hogy a szőlő nem szereti még a 35-35 fok feletti hőstressz sem, hiszen azzal leáll a fotoszintézis, és akkor így megkonyadnak a szemek, illetve a víz is problémát jelent a szőlőnek természetesen, illetve olyan hőszegek vannak, vagy lesznek a jövőben Magyarországon is, amelyek Dél-Spanyolországban vannak most jelenleg. Tehát érdemes lenne esetleg megnézni, hogy ne júliusban születeink, vagy akár júniusban, hanem mondjuk normálisan szeptemberben, akkor olyan fajtákat választunk, amelyek ugye bírek azt a hőséget, jobban ellenállnak ezeknek a változékony csapadék előfordulásoknak. Tehát, hogy valóban ezt meg kell vizsgálni, hogy milyen fajták azok, amelyek hazánkban is képesek lesznek megjelenni a jövőben.
2: És ugye ezt itt tapasztalhattuk ugye elsősorban a szőlő kapcsán, de tavaly például nem voltak bogyós gyümölcsök, mert egyszerűen a virágzás időpontjában olyan hőmérsékleti helyzet volt, hogy nem jelentek meg a rovarok, és ezek a korai fagyok, hajnali fagyok, ezek gyakorlatilag megtépázták a gyümölcsfákat. Ezek hogy alakulnak ki?
3: Alapvetően az a probléma, hogy a felmelegedés miatt a tavaszok ugye meghosszabbodtak, tehát jóval hamarabb kezdődik a vegetációnak a fejlődése, a kultúrnövényekben is, és akkor sajnos ezek a durva sarkör hidegbetörések, amelyek még érkeznek tavasszal, ahogy mondtam, ugye egészen május végéig kitart még a tavasz, viszont nagyon korán kezdődik, tehát ezek egy nagyon sérülékeny helyzetben, például a virágzás közben, vagy rügyfakadáskor érintik, nem csak a szőlőt ugye, hanem a gyümölcsfákat is, és ezek a csonthéjasok, azok nagyon korán fejlődnek, és akár egy virágzás alatti, vagy ugye azután fellépő, egy mínusz 3-5 fokos fagy, 50%-os természetességgel jár a gyümölcsösségben. Tehát ez egy nagyon jelentős szám, és ugyanezt láthattuk az ilyen hidegebb tavaszok esetében, mint a 2020-ban, 21-ben, 22-ben, ekkor rossz természetágokat kaphatunk ezekben a fajtákban, úgy mint őszi barac, szilva, kajszi, cseresznye például. Az almát is egyes években, mondjuk az kicsit később virágzik, de egyes években azokat is megképázta, és sajnos ugyanezt láthattuk idén is, hogy a szőlő mellett a gyümölcsfákat is eléggé gyérítette a virágzás vagy fakadás alatt ez a néhány nap érkező erős faj.
2: Különleges esetleg később ébredő gyümölcsfákkal lehet ez ellen védekezni, vagy nincsenek ilyenek?
3: Vannak ilyenek. Tehát ez a pinova, ami olyan fajta, ha jól emlékszem, ami kicsit ellenálló ezeknek, tudja, hogy valaminek vastagabb a héja, akkor ugye ezt jobban ellenáll, hogyha mondjuk már kifejlődött egy-egy bogyó, illetve az is megoldás, hogy később érő fajtákat telepítünk, illetve vannak ilyen helyi módszerek, de azok ugye ilyen nagy mínusz 3-4 fokos légkörű fagynál azért nem nagyon tudnak hasznosak lenni, tehát hogy ilyen permetezést részünk, vagy akár egy ilyen füstgépet, de ugye, ahogy mondtam, ez egy nagy-nagy birtokok, nem biztos, hogy kivitelezhet. Tehát vannak módszerek, amivel lehet védekezni, de sajnos ezekkel nem mindig tudunk, mint egy idén sem tudtunk úgy tűnik, és sajnos ezeknek a napoknak, még hogyha egyébként egyre ritkábban is, de lesz még előfordulás a jövőben, tehát azt látjuk az elemzésünkből, hogy ez negatívan hat majd a termés átlagokra.
2: És akkor ezek szerint ezek a szokásos talajbenti fagyok is elhúzódnak, ugyanúgy, ahogy a tavasz. Tehát, hogyha hosszabbodik a tavasz, ugyanígy hosszabbodnak majd azok az időszakok, amikor lehet számítani talajmenti fagyokra, akár még június elején is.
3: Igen, azt láttuk, hogy például a hidegtűrő növények, amelyek mondjuk 5 foknál indul be a vegetációja, azok ilyen 3 héttel előre toltak már az 50 évvel ezelőtt időszakhoz képest. A meleg igényes növények, azok mondjuk ilyen 1 héttel kezdődnek hamar a fejlődni, ugyanakkor viszont az utolsó tavaszi fagy, az még nem látjuk érdemben előre tolódni. Tehát ez a probléma, hogy elindulnak a növények hamar fejlődni, és a fagyok, még hogy egyébként éves számban csökkenés a előfordulásuk, tehát egyre ritkábban vannak, azért sajnos még ebben a hosszabb, vagy hamarabb kezdődő vegetációs időszakban sajnos még előfordulnak. Tehát ez a probléma, ami okozza a gyümölcsösök és a szőlőnek az elfogását.

you do

0: Reggeli Monitor.
1: Újabb légkörrel rendelkező kis égitestet fedeztek fel japán csillagászok a naprendszerünk legtávolabbi zugában, a Neptunuszon is túllévő Kuiper övben, ahol számtalan jeges és kietlen égitest kering. A Kuiper övben található a Plutó törpe bolygó, amelynek van légköre, de a régióban más légkörrel rendelkező égitestről mindeddig nem tudtak a csillagászok. Most azonban találtak egy körülbelül 500 km átmérőjű égitestet, amelynek szintén van vékony légköre. A felfedezés arra utal, hogy ezek közül a magányos égitestek közül néhány dinamikusabb lehet, mint korábban azt gondolták. Az égitest az úgynevezett transzneptuni objektumok közé tartozik, nagyjából olyan távolságra kering a nap körül, mint a Plutó. Az objektum légköre mintegy 10 milliószor ritkább lehet a Földénél. A légköré túlnyomó részt metán, nitrogén vagy szénmonoxid alkothatja. A tudósok kétféle magyarázatot is adtak az égitest légkörével kapcsolatban. Az egyik szerint lehet állandó, amit egyfajta hideg vulkáni aktivitás, kriovulkanizmus tart fenn, úgyhogy gázok szabadulnak fel az égitest belsejéből a felszíni repedéseken keresztül. A másik magyarázat szerint a légkör átmenetileg alakult ki, oly módon, hogy egy másik, kisebb objektum ütközhetett az égitestbe viszonylag a közelmúltban. A kutatók szerint az objektumot vízjég, kőzet és szerves anyagok alkotják.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliónk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Asztúriánál mindkét irányból. Az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Margit hídon Budára, valamint az Alkotás utcában befelé. Ma 9 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a 7. kerületben a Rumbok-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbút utca és a Madách Imre út egy irányúsága megváltozott. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Árpád-fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra kell számítani gázvezeték javítása miatt. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 2026. május 6-a van, 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Ma van a Magyar Sport napja, annak emlékére, amiről már beszéltünk, hogy 1875-ben ezen a napon rendezte a Magyar Atlétikai Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. Egyébként 2000 óta ünnepeljük ezt a napot, illetve a felelős állattartás napja is ma van Magyarországon. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt, szép napot mindenkinek, az érettségizőknek pedig sok sikert és kitartást.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Az amerikai pénzügyi felügyelet vizsgálatot indított a Morgan Stanley budapesti befektetési banki elemzői programja miatt, miután egy korábbi munkavállaló bejelentést tett, erről ír a Wall Street Journal.
2: A program lényege az volt, hogy a bank alacsonyabb költségű budapesti irodájába szervezte ki a pénzügyi modellezési, prezentációkészítési és tranzakciós előkészítő feladatok egy részét, amelyeket korábban drágábban foglalkoztatott londoni és New Yorki elemzők végeztek. A vizsgálat azt elemzi, hogy a budapesti dolgozók pontosan milyen tevékenységeket láttak el, és nem léptek-e túl a számukra engedélyezett, nem szabályozott back-office feladatokon, például ügyfélkapcsolati folyamatokban való részvétellel. A Morgan Stanley budapesti egysége időközben mintegy 40 fősre bővült, és a vizsgálat kimenetele akár a modell jövőjét is befolyásolhatja.
6: Fogy a magyarság, idehaza kevesebb gyermek születik a kívánatosnál, és 2010 óta mintegy 600 ezeren hagyták el az országot, ez sem segíti a népesség bővülését.
2: A következő évtizedben akár 8 millió alá is csökkenhet a lakosság létszáma, mindez a költségvetésben is jelentős problémákat okozhat, különösen a bevételi oldalon. Erre hívja fel a figyelmet a GKI gazdaságkutató friss elemzése. Molnár László vezető kutatót hallják.
7: Nagyon egyszerű. A munkahely, a jövedelem, tehát a fizetés, az egyéb juttatások és hát a lakás. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek jelentősen befolyásolják ma azt, hogy egy fiatal vállal gyereket, nem vállal gyereket, mennyi gyereket vállal. És ennek a stabilitása, tehát hogy nem kell félni attól, hogy majd jön egy új kormány, és akkor valami teljesen más szabály lesz, és akkor elveszik tőlük azokat a juttatásokat, amik egyébként számítanak. Tehát a kiszámíthatóság is önmagában egy érték ilyenkor.
6: Több építőipari cég szűnt meg az idei első negyed évben, mint amennyi alakult.
2: Az Opten informatikai Kft. Céginformációs szakértője elmondta, márciusra a működő társas vállalkozások száma 57.100-ra csökkent, ami csak nem 2000-rel marad el az egy évvel korábbitól, miközben az alapítások száma alacsony szinten maradt. A cégek döntő része, mintegy 85%-a felszámolással vagy kényszertörléssel szűnt meg, hangsúlyozta Alföldi Csaba Tamás.
8: A legnagyobb kör, ahol ezek a megszűnések bekövetkeznek, ezek 10 millió forint alatti árbevételű cégek. Tehát ez alapján lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a kisebb cégek az elszenvedői annak, hogy egy ilyen típusú megszűnésbe belemenjenek. Talán ezt lehet kapcsolni ahhoz, hogy a egyéni vállalkozói kör viszont nő, és nem csak az építőiparban, hanem összességében Magyarországon az egyéni vállalkozói kör most már nagyobb számot képvisel, mint a társas vállalkozások.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os erősödés mellett 136.853 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 800 millió forintot 5 perccel nyitás után. A bluechipek közül a MOL 0,5%-kal csökkent 4292 forintra, az OTP 0,5%-kal erősödött 43240 forintig, a Richter 12840 forinton stagnál, a Magyar Telekom 0,3%-kal került feljebb 2486 forintra. A bitcoin árfolyama 0,7%-kal erősödik, 81.489 dolláron és 57 centen áll. Az Ethereumot 0,4%-os pluszban 2369 dolláron és 84 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forintba és 12 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 306 forint 88 fillér, egy svájci frank 393 forint és 17 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,2%, a párizsi CAC 0,3%-kal került feljebb, Milánó 0,4%, Madrid 0,3%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,4%-kal csökkent, $100.81-re, a Brent jegyzési ára 1,3%-os mínuszban, $108.41. 2,4%-kal erősödött az arany, $4676.50-be kerül a sárga nemes fém unciánként. További híreink következnek. Lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta életét vesztette.
2: A kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban mintegy 250 hektáros erdőtűz oltása közben történt a baleset. A hatóságok szerint a gép egy gyorsan terjedő, a szárazság miatt különösen veszélyes erdőtűz felett dolgozott. A tűz kedd délután Kozaki község közelében keletkezett. A beavatkozásban mintegy 300 tűzoltó, katonai egységek, valamint helikopterek és drónok is részt vesznek. A lengyel belügyminiszter szerint a pilóta tapasztalt és jól képzett volt, a térségben továbbra is magas a tűzveszély, a hatóságok pedig riasztást adtak ki a lakosságnak a füst miatt, és felkészülést kérnek egy esetleges evakuálásra is.
6: Az Egyesült Államok átmenetileg felfüggeszti a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított Szabadságprojekt nevű katonai műveletet, ezt jelentette be Donald Trump.
2: Döntését azzal indokolta, hogy előrelépés történt az Iránnal folytatott tárgyalásokon egy lehetséges megállapodás irányába. Az elnök közlése szerint a blokád továbbra is érvényben marad, ugyanakkor a művelet szüneteltetésével időt akarnak adni a megállapodás véglegesítésére. A döntésben Pakisztán és más országok kérései is szerepet játszottak.
6: Jelentősen visszaesett az egyéni és egyedi rendszámtáblák iránti kereslet idehaza, miután tavaly februárban 35%-kal megemelték a kapcsolódó hatósági díjakat.
2: Az egyéni rendszámára 112.450 forintról 151.810 forintra, az egyedi rendszámé pedig 435.000 forintról 587.250 forintra emelkedett. A drágítás hatására az igénylések száma látványosan csökkent, az egyéni rendszámoknál mintegy 51%-kal, az egyedi rendszámoknál 66%-kal. A bevétel növekedés ennek ellenére minimális maradt, a teljes éves többlet mindössze néhány 10 millió forintot tett ki, írja a vezes.hu.
6: A hajós bajai borvidéket és a környező alföldi területeket május 1-én történelmi léptékű fagykár sújtotta, megdőlt a 86 éves országos hidegrekord, a szőlőültetvények hajtásainak jelentős része szinte teljesen megsemmisült.
2: A tavaszi fagyok előfordulásában, intenzitásában és hatásában a klímaváltozás okait kell keresni, így véli Szabó Péter éghajlatkutató, a Másfél Fok tudományos munkatársa. A borvidékeken jelenleg előforduló tavaszi fagyok gyakorisága meg háromszorozódhat a jövőben.
9: Körül az nem szereti az éghajlat változását, és nem nagyon örül, ami most történik hazánkban. Ugye látjuk is, hogy idén is elfagyott a szőlő, és ugye a szőlő nem szereti a néhány fokos fagyot, amikor rügyfakadás történik, és ez úgy látjuk, hogy a jövőben ezeknek az időszakoknak a borvidékeinkben megháromszorozódik a valószínűség az ilyen fagyveszélyes időszakoknak, tavasz időszakoknak, tehát ez nem jó a szőlőnek. A szőlő nem szereti még a 35-35 fok feletti hősszes sem, hiszen azzal áll a fotoszintézis, és akkor így megkonyadnak a szemek, illetve a víz is problémát jelent a szőlőnek természetesen. Illetve olyan hőszegek vannak, vagy lesznek a jövőben Magyarországon is, amelyek Dél-Spanyolországban vannak most jelenleg.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
6: Az Arsenal 1-0-ra legyőzte a vendég Atletico Madridot a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának visszavágóján, ezzel 2-1-es összesítéssel tovább ment és elsőként jutott be a sorozat május 30-ai fináléjába, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek majd. Az észak-londoni csapat 20 év szünet után lesz ott ismét a legrangosabb európai kupasorozat döntőjében, ahol a Bayern Münchennel vagy a címvédő Paris Saint-Germainnel játszik majd a trófeáért.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A hazai ipar felpattanására számítanak az elemzők a márciusi KSH adat nyilvánosságra hozatala előtt. Főleg a hazai gépjárműgyártás lendült meg, akár kétszemjegyű növekedést is produkálhatott. Nőttek a német elektromos autóeladások, ami a hazai akkumulátorgyártást is felhúzza. Nagy Jánossal, az Erste makrogazdasági elemzőjével Péli Nagy Kata beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Szerdán reggel adja ki a statisztikai hivatal a legfrissebb ipari adatokat, ez egy márciusi ipari adat lesz. Csak összehasonlításképpen, ugye a februári az 1,5%-os csökkenést mért év per év alapon, és a havi adat ennél azért rosszabb volt, tehát az előző hónaphoz, a januárhoz képest 1,8%-os csökkenés volt. Az elemzők azért már valamire tudnak következtetni, hiszen a kapcsolódó márciusi adatok már megjelentek, például ilyen volt a negyedéves GDP is, amely azért egész kedvező volt, 1,7%-os növekedés volt. Mire számítotok elemzőként?
3: Így van.

0: autógyártók eladási adatai márciusra vonatkozóan egyértelműen előirányozták, jól teljesítettek a Magyarországon is működő gyártók, Audi, Mercedes, főként de a most már Debrecenben operáló BMW is, volt, amelyik kétszámjegyű növekedést is el tudott érni március hónapban, így ez alapján egyértelműen felpattanást látunk. Hasonlóan jól alakultak magyar akkumulátorgyártás szempontjából meghatározó német elektromos autó eladások is márciusban, így a járműipar mellé az akkumulátor gyártásnak a teljesítményének a javulása is bejöhet a képbe, és hát még ennél a felpattanásnál, amit ezek az adatok indukálnak, még ennél is jobb lehetett a márciusi adat, annak fényében, hogy a GDP adat meghaladta a várakozásokat, így a stagnálás helyett éves alapon, amit eredetileg vártunk, vélhetően jobb adat fog kijönni holnap reggel.
1: Tudtok tippelni? Hát már csak a játék kedvéért.
0: Hát nézd, havi alapon itt mi az Erzsébetben egy 1%-ot meghaladó növekedést láttunk eddig megvalósulhatónak, itt a március hónapra vonatkozóan. Ez nagyjából egy nullás, tehát stagnáló évperévet indukált. Én azt gondolom, hogy annak fényében, hogy ahogy a GDP alakult, ez elképzelhető, hogy a 2%-hoz közelebb lesz ez a havi növekmény, és így a nagyjából 1%-os lehet az úgymond igazított adatok alapján, az éves bővülés és a nyers adatok alapján az egyel több, tavalyhoz képest egyel több munkanap miatt meg nagyjából olyan 3-3,5% körül lehet majd az éves növekmény. Úgyhogy ez irányozható elő az eddigi tudásunk alapján.
1: Azért még egy mondatot szálljunk arra, hogy melyek a leszakadó ágazatok. Nem annyira mondanám, hogy leszakadó, hanem azok, akik még nem tértek magukhoz az iparon belül.
0: Így van, meglehetősen heterogén a kép, azt lehet mondani, főként az energiaintenzív ágazatok azok, amik éves összevetésben gyengén teljesítenek, főként ugye az előző évhez viszonyítva érdemes ezt leginkább figyelembe venni, ilyen például a koksgyártás, kőolajfeldolgozás, illetve a vegyipar például, de mínuszos számokat hozott az elmúlt hónapokban a gyógyszergyártás, illetve a gumigyártás is. De utóbbi esetében azért az autóipar felfutásával várhatóan itt is bekövetkezik egy fordulat, és ami még előre tekintve pozitív, az, hogy az iráni háborúnak rengeteg negatív következménye van, ami a magyar gazdaságot is hamarosan el fogja érni, ugyanakkor van egy olyan pozitív következmény is, hogy az elektromos autók iránti kereslet az megnövekedni látszik, erről számolnak be a legfontosabb magyarországi, illetve európai kereskedők, és ez az akkumulátorgyártás szempontjából kedvező hónapokat hozhat majd az év második felében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A vonalban itt van velünk Szitás Lóránt, az XTB munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot!
1: Mit látunk most a piacokon?
2: A mai piacokon jelenleg pozitivitást láthatunk, hiszen az európai részvényindexek több mint 1%-os pluszban vannak, tehát láthatjuk, hogy a befektetők körében a mai nap egy ilyen jó pozitív hangulatnak indul. Ha megnézzük a legnagyobb európai indexet, a DAX indexet, akkor láthatjuk, hogy már több mint 1%-os pluszban helyezkedik el, 24.775-ös szinten közeledünk a történelmi csúcshoz, már csak pár százalék, és el is érjük a történelmi csúcsot. Ha megnézzük a több indexet, akkor szintén pozitívban vannak, tehát a spanyol index, a lengyel, francia, olasz, tehát láthatjuk, hogy most egy ilyen pozitív hangulat indult. Meglátjuk, hogy meddig bír ki ez a pozitív hangulat, hiszen tudjuk, hogy nagyon-nagyon volatil a piac. Viszont ha megnézzük a többi terméket is, mint például nemesfémeket, akkor az arany is jelenleg jól teljesít. Jelenleg 4662-es szinten van, az ezüst 75 dolláros szinten helyezkedik el. Viszont ha megnézzük a kőolajat, akkor ott ugye komolyabb zuhanás vagy esésnek nem lehetünk szemtanúi, inkább további emelkedésnek, hiszen a Brent típusú kőolaj már 108-as szinten helyezkedik el, és a WTI amerikai kőolaj pedig 100 dolláron van.
1: Meddig mehet még el egyébként az olajára várakozások szerint?
2: Hát a várakozások ugye napról napra változnak, tehát folyamatosan új elemzéseket kapunk, viszont ugye azt láthatjuk, hogy a geopolitikai konfliktus nem enyhült, sőt a Perzsa-öbölben fennálló feszültségek hatása vannak az olaj logisztikára és biztonságra is, hiszen egy amerikai zászló alatt közelkedő Marx hajó az USA katonai kíséretével hagyta el az öblöt a Hormuzi szoroson keresztül, ami ugye rávilágít a világ egyik legkritikusabb energiaútvonalán fennálló működési kockázatokra. Tehát az ilyen fejlemények kézzelfogható fenyegetés jelentenek az ellátás folytonosságára és a régió fokozódó militarizációra utalnak. Tehát láthatjuk, hogy továbbra is nagy a feszültség, és a kőolaj ára továbbra is tartósan magas szinteken marad. Hozzátenném, ha akár nyárig ilyen magas szinteken láthatjuk a kőolajat, akkor több mint valószínű, hogy erre már a központi bankok kormányzója is véleménnyel lesznek, tehát valamilyen reakciót fogunk majd látni, ami több mint valószínű, hogy a kamat csökkenési ciklusnak vége lehet, és elindulhat akár egy újabb kamatláb emelési ciklus, hiszen ennek ugye komoly infláció hatása lehet a gazdaságra.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Szitás Lórántot hallották, az XTB munkatársát. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen, további szép napot, sziasztok!
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 9:30 van, jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. Ma van Szent György napja, ami hát a szerb ortodox egyház egyik legfontosabb ünnepe. A Julianus naptár szerint április 23-án, a Gergely naptár szerint viszont május 6-án ünneplik Szent György, az ortodox egyházak egyik legfontosabb szentje. Egyébként ünnepe a tavasz kezdetének hagyományos köszöntéséhez kapcsolódik. Ez a népi hagyomány falusias, de babonás is volt a régi időkben. Horvátországban pedig létezik érdekesség a Szent György nap katolikus változat, amelyet a Gregorián naptár szerint április 23-án ünnepelnek, illetve már meg is tették. Ezt a hagyományt Horvátország északi részén Zágráb környékén tartják. A hagyomány szerint ez a tavasz első napja, vagyis Ederlezi, a romák körében Jugoszlávia roma nemzetiségű lakóinak is fontos ünnepe, függetlenül attól, hogy milyen vallásuk van. Ilyenkor egyébként virágokkal dúsított fürdőt vesznek, és a templomi kutakban mossák meg a kezüket, egyesek az otthonuk falait is megmossák vízzel. Jövünk a legfrissebb információkkal, itt a Trend FM-en a 94.2-n, a mikrofonok mögött Somodi Evelin hírszerkesztő, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 6,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit a márciusi ipari termelés a KSH első becslése szerint. Munkanap hatástól megtisztítva 3,7%-os növekedést mértek.
3: A februári szinthez képest is bővülés látszik, ez 3,1%-os volt. A feldolgozóiparon belül több kulcságazat is növekedést mutatott. Különösen a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása, a villamos berendezések előállítása, valamint az élelmiszeripar teljesített jól. A járműgyártás is bővült, bár mérsékeltebb ütemben. Összességében az első negyed évben az ipari termelés 1%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest.
2: A Balázsi Gyula nevéhez köthető Lounge Newland Visual Europe cégcsoport körül kialakult helyzetben a dolgozók egy része késve kapta meg fizetését, és csak egy nyilvános interjúból értesültek arról, hogy a cégek számláit zárolták, illetve az államnak történő átadás is napirendre került.
3: A hírek szerint ez sok munkavállalót váratlanul ért, bizonytalanságot és feszültséget okozva a szervezeten belül, erről számolt be az RTL híradó. A béreket végül kedd délután kezdték el utalni.
2: Az amerikai pénzügyi felügyelet vizsgálatot indított a Morgan Stanley budapesti befektetési banki elemzői programja miatt, miután egy korábbi munkavállaló bejelentést tett, erről ír a Wall Street Journal.
3: A program lényege az volt, hogy a bank alacsonyabb költségű budapesti irodájába szervezte ki a pénzügyi modellezési, prezentáció készítési és tranzakciós előkészítő feladatok egy részét, amelyeket korábban drágában foglalkoztatott londoni és New Yorki elemzők végeztek. A vizsgálat azt elemzi, hogy a budapesti dolgozók pontosan milyen tevékenységeket láttak el, és nem lépték-e túl a számukra engedélyezett, nem szabályozott back-office feladatokat, például ügyfélkapcsolati folyamatokban való részvétellel. A Morgan Stanley budapesti egysége időközben mintegy 40 fősre bővült, és a vizsgálat kimenetele akár a modell jövőjét is befolyásolhatja.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os erősödés mellett 136.466 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 2,4 milliárd forintot fél órával nyitás után. 2%-kal csökkent a MOL 4236 forintra, az OTP 1,7%-kal korrigál felfelé 43.240 forintnál jár. A Richter 12.840 forinton stagnál, a Magyar Telekom 2%-kal jött feljebb 2.482 forintra. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg emelkedésben áll, még hozzá 1.4%-kal erősödik, a frankfurti DAX 1.2%, a párizsi CAC 40 1.3%-kal erősödik, csak úgy, mint a milánói, illetve a madridi börze mutatója. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forintba és 45 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 307 forintot és 39 fillért, egy svájci frankért 393 forintot és 19 fillért kell fizetni. Fogy a magyarság, idehaza kevesebb gyermek születik a kívánatosnál, és 2010 óta mintegy 600 ezeren hagyták el az országot. Ez sem segíti a népesség bővülését.
3: A következő évtizedben akár 8 millió alá is csökkenhet a lakosság létszáma. Mindez a költségvetésben is jelentős problémákat okozhat, különösen a bevételi oldalon. Erre hívja fel a figyelmet a GKI gazdaságkutató friss elemzése. Molnár László vezető kutatót hallják.
4: Nagyon egyszerű, a munkahely, a jövedelem, tehát a fizetés, az egyéb juttatások, és hát a lakás. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek jelentősen befolyásolják ma azt, hogy egy fiatal vállal gyereket, nem vállal gyereket, mennyi gyereket vállal. És ennek a stabilitása, tehát hogy nem kell félni attól, hogy majd jön egy új kormány, és akkor valami teljesen más szabály lesz, és akkor elveszik tőlük azokat a juttatásokat, amik egyébként számítanak. Tehát a kiszámíthatóság is önmagában egy érték ilyenkor.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, az ország északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: Hideg a víz legalábbis még idehaza, úgyhogy a Dunába és a Tiszába ne tessenek menni, a mellékfolyókba se. És hát a magyar tavak is még kicsi elmaradnak a várt értékektől, 16, illetve 18 fok között alakul a hőmérsékletük. A tengereken valamivel jobb a helyzet, de csak valamivel, az Adria Horvátországnál, Dubrovniknál 18 fokos, a Fekete-tenger viszont a bulgáriai Várnánál 12 fokos, az azért nagyon komoly. A Vörös-tenger viszont stabilan tartja magát, az izraeli partoknál 20, a Egyiptomnál 23 fokos a víz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. A vonalban itt van velünk Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: És amiről beszélgetünk a következő percekben, illetve hát majd 10 óra után is a híreket követően, az az, hogy indul a hazai gyorsjelentési szezon. Ugye az első negyedévnek az adatai lesznek, illetve vannak terítéken. Mindenek előtt, mielőtt a konkrét cégekbe belemennénk, hogy alakul a BUX? Milyen mutatókat produkál?
2: Hát ugye, hogyha a négy nagy céget nézzük, amely nagyjából a 90%-át adja, valamivel több is talán, mint a 90%-át adja a BUX teljesítményének, az alapján vizsgáljuk a BUX-ot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ugye itt már ez lesz a második negyed év, hogy csökken az összprofit. Ugye a tavaly harmadik negyed évben 500 milliárd forint fölött alakult ennek a négy cégnek az összesített nettó eredménye, ami a negyedik negyed évben csökkent, hát ott ugye általában nyilván az OTP-nek meg a bónusz, illetve szezonális hatások is szerepet játszanak. Na most ehhez képest is most tovább csökken nagyjából egy éves szinten, nagyjából egy 20%-kal, negyedéves szinten egy 10%-kal az összprofit, ami miatt akár azt is mondhatnánk, hogy jaj, itt az ideje aggódni, ugye, hiszen a BUX az ilyen történelmi csúcsok közelében van, miközben az eredmények ugye romlanak. De a helyzet az az, hogy, és majd, hogyha belemegyünk az egyes cégekbe, akkor látni fogjuk, hogy itt azért ilyen, úgymond azt lehet mondani, hogy ilyen egyedi események, egyedi dolgoknak köszönhető az, hogy visszaesés van ebben a profitban, és nem arról van szó, hogy most totálisan elromlott a cégeknek az eredménytermelő képessége, hanem egyszerűen így állnak a csillagok, ezért most össze, hogy gyakorlatilag a főbb profit termelő cégeknél, és ezt hozzá kell tennem, hogy így az OTP, a MOL és a Richter a harmadik felzárkózó, és a negyedik helyen van a Magyar Telekom, nála nincs ilyen szempontból probléma, vannak visszaesések, de ezek mind olyan dolgok, amikről majd ugye a későbbiekben részletesen fogunk beszélni, és látható lesz, hogy igazából nem attól kell félnünk, hogy itt a világ vége, elromlottak ezek a cégek, és akkor most már szaladjon ki merre lát, hanem ugye ez egy mondjuk azt, hogy átmeneti megingás.
1: Akkor menjünk bele egy kicsit a konkrétumokba, és akkor nyilván majd rávilágítunk erre az átmeneti megingásra. Ugye kezdjük a MOL-lal, akik május 8-án pénteken teszik majd közzé a gyors jelentéssel kapcsolatos adataikat. Itt, hogyha jól olvastam, akkor 3 milliárd dollár feletti profitot vár az elemzői konszenzus.
2: Hát ugye még elemzői konszenzust én nem láttam, ugye szerintem te az éves...
1: Az évest néztem.
2: Igazából a guidance-et mondtad. Most itt az első negyed év kapcsán, ugye a mi várakozásunk, azon már mint az első várakozása az az, hogy jelentősen csökkenhet a nettó eredmény, és az operatív eredmény is. Tehát ugye az operatív eredmény az mintegy 30%-kal eshet vissza, míg a netto profit ennél egy kicsit nagyobb mértékben. És ebben több tényező játszik szerepet. Ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy az egyik finomítói egységben tavaly ősszel tűzütött ki, aminek a javítása folyik, tehát addig is a Dunai finomítóban ilyen 50-60%-os kihasználtsággal tud működni. Egyszerűen azért, mert ugye ezt meg kell javítani, és ez bizony az év második felében majd valamikor az ősz folyamán valósulhat meg. Tehát addig eleve a finomítói üzletágban ugye ez egy kiesést okoz. Aztán ugye ott van, hogy január 27-től április közepéig nem érkezett kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ráadásul ugye gyársokkal is be lett vezetve Magyarországon és amúgy más régiós országokban is, aminek voltak negatív hatásai. Tehát, hogy ha mindezeket összevetjük, akkor látjuk, hogy hát igen, ennek egy része az el fog múlni, meg fog változni. Ugye van, ami már meg is változott, hiszen a Barátság kőolajvezetéken érkezik kőolaj, az ugye nyilván az a legolcsóbb szállítás és beszerzési forrás. Ugye a tengeri kőolaj eleve egy kicsit drágább, azt még be is kell keverni, hogy megfelelő legyen a finomító számára. Ráadásul ugye Horvátországban a Janafon keresztül drágább a kőolajnak a felszállítása a dunai finomítóval, illetve a Szlovnakba is, úgyhogy ugye már ott van egy pozitív változás itt a második negyed évben, és hát nyilván azért hosszú távon, hogy mi lesz a hormozi szorosnak a sorsa, mi lesz az ársapkáknak a sorsa, az egy nehéz kérdés, és hogy annak milyen terhe lesz az olajcégekre, és ezen keresztül a MOL-ra. Ez egy nagy kérdés, ugye a legutóbbi megbeszéléseken maga a MOL és a megválasztott miniszterelnök is arról beszélt, hogy ez elvileg nem fogja érinteni a MOL-t, hát majd meglátjuk, ugye jó lenne látni a részleteket, hogy ez hogyan fog alakulni, de minden esetre elfogadjuk el egyelőre, amit mondanak, és ha ezeket figyelembe veszük, akkor azért azt láthatjuk, hogy a mostani gyengébb eredményt követően azért az elkövetkező negyed években valószínűleg jobb eredményeket fogunk látni.
1: Korábban felröppentek olyan hírek is, hogy esetleg elképzelhetőek változások a menedzsmentben, vagy a menedzsment élén a MOL-nál. Ezzel kapcsolatosan vannak friss információk?
2: Hát, hogy őszintén egyébként nem nagyon láttam. Ugye annyi volt, hogy még a választások előtt ugye a Tiszapárt, talán Radnai Márk, Tiszapárt alelnök mondott olyasmit, hogy azt tervezik, hogy leváltják a MOL menedzsmentet, változást hoznak. Aztán azóta én nem láttam ezzel kapcsolatban újabb híreket. Ugye Magyar Péter találkozott Hernádi elnök úrral, ugye bizonyos részleteket megosztottak a beszélgetésükből, és amúgy tudom, hogy a menedzsment, felső menedzsment is ott volt ezen a megbeszélésen. További részleteket egyelőre nem tudunk, ugye erre tudunk támaszkodni, hogy van egy ilyen terv, hogy a MOL-ban, hát először is ugye vissza akarják szerezni azokat a részvényeket, amelyek kikerültek az alapítványokhoz. Ugye ez igazándiból összességében mintegy 25%-os tulajdonrészt jelent. Az már különben lehetőséget nyújtana a kormány számára, hogy beleszóljon a cég életében, és akár meg változásokat kezdeményezzen a menedzsmentben, a cég vezetésében. Ugye ez is egy nehéz kérdés, hogy ez hogyan fog megtörténni. Egyelőre én úgy látom, hogy ugye például ezeknek az alapítványoknak a megszüntetése tud oda vezetni, hogy az alapítókra visszaszállnak a befizetett javak, és ilyen esetben ugye akkor a kormányra, az államra visszaszállnak azok a részvények, amik ugye a Corvinus alapítványnál vannak, és lehetne folytatni a sort, összesen mondom, ez 25%. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog alakulni. Tehát előbb egy ilyen lépést is azért meg kell csinálni. Jelen pillanatban a jelenlegi tulajdonosi szerkezet tekintve, ugye maga az állam, a kormány nem fog tudni beleavatkozni. Tehát előbb egy ilyen jogi változásokat kell létrehozni.
1: Arról is érkeztek hírek, ugye főleg tegnap, de nyilván előtte is, hogy jól haladnak a tárgyalások a szerbiai NIS olajcégben az orosz részesedés megvásárlásával kapcsolatban. Ez egy jó üzletnek tűnik a jövőre nézve a MOL részéről?
2: Hát nyugtával dicsérjük a napot, ugye a részleteket még csak felszínesen karcolgatjuk, tehát azokat még nem tudjuk, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ugye itt május közepére lehet vágni, legalábbis a szerb miniszterelnök szerint valamiféle egyességet. Ugye itt azért ne felejtjük el, hogy az oroszok adják el a tulajdonrészt, és hát kérdéses, hogy például a magyar választások fényében továbbra is a MOL-t szeretnék-e tulajdonosnak, hozzáteszem, hogy nagyon más nem jöhet amúgy szóba. Úgyhogy ez egy nagy kérdés. Amúgy összességében a jelenlegi tudásunk alapján azt gondoljuk, hogy ennek van egy pozitív értéke, lehet egy pozitív értéke a MOL-ra, de nyilván a részletek, az ördög a részletekben rejtezik, ahogy szoktuk mondani, úgyhogy, és nyilván az, amit még a februári tárgyalások során tudomásunkra jutott információk alapján, ami pozitívumot láttunk, az amúgy meg nagyjából beépült a részvényárban, ez itt meg néhány száz forint, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy ennél nagyobb plusz értéket fog képviselni a végső megállapodás, ha egyáltalán ténylegesen megszületik, tehát hogyha ténylegesen az lesz, hogy a MOL lesz a fő tulajdonosa a MIS-nek.
1: Közben a horvát miniszterelnök a múlt héten nyilatkozott egy olyat egy nemzetközi konferencián, hogy igazából, tehát arra utalt, hogy felül kívánja vizsgálni a MOL, illetve INA közötti megállapodást, mert hogy ezt a monentkori Horvátország privatizációjának az egyik legrosszabb ügyletének nevezte. Van erre esély, hogy ott valami történik, akár abba az irányba, hogy valahogy a horvát fél ezt megpróbálja megváltoztatni ezt a megállapodást, vagy pedig abba az irányba, hogy akár nyugvópontra juthatnak az ellentétek?
2: Hát ugye ez az ellentét már régóta fönnáll, és az, hogy ők fölül akarják vizsgálni a privatizációs szerződést, tehát ez a évek óta téma. Tehát, hogy nem is tudom, talán 10-15 év, nem tudom. Tehát, hogy nagyon-nagyon hosszú ideje. Tehát nem egy-két éve téma ez, hanem nagyon régóta. Amúgy különben nem is tudom, valaki, most nem emlékszem pontosan ki volt, nyilatkozott arról, és szerintem ebben egyet lehet érteni, hogy annak idején nem történik meg ez a privatizáció, és a MOL nem szerez részesedést az INA-ba, akkor nagy valószínűséggel az INA csődbe ment volna belátható időn belül, mert a politika cincált a Horvátországban. Nehéz az ilyen, mi lett volna, ha dolgokkal amúgy foglalkozni, de én akkoriban elemeztem az INA-t is, a MOL-t is, és többi egyéb függelékeket itt a régióban, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben elég jelentős igazság van. Mondok olyan példákat, hogy ilyen fontos fejlesztéseket kellett végrehajtani. Például ilyen volt, hogy a naftát nem lehetett ugye szállítani tovább vonaton, meg országúton, és hasonló dolgokra upgrade-elni kellett a finomítókat, ugye, ami azóta meg is történt a MOL részéről. Tehát egy csomó olyan dolgot kellett csinálni az INA-val kapcsolatban, ami ugye egy szakmai befektető nélkül nagy valószínűséggel nem, vagy csak kisebb valószínűséggel következett volna be. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, és szerintem az is nehéz kérdés, hogy most akkor sikerül-e ezzel kapcsolatban megállapodni. Azt azért látni kell, hogy az új kormány az úgy tűnik, hogy kevésbé konfrontatív, mint a távozó kormány, vagy a távozó politikai erő. Ez esetleg reményt nyújthat arra, mert nyilván van egy pozitív, ahogy mondjam, európai feléfordulás, és ilyen szempontból talán komolyabb erőt tud képviselni, vagy komolyabban bele tudnak menni olyan tárgyalásokba, amik azt eredményezhetik, hogy valamiféle megállapodás szülessen. Én azért nem tartanám szerencsésnek azt, hogyha a horvát állam visszavenné a MOL tulajdonrészt, és szerintem ennek azért a valószínűsége nagyon pici, tehát, hogy de nyilván kell valami egyességet találni, ami most nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan micsoda. Különben még egy gondolat, aztán visszaadom a szót, ugye az egy nagyon fontos dolog volt, hogy igazándiból a horvátoknál ott pattant el a húr, amikor a MOL a piacon keresztül kezdte el növelni a tulajdon részét annak idején. Ez nem tetszett összességében a horvát kormánynak, tehát, és akkor ugye föl is ment ilyen majdnem 50%-ra, 49,5% talán a tulajdon része, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ott külön egyesség nélkül nevelte a tulajdon részét, tehát hogyha ezzel a plusz tulajdon résszel kapcsolatban valamilyen megállapodás születne, a felek között talán ez lehetne valamiféle megoldás, de csak találgatok, tehát nem tudom pontosan, hogy mi van a horvát kormány fejében, mit szeretnének a horvátok.
1: És akkor egy gyors kérdés a végére, hogy ugye azt is látjuk, hogy a cég nagyon aktív külföldön, ugye Azerbajdzsán, Kazaksztán, Pakisztán, Kurdisztán, ahol kitermelést folytat, illetve kutatási tevékenységet, dolgozik az Északi-tengeren, és Líbiában is nyert kutatási jogot. Ez akkor azt jelenti, hogy folyamatosan törekszik arra, hogy minél diverzifikáltabb legyen a portfólió, tehát hogy minél kevésbé függjön geopolitikailag egyes térségektől.
2: Hát igen, tehát pontosan, ugye is hát voltak itt hogy mondjam, hibás döntések is, ugye az Északi-tengeren volt egy olajmező, amit megvásároltak, aztán néhány évvel később el is adtak, de ez még ugye, amikor az olaj, a kitermelési portfólió expanziója viszonylag az gyerekcipőben járt, vagy hogy mondjam, tehát hogy kezdetekben voltak, akkor volt, azóta viszont ugye azért elég jó akvizíciókat hajtott végre, és sok esetben még olyan helyen is, ugye például Pakisztánban hatalmas gázmezőkön a MOL az operátor, igaz, hogy a részesedése a kitermelésből nagyon pici, de ugye azt mutatja, hogy a szakmaisága egyre kevésbé megkérdőjelezhető a nemzetközi szintén, és ez azt gondolom, hogy pozitív. Annak idején mondták azt a MOL vezetők, hogy és ez nem ma volt, hanem nagyjából 15 éve, amikor ugye először tudták azt mondani, hogy most már beveszik őket, be tudnak ülni a szivarszobába tárgyalni a különböző olajeszközök megvásárlásáról vagy eladásáról, tehát hogy a nagy fiúk bevették őket a szalomba, ahol ugye ezek a tárgyalások folynak.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Miró Józsefet hallották, az Erste vezető elemzőjét. Hírek és utána visszatérünk a többi papírral. Köszönöm szépen!
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Az MVM csoport meghirdeti a Varázskastély titkai elnevezésű rajzpályázatot. Rászoruló gyermekek gyógyításával, fejlesztésével és oktatásával foglalkozó szervezeteknek szóló felhívásunkon 16 intézmény nyerheti el az MVM támogatását. A gyermekek az általuk elképzelt varázskastély és a falai közt megvalósuló csodák megörökítésével jelentkezhetnek a pályázatra. Részletek az mvmélménynap.hu weboldalon. MVM. Értünk a jövőért.
4: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
5: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utcánál. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Erzsébet hídon Pestre, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél és a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Margit hídnál délre, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra kell készülni gázvezeték javítása miatt. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 10 óra múlt egy perccel, jó napot kívánok! Isten éltesse nagyon sokáig Dominika Cibulkovát, szlovák teniszezőnő, egykori világbajnok, Hopman kupa győztes és kétszeres olimpikon, aki már 2019 óta nem aktív, akkor vonult vissza a profi tenisztől, és ezzel egyidejűleg jelent meg életrajzi könyve, a Tenisz az életem, azaz Tenisz je moj život címmel. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. A legfrissebb információk következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 4,3%-kal több lakás épült az első negyedévben, mint egy évvel korábban, ezt közölte a KSH.
7: 2800 új lakás készült el, a használatba vett lakások száma főként a fővárosban és a nagyvárosokban emelkedett, miközben a községekben visszaesés történt. Budapest továbbra is erősen koncentrálja az építkezéseket, a legtöbb új lakás a 13., a 10. és a 11. kerületben létesült. Ezzel párhuzamosan látványosan megugrott a jövőbeni lakásépítések volumene. Az építési engedélyekből és egyszerű bejelentésekből 64%-kal volt több egy év alatt.
1: 6,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbi a márciusi ipari termelés, a KSH első becslése szerint. Munkanap hatástól megtisztítva 3,7%-os a növekedés.
7: A februári szinthez képest is bővülés látszik, ez 3,1%-os volt. A feldolgozóiparon belül több kulcságazat is növekedést mutatott, különösen a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása, a villamos berendezések előállítása, valamint az élelmiszeripar teljesített jól. A járműgyártás is bővült, bár mérsékeltebb ütemben. Összességében az első negyedévben az ipari termelés 1%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest.
1: A Balázsi Gyula nevéhez köthető Lounge Newland Visual Europe cégcsoport körül kialakult helyzetben a dolgozók egy része késre kapta meg a fizetését, és csak egy nyilvános interjúból értesültek arról, hogy a cégek számláit zárolták, illetve az államnak történő átadás is napirendre került.
7: A hírek szerint ez sok munkavállalót váratlanul ért, bizonytalanságot és feszültséget okozva a szervezeten belül. Erről számolt be az RTL híradó. A béreket végül kedd délután kezdték el utalni.
1: Az amerikai pénzügyi felügyelet vizsgálatot indított a Morgan Stanley Budapesti Befektetési Banki elemzői programja miatt, miután egy korábbi munkavállaló bejelentést tett. Erről ír a Wall Street Journal.
7: A program lényege az volt, hogy a bank alacsonyabb költségű budapesti irodájába szervezte ki a pénzügyi modellezési, prezentációkészítési és tranzakciós előkészítő feladatok egy részét, amelyeket korábban drágábban foglalkoztatott londoni és New Yorki elemzők végeztek. A vizsgálat azt elemzi, hogy a budapesti dolgozók pontosan milyen tevékenységeket láttak el, és nem lépték-e túl a számukra engedélyezett, nem szabályozott back-office feladatokat, például ügyfélkapcsolati folyamatokban való részvétellel. A Morgan Stanley budapesti egysége időközben mintegy 40 fősre bővült, és a vizsgálat kimenetele akár a modell jövőjét is befolyásolhatja.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,4%-os erősödés mellett 136.566 ponton áll. A részvénypiac forgalma kicsivel több mint egy órával nyitás után már átlépte a 3,8 milliárd forintot, és nagy léptekkel menetel a 4 milliárd forint felé. A bluechipek közül a MOL 1,9%-kal csökkent, 4232 forinton áll, az OTP 2%-kal erősödött 43430 forintra. A Richter 6%-os mínuszban 12770 forinton, a Magyar Telekom 7%-os erősödésben 2496 forinton forog. A Masterplast 2600 forinton stagnál, a Forage 0,5%-kal csökkent 2264 forintra, az OTP 2,6%-os, elnézést, a Rába 2,6%-os mínuszban 2825 forinton, az Opus 2,3%-kal csökkent 322 forintra. A Bitcoin 0,8%-kal erősödött, 81.577 dollárba és 92 centbe kerül jelenleg, az Ethereum 0,7%-kal jött feljebb 2.377 dollárra és 42 centre. A bankközi deviza piacon 1 euró 359 forint és 87 fillér, egy amerikai dollár 306 forintba és 64 fillérbe kerül, egy svájci frankért 392 forintot és 98 fillért kell fizetni. Nézzük, hogy mi történik Nyugat-Európában. A londoni FTSE 1,6, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 0,5%-kal erősödik, Milánó és Madrid egyaránt 1,3%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,2%-kal csökken, 106 dollár 33 centnél, 98 dollár 52 centnél jár a kurzus, a Brent 106 dollár és 36 cent. 2,6%-kal drágult az arany, unciánként 4686 dollárba és 90 centbe kerül a sárga nemesfém. Folytatjuk híreinket, fogy a magyarság! Idehaza kevesebb gyermek születik a kívánatosnál, és 2010 óta mintegy 600 ezeren hagyták el az országot, és ez sem segíti a népesség bővülését.
7: A következő évtizedben akár 8 millió alá is csökkenhet a lakosság létszáma. Mindez a költségvetésben is jelentős problémákat okozhat, különösen a bevételi oldalon. Erre hívja fel a figyelmet a GKI Gazdaságkutató friss elemzése. Molnár László vezető kutatót hallják.
8: Nagyon egyszerű. A munkahely, a jövedelem, tehát a fizetés, az egyéb juttatások, és hát a lakás. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek jelentősen befolyásolják ma azt, hogy egy fiatal vállal gyereket, nem vállal gyereket, mennyi gyereket vállal. És ennek a stabilitása, tehát hogy nem kell félni attól, hogy majd jön egy új kormány, és akkor valami teljesen más szabály lesz, és akkor elveszik tőlük azokat a juttatásokat, amik egyébként számítanak. Tehát a kiszámíthatóság is önmagában egy érték ilyenkor.
1: Több építőipari cég szűnt meg az idei első negyedévben, mint amennyi alakult.
7: Az Opten informatikai Kft. Cég információs szakértője elmondta, hogy márciusra a működő társas vállalkozások száma 57.100-ra csökkent, ami csaknem 2000-rel marad el az egy évvel korábbitól, miközben az alapítások száma alacsony szinten maradt. A cégek döntő része mintegy 85%-a felszámolással vagy kényszertörléssel szűnt meg, hangsúlyozta Alföldi Csaba Tamás.
9: A legnagyobb kör, ahol ezek a megszűnések bekövetkeznek, ezek 10 millió forint alatti árbevételű cégek.
2: Tehát ez alapján lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a kisebb cégek az elszenvedői annak, hogy egy ilyen típusú megszűnésbe belemenjenek. Talán ezt lehet kapcsolni ahhoz, hogy a egyéni vállalkozói kör viszont nő, és nem csak az építőiparban, hanem összességében Magyarországon az egyéni vállalkozói kör most már nagyobb számot képvisel, mint a társas vállalkozások.
1: Kuba visszautasította az olajembargót tagadó amerikai külügyminiszter állítását.
7: Marco Rubio szerint nem létezik olajblokkád Kuba ellen, és azt hazugságnak nevezte. Havanna szerint az amerikai szankciós politika, beleértve a másodlagos szankciókat és a kereskedelmi korlátozásokat, gyakorlatilag ellehetetleníti az ország üzemanyagellátását. Ezt az is jelzi, hogy az utóbbi hónapokban alig érkezett olajszállítmány a szigetre. Az amerikai fél ezzel szemben azt állítja, hogy nem blokkád, hanem a venezuelai olajszállítások visszaesése és Caracas döntései okozzák a hiányt. Az Egyesült Államok több mint 6 évtizede fenntart szankciókat Kubával szemben, amelyek időről időre szigorodtak vagy enyhültek, de alapvetően továbbra is érvényben vannak.
1: Az Egyesült Államok átmenetileg felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított Szabadságprojekt nevű katonai műveletet, ezt jelentette be Donald Trump.
7: Döntését azzal indokolta, hogy előrelépés történt az Iránnal folytatott tárgyalásokon egy esetleges megállapodás irányába. Az elnök közlése szerint a blokkád továbbra is érvényben marad, ugyanakkor a művelet szüneteltetésével időt akarnak adni a megállapodás véglegesítésére. A döntésben Pakisztán és más országok kérései is szerepet játszottak.
0: Időjárás jelentés.
7: A nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat. Emellett növekszik a zivatarhajlam is. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, az ország északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A vonalban pedig ismét itt van velünk Miró József, az Erste vezető elemzője, akivel folytatjuk a beszélgetést. Az előző fél órában a BUX-ról, illetve a MOL érkező első negyedéves gyors jelentéséről beszélgettünk néhány egyéb információval kiegészítve, most pedig folytatnánk az OTP-vel, akikről ugye sok mindent tudunk, egyrészt azt, hogy nagyon stabil szereplői a hazai piacnak, másrészt, hogy márciusban felvásárolták a Finex hitelközvetítő céget idehaza, illetve már Közép-Ázsiában, Üzbegisztánban is aktívak. Ez a fajta növekedés, illetve akvizíciós tevékenység is segíti a bankot, hogy eredményesen működjön?
2: Hát persze, hát ugye mostanra azért már odáig jutott a helyzet, hogy a profitnak nagyjából a 70%-a az külföldre jön, tehát ugye a magyar operáció az már csak kevesebb, mint egy harmaddal járul hozzá a teljesítményhez, vagy az eredményhez. Úgyhogy ilyen szempontból már azt kell, hogy mondjam, hogy az OTP nem is annyira magyar cég, hanem teljesen nemzetközi céggé vált. Az persze más kérdés, hogy igen, magyarországi központja van, és Magyarországon van a közgyűlés, meg a döntéshozatal.
1: Itt ugye a cégcsoportnak a legendás elnök vezérigazgatója volt ugye nagyon sokáig Csányi Sándor, aki egy idő után nem is olyan régen talán, de visszavonult elnöknek. Ezek szerint akkor a jelenlegi menedzsment is ugyanolyan jól prosperál, mint az előző.
2: Igen. Ugye ez tavaly történt meg. Ugye halad előre a cég, ugye tervez

0: le.
1: Ez a piac, mármint az ázsiai piac, ez ilyen fejlődő piacnak mondható? Mert így kimondva, hogy Üzbegisztán, hát mondjuk nyilván nem egy Svájc.
0: Nem, de nagyon erős a növekedés, gyors a növekedés ezekben az országokban, és már ezek nem azok, és nagyon a hitelezés meg nagyon alul penetrált, tehát hogy nagyon, nagyon alacsony, úgyhogy elég nagy növekedési potenciál van a hitelezésben, a gazdaságok növekedésében, és már nem azokat a fejletlen országokat látjuk, tehát hogyha az ember akár körülnéz a neten, vagy uram, bocsán, esetleg elutazik oda, és úgy néz körül, akkor azért eléggé meg tud lepődni, hogy van egy kép, ami ér róla ezekkel az országokkal kapcsolatban, de hogy már valószínűleg annál sokkal fejlettebbek, mint amit gondolunk, vagy sok esetben gondolnak az emberek. Úgyhogy nyilván ennek van egy kockázata, tehát azért ez egy kockázatosabb régió, de ugye elég nagy növekedési potenciál is van benne, úgyhogy itt az üzbegisztáni rész is már elég komoly eredmény hozzájáruló az éves eredményhez. Tehát elég komoly számottevő szereplője lett a cégnek itt az elmúlt év során.
1: Van még olyan blue chipünk, amelyik ugye nagyon aktív a nemzetközi piacokon, ez a Richter Gedeon NRT.
0: Pillanatot, hogy beszéljünk arról, hogy mit várunk tőle itt a negyedéves.
1: Mit várunk tőle, igen.
0: Tehát, hogy azt előtt azért ne csúsztunk el. Meglepő módon profitban visszaesést várunk. Tehát ugye, mint ahogy az elején beharangoztuk, azért azt láthattuk, hogy ugye a MOL esetében is van egy csökkenés, ugye beszéltünk a BUX-ban erről a visszaesésről, és itt is van egy nagyjából egy ilyen 10-15% közötti profit csökkenés lesz a tavalyi első negyedévhez képest, ami alapvetően azért annak köszönhető, hogy megnövekedett az extra profit adónak a terhe, közel megduplázódott, és ugye tavaly is az volt, hogy ilyenkor a bruttó értéket, tehát az egész évre vonatkozó bruttó értéket kell kifizetni, amit ugye később állampapír vásárlásokkal amúgy lehet csökkenteni. És ez azért most nagyon megugrott, mondom, közel duplázódott tavalyhoz képest, úgyhogy ennek köszönhető, hogy csökkenő eredményt láthatunk. Hogyha ezt kivennénk belőle, tehát ezzel megtisztítanánk, amit különben most már nem csinál az OTP, tehát nem közöl ilyen tisztított eredményt, hanem azt mondja, hogy ezek a tényezők, ezek bizony a normális üzletmenetnek a részének tekinthetők, ugye mi ezt tette azután, talán tavalytól így, hogy éveken keresztül mindig volt tisztított eredmény, hogy ilyen meg olyan egyszeri tételek vannak. Tehát a lényeg, hogyha ezt kivennénk, akkor azért egy szép növekedést láthatnánk, egy ilyen 10-20% közötti profit bővülést így gyors becslés alapján, amit itt fejben lefolytattam. Tehát ugye itt is azt kell, hogy mondjam, hogy idézőjelben átmeneti a megingás, és ugye még az az érdekessége van, hogy még az is fontos szerepet játszik, hogy ebből, amit most leír adó, ebből lesz visszaírás nagy valószínűséggel az elkövetkező negyed években, ahogy ugye az állampapír vásárlások mértéke valamelyest növekszik, és azzal lehet csökkenteni ezt az adóterhet, akkor ez majd pozitívan fog viszont megjelenni az elkövetkező negyed években. Tehát az a negatív hatásnak egy része az pozitív hatásként fog megjelenni az elkövetkező negyed években. Úgyhogy ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy itt sem kell aggódnunk az eredmény tekintetésben nagy valószínűséggel.
1: Vágtassunk át akkor a Richterre, amely a szintén aktív a nemzetközi piacokon. Itt ugye azt lehet olvasni, hogy a nőgyógyászati üzletág hagyományosan hozzájárul a cégnek az eredményességéhez. Ez így lesz az idei első negyedévben is?

0: Hát igen, bár ugye a bontásban nem feltétlenül így számolunk, hanem régiókkal számolunk, és ugye itt azért megjelennek negatív hatások. Különben itt is az van, hogy enyhe visszaesésre számítunk, egy 5-10% közötti profit visszaesésre számítunk, aminek ugye alapvetően két, vagy bizonyos értelemben három oka van. Az egyik az az, hogy voltak előszállítások Közép-Európában és Kelet-Európában a tavalyi év végén. Emiatt ezekben a régiókban nem fog növekedni az értékesítés, sőt egy nagyon picit vissza is eshet itt az első negyed évben. Tavalyhoz képest, tavalyi első negyed évhez képest. Másrészt, ami fontosabb, hogy ugye az a jelentős forint erősödés, amit láthattunk itt egyrészt az év elején, utána volt egy gyengülés, aztán áprilistól megint egy nagyon nagy erősödés, tehát gondoljunk abba bele, hogy valahol 400 és 420 forint között volt az euró-forint keresztárfolyam, vagy a dollár, ott még durvább volt, 390 forint környékén is járt a dollár, most meg 310 környékén, bár hozzáteszem, hogy a negyed évben inkább talán a 330 körüli átlag volt jellemző. Tehát, hogy volt egy elég nagyon nagy forint erősödés, illetve ugye a dollárnak még gyengülése is volt, és ezek negatívan hatnak, nagyon komolyan negatívan hatnak az eredményre. Úgyhogy ilyen tekintetben az, hogy csak 5-10% közötti lesz a nettó profit csökkenés, ez jónak tekinthető. Mondok egy példát, például az EFZI-nek a teljesítménye, a Cariprazin teljesítménye az Egyesült Államokban szuper jó lett, a várakozások tetején alakult, 905 millió dollár lett az árbevétele, ami egy nagyon korábbi árfolyammal egy 60 milliárd fölötti royalty bevételt jelentett volna, most meg inkább ez azért az 50 milliárd forinthoz lesz közel, tehát ugye ez a jelentős dollár gyengülés, forint erősödés azért látszik, hogy sok-sok milliárd forintot vesz ki amúgy a Richter zsebéből, és hát nyilván ezek a deviza árfolyam ingadozások hosszú távon amúgy megkiegyenlítődnek, tehát hosszú távon azt gondolom, hogy itt is akár a következő negyed években is már javuló eredményre számíthatunk.
1: Végül, de nem utolsó sorban nézzük a Magyar Telekomot. Ugye azt látjuk, hogy a 2025-ös évük az nagyon-nagyon jól sikerült, mármint profitabilitás szempontjából. Mit várunk az idei első negyedévre?
0: Ez a kivétel, ugye itt a négy nagy között, mert itt emelkedő eredményre számítunk, de nem számottevően. Tehát néhány százalékkal emelkedhet az eredmény a tavalyi első negyedévhez képest. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy ugye nem tudta a tarifákat inflációhoz indexálni. Ugye itt volt egy erőteljes kormányzati nyomás a telekommunikációs cégeken, tavaly ugye vissza kellett vonni az áremelést, és idén nem is következett ez be. Tehát itt egyértelműen a szolgáltatás mixnek a profitabilitás, tehát úgy változott a szolgáltatás mix, hogy annak a profitabilitása növekedett, tehát az emberek olyan csomagokat választottak, amin nagyobb a profitja a cégnek, és hát ennek köszönhető az, hogy alapvetően emelkedett, mondom, ilyen kvázi 1 milliárddal vagy 1,5 milliárd forinttal a nettó eredménye a cégnek. Ugyanakkor nyilván nagyon-nagyon kérdéses lesz az, és kíváncsiak leszünk ezzel kapcsolatban, hogy például a választások fényében, stb., vagy a második fél évre általunk várt infláció indexelt áremelést kapcsolatban lesz-e valamiféle bejelentése a cégnek a gyors jelentés kapcsán. Ugye ez nyilván fontos lesz az árfolyam szempontjából is.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, illetve az elmúlt egy órában is Miró Józsefet hallották, az Erste vezető elemzőjét. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
0: Köszönöm szépen.
2: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: reggeli monitor. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás fő támogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 10:11 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. 4,3%-kal több lakás épült az első negyedévben, mint egy évvel korábban, ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal. 2800 új ingatlan készült el, a használatba vett lakások száma főként a fővárosban és a nagyvárosokban emelkedett, miközben a községekben visszaesés volt. Budapest továbbra is erősen koncentrálja az építkezéseket, a legtöbb új lakás a 13., a 10. és a 11. kerületben épült, ezzel párhuzamosan látványosan megugrott a jövőbeni építések volumene. Az építési engedélyekből és egyszerű bejelentésekből a korábbi 2/3-ánál lett több egy év alatt. 6,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit a márciusi ipari termelés a KSH első becslése szerint. Munkanak hatástól megtisztítva 3,7%-os növekedést mértek. A februári szinthez képest is bővülés látszik, ez 3,1%-os volt. A feldolgozóiparon belül több kulcságazat növekedést mutatott, különösen a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása, a villamos berendezések előállítása, valamint az élelmiszeripar teljesített jól. A járműgyártás is bővült, bár mérsékelt ütemben. Összességében az első negyedévben az ipari termelés 1%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakának mutatójánál. Az amerikai pénzügyi felügyelet vizsgálatot indított a Morgan Stanley budapesti befektetési banki elemzői programja miatt, miután egy korábbi munkavállaló bejelentést tett, erről ír a Wall Street Journal. A program lényege az volt, hogy a bank alacsonyabb költségű budapesti irodájába szervezte ki a pénzügyi modellezési, prezentációkészítési és tranzakciós előkészítő feladatok egy részét, amelyeket korábban drágábban foglalkoztatott New York-i és londoni elemzők végeztek. A vizsgálat azt elemzi, hogy a budapesti dolgozók pontosan milyen tevékenységet láttak el. Nem lépték-e túl a számukra engedélyezett, nem szabályozott back-office feladatokat, például ügyfélkapcsolati folyamatokban való részvétellel. A Morgan Stanley budapesti egysége időközben mintegy 40 fősre bővült, és a vizsgálat kimenetele akár a modell jövőjét is befolyásolhatja. Lezuhant egy erdőtüzet oltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta életét vesztette. A kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban egy mintegy 250 hektáros erdőtűz oltása közben történt a baleset. A hatóságok szerint a gép egy gyorsan terjedő, a szárazság miatt különösen veszélyes erdőtűz felett dolgozott. A tűz tegnap délután Kozaki község közelében keletkezett. A beavatkozásban mintegy 300 tűzoltó, katonai egységek, helikopterek és drónok is részt vettek. Kuba visszautasította az olajembargót tagadó amerikai külügyminiszter állításait. Marco Rubio szerint ugyanis nem létezik olajblokkád Kuba ellen, hazugságnak nevezte ezt. Havanna szerint az amerikai szankciós politika, beleértve a másodlagos szankciókat és a kereskedelmi korlátozásokat, gyakorlatilag ellehetetleníti az ország üzemanyag ellátását. Ezt az is jelzi, hogy az utóbbi hónapokban alig érkezett olajszállítmány a szigetre. Az amerikai fél ezzel szemben azt állítja, hogy nem blokád, hanem a venezuelai olajszállítások visszaesése és Caracas döntései okozzák a hiányt. Az Egyesült Államok több mint 6 évtizede fenntart szankciókat Kubával szemben, amelyek időről időre szigorodnak vagy enyhülnek, de alapvetően továbbra is érvényben vannak.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 3%-os erősödés mellett 136.373 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 4,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,1%-kal csökkent 4.224 forintra, az OTP 1,6%-os pluszban 43.270 forinton áll, a Richter 3%-kal csökkent 12.800 forintra, a Magyar Telekom 7%-kal erősödött 2.494 forintig. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 359 forintba és 80 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 306 forintot és 34 fillért, egy svájci frankért 397 forintot és 12 fillért kell fizetni. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,7, a frankfurti DAX 1,5, a párizsi CAC 40 1,6%-kal erősödik, Milánó 1,2, Madrid 1,3%-kal korrigál felfelé.
0: Időjárás jelentés.
5: A fátyol felhős napos idő után délután kisebb esők, záporok kialakulhatnak, a déli délnyugati szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet kellemes lesz, 25 és 29 fok között alakul. Ennyi fért a mai reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő Péli Nagy Kata és a hírszerkesztő Somodi Evelin nevében is Németh Lászlót hallották, legközelebb holnap reggel találkozunk. Kellemes rádiózást, jó vételt, viszont hallásra!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok! 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Kuba visszautasította az olajembargót tagadó amerikai külügyminiszter állítását. Marco Rubio szerint ugyanis nem létezik olajblokád Kuba ellen, és azt hazugságnak nevezte. Havanna szerint az amerikai szankciós politika, beleértve a másodlagos szankciókat és a kereskedelmi korlátozásokat, gyakorlatilag ellehetetleníti az ország üzemanyagellátását. Ez azt is jelenti, hogy az utóbbi hónapokban alig érkezett olajszállítmány a szigetre. Az amerikai fél ezzel szemben azt állítja, hogy nem blokád, hanem a venezuelai olajszállítások visszaesése és Caracas döntései okozzák a hiányt. Az Egyesült Államok több mint 6 évtizede fenntart szankciókat Kubával szemben, amelyek időről időre szigorodtak vagy enyhültek, de alapvetően továbbra is érvényben vannak. Jelentősen visszaesett idehaza az egyéni és egyedi rendszámtáblák iránti kereslet, miután tavaly februárban 35%-kal megemelték a kapcsolódó hatósági díjakat. Az egyéni rendszámára 112.450 forintról 151.810 forintra, az egyedi rendszámé pedig 435.000 forintról 587.250 forintra emelkedett. A drágítás hatására az igénylések száma látványosan csökkent, az egyéni rendszámoknál mintegy 51%-os, az egyedi rendszámoknál pedig 66%-os visszaesést mértek az áremelés utáni időszakban. A bevétel növekedés ennek ellenére minimális maradt, a teljes éves többlet mindössze néhány 10 millió forintot tett ki, írja a vezes.hu. 4,3%-kal több lakás épült az első negyed évben, mint egy évvel korábban, közölte a KSH. 2800 új lakás készült el, a használatba vett lakások száma főként a fővárosban és a nagyvárosokban emelkedett, miközben a községekben visszaesés történt. Budapest továbbra is erősen koncentrálja az építkezéseket, a legtöbb új lakás a 13., a 10. és a 11. kerületben létesült. Ezzel párhuzamosan látványosan megugrott a jövőbeni lakásépítések volumene. Az építési engedélyekből és egyszerű bejelentésekből 64%-kal lett több egy év alatt.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,5%-ot emelkedik, 136.578 pontra, a részvénypiac forgalma 6,2 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 2,5%-ot gyengül 4206 forintra, a Richter 2,1%-os mínuszban 12810 forint, az OTP 2%-ot erősödik 43440 forintra, és a Magyar Telekom 9,1%-os pluszban 2500 forinton. Európában is pozitív az összkép, a londoni FTSE majdnem 2%-ot emelkedik, a német DAX 1,7%-ot, 1,8%-del emelkedik a francia Kekeron és 1,5% a plusz Milánóban, a madridi börze 1,6%-kal megy felfelé. A bankközi devizapiacon az euró értéke 359 forint 46 fillér, az amerikai dollárért 305 forintot és 73 fillért kell fizetni. Május 20-ig kell benyújtani az adóbevallásokat, és eddig mintegy 1,7 millióan teljesítették ezt a kötelezettséget, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A hatóság kiemeli, hogy az ESJA rendszerben a bevallási tervezetek online, ügyfélkapu plusz vagy DAB hozzáféréssel néhány perc alatt elérhetők és jóváhagyhatók. Az 1+1 százalékos felajánlásról is nyilatkozni lehet, amely részben automatikusan érvényben marad, de a civil szervezeteknek szóló felajánlást évente meg kell újítani.
0: Időjárás jelentés.
3: Még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat. A déli-délnyugati szél sokfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás szabályozásához kapcsolódó kormányrendelet több kulcsfontosságú rendelkezését. A döntés értelmében azok a szabályok is érvényüket vesztették, amelyek a már folyamatban lévő bírósági ügyekre is kiterjedtek volna. A testület az Országos Bírói Tanács beadványa alapján jutott erre a következtetésre. Az OBT azt kifogásolta, hogy a rendelet előkészítése során nem biztosították számára a törvényben előírt véleményezési lehetőséget. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy erre valóban nincs bizonyíték, így az eljárás sértette a jogszabályi előírásokat. A kifogásolt rendelkezések egyebek mellett kizárták volna a közigazgatási per lehetőségét a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos ügyekben, valamint előírták, hogy a már folyamatban lévő pereket is meg kell szüntetni. A döntés jelentősége, hogy ezek a szabályok így nem alkalmazhatók, és a folyamatban lévő eljárások jogi helyzete is megváltozik. A Balási Gyula nevéhez köthető Lange New Land Visual Europe cégcsoport körül kialakult helyzetben a dolgozók egy része késve kapta meg a fizetését, és csak egy nyilvános interjúból értesültek arról, hogy a cégek számláit zárolták, illetve az államnak történő átadás is napirendre került. A hírek szerint ez sok munkavállalót váratlanul ért, bizonytalanságot, feszültséget okozva a szervezeten belül, erről számolt be az RTL híradó. A béreket végül kedd délután kezdték el utalni a dolgozóknak.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 2%-os pluszban 136.268 ponton, a részvénypiac forgalma 8,4 milliárd forint. A vezető papírok továbbra is vegyesen teljesítenek, a Magyar Telekom 8,1%-kal emelkedik 2498 forintra, a Richter 4,1%-kal gyengül 12790 forintra, az OTP 2%-os pluszban 43430 forint, és a MOL 3,2%-ot esik 4178 forintra. Európában kiemelkedően jó a hangulat, már 2,4%-kal ugrik a francia kekeron, a német DAX index 2,3%-os pluszban akár csak a spanyol bőrze, az olasz mutató 1,8%-ot bővül, és a londoni bőrze 2,2%-os pluszban. A bankközi devizapiacon az euró értéke 359 forint 10 fillér, az amerikai dollár 305 forint ebben a pillanatban. Már 10 tengerész vesztette életét az arab öbölben rekedt kereskedelmi hajókon a hormuzi szoros lezárása óta, közölte Marco Rubio Washingtonban. Az amerikai külügyminiszter tájékoztatása szerint mintegy 2300 tengerész rekedt a térségben, akik 87 országból származnak, miközben a hajókon egyre súlyosabb az élelmiszer és vízhiány, és több esetben kalóztámadások is történtek. Az Egyesült Államok és több arab ország közben határozat tervezetet nyújt be az ENSZ biztonsági tanácsához, amelyben felszólítják Iránt a szoros megnyitására.
0: Időjárás jelentés.
5: Fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, ezekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat. A déli-délnyugati szél sok felé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudta, hogy a Danubius Hotels megújult szállodáiban nem csak kikapcsolódásra, hanem céges események, csapatépítők, vacsorák lebonyolítására is van lehetőség. Inspiráló környezetben, professzionális háttérrel, széleskörű catering szolgáltatással és teljes körű technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az Egyesült Államok átmenetileg felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított szabadságprojekt nevű katonai műveletet, jelentette be Donald Trump. Döntését azzal indokolta, hogy előrelépés történt az Iránnal folytatott tárgyalásokon egy lehetséges megállapodás irányába. Az elnök közlése szerint a blokád továbbra is érvényben marad, ugyanakkor a művelet szüneteltetésével időt akarnak adni a megállapodás véglegesítésére. A döntésben Pakisztán és más országok kérései is szerepet játszottak. Az orosz hadsereg az Ukrajna által egyoldalúan meghirdetett tűzszünet ellenére rakéta és drón támadásokat hajtott végre több ukrajnai célpont ellen. A légicsapások Harkiv, Zaporizsia, Krivíri és Szumi térségét is érték. Az ukrán légvédelem a drónok nagy részét elfogta, de több rakéta és drón célba talált. A támadásoknak legalább 2 halálos áldozata és több sebesültje van, valamint károk keletkeztek lakóházakban és az infrastruktúrában. Mindeközben az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel 53 ukrán drónt semmisített meg a légvédelem 5 orosz régió és a Fekete-tenger térségében. Az amerikai pénzügyi felügyelet vizsgálatot indította a Morgan Stanley Budapesti Befektetési Banki elemzői programja miatt, miután egy korábbi munkavállaló bejelentést tett, írja a Wall Street Journal. A program lényege az volt, hogy a bank alacsonyabb költségű budapesti irodájába szervezte ki a pénzügyi modellezési, prezentációkészítési, illetve tranzakciós előkészítési feladatok egy részét, amelyeket korábban drágábban foglalkoztatott londoni és New Yorki elemzők végeztek. A vizsgálat azt elemzi, hogy a budapesti dolgozók pontosan milyen tevékenységeket láttak el, és nem léptek-e túl a számukra engedélyezett, nem szabályozott back-office feladatokon, például ügyfélkapcsolati folyamatokban való részvétellel. A Morgan Stanley budapesti egysége időközben mintegy 40 fősre bővült, és a vizsgálat kimenetele akár a modell jövőjét is befolyásolhatja.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,5%-ot emelkedik 136.568 pontra. A részvénypiac forgalma 9,5 milliárd forint. A vezető papírok továbbra is vegyesen teljesítenek. A MOL csaknem 3%-kal esik 4.188 forintra. 2,3%-ot erősödik az OTP 43.530 forintra. a Richter 0,2%-ot gyengült 12.820 forintra, és a Magyar Telekom 1,3%-os pluszban 2.510 forinton. Az európai parkett továbbra is meglehetősen jól teljesít, a londoni FTSE 2,2%-ot erősödik, akárcsak a spanyol mutató, 1,8%-del emelkedik Milánó, és 2,4%-del a német DAX, illetve a francia Cacaron emelkedik. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 359 forint, az amerikai dollárért 304 forintot és 88 fillért kell fizetni. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a One Magyarország ellen, mert gyanúja szerint a cég megtévesztő módon tájékoztatta a fogyasztókat a világ napi egy szolgáltatás kapcsán. A hatóság szerint a kereskedelmi kommunikáció nem egyértelmű, helyenként ellentmondásos, így nem világosak a szolgáltatás lényeges feltételei és az esetleges többletköltségek. Az ügy vizsgálatára most 3 hónap áll rendelkezésre, amely szükség esetén meghosszabbítható.
0: Időjárás jelentés.
4: Nagyrészt fátyol, felhős, napos idő várható, majd délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből főként késő délutántól helyenként záporeső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli-délnyugati szél sokfelé megélénkül, az ország északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Vous êtes tranquillité.
1: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 12:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Jelentősen rontotta az Erste Bank első negyedéves eredményét az extra profit adó. A befizetés miatt a bank 37,6 milliárd forint adóterhet számolt el, és így az időszakot 5 milliárd forintos veszteséggel zárta, szemben az egy évvel korábbi 20 milliárdos nyereséggel. A működési bevételek ugyan 2%-kal nőttek, a kamat és díjbevételek is emelkedtek, de a kiadások gyorsabb növekedése és az adóteher összességében rontották az eredményt. A bankvezetés szerint az új szabályozás miatt az extra profit adót teljes egészében az első negyed évben kellett elszámolni, ami torzította a pénzügyi eredményt. 23%-kal visszaesett a BMW csoport eredménye az első negyed évben az előző évhez képest. 1,7 milliárd euró volt az adózott eredmény. A profit csökkenést a vállalat szerint részben a kínai piacon erősödő verseny és az amerikai vámok okozták. A cég működési eredménye 36%-kal esett 2 milliárd euróra, miközben a bevétel 8%-kal csökkent 31 milliárd euróra. Az eladások összességében 3,5%-kal mérséklődtek, különösen a BMW márka és a Rolls-Royce teljesítménye gyengült. A teljesen elektromos járművek értékesítése 20%-kal esett vissza. 6,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbi a márciusi ipari termelés a KSH első becslése szerint. Munkanap hatástól tisztítva 3,7%-os növekedést mértek. A februári szinthez képest is bővülés látszik, ez 3,1%-os volt. A feldolgozó iparon belül több kulcságazat is növekedést mutatott, különösen a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása, a villamos berendezések előállítása, valamint az élelmiszeripar is jól teljesített. A járműgyártás is bővült, bár mérsékeltebb ütemben. Összességében az első negyedévben az ipari termelés 1%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest.
0: Tőzsde hírek.
5: 6%-kal emelkedik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forintnál jár. Továbbra is vegyes hangulatban kereskednek a blue chipekkel, a MOL most 2,9%-kal esik vissza, 4188 forintra, az OTP 2,5%-os plusz után 43620 forintot ér, a Richter 3/11 gyengül 12800 forintra, a Magyar Telekom 1,2%-ot emelkedik és 2508 forintot ér. Európa kiemelkedően jó hangulatban, 1,7%-ot emelkedik a londoni FTSE, 0,5%-ot a német DAX, 1,6%-del megy feljebb a francia kakáron, 1,8% a plusz az olasz mutatóban, és 2,6%-ot erősödik a spanyol mutató. A bankközi devizapiacon az euró értéke 359 forint, az amerikai dollárért 304 forintot és 93 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből főként késő délutántól helyenként zápor eső előfordulhat, néhány zivatarral együtt. A déli-délnyugati szél sokfelé megélénkül, az ország északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul. Késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

like an Amy.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
1: Egy óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai adásban beszámolunk majd arról, hogy az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet több kulcsfontosságú intézkedését. Aztán gazdasági versenyhivatali vizsgálatról is lesz szó, a hazai ingatlanpiacról, építőiparról, a magyar ipar teljesítményéről, amely váratlanul jó lett, de természetesen elmondjuk a legfrissebb háború és piaci információkat is. A híreket Somodi Evelin állította össze, és akkor a részletek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás szabályozásához kapcsolódó kormányrendelet több kulcsfontosságú rendelkezését. Ennek értelmében azok a szabályok is érvényüket veszítették, amelyek a már folyamatban lévő bírósági ügyekre is kiterjedtek volna. A testület az Országos Bírói Tanács beadványa alapján jutott erre a következtetésre. A Bírói Tanács azt kifogásolta, hogy a rendelet előkészítése során nem biztosították számára a törvényben előírt véleményezési lehetőséget. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy erre valóban nincs bizonyíték, így az eljárás sértette a jogszabályi előírásokat. A kifogásolt rendelkezések egyebek mellett kizárták volna a közigazgatási per lehetőségét a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban, valamint előírták, hogy a már folyamatban lévő pereket is meg kell szüntetni. A döntés jelentősége, hogy ezek a szabályok így nem alkalmazhatók, és a folyamatban lévő eljárások jogi helyzete is megváltozik majd. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Van Magyarország ellen, mert gyanúja szerint a cég megtévesztő módon tájékoztatta a fogyasztókat a világ napi jegy szolgáltatás kapcsán. A hatóság szerint a kereskedelmi kommunikáció nem egyértelmű, helyenként ellentmondásos, így nem világosak a szolgáltatás lényeges feltételei és az esetleges többletköltségek. Az ügy vizsgálatára 3 hónap áll rendelkezésre, amely szükség esetén meghosszabbítható. Rendkívüli támogatást kezdeményez a fagykárt szenvedett szőlőtermelők számára a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A szervezet szakmaközi ügyekért felelős alelnöke azt mondta, hogy az agrárkár enyhítési rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett termelők részleges kompenzációban részesüljenek, amennyiben a szükséges bejelentéseket határidőben megteszik. Varga Máté szerint már most biztos, hogy elveszett az idei termés fele.
2: Nagyságrendileg 1,5 hónapja nem volt normális csapadék a szőlőtermőterületek túlnyomó részén, tehát az aszály már az ültetvényekben is kezd érezhetővé válni, és ha nem lesz növényvédelmi probléma, ha nem lesznek jégkárok, esetleg még május elején további fagyok, tehát akkor is országos szinten egy 50%-osnál nagyobb termés már nem várható. Ugye nyilván ez borvidékenként eloszlik, mert például a felső magyarországi régióban, vagy a tokai régióban ott jóval kisebb fagykárokat regisztráltak, ott pár száz hektárokat, vagy a tokai régióban pár 10 hektárokat érünk csak szerencsére a fagykát, de értelemszerűen országos szinten sajnos hatalmas a probléma.
1: 4,3%-kal több lakás épült az első negyed évben, mint egy évvel korábban, közölte a KSH. 2800 új lakás készült el, a használatba vettek száma főként a fővárosban és a nagyvárosokban emelkedett, miközben a községekben visszaesés történt. Budapest továbbra is erősen koncentrálja az építkezéseket, a legtöbb új lakás a 13., 10. és 11. kerületben létesült. Ezzel párhuzamosan látványosan megugrott a jövőbeni lakásépítések volumene, az építési engedélyekből és egyszerű bejelentésekből 64%-kal lett több egy év alatt. Nagyot ment márciusban a hazai ipar, az előző év azonos időszakához mérte 6,7, az előző hónaphoz viszonyítva 3,1%-kal bővült az ipari termelés. Jól teljesített valószínűleg az akkumulátoripar, mert komolyabban bővült a villamos berendezés gyártás, az autóipar pedig már segítette az ipar teljes kibocsátásán. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztük arról, hogy idén mikorra találhat magára a magyar ipar, és mennyire befolyásolja ezt az iráni válság.
3: Ami viszont valóban probléma, az a közel-keleti helyzet, illetve az ebből fakadó energiátok. Márciusban és áprilisban ez még leginkább csak az energiárakat érintette, de nyilván ez előbb-utóbb be fog jönni az ipartermékek árába is, ezért a termelői árakban már kezdett megjelenni márciusban, de most ugye ha magasabb az ár, akkor alacsonyabb a keresztbe. A másik probléma az az európai ipar és így a magyar ipar energiaintenzitása, illetve hát az, hogy emellé ugyanígy saját energiánk, tehát importra szorunk, megérti az ipar a magas energiárakat, ez egy fokozatosan megjelenő hatás lesz.
1: Jelentősen rontotta az Erste Bank első negyedéves eredményét az extra profit adó. A befizetés miatt a bank 37,6 milliárd forint adóterhet számolt el, így az időszakot 5 milliárd forintos veszteséggel zárta, szemben az egy évvel korábbi 20 milliárdos nyereséggel. A működési bevételek ugyan 2%-kal nőttek, a kamat és díjbevételek is emelkedtek, de a kiadások gyorsabb növekedése és az adóteher összességében rontotta az eredményt. A bankvezetés szerint az új szabályozás miatt az extra profit adót teljes egészében az első negyedévben kellett elszámolni, ami torzította a pénzügyi eredményt. 23%-kal esett vissza a BMW csoport eredménye az első negyedévben az előző évhez képest, 1,7 milliárd euró volt az adózott nyereség. A profit csökkenést a vállalat szerint részben a kínai piacon erősödő verseny és az amerikai vámok okozták. A cég működési eredménye 36%-kal 2 milliárd euróra esett, miközben a bevétel 8%-kal 31 milliárd euróra csökkent. Az eladások is mérséklődtek összességében 3,5%-kal, különösen a BMW márka és a Rolls-Royce teljesítménye gyengült. A teljesen elektromos járművek értékesítése is 20%-kal esett vissza.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde egy komolyabb 2,3%-os erősödésben jár, a német DAX 2,8%-kal repül felfelé 25.082 ponton, a francia CAC-en 3%-kal, az olasz tőzsde 1,9%-a, spanyol 2,7%-kal rallizik. 1,1790 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 6%-kal erősödik a BUX, 136.737 ponton jár, a forgalom 11 milliárd 979 millió forint. 2,9%-kal esnek a MOL részvények, 4188 forinton jegyzik őket, az OTP 2,5%-os emelkedésben 43.630 forinton, 3%-kal csökken a Richter, 12.800, 1,3%-kal emelkedik a Magyar Telekom, 2.510 forinton. Dragonnak a 4IG részvények is 1,2%-kal 2.304 forinton jegyzik őket. Leginkább egyébként a UPPC részvényei mennek felfelé, 60%-kal 10 forinton jegyzik őket. A Start 1020 forinttal, ez 4,1%-os erősödés, az Essence 2,9%-os pluszban 998 forinton, a budapesti értéktőzsde részvényei ugyanakkor 8,3%-os komoly mínuszban 11.000 forinton. A deviza piacon az euróért 357 forint 70 fillért kell adni. Nézzük, hogy áll a kőolaj. Egy masszív 10%-os esés. A Brent 98,33 dollár, az amerikai könnyolaj 89,59 dollár jár. A földgáz ára a holland tőzsdén 13%-os napon belüli mínuszban 40,78 euró. Az orosz hadsereg az Ukrajna által egyoldalúan meghirdetett tűzszünet ellenére rakéta és drón támadásokat hajtott végre több ukrajnai célpont ellen. A légicsapások Kharkiv, Zaporizsia, Krivij Rih és Szumi térségét is érték. Az ukrán légvédelem a drónok nagy részét elfogta, de több rakéta és drón célba talált. A támadásoknak legalább 2 halálos áldozatuk és több sebesültjük van, de károk keletkeztek lakóházakban és infrastruktúrában is. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel 53 ukrán drónt semmisített meg a légvédelem 5 orosz régió és a Fekete-tenger térségében. Mindeközben az izraeli hadsereg újabb légicsapásokat hajtott végre a Libanon több térségében, állítása szerint a Hezbollah fegyverraktárai és más katonai létesítmények voltak a célpontok. Izrael nem sokkal a csapások előtt új evakuálási figyelmeztetést adott ki Dél-Libanon és a Bekaa völgy több településének lakói számára. Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője az X-en arra szólította fel, mint egy tucatnyi falu és város lakóit, hogy legalább 1000 méterre távolodjanak el az érintett területekről, és nyílt területeken keressenek menedéket a további csapások előtt. Kuba visszautasította az olajembargó tagadó amerikai külügyminiszter állítását. Marco Rubio szerint nem létezik olajblokád Kuba ellen, és a hazugságnak nevezte mindezt. Havana szerint az amerikai szankciós politika, belértve a másodlagos szankciókat és a kereskedelmi korlátozásokat, gyakorlatilag ellehetetleníti az ország üzemanyag ellátását. Ezt az is jelzi, hogy az utóbbi hónapokban alig érkezett olajszállítmány a szigetre. Az amerikai fél ezzel szemben azt állítja, hogy nem blokkád, hanem a venezuelai olajszállítások visszaesése és Caracas döntései okozzák a hiányt. Az Egyesült Államok több mint 6 évtizede tart fent szankciókat Kubával szemben, amelyek időről időre szigorodtak vagy enyhültek, de alapvetően továbbra is érvényben vannak. Végül pedig még egy reggeli információ, a Donald Trump elnök azt jelentette be, hogy az Egyesült Államok átmenetileg felfüggeszti a hormozi szoros hajó forgalmának biztosítására indított Szabadság projekt nevű katonai műveletet. Döntését azzal indokolta, hogy előrelépés történt az Iránnal folytatott tárgyalásokon egy lehetséges megállapodás irányába. Az elnök közlése szerint a blokkád továbbra is érvényben marad, ugyanakkor a művelet szüneteltetésével időt akarnak a megállapodás véglegesítésére szánni. A döntésben Pakisztán és más országok kérései is szerepet játszottak.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt fátyol felhős, napos idő várható, majd délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből főként késő délutántól helyenként záporeső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél sokfelé megélénkül, az ország északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul, késő este döntően 15 fok várható.
0: Sporthírek a 94.2.
1: Tenisszel kapcsolatos információ, hogy Udvardi Panna nyert, Marozsán Fábián viszont kiesett az első fordulóban a római salakpályás tenisztornán. Az ATP rangsorban 49. Marozsán a 6 helyjel hátrébb rangsorolt cseh Vid Koprivával nézett farkas szemet a nyitókörben és végül alul maradt. Udvardi Panna viszont megverte a rangsorban 122. orosz Alekszandre Kornyejevet. A második fordulóban a magyar játékosra 21-ként rangsorolt belga Elis Mertens vár. A labdarúgó bajnokok ligájában a tegnapi elődöntőben 1-0-ra nyerte az Arsenal az Atletico Madriddal szemben, így 20 év után az Arsenal ismét BL döntős lesz. Ma a Paris Saint-Germain Bayern München mérkőzés visszavágóját játsszák, a bajorok 1 gólos mínuszról próbálnak felállni, 5-4-re nyert ugyanis Párizs az első mérkőzésen. A címvédő tehát annak ellenére, hogy rengeteg gólt rúgott, sokat is kapott, tehát igencsak szoros csata várható, és hát a Bajnokok Ligája döntőjét idén Budapesten a Puskás Arénában rendezik majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Az előző év azonos időszakához mérten 6,7, az előző hónaphoz képest 3,1%-kal bővült az ipari termelés idén márciusban. Még munkanap hatástól is megtisztítva 3,7%-os volt az éves szintű bővülés. Jól teljesített valószínűleg az akkumulátoripar, mert komolyabban bővült a villamos berendezés gyártás. Az autóipar most már segítette az ipar teljes kibocsátásán, és meglepő módon az élelmiszeripar is jól teljesített. Regős Gáborral, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászával arról beszélgettem, hogy idén mennyire találhat magára az évek óta gyengelkedő magyar ipar. Első ránézésre márciusban egy jó ipari teljesítményről szóló adat jött ki, mert hogy 6,7%-os volt az éves szintű növekedés, és még hogyha a munkanaphatást is kiveszük, akkor is 3,7%-os. Mi változott februárhoz képest, vagy minek látjuk esetlegesen az egyszeri hatását?
3: Februárhoz képest 3,1%-os volt az ipar bővülés, tehát mindenképpen egy jó és talán váratlanul jó adatról beszélhetünk. Ugye a váratlanság egy kicsit talán azért tehet kérdés lesz, mert ugye amikor a KSZ az első negyedéves GDP adatot közölte, akkor azt mondta egészen pontosan, hogy az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását. Most, hogy amikor a GDP becslésünket megcsináljuk, akkor megnézzük ezeket a havi adatokat, ugye akkor még csak január-februári adat volt, tehát a január-februári adatból azért nem következett ez a pozitív fordulat, tehát negyedéves alapon már volt bővülés, de éves alapon a január-február még visszaesést mutatott. Na most ehhez képest, hogy akkor jött ez a kedvező márciusi adat. Ilyenkor a KSH azért még nagyon nagy részletességgel nem számol be az adatról, azt mondja el, hogy mik azok az ágazatok, amik jól teljesítettek, ebből azért már tudunk következtetést levonni. Ugye négy ágazatot emelt ki, kiemelte a számítógép gyártást és a villamos berendezés gyártását, ugye ez az utóbbinak jelentős része az akkumulátorgyártás. Most ez a két ágazat már az előző hónapokban is jól teljesített, persze lehet ahhoz képest növekedés, de ez kevésbé meglepetés. Ami nagyon meglepetés, az az élelmiszergyártás, illetve a járműgyártás. A járműgyártás kismértékben, az élelmiszergyártás nagyon mértékben nőtt. De az előző hónapokban ezt a KSH mint negatív tényezőt említette, tehát ez a két ágazat, ez inkább fékezte a növekedést. Na most a járműgyártásnál ugye tudjuk, hogy egyrészt van a külső kereslet, másrészt van két speciális tényező, van egy BMW-nk, ahol fölfut a termelés, illetve van egy Mercedes-ünk, ahol pedig ugye átálltak egy műszakos munkarendre, tehát ahol csökken a termelés, legalábbis átmenetileg. Úgy tűnik, hogy ebben a kettőnek az egyvelegéből most jól jött ki összességében az ágazat. Ami kérdés, az a külső kereslet alakulása, hát itt a németekről nem nagyon van még adatunk. Ugye azt tudjuk, hogy az első negyed évben a német GDP éves és negyed éves alapon is 0,3%-kal bővült, ami hát nem recesszió, de nem is túl a célra.
1: Mennyire érződik az, hogy ettől függetlenül vége legalábbis valamennyire a magyar ipar ínséges időszakának, vagy mennyire kell még ehhez a, mondjuk azt, hogy ítélethez vagy véleményhez megvárni az áprilisi adatokat, mert azért gondolom én nem várjuk, de hát valószínűleg előbb-utóbb begyűrűzik majd ez az egész iráni válság, akár az ipari területre is, ha más nem alkatrészszállítások esetleges akadozása terén. Szóval mennyire kell még mondjuk azt a mosolygós ipari teljesítményhez megvárni az

0: Ami viszont valóban probléma, az a közel-keleti helyzet, illetve az ebből fakadó energiaárak. Márciusban talán érdemes az inflációs adatokból kiindulni, ugye magyarat még nem tudunk, de eurózónát már igen. Márciusban és áprilisban ez még leginkább csak az energiaárakat érintette, de nyilván ez előbb-utóbb be fog jönni az ipartermékek árába is, ezért a termelői árakban már kezdett megjelenni márciusban, de most ugye ha magasabb az ár, akkor alacsonyabb a kereslet. A másik probléma az az európai ipar, és így a magyar ipar energiaintenzitása, illetve hát az, hogy emellé ugyanígy saját energiánk, tehát importra szorunk, megérti az ipar a magas energiárakat, ez egy fokozatosan megjelenő hatás lesz. Ugye az olaj a benzinárán keresztül azonnal megjelenik, a gáznál azért jellemzőbbek a fixáros szerződések, tehát ott egy lassabb folyamat lesz majd, lassabban jelenik ez meg, de attól tartok, hogy előbb-utóbb megjelenik, bár hát ugye a szerencsés az lenne, ha már vége lenne, de hát az olajára egyelőre nem ezt látom.
1: Ha esetlegesen vége lesz az iráni konfliktusnak mondjuk úgy egy-két hónapon belül, hát ebben reménykedik mindenki, akkor nyújthat olyat az ipar, hogy nem visszahúzó ereje, hanem inkább támogató ereje lesz majd a magyar gazdaság teljesítményének?
0: Mindenképpen remélhetjük, ugye azért van egy olyan tényező, hogy egy elég nagy mennyiségű beruházás most termőre fordul, hogy beszéltem a BMW-ről, de azért itt van több gyár, illetve tehát a külső keresztetre reméltünk egy fellendülést, ugye többször mondtam, hogy a német ipar is mindig a következő évben indul be, tehát ez alapvetően azért egy kicsit kérdőjeles, de reménykedtünk benne, tehát ha csak a beruházásokat nézzük, az alapján már jöhetne egy plusz.
1: Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: A forint rég nem látott erős szinteken, 358 forint 10 fillért kell adni az euróért, a svájci frank 390 forint 40 fillér, a dollár 303 forint 80. Egyébként egyre jobb a piaci hangulat, nagy a bizakodás, hogy esetlegesen tényleg lezárulhat az iráni konfliktus. Egyelőre a csordogáló hírek egyébként nem teljesen ezt mutatják, mert hogy volt egy újabb hajó, amelyet megtámadtak a Hormuzi szorosban. Egy francia szállítmányozási vállalat máltai lobogó alatt hajózó eszközét érte támadás, és hát egyelőre nem egészen világos, hogy akkor most a Hormuzi szorossal mi a helyzet, mint ahogy az sem, hogy valóban érdemi tárgyalások vannak-e Irán és az Egyesült Államok között. Minden esetre a kőolaj jó nagyot zuhant, több mint 10%-ot, a Brent 97 dollár 18 centen, az amerikai könnyolaj 89 dollár 1 centen jár, 9,1%-kal erősödik a BUX 137.149 ponton, 13 milliárd 250 millió forint a börze forgalma. A MOL 2,4%-kal esik, 4.212 forint, az OTP 2,9%-os ralliban 43.790 forinton jár, a Richter 2,1%-kal gyengül 12.820, a Magyar Telekom 1,4%-os pluszban 2514, míg a Forage 0,5%-os erősödésben 2288 forinton. Európában a főbb indexek emelkednek 2,8% közötti mértékben, mire kimondom a francia tőzsde, mert bőven 3% fölötti pluszban jár. 1,1786 az euró dollárral szembeni árfolyama.
2: Monitor.
1: Van, ahol 90, van, ahol csak 10%-os kárt okozott a tavaszi fagy a szőlőtermesztőknél. Mindez jelentős hozamkiesést okoz majd a borosgazdáknak. Akad, aki egyáltalán nem tud majd új bort készíteni. A Hegykőrségek Nemzeti Tanácsa a szakmaközi ügyekért felelős alelnöke azt mondta, hogy már most biztos, hogy átlagban elveszett az idei termés fele. Az agrárenyhítési rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett termelők részleges kompenzációt kapjanak, viszont a gyümölcsösökben és komoly fagykárokkal néznek szembe a termelők, ezért további állami beavatkozásra ott is szükség lehet. Varga Mátét Lakatos László kérdezte.
3: Május 1-e fekete nap volt a hajósbajai borvidéken. Hírek szerint csak nem a teljes idei termésnek a nagy része megsemmisült a fagykár miatt. Ez az egy borvidék volt érintett ilyen súlyosan, vagy máshol is vannak hasonló fagykárok?
4: Igen, hát sajnos a fagykár nem csak a hajósbajai borvidéket

0: érintette, hanem szinte az egész országot, de azt lehet mondani, hogy a legjelentősebb mértékben a Duna-Bor régiót, tehát a Hajós-Bajai, a Kunsági, illetve a Csongrádi borvidékeket. Itt szinte a termőterületek 90%-án közel 90%-os fagykár keletkezett összesítésben, ami azt jelenti, hogy sajnos nagyon sok terület 100%-osan elfagyott ezeken a területeken. Kollégákkal beszélgetve sajnos azt kell mondjam, hogy az elmúlt 20, sőt 30 évben ilyen mértékű fagykárral senki nem találkozott. Egy nagyon nagy kihívás elé fogja állítani a termelőket. Az adatok összegyűjtése egyébként még jelenleg is folyamatban van. Nagyon sok adat érkezett már be a fagykárokról, kárbejelentés a hegyközségi rendszerbe. Az összesítés alapján a tegnapi nappal több mint 19.700 hektárt érintett az erzsélyei fagy.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken a szőlő már nem tud regenerálódni egyáltalán?
0: Ez egy tavaszi fagykár, ez azt jelenti, hogy a szőlő hajtásai azok, amik közel 100%-ban elfagytak. Ugye ez azt jelenti, hogy ez a puha hajtásállomány, illetve levélállomány, ami nedvességgel telítve van, ennek a sejtszerkezete, szövetszerkezete károsult olyan mértékben, hogy ezek a kis hajtások, ezek gyakorlatilag megsemmisültek. A szőlőnövény, amennyiben a fás része nem károsodott, ez talán nem következett be, bár biztosan nem állíthatjuk. Kisebb területeken voltak sajnos mínusz 5 fok alatti hőmérsékletek is, és nagyon hosszú ideig, több órán keresztül. De bízunk abban, hogy a fás részek nem károsodtak. Ebben az esetben a szőlőnövény tud regenerálódni, az alvórügyekből, vagy úgynevezett mellékrügyekből ki tud hajtani. Nyilván ez egy jó pár hetes késést jelent, viszont a legtöbb szőlőfajta az alvórügyekből nem hoz már termést. Tehát itt egy zöld tömeget kinevel, a növény a túlélését biztosítja, viszont terméssel még a termést hozó fajtáknál is maximum egy 20-30%-kal lehet számolni, de mondom, nagyon sok fajta abszolút nem hoz termést az alvórügyekből. Tehát összességében ez azt jelenti, hogy ugye Magyarországon a szüretelt szőlőterület az ilyen 50-55 ezer hektár között szokott lenni, amely területekből a Duna-Bor régió területeit, kiemelve a Kunsági borvidéket, a nagyobb termés átlagú területek. Hát jelen pillanatban alsó hangon sajnos egy 40-50% körüli termés kieséssel kell számolni a gazdatársadalomnak, a szőlészeteknek és a borászatoknak egyaránt. Ugye ennek nem csak a növényre nézve vannak sajnos következményei, hanem a termelőkre nézve is. Hát ezek jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehezen felbecsülhetők és nagyon szerte ágazóak.
1: Ezek szerint, ha innentől kezdve minden rendben van, akkor is maximum 50%-os termésátlag lehet országosan, átlagosan.
0: Igen, hát ha innentől kezdve minden rendben van, és hangsúlyozom, hogy ha minden rendben van, bár ugye nagyságrendileg egy másfél hónapja nem volt normális csapadék a szőlőtermőterületek túlnyomó részén, tehát az aszály már az ültetvényekben is kezd érezhetővé válni, és ha nem lesz növényvédelmi probléma, ha nem lesznek jégkárok, esetleg még május elején további fagyok, tehát akkor is országos szinten egy 50%-osnál nagyobb termés már nem várható. Ugye nyilván ez borvidékenként eloszlik, mert például a felsőbb magyarországi régióban, vagy a tokai régióban ott jóval kisebb fagykárokat regisztráltak, ott pár száz hektárokat, vagy a tokai régióban pár tíz hektárokat érint csak szerencsére a fagykár, de értelemszerűen országos szinten sajnos hatalmas a probléma.
1: Egyébként vannak olyan állapotban a magyar borászatok és szőlőtermelők, hogy egy ilyen évet túléljenek? Mert évek óta arról beszél minden egyes szakember, hogy egyre nehezebb szőlővel, borral foglalkozni a piaci körülmények és egyéb okok miatt, áremelkedések miatt, munkaerő drágulás miatt. Egy ilyen év az milyen folyamatokat indíthat el?
0: Nyilván ez egy nagyon összetett kérdés, és összefoglalva talán azt lehet mondani, bár biztos, hogy nem mindenkire egyformán vonatkozik, hogy a szőlőtermesztők egy elég jelentősen kivéreztetett helyzetben találkoztak ezzel a katasztrofális fagykárral. Bár tavaly a szőlőárak némelyest pozitív irányba kompenzálódtak az előző évekhez képest, de ettől függetlenül még mindig egy alacsony szőlő és sajnos ezzel párhuzamosan alacsony borár szinttel tudunk Magyarországon dolgozni. A termesztők egy némelyike biztos, hogy át tud vészelni egy ilyen esztendőt nagy nehézségek árán, de az is biztos, hogy lesznek olyanok, akiknek ez katasztrofális következménnyel járhat. Annál is inkább, mert ugye a szőlő az egy olyan növény, ellentétben a szántóföldi kultúrákkal vagy egy pár gyümölcsel, amely bár újrahajt egy ilyen fagykár után, és említettem, hogy termést nem biztos, hogy hoz, vagy csak nagyon minimálisat, de a művelését az gyakorlatilag ugyanúgy folytatni kell. Tehát a növényvédelmet egy alapszinten meg kell tenni, a sorajművelési munkákat, a talajmunkákat ugyanúgy meg kell tenni, tehát egy elég jelentős művelési költséggel jár a szőlőültetvényeknek a művelése, hiszen hogyha ezt elhagyjuk, akkor a következő évre nem lesz a megfelelő vesszőállomány, ami majd a termőalapokat tudja biztosítani. Tehát mindenképpen szükség lesz valószínűleg egy kárenyhítési csomagra, ami egyébként jelenlegi jogszabályi környezetben is rendelkezésre áll, hogy ennek az összege elégséges-e ehhez. Tudva azt, hogy egyébként a Kunságban, illetve az ország több területén a gyümölcsösöket, szántóföldi kertészeti kultúrákat is jelentős fagykárok érték, ez nem biztos. Hát itt majd egy nagyon komoly kihívás elé áll az agrárkormányzat, hogy esetleges segítségnyújtással a károsultak rendelkezésére tudjon állni.
2: Varga Mátét, a Hegykőrségek Nemzeti Tanácsának szakmaközi ügyekért felelős alelnökét hallották. Ez volt az egyórai monitor, a híreket Somodi Evelin állította össze, a szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották, hamarosan már Kecső Rihárd várja önöket a legfrissebb hírekkel, további jó rádiózást.
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Pontban 13:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Az izraeli hadsereg újabb légicsapásokat hajtott végre Libanon több térségében. A hadsereg közlése szerint a Hezbollah fegyverraktárait és katonai létesítményeit vették célba. A támadások előtt Izrael evakuálási figyelmeztetést adott ki Dél-Libanon és a Bekka völgy több településére. Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője arra kérte a lakosokat, hogy legalább egy kilométerre távolodjanak el az érintett helyszínektől. A felszólítás szerint a civileknek nyílt területen kell menedéket keresniük a további csapások idejére. Másfél év után először csökkent az euróövezet gazdasági teljesítménye. Az S&P Global Beszerzési Menedzser Indexe alapján az eurozóna kompozit BMI áprilisban 48,8 pontra esett vissza, ami már gazdasági zsugorodást jelez. A visszaesés fő oka a szolgáltatóipar gyengülése volt, ahol a mutató több mint 5 éves mélypontra süllyedt. Miközben az új megrendelések és az export is csökkent. Ezzel szemben a feldolgozóipar teljesítménye javult, a BMI közel 4 éves csúcsra emelkedett. Az elemzők szerint a közel-keleti konfliktus és a gyengülő üzleti bizalom miatt az euróvezet gazdasági lassulása a következő hónapokban tovább mélyülhet. Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás szabályozásához kapcsolódó kormányrendeletet több kulcsfontosságú rendelkezését. A döntés értelmében azok a szabályok is érvényüket vesztették, amelyek már a folyamatban lévő bírósági ügyekre is kiterjedtek volna. A testület az Országos Bírói Tanács beadványa alapján jutott erre a következtetésre. A tanács azt kifogásolta, hogy a rendelet előkészítése során nem biztosították számára a törvényben előírt véleményezési lehetőséget. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy erre valóban nincs bizonyíték, így az eljárás sértette a jogszabályi előírásokat. A kifogásolt rendelkezések egyebek mellett kizárták volna a közigazgatási per lehetőségét a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos ügyekben, valamint előírták, hogy a már folyamatban lévő pereket is meg kell szüntetni. A döntés jelentősége, hogy ezek a szabályok így nem alkalmazhatóak, és a folyamatban lévő eljárások jogi helyzete is megváltozik. 4,3%-kal több lakás épült az első negyed évben, mint egy éve korábban, ezt közölte a KSH. 2800 új lakás készült el, a használatba vett lakások száma főként a fővárosban és a nagyvárosban emelkedett, miközben a községekben visszaesés történt. Budapest továbbra is erősen koncentrálja az építkezéseket. A legtöbb új lakás a 13., 10. és 11. kerületben létesült. Ezzel párhuzamosan látványosan megugrott a jövőbeni lakásépítések volumene. Az építési engedélyekből és egyszerű bejelentésekből 64%-kal lett több egy év alatt.
3: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-kal erősödik 137.064 pontra. A részvénypiac forgalma 16 milliárd forintot közelíti. A blue chipek között vegyes a kép jelenleg. 2,5%-ot gyengül a MOL 4.208 forintig, 2,7%-kal erősödik az OTP 43.700 forintra. A Richter a tegnapi záróértékén stagnál 12.840 forinton, míg a Magyar Telekom 1,5%-os pluszban 2.514 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 358 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 304 forintot és 20 fillért kérnek. Európában jó a hangulat a kereskedést illetően. Londonban 2,5%-os pluszban a tőzsde, a DAX Index 3%-kal erősödik, a párizsi kakaron 3,3%-ot szárnyal. A milánói tőzsde 2,1%, a madridi IBEX pedig 2,9%-kal korrigál felfelé. Az olajárak pedig némileg visszakorrigáltak, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI majd több mint 11%-ot esett, 90 dollár 70 centre, a Brent szintén 11%-os visszaesésben 98 dolláron áll hordonként.
3: Időjárás jelentés.
4: Nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható, majd délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből főként késő délutántól helyenként záporeső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, a hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul, késő este döntően 15 és 20 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmüket, a hírekkel legközelebb majd 2 órakor várom önöket.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
5: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
3: Esemény.
6: A római nők életét és a történeti korok madarait is bemutatja számos színes, hagyományőrző program mellett idén az Aquincumi Florália ünnep, amelyet május 9-én és 10-én rendeznek meg a BTM Aquincumi Múzeumban és Régészeti Parkban. A rendezvényen idén is lesznek ókori gladiátor küzdelmek, római legionárius bemutatók, az ókori atlétáknak pedig olimpiai játékokon lehet majd drukkolni. A régészeti előadásokon a római kori viseletek világával lehet megismerkedni, a vezetéseken pedig magát Aquincumot, a polgárvárost, a múzeum kőtári gyűjteményének különlegességeit, vagy az Aquincum szomszédságában élő szarmatákat lehet felfedezni. A szakmai programon számos érdekességről szó lesz, köztük a római kori latrinák kultúrtörténetéről is.
3: Színház.
6: Május végén immár 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat, a Szegedi Színházi Szakma elismeréseit, közölte Sztári Erika, az elismerés egyik alapítója. A civil kezdeményezése 1998-ban létrejött díj 2006 nyarán bekerült Szeged városának hivatalos kitüntetései közé. A díj 12 kategóriája a teljes szegedi színházi életet lefedi. 10 kategóriában a nézők választhatnak 3-3 jelölt közül, akikre a művészi ajánlások alapján a kuratórium teszi javaslatot. A közönség május 22-ig adhatja le szavazatát. A legjobb háttérmunkás címet a Szegedi Társulat tagjai dolgozói titkos szavazással ítélik oda, az életműdíja személyéről pedig a díj kuratóriuma dönt. Maga az elismerés Bánvölgyi László szobrászművész Szent Demetert ábrázoló alkotása. Az életműdíjas egy márvány talapzaton álló bronzból készült szobrot kap, amely a 303-ban elhunyt vértanút ábrázolja, jobb kezében lándzsával, baljában a róla elnevezett toronnyal Szeged legrégebbi műemlékével. A többi díjazott az alak dombormű változatát veheti majd át. A díjátadó gálaestet május 30-án tartják a Szegedi Nemzeti Színházban. A műsor rendezője Szél Pál Szilveszter lesz, aki szeretné erre az alkalomra megidézni a régi Dömötör díjak hangulatát.
3: Gasztró.
6: A Csak a Mentes tavaszi fesztivál május 9-én és 10-én várja a látogatókat a MOM Sportban, ahol a speciális étrendet követők és a tudatos életmód iránt érdeklődők találkozhatnak. A kínálatban glutén, cukor és laktózmentes, valamint vegán élelmiszerek és alapanyagok mellett naturkozmetikumok, tisztítószerek, egészségmegőrző szolgáltatások és zöld megoldások is megjelennek. A programot szakmai előadások, workshopok, gyerekprogramok és nyereményjátékok egészítik ki.
3: Kiállítás.
6: A Magyar Nemzeti Galéria egyik legnépszerűbb esti programsorozata, a Múzeum Plus, május 6-án a frissen megnyílt Dolce Vita című kiállítás köré szerveződik. Az est Itália és a magyar művészet évszázados kapcsolatát járja körül, a 19. századi Grand Tour világától a modern strandkultúráig és az olasz életérzés kortárs lenyomatáig vezetve a látogatókat. Kurátori és tematikus tárlatvezetések mutatják be az itáliai utazások történetét, az olasz életérzés kulturális rétegeit, valamint azt, hogyan formálta Olaszország a magyar művészek látásmódját. A programot kerekasztalbeszélgetés, kreatív workshop, valamint gitár és jazz zongorajáték teszi még hangulatosabbá.
3: Esemény.
6: A főváros egyik legkülönlegesebb sportkihívása az Előzd meg a fogaskerekűt, május 9-én ismét rajthoz hívja a vállalkozó kedvű futókat és bringásokat, hogy megküzdjenek a hegyvidék legendás gépszörnye ellen. A 4 kilométeres táv ugyan nem hosszú, de a 325 méteres szintemelkedés komoly kihívást jelent még a tapasztalt sportolóknak is, így az immár 152 éves fogas legyőzése valódi teljesítmény. A verseny nem csak az élmezőnyről szól, egyre több amatőr indul évről évre. Minden induló egyébként befutó csomagot kap majd.
3: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
7: Food Truck Show ismét a Kincsen Parkban. Május 8-án, 9-én és 10-én várják a gasztronómia szerelmeseit 40 féle food truckkal. A részletekről az esemény főszervezőjével, Horváth Zoltánnal beszélgettem. Szezonnyitó lesz a Kincsen Parkban, most food truck showról fogunk beszélgetni. Hogyha jól láttam, 40 food truck lesz jelen, és őket lehet megkóstolni, akik versenyeznek is egymással, egyúttal. Mesélj kicsit a részletekről, hogyan állt össze ez a rendezvény, mi hívta életre magát a programsorozatot.
8: 12 éve van food truck show a Kincsen Parkban, egészen a mozgalom elején megtaláltuk ezt a helyszínt. Annó minket azért hívtak oda, erre az egyébként fantasztikus területre, mert a lóverseny fogadói nem csak Magyarországon, az ilyen világviszonylatban kezdtek egy kicsit kiöregedni. És a minifajú, meg ez a táplálkozási forma, ez egy nagyon fiatalos, nagyon trendi dolog volt akkor, mindemellett, hogy sok jó funkciót el tudunk látni büfékocsikból, de azért jellemzően valahogy a fiataloknak volt az eszköze táplálkozáshoz, és ők meg azt gondolták, nagyon jól egyébként a kincsaptorban, hogyha egy ilyen gasztró eseményt befogadnak egy lóverseny hétvégére, ezzel megindulnak a fiatalok a Kincsen Park felé. A közösség szavazás áll a legnagyobb súly ebben a dologban, mert itt hát most már online ugye lehet az ott lévő büfékocsik közül a kedvencet kiválasztani, teljesen szubjektív módon. Ez lehet akár egy sima érzés, hogy tetszik az autó, vagy nagyon szereted a hamburgert, vagy szuper a személyzet. Hát ott nincsenek kritériumok, hanem mindenki a kedvencét választja ki. Nagyon sok szavazatból szokott kijönni a közönség kedvenc. Mindemellett a Magyar Street Food Egyesület is átad egy díjat, ami már azért ennél sokkal fontosabb szempontok alapján, vagy igaz szakmai szempontok alapján történik. Itt innovációkat, technológiákat, nyilván a higiéniát és minden olyan egyebet veszünk alapul, ami nélkül szerintünk egy jó minőségű büfékocsi indulhat útjának. És minden évben vannak még extra díjaink, amit volt, hogy a Nószalti adott át szakmai alapokon, volt, hogy különböző sztárséfek jöttek ki és díjaztak. Az idei évben viszont gasztroinfluencerek jönnek ki, és kóstolják végig az autókat, és ők bizony már szintén beavatott szakmai szempontok alapján választanak kedvencet, úgyhogy jól megversenyeztek őket, igen. Minden mellett kijön az a fajta szakma is nincsen meg, akik viszont különböző helyszíneken, céges eseményeken, rendezvényeken, fesztiválokon kerestem műfélkocsit, és nagyon gyakran már itt megtalálják azt, hogy kivel szeretnének nyár folyamán vagy ősszel dolgozni, és bizony beszerződtetik őket. Úgyhogy a kereskedők részére is egy izgalmas dolog, mert nem csak a hétvégéjük sikere, vagy a díjuk múlik rajta, hanem sok-sok új munkát is szereznek.
7: Hát igen, és az elmúlt években azért elképesztő, mennyire kinőtte magát ez a food truck műfaj. Gyakorlatilag már alig lehet olyan ételt mondani, ami még nem létezik úgymond food truck verzióba, de azért mégis teszek egy próbát, hogy például újdonságok között idén nálatok mi várható, esetleg új food truckok lesznek-e jelen?
8: Tehát a kérdés abból a szempontból, hogy hát mit tekintünk újnak. Én nagyon azt vallom, hogy olyan hatalmas újdonság a gasztronómiában nincsen. Trendek vannak, ahogy mondjuk indultunk ilyen hamburgerből, haladt az igény az egészségesebb, könnyebb ételek felé, az ételérzékenység miatt és a húsmentesen táplálkozó emberek miatt nagyon sokan elindulnak ebbe az irányba, vegán futrákokat csinálva, teljesen gluténmentes büfékocsi van, ahol egy ilyen elég széles étlapon beszertől a lárosan át főételi lehet gluténmentes ételeket fogyasztani. És hát persze divat lett a barbecue, ahol nagyon sok lassú sütési húst sütöttek, majd betörtek a piacra az ázsiai és a különböző egzotikus országok ízei, Brazíliától Argentinán, a természetesen Japánon, Tájföldön, Vietnámon át, rengeteg olyan egzotikus ország ízei jelentek meg büfékocsiban, és ami egyébként az épített vendéglátásban is parol, ha mondjuk Budapestet nézünk. Nyilván vannak olyan ötletek, amik találják meg a helyüket, és ezért van némi cserélődés itt a mi kis piacunkon, de minden évben vannak új ötletek. Most például nagyon nagy kedvencem egy gyönyörű szép autó, ami nem ételt ad, de macsát fog készíteni, ami az már a városi kávézói kultúrában egy elég népszerű dolog lett Magyarországon is, de a Kincsenbarban fog Magyarországon bemutatkozni egy olyan palacsintás autó, amit egy nagyon régi vérprofi csúroszos csapat hozott életre, ahol egy kicsit ilyen francia típusú palacsintát, egyébként akár macsával és különböző ízekkel, színekkel díszítve magát a tésztát, tölcsérbe tekernek, és úgy töltik meg betétekkel, majd öntik le szószokkal, sőt, megégetik a szélét, hogy ropogós legyen, és hát ezért palacsinta tölcsért csinálnak. Hát én nekem volt alkalmam megkóstolni, fantasztikus.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
9: Romantikus, lépcsős vízzuhatag, betyárokat rejtő szurdok, vagy egy jégbe fagyott vízesés pazar látványa. Ha valami különleges úti célra vágysz, akkor keresd fel hazánk legszebb vízeséseit. Az Ilona völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatag hazánk legmagasabb természetes vízesése. Víze még a nyári szárasságban sem apad ki teljesen, azonban ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbe fagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszínekbe öltözik. Romantikus vízzuhatag a Pilisben. Bővízű források, vadvirágos rétek és az érintetlen természet teszi vonzóvá ezt a pilisi körtúrát. Az útvonal könnyen, bő 3 óra alatt teljesíthető. Szomjadat a túra során 3 forrásból is csillapíthatod. A körtúra kiinduló pontja Dömörkapu, ahol már néhány lépés után eléd tárul az ország egyik legszebb andezit sziklák köz zubogó lépcsős vízesése. A látványos zuhatagot a Bükkös patak táplálja, aminek vadregényes völgyében folytatódik a túra. Tisztások és erdők váltják egymást, miközben feltárul dobogókő és a prédikáló szék lenyűgöző látványa is. Vedd az irányt Lomhegy, majd Bölcsőhegy felé, onnan a Lajos forrás felé ereszkedve gyönyörködhetsz Szentendre panorámájában. Fátyol vízesés a Bükkben. Hazánk egyik legkedveltebb turisztikai célpontjai közé tartozik a Szalajka völgy. A lélegzetelállító vízesés azonban csak egy a környék látnivalói közül. Az erdei kisvasút szemedgyönyörködtető helyszíneken zakatol, a pisztrángos tavak látványa nyugalommal tölt el, az istállóskő ősember barlang mélyén pedig szányra kellett a fantáziád. A fátyol vízeséstől nem messze található a völgy egyik geológiai kincse, a Bükk-hegység egyik legnagyobb vízhozamú karsztforrása. Gyönyörű természeti jelenség, ahogy a kristálytiszta víz utat tör magának a sziklából. Izgalmas kirándulásnak ígérkezik a Dömösi körtúra. A falusi községház parkolójában, ami a túra kiinduló pontja és végállomása is egyben, már érezni az erdőből áradó párás levegőt. Az öljelzés követve néhány kilométer gyaloglás után rátalálsz a korlátokkal és létrákkal biztosított keskeny, sziklás útvonalra, ami nagyon népszerű a kalandvágyó erdőjárók körében. A 30 méteres sziklafalak szigorúságát a kapaszkodók játékossága, a smaragdzöld mohapárdák és az egymást érő vízesések szelidítik magával ragadó élményé. A tanösvény táblái a lukácsárok majd a malomvölgy felé irányítanak. A kanyargós ösvények kiszélesednek, végül belekapcsolódnak az erdészeti aszfaltútba, ami visszavisz a túra kiinduló pontjára.
3: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
10: Igazán rendkívüli kötetet hoztam, egy ismerős világ ismeretlen titkaival. Változó országhatárok és örök hontalanság, idegenné vált, saját és sajáttá vált idegen, kegyetlenség és kiszolgáltatottság, szépség és szomorúság, erőszak és szerelem. Történeti olvasókönyv, melyből a kisebbségi lét fájdalma szól, annak az embernek a hangján, akinek saját országában sem adatik meg, hogy otthon érezze magát. A Délvidék tragikus történései egy évszázad alatt olyan, mintha regény lenne, miközben 6 szereplő monológiát olvassuk váltakozva versekben. Jég, ez a kötet címe, és Terék Anna a vendégem, aki költő és pszichológus, 1984-ben született Topolyán, a Vajdaságban, Jugoszláviában, és 2003 óta él Budapesten.
11: 2020-ban kezdtem el írni a könyvet, és az első versek azok igazából nagymamám történeteiből bontakoztak ki. Gyerekkoromban nagymamám nagyon sokat vigyázott rám, ő itt suliba, ő hozott haza, együtt élt velünk anyukám anyukája, és bármit is csináltam, ő folyton csak mondta a saját életét. A kisgyerekkorát, fiatal lánykorát, hogy ment férjhez, hogyan éltek a férjével. Én nem ismertem a nagyapámat, mert előbb halt meg, mint hogy én megszülettem volna, és nem tudom, hogy ezt akarta valahogy bepótolni a mama, vagy csak így kényszere volt a mesélésed, de te folyton csak mesélt. És én valahogy úgy érzem, hogy miatta szerettem meg egyáltalán a történeteket, mert nagyon-nagyon szerettem hallgatni, hogy ő hogy élt. És ez egy nagyon jó érzés volt egyébként, hogy ennyi információ van arról, hogy kiktől származok. A dédszüleimről nagyon sokat mesélt, a saját testvéreiről nagyon sokat mesélt. Utána a nagyapámról nagyon sokat mesélt, akit én már nem ismerhettem, és akkor valahogy olyan jó érzés ez, hogy olyan egész távolról látom kibontakozni a családunknak az egyik részét.
10: 100 évet ölel föl ez a kötet, 1920-tól indulunk, és akkor ezek szerint a család regénysége ennek a könyvnek, ez volt a fontosabb, nem a kisebbségi lét feltétlenül, annak a megmutatása, az, hogy azt nem lehet magunk mögött hagyni.
11: Igen, ezek nagyon, nagyon furcsa dolgok, hogy mikor áll le bennünk valami, ami egyszer elindult. Egyébként a kisebbségi lét az bizony célja volt ennek, mert mi egy kisebbségi magyar család vagyunk. Szerbiából, vagy hát régen Jugoszláviából, tehát, hogy nem akartam kibújni ebből az árnyalatunkból sem, ami hozzátartozik. Másrészt ez az a történelem, ami engem főként izgatott, hiszen ez ölelte körül a családomat 1920-tól kezdve. Ugye 6 különböző személynek a perspektívájából írtam meg ezt az egy történetet. Valahogy nekem ez úgy olyan nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy 100 év, 100 vers, valahogy ebben talán el lehet mondani egy kis részletét ennek az egész káosznak, ami a történelmünk.
10: Hogyan választottad meg a motivumokat? Visszatérnek a könyvedben. Egyrészt a jég motivum, a fagyott állapot, a szív megfagy, az agy megfagy, másrészt a nyelv, a szél, az Isten tenyere.
11: A nyelv volt először, ami engem nagyon érdekelt, mert arra döbbentem rá, hogy az én gyerekeim nem feltétlenül fognak már szerbül beszélni, hogyha lesznek. És hogy mennyire érdekes ez, hogy a dédnagyapám meg rá volt kényszerítve, hogy megtanulja ezt a nyelvet, és hogy ehhez nekünk 100 év kellett kb., hogy az a szánkba tett nyelv az én gyerekeim szájába már ne kerüljön bele. Utána elkezdtem ezt sajnálni, mert hogy nagyon-nagyon értékes a szerb nyelv, nagyon-nagyon szép, és kicsit úgy nyitja is a világot, mert hogy a szláv nyelvek felé rögtön egy kulcs. De gyerekkoromra inkább az volt, hogy ez az ellenállás, és Nekem ez ilyen nagyon furcsa volt, hogy bár óvodától kezdve tanultam beszélni, Pesten kezdtem el igazán a nyelvet, amikor átköltöztem, és egy csapat horváttal találkoztam abban a nyelvi előkészítő intézetben, ahol bennünket felkészítettek a, nem tudom én, a magyar történelemre, a magyar irodalomra. Úgyhogy a nyelv számomra ez ilyen nagyon-nagyon fontos volt. A többi az valahogy lassan bontakozott ki, tehát erről a lefagyásról nagyon sokat olvastam, ugye pszichológus végzettségem van, és nagyon sokáig a trauma volt az én fő témám. Még az egyetemen ebből írtam a szakdolgozatomat, és így nagyon leragadtam a traumánál, hát valószínűleg volt is mit feldolgozni, és akkor ez volt a fő vezérvonalam. És több könyvet is olvastam, hogy ugye a trauma hatása tud lenni egy olyasmi is, hogy egy ilyen lefagyott állapotba kerülünk, mert hogy ez tudja segíteni a túlélést. Pont mint ahogy amikor az oroszlán elkapja a gazellát, a gazella is elsőként így lefagy. Hát ha azt gondolja az oroszlán, hogy hú, hát ez már döglött, akkor jobb nem megenni, vagy már meghalt úgy, hogy majd később visszajövök is, és akkor fogom megenni. Ami érdekes, egy Levin nevű pszichológus ezt kutatta, hogy az állatok ilyenkor utána felpattannak, elkezdenek rászkódni, és kimegy belőlük. Nincsenek gyomorfekélyes gazellák, vagy nincsenek rákos gazellák, akik annyit idegeskednek, hogy a szervezetük ellen fordul az egész, tehát ilyen autoimmun betegségeik lesznek, míg nem az embereket, ha megfigyeljük, akkor ott viszont ez jellegzetes, hogy nem tudunk mit kezdeni a különböző lefagyottsági állapotunkkal, mint ha benne maradnánk abban a halottnak tettetésben.
10: Nézzük az Isten tenyerét, ami olyan gyönyörű, amikor a kislányok arról beszélnek, hogy ott, ahol ők élnek, ott az Isten a hegyek csúcsával vakarja a tenyerét, és aztán eljutunk odáig, hogy a háborúban mindenki Istenhez fohászkodik, és a végén a katonák vannak Isten tenyerében, és összeroppantja őket.
11: Igen, igen, ez eredetileg abból indult ki, hogy hordoz bennünket a tenyerén az Isten. Én ezt nagyon szeretem, ezt a kifejezést, és nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mennyire törékeny az az állapot, amikor az ember úgy gondolja, jó, hát most a tenyerén hordoz az Isten, mert mennyire jó, ez a tenyér bármikor meg tud fordulni, vagy bármikor tud roppantani. Másrészt a háborúban az Istenhez való viszony, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy imádkozunk, de már nem hisszük, hogy ő tudna megmenteni. Az az érdekes, hogy gyerekkoromban én nagyon úgy éreztem, hogy ez az ő feladata lenne leállítani a háborút, vagy hogy védeni bennünket. A legtöbb felnőtt ugyanezt mondta körülöttem, valószínűleg ezért is kezdtem el gyerekként gondolkodni rajta, hogy engedheti ezt meg. És ez így nem tudom, nekem egy ilyen több évtizedes gondolkodási téma volt, és valahogy emiatt szerettem volna ezt belekapcsolni az egész kötetbe, mert hogy szerintem ilyenkor az emberek nagyon-nagyon keresik az Istent, vagy nagyon-nagyon keresnek valami védelmet, valami természet felett itt, ami le tudná állítani a valóságot, ami meg tudná állítani azt a rohamos, gyorsaságú pusztulást, ami el tud indulni egy háborúval.
10: A te veteránjaidnak az is problémája, hogy akkor érzik, hogy élnek, amikor veszély van, amikor baj van. Nem tudnak mit kezdeni az utána következő időszakkal, és az emlékeikkel sem, tehát amit véghez vittek. Erről mennyit hallottál, vagy ezután hogyan kutattál, hogy mit éltek meg azok, akik túlélték a háborúkat?
11: Tanulmányaimnak hála indult ez az egész traumakutatás, nem is trauma, hanem poszttraumatikus stresszindróma kutatás, vagy hogy a veteránok mit élnek át. Az első ilyen olvasmányom a Johnny háborúja volt, ami ugye az első világháború utáni első nagy sokkok, amikor még légnyomásnak hívtuk ezt a poszttraumás stresszindrómát. Azt mutatja be egy életképtelen, ám mégis élő katona szemszögén keresztül. És hát akkor ehhez olvastam még szép irodalmat, de legfőképpen kutatásokat olvastam, cikkeket olvastam, tankönyveket olvastam, mert hogy ilyen pszichológusoknak szóló könyveket olvastam, amik próbálták magyarázni ezt a háborús traumát, vagy hogy egy veterán mit él át. Ez engem nagyon-nagyon érdekelt, mert hogy a veteránok közt nőttünk föl mindannyian ott Vajdaságban. Nagyon-nagyon sok ember jött vissza a harctérről úgy, hogy nem igazán volt már emberi képe a viselkedésének, vagy nem tudom, a mai napig szenved. Van, aki teljesen jól le tudta küzdeni az egészet. Mindannyian más, hogy vagyunk összerakva. Van, akinek meg se kottya, van, aki belehal. Ez nem gyengeség vagy erősség kérdése, nem megküzdési mechanizmus kérdése, hanem valahogy más személyiségek vagyunk. Máshogy tudunk megküzdeni. küzdeni a problémáinkkal, vagy máshogy tudjuk ezt elhelyezni a saját életünkben. De hogy igazából jelen voltak ezek a veteránok, és én azt látom, hogy nagyon nem kaptak segítséget. Talán még a szerbek több segítséget kaptak, hiszen volt egy csomó szerb pszichológus erre. Újvidéken van is katonai pszichiátria, ami direkt célzottan ezzel foglalkozik a mai napig, de magyar ellátás nem igazán volt.
12: Olyan nehéz dolgokról beszélünk így a kötetet kapcsán, és annyi gyönyörűség van benne. Eleve az, hogy verset olvasunk, és van ebben szerelem, van a hazaszeretet, vagy a szülőföld iránti nagy szeretet, odaadás, a gyönyörű tájak, csodaszép szöveg.
11: Én remélem azért, hogy van benne némi megbékélés is, én azért próbáltam erre törekedni, még ha olykor a megbékélést elrontja egy újabb háború. Én nem tudok jó prózát írni, mindig azt érzem, mert hogy sokkal jobban érdekel az, amikor konkrétan ki lehet mondani, hogy mit érez az ember. Én azért szeretem nagyon a verset, mert hogy ott úgy nagyon-nagyon konkrétan el lehet mondani, hogy mi játszódik le bennem, mi játszódik le a testemben, mi játszódik le a lelkemben, mi az, amitől félek, mi az, amit húzok magam után. És ennek a kihívás, hogy ezt valahogy olyan képekbe töltse az ember, ami valahol univerzális, de mégis tud különleges lenni, nekem ez így egy iszonyat jó kihívás.
12: Terék Anna költővel beszélgettünk Jég című új kötetéről, amely 100 verset tartalmaz és 6 szereplő hangján szól, de úgy érezzük regényez, mégpedig olyan, amely nem engedi el az olvasóját. A könyv a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.
3: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 2 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Hatályon kívül helyezte a fővárosi ítélőtábra a Katzenbach gyilkosság ügyében korábban kiszabott életfogytiglani ítéletet. A vád szerint 3 férfi ölte meg a Katzenbach Imre egykori labdarúgót, akinek maradványaira csak 11 évvel később találtak Nábarhanya Jenő közelében. Az ítélőtábla döntése alapján az ügyet a fővárosi törvényszék egy másik bírói tanácsa tárgyalja majd újra. A korábbi elsőfokú ítélet így jelenleg nem érvényes a vádlottakra. Volodymyr Zelenszky szerint az orosz hadsereg ma délelőttig több mint 1800 alkalommal sértette meg a meghirdetett tűzszünetet. Az ukrán elnök közlése alapján az orosz erők ágyúzásokat, dróntámadásokat, légicsapásokat és rohamkísérleteket hajtottak végre több frontszakaszon. Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna a katonai és hírszerzési jelentések kiértékelése után dönt a további válaszlépésekről. Az elnök szerint a Dnipro, Zaporizsja és Kramatorszk térségét érő támadások azt mutatják, hogy Moszkva nem hajlandó valódi fegyvernyugvásra. Úgy fogalmazott, Oroszország ezzel egyértelműen elutasítja az emberéletek védelmét és a békés rendezés lehetőségét. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indította One Magyarország ellen, mert a gyanúja szerint a cég megtévesztő módon tájékoztatta a fogyasztókat a világnapi jegyszolgáltatás kapcsán. A hatóság szerint a kereskedelmi kommunikáció nem egyértelmű, helyenként ellentmondásos, így nem világosak a szolgáltatás lényeges feltételei és az esetleges többletköltségek. Az ügy vizsgálatára 3 hónap áll rendelkezésre, amely szükség esetén meghosszabbítható. Az Európai Bizottság új stratégiát mutatott be a szegénység felszámolására és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítására. A brüsszeli testület célja, hogy 2030-ig legalább 15 millióval csökkenjen a szegénység, vagy társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek száma. 2050-re pedig teljesen megszűnjön a szegénység az Európai Unióban. A szociális jogokért felelős uniós biztos szerint a fő kihívások közé tartozik a lakhatási válság, a munkaerőpiaci kiszorulás és a gyermekszegénység. A tervek között szerepel az európai gyermekgarancia megerősítése, a szociális lakhatás támogatása, valamint új intézkedések bevezetése a fogyatékkal élők közlekedési és szolgáltatáshoz való hozzáférésének javítására.
3: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 7,1%-kal emelkedik 136.943 pontra, a részvénypiac forgalma közelíti a 17 milliárd forintot. A vezető részvények nagy része pluszban tartózkodik jelenleg, kivéve a MOLT, amely 2,8%-kal gyengül 4.194 forintig. Az OTP 2,3%-kal emelkedik 43.560 forintig, a Richter 2,1%-os pluszban 12.860 forinton, a Magyar Telekom pedig 1,6%-ot erősödik 2.518 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 30 fillért kell adni. Európában mindenhol jó a hangulat, sőt kiemelkedően jó. Londonban 2,5%-os pluszban a mutató, a DAX Index 2,6%-ot emelkedik, a párizsi kakaron 3,3%-kal korrigál felfelé. Milánóban 2%, Madridban pedig 2,8%-os pluszban a tőzsde jelenleg. Az olajárak visszakorrigáltak némileg, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 92 dollárba kerül, a Brent pedig 99 dollár 70 centbe. Végül pedig arról, hogy 78 éves korában meghalt Fazekas László olimpiai bajnok, 92-szeres válogatott labdarúgó. Az újpesti dózsa legendája 9 bajnoki címet nyert a klubban, 3-szor lett gólkirály és több mint 200 gólt szerzett a lila-fehérek színeiben. A magyar válogatottan részt vett az 1978-as és az 1982-es világbajnokságon, valamint tagja volt az 1968-as mexikói olimpiai bajnokcsapatnak is. Pályafutása végén Belgiumban futballozott és edzősködött, ahol a Royal Antwerp ikonikus alakjaként tisztelték. Fazekasnál 2020-ban ALS betegséget diagnosztizáltak, az utóbbi években visszavonultan élt családjával.
3: Időjárás jelentés.
4: Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből főként késő délutántól helyenként zápor eső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél sokfelé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul. Késő este döntően 15 és 20 fokot mérhetünk. A fővárosban most 24 fok van.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
13: Jó napot kívánok! Egy árpádkori monostor, amely már a 13. század vége előtt megszűnt, s amelyet sokáig hiába kerestek a régészek. Végül 2024-ben sikerült azonosítani a maradványait. A szegedszőregi monostor újabb feltárásán járunk a műsor első felében.
14: A 2024-es feltárás területén ettől a faltól északra nem találtunk semmi erre utaló nyomot, hogy ott fal lett volna, bármilyen épületrész lett volna. Hát most egyelőre nem tudjuk, hogy ott az újkori temetkezésekkel annyira sikerült-e mindent eltüntetni, hogy nem maradt nyoma. Hát ez most jelőre vetít nekünk jó néhány újabb évadot, hogy tisztázzuk ezt, hogy pontosan hol állunk a templom területén belül. De a fal egyébként nagyon impozáns, nagyon szép, tehát hogy ez egy biztos pont, hogy ez egy nagy épület lehetett, egyelőre ennyit tudunk róla. Talán egy nyugati apszis indulása, talán valami más, hát ez majd kiderül. Ez egy NKA által finanszírozott feltárás. Ugye az első évadra is tőlük nyertük el a pályázati pénzt, most hát idén is sikerült kicsit kevesebb összeget de nyerni, és hát én bízom benne, hogy még lesz alkalmunk pályázni rá, hogy tudjuk ezt folytatni, hiszen itt még sok évadnyi feltárandó terület van.
13: Ezután az idén 700 éve született Nagy Lajos király visegrádi palotájáról hallhatnak. Az épület egy része ma is áll, s a kutatásoknak hála egyre részletesebben ismerjük a középkori királyi székhelyet.
15: A visegrádi palota máig meglehetősen hülyen tükrözi Nagy Lajosnak az elképzelését arról, hogy milyennek is kéne lennie annak a nagyon jelentős európai hatalmat reprezentáló rezidenciának, amit ugye ő kiépített. Magának ennek a nagyon izgalmasan, folyamatosan bővülő, folyamatosan modernizálódó palotaépítés történetet is bemutatnánk, amihez ugye igénybe vesszük a modern technológiának a lehetőségeit is, a digitális rekonstrukciókat, amiket hát újfajta módokon is akarunk majd bemutatni, úgyhogy az év közepén, második felében ezek az anyagok, kiállítás, film, illetve hát egy nagyon izgalmas VR túra, tehát egyfajta virtuális túra is készül, amiben majd ugye a vendég tulajdonképpen úgy, hogy a mai múzeumot járják végig, közben végigjárhatják virtuálisan Lajos királynak a palotáját is.
13: Végül egy régészeti kutatásról lesz szó, amelyet Szolnok középkori városmagjában végeztek. A leletanyag hozzájárul a város múltjának, terjeszkedésének jobb megismeréséhez is.
16: Azért jelentős ez a város és a Szolnoknak, mert itt mind a mai napig nem voltak régészeti kutatások, és a mi kutatásunk az az első, ami a történeti település magban végeztünk. Hogy mi állt itt a késő középkorban, a törökkorban, ez a város széle volt, itt már nem álltak jelentősebb épületek, viszont nagyon fontos, hogy hadmérnöki felmérések alapján és azok georeferálásával sikerült kiszerkesztenünk a várostövező ároknak a nyomvonalát, és bizony ezt a terket érintette, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a régészeti kutatást elvégezzük a beruházáshoz kapcsolódóan.
13: Ez lesz tehát ma a Közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A szőregi monostor feltárásán Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régésszel, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársával beszélgettem.
14: Szegeden vagyunk Szőreg városrész területén, itt a helyiek által monostordomnak nevezett területen, ahol valóban az Árpád korban a Szent Fülöp monostor állt valamikor.
13: 2 évvel ezelőtt álltunk már ezen a helyszínen, az volt az itteni monostor feltárásnak az első évada, és ahogy látom, most azért elég szép nagy léptékben folytatták ezt.
14: Igen, igyekeztünk. Ugye az első évad gyakorlatilag arról szólt, hogy egyáltalán rá tudjunk jönni, hogy maradt-e valami ebből a monostorból, amit úgy gondoltak, hogy az utolsó kőig elpusztult, tehát ez volt az eddigi feltételezés, és 24-ben addig jutottunk, hogy megtaláltuk egy falnak két szakaszát is, amiket sajnos nem tudtunk akkor összenyitni a területen álló fák miatt, és hát az idei cél az volt, hogy ezt a fal szakasz teljes hosszába meg tudjuk kutatni, valamint az, hogy hát minél többet megpróbáljunk kideríteni abból, hogy ez mégis a templomnak melyik része, és milyen nagy lehetett maga a templom, milyen lehetett az alaprajza. Kicsit közelebb kerültünk a dologhoz, nem sokkal sajnos, mert úgy néz ki, hogy a vélekedés az helyes volt, és ez egy nagyon nagy templom lehetett. Egyelőre 21 méter van meg körülbelül ebből az északi falszakaszból. Sajnos az apszisa a templomnak biztosan hiányzik, hiszen ez a domb egy gyönyörű, nagy észak-délirányú homokhátnak a része, ami ilyen folyami hordalékból van, ezért a domb nagy részét már a 19. század, 20. század végén elbányázták útépítési célokra. Úgyhogy itt van egy ilyen nagy leszakadt rész, sajnos a templom egy része ezzel biztos elveszett, úgyhogy mi próbáljuk megkutatni azt, ami még maradt belőle.
13: Itt állunk a feltárásnak a szélén, magasabban, mint ahogy a feltárt alapfalak vannak, és hogy elnézzünk a másik irányba, a nyugati irányba, ott is nagyon furán befordul a fal, lett volna egy nyugati apszis is.
14: Akár. Ugye 2024-ben egy egyenes falszakaszt találtunk meg egy sarokponttal együtt, ahol ilyen, ezt így nem látják most így, amit én látok, de hogy ezen az alapfalon keresztül fut végig egy gerenda ágy, és ott megtaláltuk egy keresztirányú gerendának is az indulását, és egy nyugati falszakasznak az agyag alapozását, valamint egy ilyen ferdén induló pillérrészt, akkor ugye annyi látszott az egészből, ezért azt gondoltuk, hogy ez tökéletes, ez a templomnak az északi falát találtuk meg a nyugati fal indulásával, és egy sarokponttal együtt, amiből egy támpillér indul ki, ami valószínűleg már egy gótikus átépítésnek a része lehet. Hát idén ez annyiban módosult, hogy egy vihar kidöntötte ezt a fát, és annak a helyén pedig úgy látjuk, hogy a fal, amit mi egy támpillérnek gondoltunk, az bizony fordul és megy tovább. Úgyhogy most valószínűleg újra kell értelmeznünk teljesen, hogy melyik részét találtuk meg a templomnak, illetve hogy pontosan az alaprajzban milyen változások vannak. Annyit tudok mondani, viszont a 2024-es feltárás területén ettől a faltól északra nem találtunk semmi erre utaló nyomot, hogy ott fal lett volna, bármilyen épületrész lett volna. Hát most egyelőre nem tudjuk, hogy a tehát az újkori temetkezésekkel annyira sikerült mindent eltüntetni, hogy nem maradt nyoma. Hát ez most jelőre vetít nekünk jó néhány újabb évadot, hogy tisztázzuk ezt, hogy pontosan hol állunk a templom területén belül. De a fal egyébként nagyon impozáns, nagyon szép, tehát hogy ez egy biztos pont, hogy ez egy nagy épület lehetett, egyelőre ennyit tudunk róla. Talán egy nyugati abszis indulása, talán valami más, hát ez majd kiderül.
13: Éppen kérdezni is akartam, hogy ezek szerint akkor egyáltalán nem biztos, hogy most a templomon belül vagy kívül vagyunk.
14: Hát most igen, éppen ott tartunk, hogy most minden eddigi tapasztalatunkat és tudásunkat át kell értékelni erről a templomról. Az a biztos, hogy ez egy templomfal, de hogy ez most ez már egy belső osztófal és nem a főfal, vagy hogy egyáltalán, ugye ez is szintén ugye most nem látszik, de belül ilyen lizén a sorral tagolt, tehát így valószínűnek tűnik, hogy inkább ez egy osztófal, de akkor annak meg jó nagy volt egyébként, szép vastag, széles, akkor hova tűnt a északi főfal? Szóval itt az újabb kérdés, hogy miért pont ez marad meg belőle, és miért nem akkor az ennél valószínűleg jelentősebb északi külső fal, hát ez most a következő években mind meg kell próbálnunk kideríteni, igazolni, úgyhogy nincs más hátra, mint még ásnunk kell. Idén még megpróbálunk erre a nyugati részre rábontani, hát ha valami többet, sajnos nincs már sok időnk, májusban tudunk még itt ásni, amennyit tudunk, rábontunk erre a nyugati részre, hogy hát ha tisztázni tudunk valamit, illetve még talán próbálunk idén húzni egy észak-déli irányú kutatóárkot is, hogy abba esik-e bele esetleg még valamilyen falszakasz, ami egy kicsit támpontot ad majd arra, hogy merre felé és hogyan kell ásnunk. Mindenre készek vagyunk, hogy kiderítsük, hogy nézett ki ez a templom.
13: Na, hogy megnézzük jobban ezt a falat, meglehetősen szokatlan a számomra, hogy itt az egykor benne futó gerendának milyen szépen megvan a lenyomata, még a fának a rostjait is lehet látni.
14: Igen, mivel ki volt szurkozva. Egyrészt ez a gerendágy, ez nagyon szépen, ugye a vakolada a malterba is látszik a nyoma, de a vízhatlannál volt téve szurokkal, ezért a szurok is ott látszódik még a gerendaágyban, és abban látszik a gerenda lenyomata. Ez egy részen egy 32x32-es gerenda volt, a keleti részen ott valamilyen vastagabb falszakasz lesz, egy megerősítés, vagy talán ott kezdődik a... Hát ugye az egyik teória szerint az abszis indulásánál, kelete abszis indulásánál vagyunk, ott egy 38x38-as gerenda ágyat sikerült megfogni, sajnos abból a részből nagyon kevés maradt meg. Ez egy teljesen homok és lösz domb, úgyhogy valószínűleg ezzel sikerült így ebbe a nagyon mozgó, bizonytalan talajba merevíteni az alapot, egy stabilitást adni neki.
13: Ahogy lenézzünk ide az alattunk húzódó ásatási szelvényekbe, továbbra is rengeteg a temetkezés. Összesen most hányat találtak ebben az évben?
14: Még meg sem számoltam, 20-valahánynál járunk szerintem. Ugye az előző évadban azon a viszonylag kis területen 80 sírt tártunk fel, azt tudni kell, hogy ezek nem a monostorhoz tartozó árpádkori temetkezések. Szőreg település pusztává válik a török idők alatt, és az 1730-as évek végén telepítik újra. Akkor egyébként a dom nyugati végében most is látható pici falusi plébánia templomnak a maradványa miatt valószínűleg ezt a dombot nevezik ki akkor a 18. században temetőnek, és egészen a 19. század végéig temetőként funkcionál, tehát itt több száz újkori sír van, ami sajnos borzasztó módon megbolygatta a területet, úgyhogy ebből a szempontból ez nagyon nehéz nekünk, hogy egyrészt számtalan sírt, újkori sírt kell feltárnunk ahhoz, hogy hozzáférjünk a falakhoz, még a falakat, az alapfalakat is szétverik egyébként a bizonyos pontokon a sírok miatt. Másrészt pont emiatt nagyon lelet szegények vagyunk, mert ugye nem minden mozdítható, ami mozdult kő, azt elvittek. Még ennek ellenére találunk még szorványként díszítő kötöredékeket, nagyon sokfélét, fehér márvány, vörös márvány, mindenféle kristályos mészkövek, amik csiszolva olyanok voltak, mint a márvány. Van egy zöld szerpentini darabunk, vannak faragványaink, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon gazdagon díszített templom volt. Idén, ami a legszebb talált ebből a szempontból, egy ilyen márvány nagyobb padló mozaiknak a darabja. Hát sajnos ez az újkori temető miatt mind eltűnik, hát ezt elhordják itt helyben. Sajnos.
13: És hát gondolom, hogy akkor a monostor az tulajdonképpen benn van itt Szőregnek a lakóházaiba, vagy a lakóházai alatt alapban.
14: Igen, gyakorlatilag az 1700-es évek közepétől hordják el, amit addig nem vittek el, mert ugye ez a monostor elpusztul a 13. század végén, onnantól kezdve folyamatosan hordják el a felmenő falakat. Valószínűleg a felmenő falból nem igazán van itt már semmi a 18. században, de ahogy megnyitják a temetőt, rájönnek, hogy itt még az alapozás szintjén, vagy esetleg a padló szinten még vannak olyan dolgok, vagy ugye akár árpádkori sírok itt a templom belterületén, ami még mozdítható, és azt elviszik, úgyhogy hát ez ilyen, sajnos ez az alföldi templomoknak a sorsa általában. A roppant kevés építőanyag miatt visznek mindent a helyiek, mozdítanak, lehetséges, hogy itt a házakban sokkal több faragvány, meg padlólap, meg ilyen van beépítve, mint amit mi most itt találunk.
13: Hamarosan folytatjuk a szeged-szőregi monostor feltárásán készült riportot.
3: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a szőregi monostor feltárásán készült riportot. A beszélgető társam továbbra is Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régész, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársa. Árpád-kori temetkezést egyébként azonosítottak, vagy csak újkoriak voltak?
2: Egyelőre csak újkoriak voltak, de ahogy mondtam, az előző évadban úgy találtuk, hogy az a rész soha nem volt beépítve, hanem a temetőként funkcionált. Most ezen a részen szintén még nem vagyunk abban a mélységben, hogy azt mondjam, hogy a legalsó sírsorig nincsen más, csak újkor, de azért úgy tűnik. Nagyon mélyen beásták őket, és négy sorba fekszenek egymáson legalább, tehát hogy így van mit feltárni.
1: Talán 50 méterre lehet tőlünk ennek a szintén középkori plébánia templomnak a romja. Ez a két templom, ez állt egy időben?
2: Elvileg igen. Azt a kis templomot Thogmayr Ottónak sikerült ugye rendesen föltárnia. Ő úgy találta, hogy az első periódusa ennek egy ilyen 11. század végi kis falusi plébánia templom, ami patkós szentélyen rendelkezett, és aztán volt ennek egy gótikus átépítése. Ez a monostor pedig nagy valószínűség szerint valamikor a 11. század végén, 12. század elején itt a fordulónál kezdett kialakulni egy marosmenti monostorlánc, annak lehetett a tagja, tehát valószínűleg valamikor a 12. század elején alapíthat. Úgyhogy valószínűleg ez a kettő, ez állt igen egy időben.
1: És akkor a 13. század végén el is pusztult ez a monostor?
2: Igen, el. Az utolsó említése 1247-ből való, innen ismerjük az egyik apátja Leontinusnak a nevét. Akkor tehát még bizonyosan áll a monostor, nagy valószínűséggel a 13. század végi kunlázadások alatt pusztul el, mint oly sok minden más is ekkor a környéken. Utána semmilyen forrás nem említi, nincs nyoma, úgyhogy valószínűleg ekkor pusztulhatott el.
1: Amúgy is nagyon forrásszegény ez a monostor, hiszen ugye továbbra se ismert, hogyha jól sejtem, az alapítójának a neve.
2: Nem, valójában 5-6 okleveles említése van, nem tudjuk az alapítás pontos dátumát, nem tudjuk az alapítót, tehát gyakorlatilag az ilyen kis apró töredékekből, említésekből próbálunk arra következtetni, hogy mikor alapíthatták, és hát arról is, hogy bencés, tehát ugye erről sincsen semmilyen adat.
1: Most milyen forrásból ásnak idén?
2: NK-s forrásból. Igen, ez egy NK által finanszírozott feltárás. Ugye az első évadra is tőlük nyertük el a pályázati pénzt, most hát idén is sikerült kicsit kevesebb összeget de nyerni, és hát én bízom benne, hogy még lesz alkalmunk pályázni rá, hogy tudjuk ezt folytatni, hiszen itt még sok évadnyi feltárandó terület van.
1: A városvezetés, illetve a szőregiek, ők mit szólnak a feltáráshoz? Ők is támogatják, hogyha anyagiakkal most nem is, de legalább lelkiekben?
2: Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon lelkesek voltak. 2024-ben egy egész családi nap, ami a szomszéd falvakkal együtt volt, annak a végpontját tervezték ide, és akkor több ismeretterjesztő adást kellett helyszínen tartanom. A szőregi képviselő is nagyon érdeklődik a feltárás iránt, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, ők nagyon örülnek neki, és nagyon lelkesek, tehát támogatnak minket ebben, hogy megkutassuk ezt a monostort.
1: Körülbelül egyébként a megkutatásra érdemes területnek mekkora részével végeztek idáig?
2: Hát a harmadával se. Az a baj, hogy kicsit nehéz meghatározni, hogy mekkora a megkutatásra váró terület, mert ez egy viszonylag nagy domb, de ugye egy részét, egy nagyon kis részét, de egy részét feltárták, úgyhogy egyik célunk például az lenne, hogy annyit tudunk, hogy ezt az egész dombot kerítette egy hatalmas nagy sánc árok, és még egy 1976-77-ben Thogmayr Otto, amikor itt ásott, ő még megtalált egy téglakerítésnek a részét, ami szerinte ezt a monostor együttes, vagy ezt a monostor épületet kerítette. Sajnos arról elveszett a dokumentáció. Úgyhogy szeretnénk egy ilyen szelvényt húzni még arra felé, hogy hitelesíteni tudjuk ezt a találatot, ezt a kerítés felett, és ha az megvan,

0: Akkor ezekből már talán le tudnánk határolni, legalábbis ki tudnánk számolni nagyjából a területet, amiről egyáltalán számolni kell. Idén, tavaly mi egyelőre pár száz négyzetméternél tartunk, tehát, hogy mint mondtam, nagyon lassú a sírok miatt, a számos sír miatt, de hát igyekszünk, és ez még sok év.
1: Hogyha május végén végeznek a feltárás idei évadával, mi lesz ezekkel a falakkal, visszatemetik?
0: Vissza. 2024-ben úgy temettük őket vissza, hogy tudtuk, hogy akkor még rá kéne bontanunk, ugye, ha sikerül engedélyt szerezni a rossz helyen álló fák kivágására, amik helyett majd újakat kell ültetnünk, hogy muszáj volt úgy bevédenünk szalmabálákkal, fóliákkal, hogy ez nagyon könnyen újra bontható legyen. De annyira közel vannak egyébként a felszínhez, hogy az is látszódott, hogy ha még ilyen kemény telek lesznek, mint ami az idei volt, akkor ez a temetés és bevédés ellenére el fog pusztulni, a fagy már most látszik, hogy károkat okozott benne, ezért idén ezt a szakaszt legalábbis véglegesen temetjük vissza. Ha csak nem lesz egyszer a teljes területe olyan, hogy itt tényleg valamilyen műemléki állagmegúvást lehet csinálni, akkor mi most azért úgy temetjük ezt vissza, hogy rendesen, rendes földréteg alá, hogy ne sérüljenek tovább. Tehát nem lenne jó, ha már megtaláltuk, és úgy néz ki, hogy maradt ebből valami, hogy ezen miatt tovább romlana.
1: Azért, ahogy visszaemlékszem a két évvel ezelőtti beszélgetésünkre, akkor elhangzott az is, hogy a szőregiek szeretnének itt valamilyen látogatóközpontot, meg emlékhelyet.
0: Hát felmerült a lehetősége ennek is, nyilván, mivel mondtam, hogy nagyon tetszik nekik ez a feltárás, az egy más dolog, hogy ahhoz még, hogy itten valami tényleg érdekeset és látványosat lehessen mutatni, ahhoz valóban még több évadnyi ásatást kell lefolytatnunk.
1: A szeged-szőregi monostor feltárásán Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régésszel, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Visegrádon, Nagy Lajos király palotájával folytatjuk a közkincskeresőt.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 3:30 van, a mikrofonnál Kecső Richard. A román szociáldemokrata párt ismét összeállítaná a romániai Európa Barát pártok koalícióját, miután 2 hete kilépett abból. A párt főtitkára közölte, a PSD kész részt venni egy új kormány megalapításában, akár a Nemzeti Liberális Párt új miniszterelnök jelöltjének vezetésével is. A szociáldemokraták azt sem zárják ki, hogy saját jelöltjük vezesse az új koalíciós kabinetet. A PSD főtitkára ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra sem hajlandóak együttműködni a szélső jobboldali pártokkal, amelyek támogatásával korábban megbuktatták az Ilja Bolozsán vezette kormányt. A PSD szerint a cél most a politikai stabilitás helyreállítása és az európai irányvonal megőrzése. Idehaza hatályon kívül helyezte a fővárosi ítélőtábra a Katzenbach gyilkosság ügyében korábban kiszabott életfogytiglani ítéleteket. A vád szerint 3 férfi ölte meg Katzenbach Imre egykori labdarúgót, akinek maradványaira csak 11 évvel később találtak rá Baranya Jenő közelében. Az ítélőtábla döntése alapján az ügyet a fővárosi törvényszék egy másik bírói tanácsa tárgyalja újra. A korábbi elsőfokú ítélet így jelenleg nem érvényes a vádlottakra. Volodymyr Zelenszky szerint az orosz hadsereg ma délelőttig több mint 1800 alkalommal sértette meg a meghirdetett tűzszünetet. Az ukrán elnök közlése alapján az orosz erők ágyúzásokat, dróntámadásokat, légicsapásokat és rohamkísérleteket hajtottak végre több frontszakaszon. Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna katonai és hírszerzési jelentések kiértékelése után dönt a további válaszlépésekről. Az elnök szerint a Dnipro, Zaporizsja és Kramatorszk térségét érő támadások azt mutatják, hogy Moszkva nem hajlandó valódi fegyvernyugvásra. Úgy fogalmazott, Oroszország ezzel egyértelműen elutasítja az emberéletek védelmét és a békés rendezés lehetőségét. 78 éves korában meghalt Fazekas László, olimpiai bajnok, 92-szeres válogatott labdarúgó. Az újpesti Dózsa legendája 9 bajnoki címet nyert a klubban, 3-szor lett gólkirály és több mint 200 gólt szerzett a lila-fehérek színeiben. A magyar válogatottal részt vett az 1978-as és az 1982-es világbajnokságon, valamint tagja volt az 1968-as mexikói olimpiai bajnokcsapatnak is. Pályafutása végén Belgiumban futballozott és edzősködött, ahol a Royal Antwerp ikonikus alakjaként tisztelték. Fazekasnál 2020-ban ALS betegséget diagnosztizáltak, az utóbbi években visszavonultan élt a családjával.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödéssel 136.650 ponton áll. A részvénypiac forgalma 18,3 milliárd forint. A vezető részvények nagy része pluszban, kivéve a MOL-t, amely 2,8%-os mínuszban 4.194 forinton áll. Az OTP 1,8%-kal emelkedik 43.350 forintra, a Richter egy 10%-os pluszban 12.850 forinton, a Magyar Telekom 1,5%-kal erősödik 2.516 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 358 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 10 fillért kérnek. Európában mindenhol kimagaslóan jó hangulat van, bár néhol egy kicsit lefele korrigálnak a mutatók most. A londoni tőzsde 2,1%-kal erősödik, a DAX Index Frankfurtban kerek 2%-os pluszban. A párizsi CAC-on 2,8%-kal emelkedik, Milánóban 1,5%, Madridban pedig 2,1%-os pluszban a tőzsde. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $94.30, a Brent pedig $102.30-be kerül most. A fémárak némileg emelkednek, két átlagosan 2-3%-kal. A palládium $1555 kerül unciánként, az aranyért $4693.70, a platináért $2032.90 kérnek. Az ezüst jelenleg $77, a rész pedig $6.20.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből főként késő délutántól helyenként zápor eső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul, késő este döntően 15 és 20 fokot mérhetünk. A fővárosban továbbra is 24 fok van.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Egyre többet tudunk az idén 700 éve született Nagy Lajos király visegrádi palotájáról, annak építési korszakairól. Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás király múzeuma igazgatójával beszélgettem. Idén van a 700. évfordulója Nagy Lajos király születésének, itt Visegrádon látta meg a napvilágot. A ma látható visegrádi királyi palota mennyire felel meg Nagy Lajos palotájának?
6: Tulajdonképpen elég nagy mértékben, hiszen az a palota, aminek a romjait most látjuk, tulajdonképpen Nagy Lajos uralkodása alatt épül ki ebben a formájában. Ugyan általában ezt mindenki Mátyás király palotájának szokta nevezni, és valóban az utolsó nagy átépítése az Mátyás királyhoz kötődik. Viszont magának a palotának a szerkezete, az épületei, ezek mind-mind Nagy Lajos kori épületek. Mátyás nem annyira az építészeti vonásait, sokkal inkább a díszítését alakította át, vagy modernizálta a 15. század végén. Ezért is lényegében azt lehet mondani, hogy a visegrádi palota máig meglehetősen hűen tükrözi Nagy Lajosnak az elképzelését arról, hogy milyennek is kéne lennie annak a nagyon jelentős európai hatalmat reprezentáló rezidenciának, amit ugye ő kiépített.
1: Amikor Nagy Lajos kisgyerek volt, akkor még egy teljesen más palota állt itt Visegrádon. Ő a palotáját együttemben építette föl? Az új palotát?
6: Nem, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ő egész életében a visegrádi palotát építette, és igazából a teljes befejezését már ő sem érte meg, hanem az már áthúzódott ugye a lányának, Máriának az uralkodására, illetve Zsigmond uralkodásának az éveire is, hiszen még ők is használták, mint királyi rezidenciaként is használták a visegrádi palotát. Valóban, amikor Lajos született, akkor ez a palota egy teljesen más épület volt, egy jóval kisebb, jóval szerényebb épület. Ugye első Károly uralkodása egy teljesen más típusú királyságot jelentett, mint Lajosé. Ugye ő alapvetően egy harcos király volt, aki az egész életét háborúban élte le. Ma úgy mondanánk, hogy hát ez egy meglehetősen macsó udvar volt, hiszen alapvetően férfiakból állt, akik a luxusra, a reprezentációra nem igazán adtak. Számára a hatalmat a katonai erő és az a gazdasági erő jelentette, amit tulajdonképpen ő maga a saját két kezével és azokkal a lovagokkal, nemesekkel teremtett meg, akik az udvarát alkották. Bár Lajos maga is egy katonakirály volt, bár őt sokkal inkább nevezhetjük valóban lovag királynak, Lajos udvarában a nőknek sokkal nagyobb szerepe volt, mint Károly idején. Ugye az anyja gyakorlatilag a mi élete majdnem a végéig ott állt mellette, és nagyon nagy befolyással rendelkezett, de a felesége is, aki hát inkább a 70-es évektől szintén jelentős befolyást gyakorolt az udvarra, és hát ugye a három lánya, akik szintén itt a visegrádi udvarban születtek, és hát részben itt is nevelkedtek fel. Ez azért is volt fontos, mert Lajos rajtuk keresztül is sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonított a királyi reprezentációnak. Persze ez nem csak személyfüggő, hiszen az egész korszak megváltozott. Ugye a 14. század első fele egy egész Európában egy sokkal puritánabb időszak volt, míg Lajos uralkodása a 14. század közepén egy nagy kulturális felvirágzást hozott, ami hát elsősorban persze ez Közép-Európára volt mondjuk így jellemző ez a felvirágzás, aminek a gyökerei ugye a 14. század elejének a francia udvarait, királyi udvarait, itt azért is csak udvarokról beszélek, hiszen akkor a pápai udvar is francia területen működött, és az is egy nagyon fontos példaképet jelentett, tehát ezek jelentették a példaképet. És ez egy olyan fajta luxust teremtett, ami részben az életszínvonalban, az uralkodó és az uralkodó környezetek életszínvonalában, részben pedig ugye ennek a megjelenítéseben, a reprezentációban is fontos szerepet játszott.
1: Nagy Lajosnak a lányai meglehetősen későn születtek. Ezek szerint volt egy kései immár a lányokhoz igazodó építési időszaka is a palotának?
6: Hát lényegében három nagy korszakra oszthatjuk fel a Lajoskori építkezéseket, sőt igazából négyre. Ugye az első korszak még a nápolyi háborúk előtti éveket jelenti. Lajos már akkor megkezdte az apjától örökölt, és egyébként akkor már hosszú ideje használaton kívülálló visegrádi palotának az újjáépítését. Ugye amikor Lajost megkoronázták 1342-ben, akkor már több éve a királyi udvar fönt élt a fellegvárban. Lajos azonban úgy tűnik, hogy tervbe vette, hogy leköltözik, megkezdte az építkezéseket. Ezek ugyan a nápolyi háborúk idején elakadtak több évig, de az 1350-es években valóban elkezdődött egy nagyon reprezentatív kiépítés egy olyan lakosztállyal, ami Lajos számára készült. A Lajos ekkor éppen nem volt nős, ugye az első felesége az meghalt a pestis járvány idején, és hát a második házasságára még nem került sor. Ekkor gyakorlatilag egy olyan királyi lakosztályt alakítottak ki, ami csak a király egy személyes használatára szolgált, de hát amint megnősült, ugye ez már is kisinnek bizonyult, és még az 1350-es évek közepén megkezdődött az a nagy építkezés, ami már a király és a királyné együttes igényeit vette figyelembe, majd amikor ugye 1370-ben megszületett az első lányuk, és hát azt ugye hamarosan követte két másik lány születése is, már ez a palota is kicsinek bizonyult, és egy olyan lakosztályrendszert kellett kialakítani, ami egyrészt ugye a kislányok elhelyezésére is megfő volt, másrészt ugye Lajos felesége Kotromanyi Erzsébet igazából a lányok születésétől kezdve lett igazi politikai tényező, attól kezdve rendelkezett udvartartással, sokkal jobban megnövekedett a szerepe, és sokkal monumentálisabb, és hát gyakorlatilag a királyhoz mérhető pumpájú lakosztályt alakítottak ki számára.
1: Az átépítéseknél melyik irányban terjeszkedtek? Új szárnyakat építettek, vagy pedig fölfelé? Tehát emeleteket?
6: Először, tehát az első nagy átalakítás 1350-es évek, ez egy teljesen új épületet jelentett. Ugye a legelső palota, amit Lajos itt felépített, az tulajdonképpen a már a 40-es években elkészült körítőfalak mellé felhúzott elalakú épület együttes volt, nagy teremmel, lakosztállyal és egy toronnyal, és ezt alaprajzilag bővítették egy egészen más típusú középudvaros négyzetes palotával. Ugye ez az építkezés, ami minden bizonnyal ahhoz a János Kőfaragóhoz köthető, aki ebben az időben, az 50-es években jelenik meg a király környezetében, és ez az az építkezés, ami ugye nagyon fontos párhuzamokat mutat az ugyanebben az időszakban képülő Diósgyőri és Zólyomi várpalotákkal. Majd az utolsó nagy építkezés, tehát az 1370-es évek első felében folyó építkezés, az már ennek a középudvaros palotának a kibővítése, egy újabb emelettel falu kibővítése volt, azonban ugye ez nem csak egy emelt ráhúzást jelentett, új kerteket, vízvezetéket, díszkutakat készítettek, de úgy tűnik, hogy nagyon erős francia hatás volt. Ugye valószínűleg nem véletlen attól, hogy Lajos első lányát, ugye Katalint elégyezte ugye a francia trónörökkössel, Orleáni Lajossal, és hát ekkor egy igen intenzív diplomáciai kapcsolatfelvétel indult meg a 70-es évek elején Franciaországgal, és az akkoriban elkészülő Louvre-nak a hatása érződik itt a 70-es évek elején folyó visegrádi építkezéseken.
1: Ugye ez a négy korszakos palota, ez jóval részletesebb, meg jóval bővebb, mint amit most Visegrádon járva, akár még a kiállítási anyagból is meg lehet ismerni. Be fogják ennek a történetét mutatni valamikor? Ugye akár hozzá lehetne kapcsolni ehhez a Nagy Lajos 700-hoz is.
6: Igen, hát pontosan ez a terv. Ugye a Nagy Lajos 700 évfordulónak az egyik legfontosabb eseménye az éppen egy olyan bemutatónak az elkészítése lesz, ami most éppen ezen dolgozunk, ami ezt a Nagy Lajos kori palotát fogja bemutatni, lehetőleg minél élménykeltőbb módon. Tehát ugye ennek nagyon gazdag építészeti emlékanyaga maradt ránk, ugye itt elsősorban a kutakra gondolok, amik tényleg európai és egyedülálló gazdagságát adják ennek a korszak építészeti dekorációjának, és ezek a kutakkal együtt magának, ennek a nagyon izgalmasan, folyamatosan bővülő, folyamatosan modernizálódó palotaépítés történetet is bemutatnánk, amihez ugye igénybe vesszük a modern technológiának a lehetőségeit is, a digitális rekonstrukciókat, amiket hát újfajta módokon is akarunk majd bemutatni, úgyhogy az év közepén, második felében ezek az anyagok, kiállítás, film, illetve hát egy nagyon izgalmas VR túra, tehát egyfajta virtuális túra is készül, amiben majd ugye a vendégek tulajdonképpen úgy, hogy a mai múzeumot járják végig, közben végigjárhatják virtuálisan Lajos királynak a palotáját is.
1: Az idén 700 éve született Nagy Lajos király visegrádi palotájáról Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás király múzeuma igazgatójával beszélgettem. Hamarosan Szolnokon folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincs kereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Szolnok egykori középkori városmagjában kutattak a szakemberek. A feltárás vezetőjével, Kertész Róbert régésszel, a Damjanich János Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: Itt vagyunk Szolnokon, a Jókai utca 4-es számú telken. Ez Szolnok belvárosa tulajdonképpen, a történeti település magnak a nyugati szélén vagyunk, és mellettünk húzódott a török korban a várostövező sáncárok, és a belső oldalán az egysoros palánkfal, amivel védték a várost a törökök.
1: Ez a telek pillanatnyilag üres. Mi állt rajta a középkorban? Egyáltalán ez a városfalon belül volt?
2: Így van, pontosan a városfalon belül volt, a város szélén vagyunk, a történeti település magban, és azért jelentős ez a város is a Szolnoknak, mert itt mind a mai napig nem voltak régészeti kutatások, és a mi kutatásunk az az első, ami a történeti település magban végeztünk. Hogy mi állt itt a késő középkorban, a török korban? Ez a város széle volt, itt már nem álltak jelentősebb épületek, viszont nagyon fontos, hogy hadmérnöki felmérések alapján és azok georeferálásával sikerült kiszerkesztenünk a várostövező ároknak a nyomvonalát, és bizony ezt a terket érintette, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a régészeti kutatást elvégezzük a beruházáshoz kapcsolódóan.
1: Viszont, hogyha benézünk ide a telekre, akkor láthatjuk azt, hogyha épület nem is állt, azért voltak itt különböző dolgok, például az ott egy kút lenne?
2: Igen, ez egy téglával bélelt kút, egy méteres átmérőjű, és 5 méternél kezdődött a vízoszlop, ami másfél méter vastagságú volt, és azt leszivattyúzva az elmúlt napokban végeztük le ennek a kútnak is a kutatását, és sikerült olyan értékes 19. századi lejtanyaghoz jutnunk a feltárás során.
1: Ezek szerint a kút maga akkor nem középkori volt?
2: A középkori épületeket igazából nem találtunk, épületrészeket. Itt egy 19. század végén épített, alápincézett polgárház állt, amit a város egyik jelentős, tehetős szakembere által készített téglákból építettek. Úgy hívták az urat, hogy Sevcsik István, és az ő monogramos tégláit találtuk meg a szétbontott házban és a pincében is, és igazából a régészeti kutatás maga is ez az épület bontáshoz kapcsolódott. Leszettük a munkátok során, a bontási munkátok során a pincének a falait, és ezáltal a metszett falak nyitottá váltak, és tudtuk tanulmányozni a rétegsorokat, tudtunk mintákat venni, és tudtunk részleges feltárásokat is végezni a területen. Megállapítás nyert, hogy az egyik metszett falunk, ami a pince déli falát fette, az 3 méter vastagságú volt, és ebben 20., 19., 18. századi rétegeket találtunk, tehát a török rétek ez alatt helyezkedtek el. A másik metszetfalunk, ami a pince nyugati falát zárta, az durván 2 méter vastagságú volt, és ott 150 cm mélyen tudtuk megtalálni a törökkori rétegeket. Ez azért fontosak ezek a rétegtani megfigyelések, mert ilyen ismeretekkel korábban nem rendelkeztünk a történeti település magra vonatkozóan, és így nem is tudtuk, amikor beruházások történtek itt, hogy tulajdonképpen a régészeti örökség az megsérült-e, vagy pedig éppen maradhatott.
1: De ezek szerint akkor meglehetősen vastag modernkori feltöltés van Szolnok belvárosa fölött. Mekkora volt egyébként a történelmi középkori szolnoki belváros, vagy Szolnok városa?
2: Durván olyan 12 hektáros volt ez a történeti településmag, és ahogy említettem, itt a városárok által övezett területről beszélünk. Ez nyilvánvalóan a késő középkorban még nem volt teljesen beépítve, még a török korban sem volt igazán, de a török korban volt, azt kell, hogy mondjam, leginkább beépített, akkor a zagyvaparti rész, a tabáni rész is akkor jött létre, de ugye tudjuk, hogy Szolnok a török birodalom északi végvidékén található volt, tehát itt mindig voltak kisebb-nagyobb rajtütések a 16. században az Egri vár részéről, tehát itt az állatállománynak is helyet kellett engedni a város területén, a védett területen, tehát ami nem a védett területen volt, az közvetlen veszélynek volt kitéve a 16. 17. században, tehát jóval nagyobb területet kerítettek le valójában, mint ahol laktak.
1: Ismert egyébként a középkori Szolnoknak mondjuk az utca szerkezete? Van ezzel kapcsolatban bármilyen adat?
2: erről csak rekonstrukcióink vannak és elképzeléseink vannak. Tudjuk, hogy a városnak a két jelentősebb épülete, a gótikus plébánia temploma és a Pálóci udvarház hol helyezkedett el, és ezek adták a lehetőséget arra, hogy elkészítsünk egy útvonal rekonstrukciót is, illetőleg meghatározunk, hogy hol volt a piac tere, a vásártere a középkori szolnoknak. Ez tulajdonképpen a török kor végig nem is változott. A török kor végét követően történt egy nagy cezúra, amikor a visszafoglaló háborúk idején viszonylag korán 1685. október 18-án visszafoglalják Szolnokot, és ez gyakorlatilag Buda visszafoglalását előzte meg, bekerítését előzte meg, és akkor a várost azt lerombolják, és oda is védműveket építenek, és élelmiszer és katonai raktárakat építenek erre a területre, és egyedül a Tabán városrész maradt meg, egészen a 20. század elejéig megőrizte a telek osztását és utca szerkezetét.
1: De ugye a mostani jelenkori szolnoki városmag az lényegesen nagyobb, mint a középkori volt, tehát például a főtér is kívül esik rajta.
2: Így van, de a mostani utcahálózat kiépülése az a 18. században történt meg. Most is, ahol itt vagyunk a Jókai utcában, lehet látni, hogy ez a várost kelet-nyugati irányban átszelő Kossuth úttól északra nyíló derékszögű utcák sorozatának az egyike, aminek egyébként a koróikorban katonaváros volt a neve. Tehát itt a várban szolgáló opsitos katonák, akik megházasodtak, itt telepedtek le ebben a városrészben. De ez egy teljesen modern utcaszerkezet, és teljesen modern telekosztás már, mint 18. századé. És ahogy helyesen mondta, maga a mostani fűtere is Szolnoknak már a történeti település magon kívül attól nyugatra helyezkedik el.
1: Most megvolt az első, hogyha úgy tetszik, precedens ásatás Szolnok középkori városmagjában. Várhatóak egyébként újabb feltárások, amiknek az apropóját ugye nyilván elsősorban közműmunkák adják.
2: Közműmunkák és házépítések. Mellettünk található például a megyei ügyészségnek az épülete, ami 15 évvel ezelőtt épült, nem volt még régészeti kutatás, egy alápintézett mélygarázsról ellátott épületről beszélünk. Nyilván, hogyha ez most épülne meg, ezt már nem lehetne elvégezni ezt a munkát régészeti megőrző, régészeti feltárás nélkül. Egy nagyon izgalmas és nagyon frekventált helyén vagyunk Szolnoknak, és itt több utcát is érint ez az egész védettség most már, amit sikerült elérni, és itt régészeti kutatás nélkül a közeljövőben már nem lehet semmilyen munkát végezni, főmunkát végezni ezen a területen.
1: Szolnokon Kertész Róbert régésszel, a Damjanich János Múzeum munkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Nest túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritás hozzájárulás szabályozásához kapcsolódó kormányrendelet több fontosságú rendelkezését. A döntés értelmében azok a szabályok is érvényüket vesztették, amelyek a már folyamatban lévő bírósági ügyekre is kiterjedtek volna. A testület az Országos Bírói Tanács beadványa alapján jutott erre a következtetésre. Az OBT azt is kifogásolta, hogy a rendelet előkészítése során nem biztosították számára a törvényben előírt véleményezési lehetőséget. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy erre valóban nincs bizonyíték, így az eljárás sérthette a jogszabályi előírásokat. A kifogásolt rendelkezések egyebek mellett kizárták volna a közigazgatási per lehetőségét a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos ügyekben, valamint előírták, hogy a már folyamatban lévő pereket is meg kell szüntetni. A döntés jelentősége, hogy ezek a szabályok így nem alkalmazhatóak, és a folyamatban lévő eljárások jogi helyzete is megváltozik. A Román Szociáldemokrata Párt ismét összeállítaná a romániai európai barát pártok koalícióját, miután 2 hete kilépett abból. A párt főtitkára közölte, hogy a PSD kész részt venni egy új kormány megalakításában, akár a Nemzeti Liberális Párt új miniszterelnök jelöltjének vezetésével is. A szociáldemokraták azt sem zárják ki, hogy saját jelöltjük vezesse az új koalíciós kabinetet. A PSD főtitkára ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra sem hajlandóak együttműködni a szélső jobboldali pártokkal, amelyek támogatásával korábban megbuktatták az Ilija Bolozsán vezette kormányt. A PSD szerint a cél most a politikai stabilitás helyreállítása és az európai irányvonal megőrzése. Az izraeli hadsereg újabb légicsapásokat hajtott végre Libanon több térségében. A hadsereg közlése szerint a Hezbollah fegyverraktárait és katonai létesítményeit vették célba. A támadások előtt Izrael evakuálási figyelmeztetést adott ki Dél-Libanon és a Bekka völgy térség több településére. Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője arra kérte a lakosokat, hogy legalább 1 kilométerre távolodjanak el az érintett helyszínektől. A felszólítás szerint a civileknek nyílt területen kell menedéket keresniük a további csapások idejére. A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Vám Magyarország ellen, mert a gyanú szerint a cég megtévesztő módon tájékoztatta a fogyasztókat a világnapi jegyszolgáltatás kapcsán. A hatóság szerint a kereskedelmi kommunikáció nem egyértelmű, helyenként ellentmondásos, így nem világosak a szolgáltatás lényeges feltételei és az esetleges többletköltségek. Az ügy vizsgálatára 3 hónap áll rendelkezésre, amely szükség esetén meghosszabbítható.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-ot erősödik 136.665 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 19 milliárd forintot, a vezető részvények pedig nagyrészt pluszban, kivéve a MOLT, amely 2,9%-kal lefelé korrigál. 1,8%-ot erősödik az OTP 43.350 forintra. A Richter 0,5%-os pluszban 12.900 forinton. A Magyar Telekom 1,5%-ot erősödik 2514 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 40 fillért kérnek. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, London 2,2%-ot emelkedik, akár csak a DAX Index Frankfurtban, Párizsban a Kakaron 3,1%-kal szárnyal, a milánói tőzsde 1,9%, a madridi IBEX pedig 2,3%-os pluszban van. És fél óra múlva indul majd a kereskedés a Wall Street-en. New Yorkban tegnap a Dow Jones 7%-ot, az S&P 500 8%-ot, a Nasdaq kompozit mutató pedig 1%-ot emelkedett, és ez a nyitás elvileg a nyitás hasonlóan emelkedéssel indulhat majd a Wall Street-en, de természetesen erre később.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt fátyolfelhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyben főként késő délutántól helyenként zápor eső előfordulhat, néhány helyen akár zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul, késő este döntően 15 és 20 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Sziasztok! Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt pedig az Autórádió magazin műsor, ami most Esztrád műsorra avanzsálta magát, hiszen szerintem biztos felismertétek a hangot, hogy nem Bunkóczi László beszél veletek, hanem Jobbágy Robi vagyok, és köszönöm szépen a velem szembe ülő Szabó Bencének, hogy beengedett a stúdióba, és egy kicsit beenged ebbe az érába, ami az autózásról szól, és nekem ez egy ilyen teljesen különálló dolog, én felhasználója vagyok az autóknak. Abszolút nem értek hozzá, szeretem a Forma 1-et, és lesz egy ilyen tematikájú kis sztorizgatás ma, ugye, ami valamilyen szinten kapcsolódik a Forma 1-hez. Egyébként nem úgy, mint a múltkori műsorban, a múlt heti műsorban, ahol az Audi új csapata volt magyar vonatkozásban a vendég. Én nagyon bízom benne, hogy lesznek még ilyenek, de most is érintve lesz egy picit a Forma 1, ha jól tudom, velem szemben, hölgyeim és uraim, az Esztrád varieté királya, Szabó Bence.
2: De jó is. Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok. Hát igazából már a kedves szavait hallatán nem bánom meg, hogy átadtam neked ezt a beköszönési lehetőséget, mert igazán hízelgő, és bárcsak igazak volnánk azok, amiket mondtál.
1: Amúgy a Szabó Bencéről ugrik be, hogy a héten hányszor kaptad meg, hogy nem te vagy az a Szabó Bence.
2: Én azt gondolom, hogy ez már egy nagyon picit kihűlt ez a topik, ezen a héten nullaszor kaptam meg, ugyanakkor néhány héttel ezelőtt azért elég gyakori volt a rákérdezés és az aktualitásra való reflektálás a nevem hallatán. Igen, picit már uncsi is volt, de hát ez van, ugye volt olimpiai bajnok Szabó Bence is volt most egy...
1: Nem jaj, még... de jó, hogy ellenpontozol, hogy van más Szabó Bence.
2: Igen, van, meg hát itt vagyok én is.
1: nem utolsó sorban, hölgyeim és uraim.
2: Igen, úgyhogy mai adásban szintén folytatjuk jó vagy rossz szokásunkat, ahogy tetszik, hogy a Laci igazoltan továbbra is távol van, innen is szeretettel üdvözlők, és nagyon reméljük, hogy
1: mindig valahol a sivatagban.
2: Eseménymentesen tölti a szabad idejét. Beszéltem vele a napokban, már elefántot és szurikátát látott.
1: Azt hittem evett.
2: Nem, szerintem, hát ugye itt a Szalai Balázs volt nem régiben vendégünk, aki elmondta, hogy kiváló T-bone steakeket és nagyszerű reggeliket tud rittyenteni, úgyhogy igen, nem hiszem, hogy elefánt húsra fanyalodnának.
1: Generációs különbség lehet egyébként, úgyhogy a Szalai Bunkóczi párosról, hogyha egy pár szót mondasz, egyébként a világi Párizs-Dakar versenyzők, ugye a magyar vonatkoztatásban a legsikeresebb versenyzők.
2: Hát gyakorlatilag az egész ország így ismeri őket, így párosával ismeri őket, és nagyon szép sikereket, meg nagyon hosszú évtizedes barátságot építettek fel együtt.
1: Ez biztos áldás, és nem átok.
2: Valószínűleg így van. Erről az érintetteket kellene fogjuk inkább majd megkérdezni. Úgyhogy a mai adásban, ahogy már a Robi említette, aki ezúton kibújt zenei szerkesztő és technikusi zubbonyából, és immár
1: bebújtam egy másikba.
2: Bebújtál ide társamként a mai adásban, hogy ne legyek
1: köszönöm
2: egyedül, hogy ne egy ilyen őrületes monodráma legyen, és tolba mondjam az eseményeket. Ugyanis én Monakóban jártam nemrégiben.
1: Ugyanis én monodrámában fantasztikus vagyok.
2: Nemrégiben Monakóban jártam ezen a kiváló historikus autóversenyen, amit majd szépen ki fog faggatni a Robi, hogy milyen
1: igen,
2: volt.
1: Igen, micsoda véletlen, hogy én szintén követtem ezt az eseményt, ami persze nem igaz, de hogy egy picit felokosítottál ebből a dologból, hogy ez valójában ugyanaz a pályán zajlik,
2: igen,
1: ahol
2: igen.
1: A Forma 1-es futamok.
2: Nem volt nehéz nem követned, jó dupla tagadás, ezt valaki bogozza ki, aki akarja, mert hogy azért a őrületes publicitás nem kap ez az esemény. Tehát ez egy...
1: Ennek mi az oka? Van egy ilyen kis ékszeres doboz feeling?
2: Nagyjából igen. Social médiában eléggé viral a dolog, hogyha megnézed az egyes felületeket, akkor gyönyörű tartalmakat csinál a Monakói Autóklub, aki ennek egyébként a főszervezője ennek az eseménynek. 97-ben alapították ezt az eseménysorozatot, ami immár eseménysorozattán nőtte ki magát, mert amúgy úgy volt, azt hiszem, hogy egy darab esemény lesz ez a dolog, de akkora volt az érdeklődés és a hype, hogy évről évre megrendezik mindig.
1: Jól tudom, hogy kizárólag oldtimer autók, kizárólag idős autók.
2: Így van.
1: Van ennek valamilyen határpontja, hogy mi számít annak 30-50 év?
2: Én hát ennél olyan, csak följebb.
1: Olyan laikus vagyok, hogy két ütemű, négy ütemű, három kerekű, négy kerekű. Erről mesélsz egy picit?
2: Ennél csak följebb van, illetve hát régebbre nyúlik vissza a mezőny összetétele, tekintve, hogy 1930-as évekbeli versenyautók is felvonulnak ezen a versenyen, és egészen a 80-as évek Forma 1-es autóig bezárólag láthatsz a pályán.
1: Tehát ez csak Forma 1-es autók?
2: Ez csak Forma 1-es és versenyautók, igen, de döntően...
1: Gondolom azért így mellette parkolnak még csodák, amire így kapkodod a fejed.
2: Hát ott gyakorlatilag csak a fejedet és az álladat kapkodod a földről. Tehát ott ez történik folyamatosan. Olyan őrületes élmény, és annyi inger ér, és hát nem titok, hogy ugye én nem normál fizető vendég voltam, hanem alulfizetett média munkásként vettem részt ezen a kiváló rendezvényen, amit ezúton is köszönök a rádiónak, hogy azért a kulisszák mögé így volt esélyem bepillantani, és be tudtam jutni olyan helyekre, és tudtam látni olyan dolgokat, amik a földi halandó számára elérhetetlenek. Tehát, hogy mellettem parkoltak millió eurónyi versenyautók, és ebből 200 darab. Olyan versenyautók, amiket zsengekorom ellenére én szeretek, tehát, hogy például nem láttam James Huntot, és... segítsként, hirtelen akartam mondani, nem jut eszembe. Niki Lauda, köszönöm, az egyetlen régi Forma 1-es, akit a Robi ismer, de köszönöm, hogy alám nyúltál ebben a szorult helyzetben.
1: Nagyon szívesen egyébként a talpon álló műsorvezetőit hívtam volna föl, hiszen fekete övesek egyébként Forma 1-ből rendszeresen is meg is szólalnak a műsorukban, úgyhogy őket hallgatom, érdemes őket hallgatni, mert Forma 1-ben is ott van.
2: Nagyon, nagyon jó, ezt nem tudtam, jó, köszönöm ezt az ajánló. James Hunt és Niki Lauda rendes húsvér versenyautó, Fittipaldi
1: autója.
2: Ott volt rend, tehát ezek nem replikák, ezek nem ilyen olcsó utánzatok, tehát ez gyakorlatilag ezek az előbb említett autók felbecsülhetetlen értéket képviselnek.
1: De ez nem úgy van, mint mondjuk Athénban, amikor elmész egy múzeumba, és akkor mutatnak egy szobrot, és azt mondják, hogy figyelj, ez tényleg gyakorlatilag az eredeti, és kiderül, hogy az eredeti az lent van a pincében, mert hogy még véletlenül sem nyúljon hozzá valaki,
2: igazából nem.
1: Szerelmese a dolognak, és akkor lekanyarítok a gumiból egy kis darabot, amit szeretnék hazavinni.
2: Igazából nem, mert hogy ennek után tudsz nézni, a mezőny összetétele, ugye az autókról most beszéltünk, úgy tevődik össze, hogy egy nagyon pici szeletét képezik a már régi versenyzők, a nagy öregek, például Jean Alesivel találkoztam több ízben, nagyon, nagyon kedves ember, és gondolom ő megvan.
1: Hát persze.
2: Nyilván Hungaroringre is van elnevezve egy kanyar róla, meg ő például azt hiszem, hogy a tavalyi nagy díjom volt egy ilyen privát túra a Hungaroringen, és videóüzenetet küldött az ott résztvevőknek, tehát neki nagyon, nagyon fontos kötődése van Magyarországhoz és a Hungaroringhez.
1: Majd egyszer megkérdezném egyébként, hogy mitől ilyen szerelem nagyon sok pilótának a Forma 1-es pálya, mert nagyon sokan szeretik, tehát irreálisan sokszor emlegetik a magyar pályát,
2: hát,
1: ahhoz képest, hogy hype-ban, high levelben, technikában mennyire máshol tartanak.
2: Hát tudod, erre az a default programozott válasz bárkinek, hogy ezt őket kell megkérdezni erről, mert hogy ők tudnának hitelt érdemlően nyilatkozni, mi csak ugye a...
1: Hát nem akarlak predesztinálni, hogy majd menjünk ki együtt, és kérdezzük meg.
2: Jó. Nem vagyok semmi jónak az elrontója. Nagyon sokan vannak olyanok, akik elsőként a Hungaroringen nyertek, és ezért kerül egy ilyen magasabb polcra náluk a magyar pálya, de...
1: Tehát az érzelmi kötődés.
2: Mindenképpen érzelmi kötődés.
1: Élmény.
2: Nem gondolnám, tehát anélkül, hogy tényleg belelátnék bármelyikőjük fejébe, vagy tudnék idézni erről nyilatkozatokat, nem gondolnám, hogy a pálya technikássága, vagy a változékony időjárás, hanem ezek legtöbbször a pilóták, ha szeretnek egy pályát, az érzelmi alapú.
1: Nagyon elkanyarodtunk itt a Monaco történettől, de közben meg nem is, mert hogy nagyon érdekelnének ezek a régi autók.
2: Bármikor vissza tudunk kanyarodni.
1: Így kanyarodtunk vissza, frappánsan, hiszen így ez az autós magazin műsor, hogy ezek a régi autók, ezek ugye még nem szervófékkel rendelkeztek, nehéz volt a kormányt tekerni, váltani, ugye vannak ilyen régebbi képek is, mondjuk Sennáról, hogy úgy szállt ki az autóból így váltás után, hogy nem mozgott a vála, meg ilyenek. Tehát akkor ezek ugyanabban az autentik állapotban, klasszikus régi bukós isakok, na én attól lettem volna, ez egy jó James Hunt bukós isak, az szerintem motoron még zseniális.
2: Hát az nagyon menő lett, nem is láttam még ilyet. Egyébként annyira szeretem a James Huntot, meg az őt körülvevő mítoszt, nekem képzeld, van ilyen kis James Hunt bukós is a komis otthon.
1: Jaj, de jó neked.
2: Ugye?
1: Majd
2: majd egyszer behozom, de nem foghatod meg, mert olyan lesz.
1: Mesélsz erről, hogy ez hogy néz ki, hogy ez egy ilyen 10-15 körös verseny, vagy több futam, vagy kategóriák vannak?
2: Igen, úgy néz ki, ugye válaszol már 5 perc ezelőtti kérdésedre, hogy van

0: versenyeket, és egyébként ugyanúgy néz ki, mint egy átlag F1-es hétvége van. Szabad edzés, időmérő és verseny. Ugyanolyan elosztásban péntek, szombat, vasárnap.
1: Volt ilyen felvezető parádi műsora futamok előtt? Tehát, hogy ilyen, én arra vagyok kíváncsi, hogy voltak ilyen autentikus korabeli ruhába öltözött modellek, akik nem. Nagy szemüvegben, nem?
0: Igazából hát nem volt.
1: Mekkora hiba?
0: Nem volt itt.
1: Tehát, hogy arra gondolok, hogy Monaco akkor így felöltözik egy olyan old school világba, mint amit képvisel ez az autó.
0: Avatatlan szemmel vagy gondolatokkal ezt jogosan érezheti az ember, hogy ez egy ilyen sztori. Létezik egyébként ilyen verseny, azt hiszem talán az angliai Goodwood Fesztiválnak van egy ilyen, kétféle Goodwood van, egy újabb zárójelet nyitunk, hogy van a versenyző Goodwood, meg van ez a historikus Goodwood, és ott érdemes beöltözni, de itt, hát 3 napot ott voltam, és egy darab régi öltözetű embert nem láttam, ugyanakkor nagyon sok Gucci és Louis Vuitton outfitet láttam.
1: Hát akkor ezt engedjük el, ezt a szállat. Mi volt a legnagyobb hatással rád? Mi az, ami nagyon beégett, megmarad?
0: Voltam már párszor motorsport közelében, de most először ijedtem meg egy picit. Mert hogy...
1: Kikerekedett a szemem, mondom a hallgatóknak. Mi történt?
0: Mert hogy az van, hogy ez ugye nem egy gyors pálya. Ez a monokói pálya, ez egy technikás, kanyaros, lassúnak, talán a szezon leglassabb pályaként is apostrofáltam, most ebben nem vagyok biztos, de előlegezzük meg neki a bizalmat. Rengeteg visszafordító kanyar, ugye egy utcai pálya, nagyon szűk, előzni gyakorlatilag lehetetlen, de van néhány olyan szakasz, ahol azért az ott meg lehet ereszteni neki, és mivel ugye nekem olyan belépőm volt, meg akkreditációm, hogy gyakorlatilag bárhova mehettem a pályán, ezért megtehettem azt, hogy voltak olyan részek, vannak ilyen védő safety rácsok, tudod, hogy ha bármi történik, akkor ne zuhanjon az autó a nézők közé, de vannak olyanok, hogy a fotósoknak egy pici ilyen kis kukucskáló rések vannak ezeken. És oda így
1: kihat... Igen, de ez egyébként az összes többi pályán.
0: Igen, ez így van. Ez pontosan így van. Ugyanakkor, hogyha ott kikukucskálsz, akkor érzed, beleremeg a gyomrod, ahogy ott 200-al elmegy melletted a egyébként hangorkánnal, mert ugye a modern autóknak szar a hangja. Ezeknek iszonyatosan jó hangja van. Tehát azt gondolnám, anélkül, hogy bárkivel beszéltem volna erről, hogy az odajáró közönség elsősorban a hangélményért jár oda. Mert olyan őrületes akusztikai élményt szinte már fáj. Tehát
1: az arra fogékonyaknak.
0: Az arra fogékonyaknak.
1: Természetesen.
0: Igen, olyan őrületes fülgazmusokat lehet átélni, aki fogékony erre a motorsport sztorira. Ugyanakkor azt képzeld, hogy már én, aki erre fogékony vagyok, szerintem már elgondolkoztam azon, hogy vagy benyessem a zajszűrős fülesemet, vagy lopjak valamelyik hospitality-ből egy füldugót.
1: Azt nézem, hogy voltak csoportok. A, B, C, D, E csoportra vannak itt, ha jól látom, rendezve.
0: Igen, tehát
1: az autók
0: 40-es, 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évek. Tehát, hogy az a jó az egészben, meg az a nagyon látványos, hogy mindig történik valami.
1: Korai
0: tehát,
1: turbó korszak.
0: Van, olyanokat fütyültek, hogy annyira durva, csomó, amikor visszavált kanyar előtt, nagy fék, fütyül, hallod a technikát, hallod, hogy nyikorog a fék, hallod, hogy fütyül a turbó, hallod az ordító V8-at, tehát hogy elképesztő hatással tud lenni az emberre.
1: Akkor ezeket az ilyen videójátékokban lehet megtapasztalni, meg hallani, aminek vannak olyan 60-as évekbeli beállításai, nem? Meg van egy-két ilyen extra pálya, ahol elő tudsz venni ilyen autókat, és akkor ahhoz meg vannak csinálva ezek a hangok.
0: Hát igen, de hát...
1: Gyakorlatilag a kulcseleme volt ennek a 6-7 futamnak az, hogy tényleg autentikus
0: az
1: autó.
0: Az biztos, és az egész városban, hogy egy ilyen mini államról beszélünk, ami egy városos ország, az egész várost és országot bezengi ilyenkor, visszaverik a házfalak a hangot, és amúgy meg az egész közösség, tehát azt mondod valakinek, hogy Monaco, Monte Carlo, mi jut először eszébe, gazdagság, fényűzés, pompa, luxizás, stb. Ez igen, ez így van, maximálisan így van, de annyira emberi, és annyira figyelnek rád, és annyira kedvesek, hogy és nem, ez nem az a megjátszott műkedvesség, mint mondjuk Dubajban, hanem hanem tényleg érzed, hogy itt ugyanazt a témát szerető emberek összegyűlnek tízezresével, és élvezik a látványt és a hangot.
1: Bence, nem is tudtam, hogy te ekkora világpolgár vagy egyébként, hogy így az autómezsdjén így össze tudod hasonlítani a különböző országokat.
0: Hát ez,

0: ez nem kell világpolgárnak. Nem kell világpolgárnak lenni.
1: Csodálat. Tehát akkor milyen autók? Bugatti, Maserati, Ferrari, Lotus, és van McLaren. Itt felsorolásban egy Brabham nevű igen. dolog, amiről én egyáltalán nem tudok
0: semmit. Ez egy nagyon régi versenyistáló és versenyautó. Közepesen híres mondjuk úgy, de azért a legtöbb tömeg a Ferrari, meg McLaren és Lotusok között. Ugye nem tudom, hogy megvan neked a klasszikus fekete aranyfestésű Lotus.
1: Persze.
0: Például
1: persze.
0: Ezek
1: 16 kerékkel.
0: Az nem volt, az ott nem volt. Tudom, hogy melyikre gondolsz, de az ott nem volt.
1: Figyelj. Amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt akkor így gatya elengedik, és tényleg verseny van,
0: nem.
1: Vagy mert hogyha oda vágod, vagy oda
0: igen,
1: csapod ezeket a gépeket, akkor ott nem az, hogy húzós, hanem valószínűleg nem is tudod pótolni.
0: Hát
1: ezeket.
0: Szerintem azért meg tudod.
1: Lehet csináltatni nyilván, értem én, csak hát akkor már veszít az értékéből, illetve abból, hogy mennyire hiteles, hogy milyen régi.
0: Most nyilván ahhoz nem tudom, milyen szakértő szemnek kell lenni, hogy meg tud ítélni, hogy a csávókán mennyire nyílen vette azt a kanyart, vagy még esetleg elfért volna.
1: Tehát hét a rádión tudod, hogy akkor, amit megbeszéltünk a két körrel előbb, akkor most egy 30 másodperc múlva előzök, jó? Kicsit tett ki, ijeszgessünk rá a közönségre, hogy legyen olyan, igen. És én nagyjából ezt képzelem.
0: Volt egy-két túlvállalás amúgy, tehát volt egy pici falhoz kocintás, meg megpördülés, és ott azért szerintem ott
1: ez
0: azért lepereg.
1: Ez nem része volt? Vagy
0: nem.
1: Megfagyott a levegő.
0: Nem, hát azért ezek az igazi ilyen, nem tudom, keménytökű, régi, old school versenyzők, akik tényleg versenyzők voltak, vagy mondjuk olyan versenyzők, akik rajthoz állnak ebbe, akik nyilván tele vannak pénzzel, de imádják ezt, tehát, hogy szenvedélyből
1: hát
0: versenyeznek.
1: Hát ez egy autók Euróban,
0: azok, érted, nem sajnálják. Lehet, hogy a lelkemény sajnál, hogyha odaveri, de hát versenyezünk, vagy nem?
1: Én nagyon drukkolok neked, hogy jövőre is eljuss, és valami kis bőröndbe majd vigyél magaddal, légy szíves, jó?
0: Majd összecsomagolnak.
1: Zenéljünk egy picit, és elmondod, hogy utána a telefonos interjúnk kíván lesz.
0: Igen, mert egy picit ilyen Monaco fejnehéz volt ez az első rész, de hát ugye két blokkból áll az adásunk. A második részben Monacóba, Kínába repülünk, segítségünkre pedig Szentkúti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője lesz, aki telefonon lesz itt velünk, és Pekingben járt a kínai autószalonon, és ki fogjuk faggatni, hogy mennyi csodát és újdonságot látott.

0: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél négy van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richard. A többek között nyitjuk majd a Wall Street-et is, a New York értéktőzsdét, de első körben jönnek a hírek. Volodymyr Zelenszkij szerint az orosz hadsereg ma délelőttig több mint 1800 alkalommal sértette meg a meghirdetett tűzszünetet. Az ukrán elnök közlése alapján az orosz erők ágyúzásokat, dróntámadásokat, légicsapásokat és rohamkísérleteket hajtottak végre több frontszakaszon. Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a katonai és hírszerzési jelentések kiértékelése után dönt a további válaszlépésekről. Az elnök szerint a Dnyipro, Zaporizsja és Kramatorszk térségét érő támadások azt mutatják, hogy Moszkva nem hajlandó valódi fegyvernyugvásra. Úgy fogalmazott, Oroszország ezzel egyértelműen elutasítja az emberéletek védelmét és a békés rendezés lehetőségét. Kuba visszautasította az olajembargót tagadó amerikai külügyminiszter állítását. Marco Rubio szerint nem létezik olajblokkád Kuba ellen, és azt hazugságnak nevezte. Havanna szerint az amerikai szankciós politika, beleértve a másodlagos szankciókat és a kereskedelmi korlátozásokat, gyakorlatilag ellehetetleníti az ország üzemanyagellátását. Ez azt is jelzi, hogy az utóbbi hónapokban alig érkezett olajszállítmány a szigetre. Az amerikai fél ezzel szemben azt állítja, hogy nem blokád, hanem a venezuelai olajszállítások visszaesése és Caracas döntései okozzák a hiányt. Az Egyesült Államok több mint 6 évtizede fenntart szankciókat Kubával szemben, amelyek időről időre szigorodtak vagy enyhültek, de alapvetően továbbra is érvényben vannak. A román szociáldemokrata párt ismét összeállítaná a romániai Európa-barát pártok koalícióját, miután két hete kilépett abból. A párt főtitkára közölte, a PSD kész részt venni egy új kormány megalapításában, akár a Nemzeti Liberális Párt új miniszterelnök jelöltjének vezetésével is. A szociáldemokraták azt sem zárják ki, hogy saját jelöltjük vezesse az új koalíciós kabinetet. A PSD főtitkára ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra sem hajlandóak együttműködni a szélső jobboldali pártokkal, amelyek támogatásával korábban megbuktatták az Ilja Balozsán vezette kormányt. A PSD szerint a cél most a politikai stabilitás helyreállítása és az európai irányvonal megőrzése.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUSZ 3,1%-kal emelkedik 136.296 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 20 milliárd forintot. A vezető részvények nagy részt pluszban, kivéve a MOL, amely 2,8%-kal korrigál lefelé 4.194 forintig. Az OTP 1,4%-ot erősödik 43.150 forintra, a Richter egy 10%-os pluszban 12.850 forinton, a Magyar Telekom 1,6%-kal emelkedik 2.518 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 90 fillért kérnek. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, Londonban 2,3%-os pluszban a FTSE, Frankfurtban 2,2%-kal erősödik a DAX index, Párizsban a Kakaron 3,1%-os pluszban, a milánói tőzsde 1,9%, a madridi IBEX pedig 2,4%-kal emelkedik. És ahogy mondtam, elindult a kereskedés a Wall Street-en. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 1%-os pluszban kezdte meg a kereskedést. 4 perc után az S&P 500-as mutató 7%-kal korrigál felfelé, míg a Nasdaq kompozit mutatója jelenleg 8%-kal emelkedik. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI horronként $96.30, a Brent pedig $103.40-be kerül. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára június végi szállítása most jelenleg egy 6,5%-os mínuszban. Egy megawattórányi gázért 43 eurót és 90 eurócentet kérnek. Végül pedig arról, hogy 78 éves korában meghalt Fazekas László olimpiai bajnok, 92-szeres válogatott labdarúgó. Az újpesti Dózsa legendája 9 bajnoki címet nyert a klubban, 3-szor lett gólkirály, és több mint 200 gólt szerzett a lila-fehérek színeiben. A magyar válogatottal részt vett a 78-as és a 82-es világbajnokságon, valamint tagja volt a 68-as mexikói olimpiai bajnokcsapatnak is. Pályafutása végén Belgiumban futballozott és edzősködött, ahol a Royal Antwerp ikonikus alakjaként tisztelték. Fazekasnál 2020-ban ALS betegséget diagnosztizáltak, az utóbbi években visszavonultan élt családjával.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt felhős napos idő várható, majd délnyugat felől egyre több felhő képződik, amely főként késő délutántól helyenként zápor esővé és akár zivatárra is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul, késő estére döntően 15 és 20 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
3: Már itt is vagyunk, folytatódik az Autórádió. Ma egyedül vagyok, illetve hát itt van velem Jobbágy Robi kollégánk, akivel ugye az előző blogban végigbeszéltük a monakói historikus F1-et.
4: Te abszolút mozi volt, abszolút hűziház.
3: És arra kapacitálnálak a folytatásban, és hogyha bármi esetleg benned ragadna, vagy felmerülne Kínával kapcsolatban, akkor nyugodtan ragadj
4: jó,
3: mikrofont.
4: Köszönöm szépen.
3: És mert hogy Kínába repülünk most Monakó utcái után, vonalban pedig a kínai kalandor Szentkuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztőjét köszönhetjük. Nyihao Ákos, hogy vagy?
5: Hello, sziasztok! Hát lélekben Hello. Ott vagyok veletek, úgyhogy nem vagytok egyedül. Sziasztok! Egészen jól vagyok már, sikerült kipihenni ezt a 10 napot, ami mögöttem áll, és ugyan alapvetően a pekingi autószalon miatt mentem, de elég sok minden lett belőle, gyárlátogatás, törésteszt-központ, tesztvezetés, tehát nagyon sok mindent sikerült becsomagolni ebbe a néhány napba, és sajnos a legkevesebbet az autószalomból láttam, mert egyszerűen annyira zsúfolt volt ott az egy nap, amink erre volt. Tényleg én azt gondolom, hogy erre leginkább 2 hét kéne, de mondjuk legalább 3 nap. Igen.
3: De ez elég komoly erőltetett menet lehetett, hogyha ha jól sejtem. Illetve te nem először vagy Kínába, ugye? Másodjára vagy harmadjára?
5: Másodjára vagyok. Tavaly voltam először a Shanghai autószalonon, és most a Pekingin, de hát ugye a Pekingi az minden eddiginél nagyobb autószalon volt, és ez nem csak Kínára értendő, hanem az egész világra, tehát szerintem manapság a világ legfontosabb autóipari eseményeit Kína hozzája nekünk most már jó pár éve, és ez számokban is eléggé megmutatkozik, tehát hogy 1 millió látogatóról beszélünk, yes. 380 ezer négyzetméter kiállító terület, 1450 modell, és százas nagyságrendű termékpremiér, tehát elképesztő mennyiségű feldolgozhatatlan információ, autó, technológia, infotainment rendszer és mindenféle egyéb humanoid robottól elkezdve helikopteren át.
3: Tehát azt mondod, hogy feldolgozhatatlan, akkor egy picit nagy falat volt ugye ez neked is, nem? Pedig...
5: Hát ez most olyan poén volt, hogy a falatta a másikat.
3: Ráadásul a nagy. Ugye már. Még mielőtt egy picit itt belemennénk a kínai autóipar rejtelmeibe, azt láttam így a szakmában, hogy nagyon nagy számú magyar újságíró képviseltette most magát, illetve mondtad, hogy 10 napig kín voltatok. Ez mennyire példátlan?
5: Azt semmiképpen nem mondanám, hogy példátlan, de biztos, hogy egy nagyon erős jelenlét, hogy a kínai gyártók részéről rengeteg kínai autógyártó próbálja most megvetni a magyar piacon is a lábát, és azt lehet látni, hogy a mostani nagyjából 8-9%-os magyar piaci hányadról azért ők eléggé el szeretnének rugaszkodni, és hát ez nem csak azt jelenti, hogy akár árversenyben, akár a modelloffenzíva terén erősek, hanem azt is jelenti, hogy bizony ők a médiában is szeretnének alaposabban megjelenni. És igen, meg voltunk hívva, rengetegen meg voltak hívva, igen, ez egy kvázi vezetett túra, én a Geely-vel mentem, de sokan mások mentek a Chery-vel, a BYD-vel is, de ugye ezt mindig szeretem hozzátenni, hogy alapvetően az, hogy te akkreditált újságíróként a saját zsebedből kimész egy pekingi autószalonra és megnézed,
3: az nincs.
5: Az egyébként van,
3: van,
5: de semmi más. Uh-huh. Tehát semmi más nincs ebben, hanem akkor csak oda mehetsz, és csak statikusan tudsz dolgokat megnézni, és azokat sem feltétlenül túl közelről, mert ezek nem annyira nyitott autószalonok, mint mondjuk egy párizsi volt régen, hanem itt azért elég erősen elkordonozva, időablakokhoz kötve lehet csak valójában bejárni ezeket a standokat belülről.
3: De még médiapasszal is.
5: Médiapassza, és az annyi látogat, tehát, hogy gyakorlatilag a szakmai napon is konkrétan tele volt minden, és egyszerűen nem lehet ezt már menedzselni másképp, tehát ha téged nem visz ki egy konkrét autógyártó, akkor legfeljebb az ilyen szabad 20-30 percekben tudsz esetleg bemenni, de ugye a legtöbb időablak az le van foglalva, akár tévéknek, médiáknak, meghívott partnereknek, tehát ott nem az van, hogy te odamész és körülnézel és levideózod, hanem hogyha nincs bejáratott meghívód, akkor az biztos, hogy az csak a szerencsén fog múlni, hogy te bejutsz.
3: Hát ez nagyon durva. Tehát hogy akkor gyakorlatilag már a szakmai napon is lehetetlen bármiféle tartalmat gyártani, vagy érdemben ott lenni a szalon. Ez számomra nagyon-nagyon furcsa és idegen. Viszont, hogyha végignéztél a standokon, nagyon sok márka valószínűleg már ismerősen csenket Magyarországon is, de nagyjából mi az aránya annak a már hallottál róla, meg talán van is itthon, és a teljességgel ismeretlen márkák között mi volt az arány?
5: A teljességgel ismeretlen az azért kezd el szerencsére redukálódni, mert azért a legtöbb számunkra névileg ismeretlen márka az jó eséllyel valamilyen nagy konglomerátumhoz tartozik, és azért nagyon sok hasonlóság van a termékek között, és ugye ezek egy kupacban is vannak, tehát nagyjából el tudod helyezni azt, hogy még ha egy autó számodra ismeretlen, akkor is nagyjából hova tartozik, és hogyan kell azonosítani, úgyhogy ez az elsődleges dolog, hogy azért nagyjából mindent összetudsz rakni, de nagyon sok olyan modell van, amit nem látsz itthon soha.
3: Azok alapján, amit mondtál, már meg sem merem kérdezni, hogy tesztvezetés volt-e?
5: Tesztvezetés az külön volt, tehát nekünk úgy volt a program, mi a Geely-vel mentünk ki, a Geely-hez tartozik ugye a Volvo, tehát innen ismerhetjük leginkább, az LLVC London taxik, illetve ugye a Lincoln Co., a Zeekr, ami egy prémium márka, meg persze maga a Geely, és ők elvittek az ő központjukba, Hangcsúba, és ott lehetett zárt pályán tesztvezetni. Egyébként ugye utcán nem vezethetsz, hogyha nincsen kínai akkreditált jogosítvány.
3: Igen, ami úgy tudom, hogy elég bonyolult megszerezni, tehát nem úgy van, mint az amerikai, vagy bármelyik európai esetleg, hogy akkor a nemzetközi jogcsi elég, hanem oda kell valami egyéb dolog.
5: Külön kell, igen, meg lehet szerezni, tehát nem kell hozzá levizsgázni, de nagyon bonyolult és komplikált folyamat, plusz hát igazából nem is nagyon szerették volna szerintem az autógyártók, hogy mi ott vezessünk, mármint normál közúton, úgyhogy erről nem volt.
3: De és mit tapasztaltál egyébként a Geely-vel, amit egyébként nem tudom, hogy mikor fog átmenni a köznyelvben, mert ezt mindenki Geely-nek ejti. De hogyha ez
5: valóban,
3: Geely, akkor a Geely, akkor Geely.
5: Hivatalosan Geely, és egyébként vicces, mert így másfél elvel kéne kiejteni, ami hát gyakorlatilag a lehetetlenség kategória.
3: Másfél
5: hát, ugye a Geely, igen, ezt így mondták, és hát valóban nem tudok belekötni, mert ahogy ők kimondják, azt más, mint ahogy én kimondom.
3: Igen, és hát ugye egy kínai úriemberről lett ugye elnevezve Mr. Geely-ről. A tulajdonosára.
5: Szóval, Jó árértékarányú modellek érkeznek hamarosan. Hát már most is ugye vannak ilyenek, de jön egy ilyen 4,1 méter körüli hátsókerekes, 300 km körüli hatótávú, 15 körül fogyasztó, egy úgymond észszerű elektromos autó. Ugye gyakorlatilag ez a Skoda Epic, meg Volkswagen ID Polo, meg
3: azoknak a konkurens
5: méret, igen. És ugye nyilván a legerősebb ér mellette, hogy hátsó kerékhajtású, és ugye, hogy Európából mennyire nehéz a komplet világot látni, azért az nagyon sokat elmond róla, hogy kis autó kategóriában most a világ legnépszerűbb autója ez a Geely L2 vagy EX2 piacfüggően, tehát hogy ez egy elképesztő darabszámot produkáló autó, tehát 2025-ben eladtak belőle 400 valamennyi ezret, megverte a Model Y-t.
3: De világszinten? Vagy hát ezt ők mondják, magukról, vagy ez egy tényleg ilyen bizonyítható dolog, és ez így van?
5: Ez egy sales dolog, tehát hogy ez egy teljesen egyértelmű számokkal tisztán látszó történet, amit nem csak ők állítanak, hanem a
3: ezek olyan modellek voltak, amik lesznek majd Magyarországon, vagy legalább Európában?
5: Rövidesen, igen, abszolút. És egyébként az Iker is érkezik, akik ugye a prémium gyártóként érkeznek. Ugye ők, nekik van egy 1400 lóerős plug-in hibridjük, ami ugye úgy épül fel, hogy van 2 darab hátsó villanymotor, egy darab első villanymotor, egy 2000-es turbós benzines, és akkor ennek az összteljesítménye, a rendszer teljesítménye az 1400 lóerő, amit hát így kimondani is durva. És azzal is egyébként gyorsultunk.
3: És milyen élmény volt valahogy próbáld meg átadni, hogy mondjuk egy Tesla performancehoz képest milyen?
5: Hát egy performancehoz képest ugye egyértelműen erősebb, egy plethez képest egyébként nem feltétlenül, tehát hogy az van vele, hogy a csúcs teljesítményből önmagában nyilván kevesebbet ad át a konkrét gyorsulás, mert ugye ott már, tehát nyilván a csúcs teljesítménnyel végsebességet csinálunk leginkább teljesítmény szinten, miközben ugye ott már a gyorsulás, nem már azért a hajtás, a lánc kialakítása, maga a rajtprogramnak a vezérlése, az már sokkal-sokkal többet tud számítani, meg ugye a gumi, meg a többi. De a lényeg az, hogy ez is egy ilyen elképesztő teljesítménybomba, tehát hogy azért nem az a lassú dolog, de ilyen 3 másodperc alatti gyorsulást.
3: Az mondjuk egészen kellemes élményt tud nyújtani.
5: De picit, szabad esés környéke.
3: Igen. Picit kanyarodjunk vissza a szalonhoz, bár azt mondtad, hogy sajnos időszűkében nem tudtál sokat ott lenni, de hát csak láttál valamilyen említésre méltó dolgot. Mi volt az, amilyen nagyon-nagyon lélegzetelállító volt, és ilyen állásos sztori?
5: Hát a méretek. A méretek az egyszerűen nem lehet leírni, hogy azok mennyire elképesztőek. Nagyon megy a luxus, tehát egyértelműen az látszik, hogy a high-tech és a luxus, ez a kettő az, amivel most a kínai autógyártók próbálnak valamilyen módon piacot szerezni, mert ugye
3: de ezt nem
5: nagyon
3: most kezdődött
5: náluk
3: egyébként, hát ez egy 2-3 éve már próbálnak, nem? Tehát, hogy elsősorban abban a szegmensben tudnak érvényesülni, főleg hazai piacon, vagy nem tudom, hogy ez hogy
5: így
3: látom.
5: Így van. Öldöklő piaci verseny van Kínában, szűkül a tér, egyre nehezebb az autógyártók helyzete, ez nagyon tisztán látszik, és nem csak az ár az, ami segít abban, hogy egy autó sikeres legyen, bár sokszor nyilván igen, de ugye egyrészt van a Xiaomi-s irány, ahogy az SU7, az szerintem nagyjából olyan szinten piacteremtő, meg annyira trendmeghatározó autó volt Kínában, mint mondjuk egy iPhone. Tehát, hogy nagyjából így tudom leírni, és egyszerűen az a fajta design filozófia, az az aerodinamika, az a minimalizmus, az a kijelző vezéreltség, az a távoli irányíthatóság, az a szintű AI, az a minden, az több autógyártó próbálja most lekövetni. Nagyon pörög az AI, nagyon pörög
3: ezt akartam kérdezni, hogy tudsz valami olyasmi feature-t mondani, ami nincs meg az európaiban, és mondjuk egy ilyen versenyelőny tud a kínaiak számára biztosítani, és ilyen teljes agyeldobós felszereltség, vagy bármi vezetés támogató dolog?
5: Mindent láttunk már különféle demókban, tehát itt ugye nem az a durva, hogy mondjuk van szilárd test akkumulátoros technológia a Geely-nél, vagy van robotaxi, vagy van olyan szintű önbeparkolás, ami már gyakorlatilag emberi teljesítménnyel megverhetetlen, mondjuk akár időben egy ilyen párhuzamos parkolás. Tehát, hogy ilyeneket mindig látunk, tudjátok, az ilyen mindenféle demókon, meg teszteken. Igen. Hát, hogy ilyen, tehát, hogy nem volt ugráló és szaltózó autó, ha erre gondolsz.
3: Pedig vagy, ugráló vagy tudott ilyen, volna lenni, ugye a BYD-nak
5: Sőt, ugráló valószínűleg volt igen. is, igen, de ilyen szintű állejtést én most nem láttam, viszont a luxus szegmensben, illetve hát most ezt ilyen nagyon-nagyon halkan akarom csak kimondani, hogy az ilyen Rolls-Royce konkurens formatervek, ez az öngyilkos ajtós, elképesztően hosszú tengelytávú, magas övvonalú, minden bőrrel varrott, és minden igényes, ízléses, míves, hatalmas krómfeln is irány, ez is egy olyan történet, ami több autógyártónál azért megjelent. Úgyhogy ez a másik olyan irány, a tech irány mellett, ami egyértelműen egy ilyen trendformálónak látszik most a kínaiaknál.
3: Tudom, hogy nem ez a márka vitt téged, de hát azért csak beszélhetsz róla, hogy például a Magyarországon nagyon-nagyon széles körben ismert BYD-nak volt valamilyen gurítása, vagy mondjuk nézzük át a Magyarországon még jelenlévőeket, hogy ők mutattak valami nagyon nagy új dolgot?
5: Őszinte leszek hozzád, nem volt időm megnézni sem a BYD-t, sem az Omoda J-kót, úgyhogy erre nem tudok neked hirtelen válaszolni. Sajnos.
3: Jó, semmi baj. Mit csináltak az AI-jal? Ugye említetted az előbb egy fél mondat erejéig, hogy az AI mindenhol jelen van. Hol van jelen? Nyilván szoftveresen, de hogy mit csinálnak vele?
5: Hát egy ilyen személyi asszisztens rendszert akarnak mindenféleképpen prezentálni. Vannak azok a mondások, amik, tehát mi azért végigültünk több sajtótájékoztatót, és mindenhol az volt, hogy hát a rendszer szintű integrációs, amikor már nem a komponensek kommunikálnak egymással, hanem az egész egy ilyen letisztult, egyszerű és egy hardware alatt futó rendszer. Na most ez megint csak olyan, hogy beleülsz egy mai modern kínai autóba, és konkrétan a mai legjobb okostelefonok rendszer sebességét tudod tapasztalni, ha az a rendszer jól össze van rakva. A személyi asszisztens, a hangvezérlés, a cukiskodás az nagyon megy.
3: Még ebben a luxus kategóriában is?
5: Akár igen.
3: Hogy nem tesz idézőjelbe egy picit? Nekem olyan diszonáns egy picit az anime figuráknak nem tudom, szóval érted, hogy mire gondolok nagyjából.
5: Nem feltétlenül az anime irány téreztem most ilyen nagyon markánsnak, hanem inkább azt, hogy a te személyi asszisztensod, a te kisbarátod, aki mindig gondol a te igényeidre, jelleg és annak a hangulata az, amit mindenféle, és ennek a sokszínűsége, tehát, hogy nem a könnyen megunható kategória, tudod, mint amikor van három jobbofa easter egg egy autóban, és akkor az így ki van maxolva, hanem amikor már ténylegesen nem nagyon ismétlődik az, hogy éppen milyen módon szól hozzád az autód, vagy milyen újdonságokkal lett meg téged napról napra, és ezt a fajta személyi asszisztens jelleget, ezt azért most sokan meglovagolják, és sokan erre akarnak.
3: Tehát akkor azt mondod, hogy ez már túlmutat a Hey Siri szinten, egy picikét már.
5: Azért a Hey Siri is elég jó, de igen, tehát hogy hasonló.
3: Aha. Szép politikus válasz volt. Mennyire volt ez tech show, és mennyire volt autóipari esemény?
5: Abszolút autóipari eseménynek mondanám. Tehát rengeteg tech demo is volt, de összességében minden az autók körül forog. És minden a körül forog, hogy hogyan képzeli el akár a mobilitást, akár az autót, mint terméket egy-egy gyártó. És ilyen értelemben egyébként nem csak a kínai, hanem az európai autógyártóknál is azért látszanak üzenetek, és látszanak irányok. De azt, hogy tech show, azt semmiféleképpen nem mondanám. Most nyilván egy robotaxi az legalább annyira tech, mint amennyire autó.
3: Nagyjából, igen. Nyilván jó.
5: De a Robotaxiból is van már olyan, ami jövőre már nem úgy fog működni, hogy nagyjából valahol, valamikor, és egyébként van benne egy kormány, hanem, hanem hogy úgy rendesen.
3: Most itt az előbb említetted Európát, hogy úgy jöttél haza, hogy ó, hát basszus, jól le vagyunk maradva, vagy ez egy ilyen behozhatatlan előny. Nyilván egy ilyen borzasztó erődemonstráció, főleg a pekingi autószalon, amit Kína tud produkálni, de hogy mit éreztél, amikor vége lett, hogy ezt, vagy még azért van kiút Európának?
5: Van kiút szerintem. Nyilvánvalóan ez most egy rettentően erős offenzíva, amit itt látunk, egy brutális nyomulás, és nagyon sok szempontból látszik technikai fölény, viszont ugye egyrészt szintén nagyon fontos, hogy a rugalmasság az nagyon, nagyon erősen meglátszik rajtuk, tehát hogy miközben ők pontosan tudják azt, hogy ugye náluk 50% fölött van az NEV-ek, azaz a New Energy Vehicle, a plug-in hibridek és elektromos autók eladása. Addig ugye Európában látszik némi torpanás, plusz ugye a védővámok megint csak nem segítenek abban, hogy egy helyi gyártás nélküli kínai autógyártó versenyezni tudjon azokkal az árszintekkel, amiket ők korábban kigondoltak. És ez a fajta rugalmasság, ez abszolút bennük van, és látszik az, hogy már akár a helyi, akár az exportra szánt palettájuk, az sokszínű. Tehát egy év alatt is látszik az, hogy mennyivel sokszínűbb, és mennyivel kevésbé akarják egyébként elrejteni azt, hogy nekik ugyanúgy van pluginjuk, és normál benzinesük, és sima hibridjük, mint amennyire elektromosuk.
3: A Range Extender mennyire megy még?
5: Még egyszer, ne haragudj.
3: A Range Extender az mennyire népszerű még?
5: A Range Extender az ugye kimondatlanul, hiszen ugye a plug-in hibridek mögötti technológia az ugye sokszorosan összetett, és nem minden szempontból egyértelmű, de a sima hibrid, mint műfaj, az egyébként jelen van. Tehát, hogy a Geely is hozott egy olyan hibrid rendszert, ami 45% fölötti termikus hatásfokú, már 60 fölött is tud menni tisztán elektromosan, tehát hogy egy olyan típusú, kvázi a Toyotákból elképzelt hibrid rendszer, ami egy picit tovább van fejlesztve, és még tovább fejleszthető, tehát ott mondják, hogy akár hibridbe hamarabb is bekerülhet egy szilárd test technológiájú akkumulátor, mint egy tisztán elektromosba, tehát hogy látszanak a fejlődési lépések, és minden hajtáslánc van.
3: Jó, hát akkor...
5: De hogy Európára visszatérve, bocsánat, igen. Ugye Európáról akartál elsősorban kérdezni. Igen. Nagyon, nagyon érdekes az, hogy alapvetően látszik az, hogy egy kicsit ilyen archaizáló jelleg nagyon-nagyon sok európai autógyártónál jelen van, viszont ez egy olyan imázs, amit igenis lehet képviselni, és a helyi igényekre igenis lehet reagálni, és reagálnak is. Tehát, hogy mondjuk míg az Audinál az volt a koncepció, hogy tartsuk meg a négykarikás Audikat kvázi olyannak, mint amilyenneket a világ többi piacán is látunk. Tehát mondjuk, hogy nagyon hasonló egy négykarikás Audi modellpaletta kint is, akár mint mondjuk itthon. És mellette ott van ugye a karikák helyett betűkkel kiírt Audi, igen, ami pedig egy high-tech-ebb irány, és sokkal inkább ezekre a modern szolgáltatásokra fókuszál, és a formavilága is azért erősen
3: a piacra optimalizált.
5: Igen. Tesző, így van, pontosan. Addig mondjuk egy Volkswagennél nettó direktben azt látod, hogy egyrészt minden modell tök más, tehát hogy még amit ismernél itthon, abból is inkább a hosszú tengeri távú elverziók vannak, de leginkább a helyi piacokra fejlesztett nagy SUV-k, nagy szedánok, és ezek jelentenek igazán volument és mennyiséget és választékot. És ezek nettó úgy néz ki, hogy megnézték, hogy mik a helyi igények, és konkrétan ezekre fejlesztenek, és ugyan a hangulata meg a jellege az Volkswagen-es, és bizony abban a hömpölyben, azokban a minden ledes, minden csipog-villog világokban egy jóval visszafogottabb.
3: Ákos, fél percünk maradt, viszont muszáj megkérdeznem, hogy mi volt a kedvenced a nem szalonon, illetve milyen technikai kütyüt hoztál haza magaddal. Nyilván Kínából mindenki hoz valamit, remélem te is.
5: Powerbanket, mert elvették kint. Muszáj voltam, mert ezt most mindenkinek mondom, hogy a kínai belföldi járatokon hiába kínai és eljelzésű külső aksid van, el fogják venni, hogyha nincs rajta a helyi CCC jelölés, úgyhogy óvatosan. Kint egyébként nyilván fillérekért lehet venni ilyen dolgokat, és én is fillérekért vettem. A kedvenc nem autószalon dolgomat kérdezed. A tesztközpont. Tehát megint láttam élőben töréstesztet, méghozzá a világ leghosszabb fedett töréstesztet pályáján, ami egy 260 méter hosszú töréstesztpálya, ahol mindenféle szögben törnek autókat. Ez ugye a Volvo és a Geely közös pályája, ami azt hiszem, hogy 5 vagy 6 Guinness rekordot őriz, és ráadásul kiadják másoknak is. Úgyhogy van benne szélcsatorna, ahol 200 fölött fújja rá a szelet, dynopad van hozzá, ilyen eső-hó szimulátor, tehát gyakorlatilag egy teljes körű ilyen biztonsági rendszer tesztelő, illetve a légellenállás mérő rendszer, illetve a
3: rövid válaszban bíztam, az az igazság. és nem tudtál elszakadni az autóipartól. Azt hittem, valami vonatot mondasz, vagy valamilyen építészeti csodát.
5: Ja, hogy nem szakmait akarták
3: kérdezni.
5: Igen,
3: de mindegy, azt majd megbeszéljük akkor adás után, hogy melyik volt az, vagy visszahívunk jövő héten.
5: És ígérem, hogy legközelebb személyesen bemegyek, és addigra felkészülök neked mindenből.
3: Nagyon nagy szeretettel várunk, de most is nagyon felkészült voltál, ne szabadkozz, mert kiváló rálátást adtál itt a kínai dolgokra, és a pekingi autószalonra. Várunk valamikor legközelebb a jövőben is. Köszi szépen, Ákos, elbúcsúzunk tőled, aztán lassan a hallgatóktól is. Vigyázz magadra.
5: Amennyiben egy országban leszünk, akkor igen, én örömmel megyek.
3: És jó gokártozást. Na.
5: Köszönöm.
3: Hello. Szegény Robi már a haját húzza, úgyhogy kénytelen vagyok gyorsan elbúcsúzni.
4: Hát azok a hallgatók, akik már ki vannak élezve ugye a hírekre, hogy nem sokára érkezik, és egy picit elcsúsztunk. Bence, nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettem itt az elejében.
3: Én köszönöm neked.
4: Tehát a szájjal hallgattam a beszámolót egyébként az autókiállításról, és az nagyon meglepett, hogy nem lehet bejutni. Még engem akkreditáltan
3: is, engem is meglepett, és de hát a kínaiak mindig meg tudnak lepni, látod.
4: Igen, Autórádió, az Esztrád külön kiadását hallhattátok a mai nap folyamán, ismétlés vasárnap 18 órától, visszahallgatható a műsor, valamint a Spotify-on a podcast adásokat is visszahallgathatjátok.
3: Értékeljétek, mert annál többször dobja fel a másoknak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt
4: Autórádió
3: voltatok.
4: Szabó Bencivel és Jobbágy Robival jövő héten kedden friss adással érkezünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok.
3: Köszi. Hello.
0: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Apu, anyu, miért szállítók vérlovagok? Az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok! 3 perc elmúlt 4 óra, a mikrofonnál Kecső Richárd. Hatályon kívül helyezte a fővárosi ítélőtábla a Katzenba gyilkosság ügyében korábban kiszabott életfogytiglani ítéleteket. A vád szerint 3 férfi ölte meg Katzenba Kimbre egykori labdarúgót, akinek maradványaira csak 11 évek később találtak rá Baranyi Jenő közelében. Az ítélőtábla döntése alapján az ügyet a fővárosi törvényszék egy másik bírói tanácsa tárgyalja újra. A korábbi elsőfokú ítéletet így jelenleg nem érvényes a vádlottakra. Volodymyr Zelenszky szerint az orosz hadsereg ma délelőttig több mint 1800 alkalommal sértette meg a meghirdetett tűzszünetet. Az ukrán elnök közlése alapján az orosz erők ágyúzásokat, dróntámadásokat, légicsapásokat és rohamkísérleteket hajtottak végre több frontszakaszon. Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna a katonai és hírszerzési jelentések kiértékelése után dönt a további válaszlépésekről. Az elnök szerint a Dnyipro, Zaporizsja és Kramatorszk térségét érő támadások azt mutatják, hogy Moszkva nem hajlandó valódi fegyvernyugvásra. Úgy fogalmazott, Oroszország ezzel egyértelműen elutasítja az emberéletek védelmét és a békés rendezés lehetőségét. A Lufthansa hivatalos partnerként csatlakozott a márciusban újraindított Pécs-München menetrend szerinti járataihoz. A fejlesztésnek köszönhetően az utasok egyetlen foglaláson és egy lépéses podgyász feladással juthatnak el Münchenen keresztül több mint 50 európai, illetve számos tengeren túli célállomásra. A Pécs-Pogány repülőtér és München között jelenleg heti 2 alkalommal közlekednek járatok. A reptér üzemeltetője szerint az együttműködés jelentős utasforgalom növekedést hozhat, akár újabb járatok indításával is. Az Európai Bizottság új stratégiát mutatott be a szegénység felszámolására és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítására. A brüsszeli testület célja, hogy 2030-ig legalább 15 millióval csökkenjen a szegénység, vagy társadalmi kirekesztés kockázatainak kitett emberek száma, 2050-re pedig teljesen megszűnjön a szegénység az Európai Unióban. A szociális jogokért felelős uniós biztos szerint a fő kihívások közé tartozik a lakhatási válság, a munkaerőpiaci kiszorulás és a gyermekszegénység. A tervek között szerepel az európai gyermekgarancia megerősítése, a szociális lakhatás támogatása, valamint új intézkedések bevezetése a fogyatékkal élők közlekedési és szolgáltatáshoz való hozzáférésének javítása.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 2,1%-kal erősödik 136.231 pontra. A részvénypiac forgalma 20,9 milliárd forint. A vezető részvények vegyesek 2,9%-ot gyengül a MOL 4190 forintra. 1,4%-kal erősödik az OTP 43.170 forintra. A Richter stagnál 0%-on, ahogy a tegnapi zárás befejezte 12.840 forinton, a Magyar Telekom pedig 1,5%-ot erősödik 2.514 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forintot és 20 fillert, 1 dollárért 305 forintot és 80 fillert kérnek. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, Londonban 2%-ot erősödik a FTSE, Frankfurtban 1,8%-os pluszban a DAX Index, Párizsban 2,8%-kal erősödik a kakaron, Milánóban 1,9%, Madridban pedig 2,1%-ot korrigál felfelé a tőzsde. A Wall Street-en 1%-kal emelkedik a Dow Jones, 8,1%-os pluszban az S&P 500, és 9,1%-kal erősödik a Nasdaq kompozit mutatója.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt fátyol felhős, napos idő várható, majd délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből főként késő délutántól helyenként zápor eső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul, késő este döntően 15 és 20 fokot mérhetünk. A fővároson egyébként 24 fok van jelenleg. Köszönöm a figyelmüket, 4 óra 8 perckor a folytatásban indul a Pártkafé, hírekkel pedig majd fél 5-kor várom önöket.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
8: Tisztelt hallgatóink, illetve nézőink, ez itt a Partcafé, a Balaton hangja. Folytatódik a 18. adással az idén a négy évszakos Balaton témáit forszírozó magazin műsor. Itt van velem műsorvezető társam Mihálovics András.
9: És Prinzinger Péterrel együtt fogjuk faggatni mai vendégünket, Adorján Nikolettát, az Alsóörsi Napos Oldal Bisztró tulajdonosát. Megint riporteri mérföldkőhöz értem. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
10: Én köszönöm a meghívást.
9: Ugyanis már régen meg akartam kérdezni egy vendéglátóipari egység tulajdonosát, hogy hogy választott nevet.
10: Érdekes történet. Ugye én esztergomi vagyok, a férjem győri. És egy közös ismerős révén a Napos Oldal kávézóba találkoztunk.
8: Ami hol volt?
10: Esztergom.
8: Aha, tehát akkor még nem Balaton.
10: Nem, akkor még Esztergom. És akkor, amikor ugye ide kerültünk, és névválasztás... lett Napos Oldal.
9: Adta magát?
10: Igen.
8: Értelemszerűen. Igen. És ez, amikor ide kerültünk, egyrészt itt két kérdés, az egyik a hova, és a másik a mikor.
10: Jó. Bocsánat, Alsóörsre, amikor kerültünk, 19-be.
9: Uh-huh.
10: 17,
9: és hogyan?
10: Én 17-be keveredtem, de ténylegesen 19-től lakunk most már Alsóörsön. 17-ben ugye a férjemnek a Riviera Campingbe lakókocsi, tehát ott egy ilyen telepített lent a nádas, 20 centire a nádastól, nagy terasszal, tehát egy nagyon-nagyon jó kis hely, és így lett Alsóörs. Tehát én előtte nem jártam Alsóörsön, csak átutazóba, ugye az édesapámiknak Akaliba volt egy büféjük, úgyhogy én nyaranta itt jártam keresztül.
8: És akkor a meló hozott titeket a Balatonhoz?
10: Igen.
8: Vagy a vállalkozási ötlet? Vagy a Balaton szeretete, vagy egyszerűen már nem akartatok ott élni, ahol az előtt éltetek? Vagy ezek így együtt?
10: Inkább úgy mondanám, majdnem, hogy teljesen együtt, mert munka hozott ide, tehát nekem a férjem építésztechnikus és építőipar Balatonfüred, tehát így kerültünk szinte mindennaposra a Balatonpartra. Aztán Alsóörs az egy kiemelt hely lett nekünk, tehát eleve az, hogy egy nagyon gyönyörű stronddal rendelkező, én nagyon szeretem Alsóörs embereket is, tehát egészen más emberek vannak itt mondjuk, mint Esztergomba, vagy éppen Győrbe. Aztán itt ragadtunk, és akkor itt már adta magát.
8: Ha jól értem, akkor ez nagyjából 10 évvel ezelőtt, körülbelül 9-10 évvel ezelőtt történt, és most már balatoniaknak mondjátok magatokat? Tehát amikor megkérdezi valaki, hogy honnan való vagy, azt mondod, hogy alsóörsi vagy balatoni vagyok? Nem?
10: Nem.
8: Hanem hogy? Hogy azonosítjátok magatokat?
10: Hogyha kérdezik tőlünk, főleg a vendégek, meg akárki is, hogy persze itt lakunk Alsóörsön, de ugye nem, mi nem balatoni emberek vagyunk. Tehát én nekem Esztergom, az megmaradt, imádom is Esztergomot, de már nem költöznék vissza. Például.
9: Sokan nyaralunk nagyon szép helyeken, meg megfogalmazódik bennünk az, hogy de jó lenne itt élni, meg itt kezdeni valamit. Nálatok hogy jött ez, hogy nem egy élményszerű lesz, hanem egy életvitelszerű, meg munka szempontjából is itt elkötelezitek magatokat?
10: Most ez a három együtt. Tehát ezt én szerintem másképp nem is lehet, ha az ember Balatonon vállal munkát. Tehát ez imádnia is kell a Balatont, egy élmény is kell, hogy legyen, hát meg ugye nem utolsó sorban, ugye ez egy üzlet is, és ezt a hármat valahol kell ötvözni, tehát én azt gondolom.
8: Eleve úgy vágtatok bele, hogy csinálunk valami egész éves nyitvatartásút?
10: Nem.
8: Hogy kezdődött a sztori?
10: Ha emlékszel.
9: Egyébként vendéglátós?
10: Én igen.
9: Aha. Én tehát igen. Az akkor én már igen. Valahol predesztinált erre a dologra, hogy te vendéglátóiparban fogsz valamit kezdeni a Balatonnál? Vagy más is volt a pakliban?
10: Nem. Én nekem ez eszembe se jutott. Tehát a vendéglátás azért azt tudjuk, hogy milyen egy idő után olyan, mintha az ember, nem is az, hogy kiég, de valami hasonló.
8: De azért megeszi az
10: tehát
8: embert.
10: Így van, tehát ezt azért nem akartam. Nekem akkor ugye pici volt a gyerek, mikor én ezt abba hagytam. És hát mikor 15-16-ba aztán ugye itt a Balaton parti strandi séták, főleg a férjem, ugye most az úgyse fog gondolom minden belemenni, tehát hogy ebben majd amit tudtok, használtok, gondolom, mert szerintem az építőiparból, tehát teljesen, ott lehet igazából kiégni, tehát akkor indultak be ezek a körbetartozások, a nem fizet, főleg a nagyok.
8: Ja, hát nehéz a szokásos, lett a helyzet az építőiparban.
10: Így van, tehát az, hogy mindig könyörögjön az ember a pénzért, amit elvégzett munka, mert ugye te kifizeted a dolgozónak, mert hiszen ebből él, és akkor ott állsz, hogy mínuszba vagy. Tehát ezt azért annyira nem, és elege lett belőle, megtetszett neki ez a büfé, és így indult.
8: Oké. Okay. Amikor azt mondtad, hogy megtetszett neki ez a büfé.
10: A napos, hát akkor beach büfé
8: ez
10: volt.
8: Ez a lakókocsi sztori? Nem. Vagy ez már nem, keverem?
10: Igen. A lakókocsi, kemping. Ott okay. lehet lakni, nyaralni, okay. bulizni, mindent is, amit egy Balatonparton, egy kempingbe lehet.
8: Igen.
10: Illetve büfé, akkor ugye az volt még. Egy olyan büfét kell elképzelni, ami mellett mindenki elment. Uh-huh. Tehát én is. Tehát ott voltunk több éve már a strandon, és nyíl egyenesen a háta mögött, vagy mert valamiért nem tűnt ki soha. Uh-huh. Viszont egyetlen egy jó dolog volt akkor benne, hogy van egy külső konyhája. Uh-huh. És akkor a férjem ugye ezért szeretett bele, hogy nem kifele, az utca fele, meg mindenfele is árul, uh-huh. hanem ennek van egy olyan konyhája, amiből egy látványkonyhát lehet mondjuk építeni.
8: És akkor ebből lett a bisztró.
10: És ebből lett a bisztró, így van.
9: A büféből hogy lett bisztró? Miért gondoltatok úgy, hogy ez nem elég a büfé, legyen bisztró?
10: Büféből nagyon sok van. Az Alsóösti strandon szerintem olyan 10, uh-huh. nem tudom hány. És mindegy forma is. Mindenhol mindig ugyanazt kapod, ugyanazok az emberek, hogy mondjam, tehát nem is az, hogy ugyanazok az emberek, hanem ugyanaz a hozzáállás. Ugyanaz a hák, ugyanaz a lángos, ugyanaz a
8: akármi
10: is. Igen. Na, a palacsinta, igen. Na, tehát a hák, palacsinta, ez igen. Ettől függetlenül ez nálunk is van, tehát meghagytuk azért a strandi uh-huh. ételeket, viszont szerettünk volna egy picit ebből kitűnni. Tehát ha már ott vagyunk, és nagy sok lehetőségünk nincsen akkor, amikor mondjuk elindul az elő vagy az utószezon, de már belépős ugye a strand, és azért tegyük uh-huh. hozzá, nem is olcsó a belépő sehol, hogy egy olyan helyet csináljunk, ahol van valami, kicsit túlmutat ezen uh-huh. a büfé, ez az állandó
8: ugyanaz a
10: minden. Én nem mondom, hogy ez még teljesen sikerült, de most már ez a negyedik szezonunk, mert 23, 24, 25, negyedik szezonunk lesz. Én azt gondolom, hogy ez most érett meg, tehát próbálunk, mint a pizza, vagy a giroszt is egészen másképp tálaljuk például, mint ahogy a hagyományos, és ahogy megszoktuk a strandon, beleteszik egy ilyen haptálcába, egymásra dobálnak mindent, igen. és akkor viszlát. Tehát ennek megvan, hogy ez hogy nézzen ki, hogy tegyük össze, milyen arányba, mi kerüljön hozzá, és ezért kellett szerintem egy jó két év. Vagy mondtam, mint a hack, hogy egy nedves panírba készítjük, amit mondjuk egy gasztrokiállításon találtam, és egy nagyon ropogós, nagyon finom panír.
8: Akkor, ha jól értem, egyrészt a főszezonban sem ugyanazt nyújtjátok, mint az összes többiek, és így plusz van. Még ezen kívül ott van a főszezon utáni, meg a főszezon előtti időszak is.
10: Így van.
8: Mettől meddig vagytok nyitva? Úgy értem, hogy melyik hónapokban?
10: Hát most már minden hónapban nyitva vagyunk.
8: Decemberben is?
10: Igen.
8: És van decemberben vendég?
10: Van.
8: Na, ez mondjuk most meglepett.
10: Van.
8: Hogy Alsóösön a strandon, az egyébként a strandon lévő bisztróban van decemberben igen. vendég.
9: Mindjárt meg is igen. fejtjük, hogy miért. Jó. Mert ez egy érdekes vonulat. Ugye a 4 évszakos Balaton koncepció mellett törünk lándzsát, de hogy ez a gyakorlatban hogy működik, erről érdekelne a véleményed. De hogy nagyon olybá tűnik az eddig elmondottak alapján, hogy számotokra nagyon fontos az, hogy legyen hangulata, meg legyen személyessége igen. annak, amit ti csináltok. Igen. Erre vevők az emberek szerinted?
10: Én azt gondolom, hogy igen.
9: Uh-huh. Tehát, pont hogy... azért, amit az előbb elmondtál, hogy mindenhol nagyjából ugyanazt kapják, és hogy vágynak a másra, vágynak az újra, vagy ott egyszer jobban érzik magukat, stb.
10: Most lehet, hogy én gondolom rosszul, tehát nekünk nem véletlenül lett az urkék-fehér minden. Jó, meg van törve más színekkel, de Az első év tapasztalata az volt, hogy ez a piros és ez a fekete szín, ez ilyen, mint a bikáknál, ilyen vadít. Most lehet, hogy csúnyán fogalmazok, tehát és az emberek is így vannak, ha éhes, és már pedig éhes, mert mindig mindenki egyszer éhes egy órakor, tehát az egész strand, azt hozzáteszem, amivel nincsen probléma, mert ugye ezre mi már rá vagyunk készülve, de az, hogy éhesen beülök, és mindenhol ez a piros jön velem szembe, és mindenhol igazából csak a piros és a fekete jelenik meg, megtörve egy kis bézzsel, vagy bármivel, én azt gondolom, és most a Balatonból indultunk ki, tehát ugyanúgy a látványkonyhán a csempént a Balaton színeiből raktuk össze, a színek ugye úgy harmonizálnak azért, hogy a fehér, én azt gondolom, hogy valahol a tisztaságnak a jelképe is, ez az azurkék vagy türkisz, ez egy picit nyugtatja az embereket, és ez be is jött. Uh-huh. Tehát jóval, tehát egészen más a hangulata, mert ott vagyok a vízparton, vannak ezek a színek, amik körülvesznek, hál' Istennek az alkalmazottakat, illetve a pultosokat már úgy válogattuk, tehát kis mosolygos, nagyon aranyos kislányok és fiúk. Ezt így, ha összerakom, ez azt gondolom, hogy számít.

0: Nincs. Ott jelen pillanatban ő a főnök, egészen addig, míg én be nem lépek, és valami kaját visszanem viszek, hogy ezt így nem adom ki.
1: Na most akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Ha jól értettem, vagy jól emlékszem, azt mondtad, hogy a férjed építész vagy épülettechnikus?
0: Építésztechnikus, így van.
1: Azt nem tudom, hogy neked mi az eredeti végzettséged, de ha jól értem, akkor egyikőtök sem szakács vagy séf. Vagy nem. Most már igen?
0: Nem, folyamatban. Egyikünk sem, és volt szakácsunk. Erről inkább hadd nem meséljek, jó? Volt, jó. Nem lesz.
2: Igen, mert nem lesz. A balatoni vendéglátásra egész érdekes történetek vannak, de nem ez a műsor célja, úgyhogy...
0: Úgyhogy azért mondom, hogy ezt kihagynám, ezt a részét. Nem. Amit tudni kell, hogy nekem a családokban több szakács is van, tehát én nagyon sokat tanultam tőlük, illetve most be kellett most már iratkozni egy tanfolyamra, mert muszáj. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy... Tehát attól, hogy valakinek papírja van róla, nem azt jelenti, hogy tudja is, amit csinál.
1: Nem is ez volt a kérdés, az érdekelt, hogy ti magatok dolgoztok-e a konyhában és a vendégtérben, vagy irányítjátok a munkát, és mások dolgoznak.
0: Mi minden egyes folyamatban ott vagyunk, és azt gondolom, hogy erre szükség is van. Mivel mindent mi találtunk ki, mi raktunk össze az ízeket, az adagokat, az, hogy hogyan nézzen ki. Itt ténylegesen a mi munkánk van benne, és mi ott vagyunk. Tehát
1: regetestik. Nem az első beszélgetés, ahol az derül ki, hogy a tulajdonosoknak meg az üzemeltetőknek a belerakott munkája, az ízlése, az elkötelezettsége, a minőség iránti igénye, az viszi a helyet. Mindig idejuk adunk ki.
2: Akkor no man as no man? Tehát, hogy a napos oldalra érkezik, aki betér a napos oldal műintézménybe?
1: Igen, ez sugároz valami ilyen optimizmus, nem vagy jókedvet?
2: Igen, abszolút, abszolút. Rá is fér egyébként időnként az emberre, hogy ilyen helyen töltődjön fel. Oké, ez eddig értem az üzleti koncepciót, de hogy lett ebből egész éves nyitottartás? Hiszen a balatoni vendéglátósra azt mondják, hogy júniustól augusztus 20-ig kaszálunk, aztán utána bezár mindenki, igen. Hazamegyünk, és akkor várjuk a következő szezon.
0: Igen. Ez többnyire ugye így is működött. Ez azért lett így, mert szeptember 1-ével igazából véget ért minden a Balatonon. Kisűrül teljesen. Aztán mondom, hogy szomorú kép, mert én akkor is nagyon szeretem.
2: Hú, én akkor jobban szeretem, bevallom neked őszintén.
0: Jó, hát szeptemberben én
2: nem
0: is.
2: Nem vagyunk egyfokban.
0: Már októberben hiányzik azért egy kicsit. Először üzleti megfontolásból, tehát van egy üzletem, ami fél évig nem termel. Csak visz. Ugye már akkor is fizetni kell, igen, mindent is, mert ugyanúgy mennek a hűtők, a minden, ami van, tehát a háttérhűtők működnek.
1: Alkalmazottakat nem tudod célnak kereszteni? Vagy nem mindet?
0: Nem mindet, nekünk szerencsénk van, mert a diákok hétvégén többnyire ráérnek, tehát nekünk megmaradtak, tehát nem kell minden évben újat keresnem, kell pluszba persze, mert aki már egyetem, tehát elvégezte, ő már lelép, de a téli nyitvatartás ez innen jött. Aztán folytattuk azzal, és akkor itt volt lesz benne egy másik kérdésre is válasz, hogy szerettük volna úgy megcsinálni, hogy nem csak a téli ételek, mint mondjuk egy töltött káposzta, kocsonya, egy jó gulyásleves, és mellette ugye a pizza, és a gyrosz és hamburger sem elhanyagolható, mert ugye ezért is jönnek le, főleg. Szerettünk volna egy szaunát. Tehát úgy építettük ki a külső teraszt, hogy arra egy szauna, ki is néztük, meg is van egyébként, egy kombi szauna, ami panoráma üveg pont a Balaton fele. Mellette ugye meg tudtuk volna építeni a kis öltözőt, és ugye általában beszokott lenni téve a Balatonba egy lépcső, és mivel benn vagyunk a strand közepén, nincs akkora távolság, mert én azt gondolom 50 métert azért meg lehet tenni, hogy ezt úgy összehoznánk. Ugye vannak téli sportok, járnak le úszni, meg.
1: Vannak merülőklubok.
2: Igen.
0: Így van, tehát most ez függőbe van még, mert azért ez több előkészületet és azért több engedélyt igényelne. Előkészítettük, meglátjuk, hogy az önkormányzat, tehát nálunk hogy fog ezt hozzáállni.
1: De akkor, ha jól értem, a szauna nélkül is megy a dolog, megy. Ősszel télen is.
0: De azt gondoltuk, hogy ez majd tök jó lesz. Na, mivel ez nem lett, így mi ezt letéliesítettük egyébként, és főleg alsősiek, felsős, tehát a környékbeli településről kezdtek el jönni az emberek hozzánk. Mivel szombat-vasárnap vagyunk csak nyitva, ugye azért, hogy meg tud telni a hely, most nem tudom hány férőhelyesen, 10 pár,

0: de volt olyan, hogy asztalt kellett foglalni. Tehát valahogy elterjedt, először ugye ilyen szóbeszéd révén, aztán ugye a marketing, ugye Facebook azért vitte, és elég sokan jönnek hozzánk.
1: De akkor itt, ha jól értem, a helyiek és a környékbeliek igen. jelentik a, mondjuk az őszi-téli hónapokban a keresletet?
0: Eleinte.
1: Csak?
0: Befagyott a Balaton. Ez egy nagyon jó, én imádtam egyébként.
1: És, ja, és ott vagytok a strandon?
0: Igen, ja, és iszonyat mennyiségű ember. Tehát rengeteg fényképet is készítettem, mert nagyon-nagyon sokan voltak, tehát mint egy augusztus délután. És ugye csak azt látták, hogy nyitva vagyunk, és a következő, ha most nem pont a következő hétvégén, de már utána való hétvégén, már ők tudták, hiszen mondjuk követett, vagy megkérdezték, uh-huh. hogy hogy vagyunk nyitva, és elkezdtek jönni az emberek. Legyen az Pestről, uh-huh. Győrből főleg, úgyhogy...
1: Szóltatok a Győri és a... esztergomi, komáromi és a veszprémi ismerősöknek, hogy lehet jönni.
0: Igen, hát az esztergomiak annyira nem ugrálnak, azért az messze van. De győriek jönnek sokan, főleg, meg Pestről.
2: Oké. Tartsunk egy rövid szünetet, de jövünk vissza, és akkor tovább boncolgatjuk Adorján Nikolettával, az Alsóörsi Napos Oldal biztos tulajdonosával a balatoni vendéglátás, a 4 évszakos balatoni vendéglátás kulisszatitkait.
3: Fél táv megúszva, a Partkafé hamarosan folytatódik. Éj!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagos vényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
3: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél öt van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Bizalmi szavazást kezdeményezett maga ellen a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárja Dóczi Gergely, miután az elmúlt hónapokban komoly vita alakult ki az egyetemen egy korábbi szexuális erőszak ügyének érződése miatt. A szenátus jövő szerdán dönt arról, hogy továbbra is támogatja a kancellár munkáját. A belső vizsgálat szerint az egyetem jogszerűen járt el, ugyanakkor több olyan intézkedést is megtehetett volna, amelyek jobban szolgálták volna a hallgatók védelmét. Az ügy miatt a hallgatói önkormányzat egyes tagjai az egyetem vezetésének lemondását követelik, de egyetemi források szerint egyelőre nem valószínű, hogy a szenátus megvonja a bizalmat a kancellártól. A Lufthansa hivatalos partnerként csatlakozott a márciusban újraindított Pécs-München menetrend szerinti járathoz. A fejlesztésnek köszönhetően az utasok egyetlen foglalással és egy lépéses poggyászfeladással juthatnak el Münchenen keresztül több mint 50 európai, illetve számos tengeren túli célállomásra. A Pécs-Pogánya repülőtér és München között jelenleg heti 2 alkalommal közlekednek járatok. A reptér üzemeltetője szerint az együttműködés jelentős utasforgalom növekedést hozhat, akár újabb járatok indulásával is. Hamarosan kínai autók gyártása indulhat a Ford spanyolországi üzemében, miután sajtóhírek szerint a Geely megvásárolhatja a gyár egyik összeszerelő egységét. Az üzemben korábban a Ford Mondeo, a Galaxy és az S-Max is készült, jelenleg azonban szinte kizárólag a Kuga gyártása folyik. A Geely itt saját elektromos és hibrid modelljeit állíthatná elő európai piacra, de akár kínai alapokra épülő Fordok is készülhetnek később. A megállapodás jelentősen fellendíthetné a jelenleg alacsony kihasználtságban működő spanyol üzemet. Hatályon kívül helyezte a fővárosi ítélőtábra a Katzenbach gyilkosság ügyében kiszabott életfogytiglani ítéleteket. A vád szerint 3 férfi ölte meg Katzenbach Imre egykori labdarúgót, akinek maradványaira csak 11 évvel később találtak le Baranya élő közelében. Az ítélőtábla döntése alapján az ügyet a fővárosi törvényszék egy másik bírói tanácsa tárgyalja újra. A korábbi elsőfokú ítélet így jelenleg nem érvényes a vádlottra. Volodymyr Zelenszkij szerint az orosz hadsereg ma délelőttig több mint 1800 alkalommal sértette meg a meghirdetett tűzszünetet. Az ukrán elnök közlése alapján az orosz erők ágyúzásokat, dróntámadásokat, légicsapásokat és rohamkísérleteket hajtottak végre több front szakaszon. Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a katonai és hírszerzési jelentések kiértékelése után dönt a további válaszlépésekről. Az elnök szerint a Dnipro, Zaporizsja és Kramatorszk térségét érintő támadások azt mutatják, hogy Moszkva nem hajlandó valódi fegyvernyugvásra. Úgy fogalmazott, Oroszország ezzel egyértelműen elutasítja az emberéletek védelmét és a békés rendezés lehetőségét.
0: tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 3,1%-ot erősödik 136.376 pontra. A részvénypiac forgalma 21,7 milliárd forint. A vezető részvények közül egyedül a MOL van mínuszban 2,8%-kal 4.192 forinton. Az OTP 1,4%-ot erősödik 43.170 forintig, a Richter 0,5%-os pluszban 12.900 forinton, a Magyar Telekom pedig 1,3%-on korrigál felfelé 2510 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 359 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 60 fillért kérnek. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés továbbra is. Londonban a FTSE 2,3%-ot, Frankfurtban a DAX Index 2,1%-ot, Párizsban a Kakaron több mint 3%-ot emelkedik. A milánói tőzsde 2,1%, a madridi pedig 2,3%-a korrigál felfelé. És a Wall Street-en jelenleg ott is jó hangulatban zajlik a kereskedés. A Dow Jones egyelőre 1,2%-ot erősödik, csak úgy, mint a Nasdaq kompozit mutatója. Az S&P 500 jelenleg picit több, mint 1%-os pluszban tartózkodik.
0: Időjárás jelentés.
4: Nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható, majd délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből főként késő délutántól helyenként zápor eső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli-délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul, késő este döntően 15 és 20 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
5: Köszöntöm a kedves nézőinket, hallgatóinkat újra, folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, benne pedig Adorján Nikoletta, az Alsóörsi Napos Oldal Bisztró tulajdonosa. A négy évszakos koncepciónál tartottunk, hogy most már azért a nem a szezonálisnak tartott hónapokban is nyitva vagytok. Nagyon más üzletvitel kell ahhoz, hogy ősszel meg télen nyitva legyetek, vagy ti ugyanazt a színvonalat hozzátok, mint nyáron?
6: Én azt gondolom.
5: Akár kínálatban, akár nem tudom én, színvonalban, férőhelyben, stb. Stb.
6: Hát férőhelybe, akkor kezdjük innen. Férőhelybe természetesen, ami adott teraszunk van, aminek most folyamatban van egy bővítése, hiszen még azért helyünk lenne. Kínálatban egy picit más azért, mint a nyári, tehát azért annyi mindent nem tudunk az étlapon tartani. Igazából nem sok mindenben más, könnyebb. Uh-huh. Tehát jóval könnyebb, mint nyáron, tehát azért nem kell annyira rákészülni, nem kell alkalmazott annyi. Nekünk szerencsénk van, mert itt mi dolgozunk. Tehát
7: mekkora személyzettel megy a hely mondjuk egy erős nyári hónapban, és ahhoz képest meg körülbelül mekkorával megy mondjuk egy októberben?
6: Hát egy erős nyári hónapban
7: most a beugrósokat, napon, a váltósokat
6: nem, azt levesz, ha azt hozzászámolom, olyan 9 fő, 9-10 fő, annyi kell. Télen én az 3-4 fő,
7: 4,
6: most már kellett a 4 is, mert egyre többen lettek, tehát most az időjárásnak köszönhetően, de télen, tehát decemberben, hát akkor is volt, hogy 4-en voltunk, kellett.
7: És akik a férjedhez és hozzád ilyenkor kapcsolódva dolgoznak, ők is diákmunkások? Vagy hát, ők inkább, meg, bocs, hogy így mondom, helyiek, akikkel már jól összejöttetek, összeismerkedtetek, és bíztok bennük?
6: Van olyanunk, aki helyi, ő nyáron is dolgozik, meg télen is dolgozott, ő egy idősebb hölgy, illetve van egy diákunk, aki most már ugye szombatonként lejár dolgozni, pont azért, hogy rá hangolódjon a nyári időszakra, és egy
7: a lejár az azt jelenti, hogy Budapesti?
6: Bocsánat, a szomszéd utcából lejár.
7: Ja, igen. Tehát nem Budapestről járne, vagy nem, Győrből, hanem
6: Alsóörsi. Igen, tehát Alsóörsi. És még van egy a pultos, két pultosunk van, aki beugrós, az egyik Veszprém, a másik az Alsóörsön lakik a vőlegénye. Akkor így mondom.
7: Oké.
5: mennyire könnyű terep vendéglátás szempontjából Arsaörs? Ezt azért kérdezem, mert hogy ha valaki nem rendelkezik részletes tudással a Balatonnal, és azt mondja, hogy na, menjünk el kirándulni a Balatonhoz, akkor Füred, Tihany,
7: Badacsony,
5: Siófok, Badacsony, Keszthely, ezeket veszi előre. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy talán nagyobb kihívás nektek ott működtetni, vagy sokat változott a helyzet Alsóörsön is?
6: Változott rengeteget, uh-huh. Tehát azért fejlődött nagyon-nagyon sok mindenben. Először is mondjuk a strandot mondanám, mert ugye ott is folyamatosan, főleg mivel ez egy, hogy szokták hívni, mindjárt mondom, családbarát település, így a strand is. Tehát itt a gyerekekre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. Ami még oda vonzhatja az embereket, ugye azért elég sok rendezvény van nyáron, ami a Sirály Parkot is illeti, ugye a strand előtt, meg az Amfi.
7: Az Amfi érezhető hatású?
6: Nem minden esetben, tehát ha egy retro partit tartanak az Amfiba, ugye az, ami fönt van a hegyen, mi azért lejjebb vagyunk, nem biztos, hogy megjelennek ott akik erre a rendezvényre érkeznek, de ha bármilyen kulturális vagy bármi más rendezvény, azért lejönnek a partra sokan.
5: Nem vagyok képben, mi az az Amfi, segítsetek már ki.
7: Volt Kőfejtőből kialakított Amfiteátrum, kulturális intézmény, félköríves széksoros, széksoros, kőszéksoros. Ha jól emlékszem, 12-14 sorban vannak az ülőhelyek, és 450-500 ember fér el benne.
6: Ezt most bővítik.
7: És mi ráadásul bővítik is, igen.
5: Ja. Ja, és akkor ez ilyen kulturális tér, ott vannak rendezvények.
6: Van, ott a csillagvizsgáló, ugye most ez az űrkutatási
7: planetárium
6: területre, minden van.
7: Nem is tudtad, mi?
5: Nem, tessék. De már akkor felültem.
7: Már van értelme csinálni a műsort. Mihálovics András.
5: Minden, ami amfiteátrum,
7: két új
5: tudott,
7: dologról értesült, az alsóörsi amfiteátrumról és planetáriumról.
5: Oké, egy kicsit a kínálatról is beszélgessünk. Újra gondoltatok klasszikus strandételeket. Miért? Amiatt, amit az első blogban is elmondtál, hogy mindenhol ugyanazt, és szerettetek volna nagyon mást adni, vagy élből ilyen kísérletezőkedvűek vagytok? Mi vezetett oda, hogy meg kreáltatok újakat is, itt puskázok, szuflé palacsinta, az honnan jött például?
6: Nem teljesen saját kreálmány, azt tudni kell, hanem egy vendéglátós dinasztia legfiatalabb sarjai, cukrászok, egy testvérpár fiú-lány, nagyon fiatalok, és ezt ők kísérleteztek ki, le is védették Magyarországon egyébként. Tehát ez nem, mint a hasonló, mint ez a japán szuflé palacsinta, csak ugye itt már a magyaroknak a kis ízlelő bimboira van készítve. És ők megtaláltak minket egy ajánlás révén, és így került hozzánk egyébként. Én nagyon nagyra tartom ezt.
7: Csak nálatok van?
6: Alsóörsön, igen. Tehát nagyon jó üzletpolitikát is folytatnak. Azért is szerződtünk egyébként, mert nagyon szimpatikus volt. Tehát az, hogy most van 16 büfé, mind a 16 büfébe ez kapható, az nem annyira se nekik nem jó, se nekünk. Csak nálunk minden strandon egy.
7: Ez azt jelenti, hogy ők kitalálták ezt a finomságot, igen? És ennek a receptjét csak nektek engedik meg használni. Tehát nem ők készítik?
6: De, ők készítik? Bocsánat, de ők készítik. Okay. Én nekem ez, hogy mondjam, szeretem a frissen készült ételeket, viszont nyári szezonban egy szuflé falacsinta elkészítése azért ahhoz komolyabb gépezet is kell, és idő. Nem is engedhetnénk meg magunknak. Uh-huh. Ez sajnos fagyasztva érkezik, uh-huh. Ettől függetlenül...
7: Milyen magad, hogy sajnos?
6: Azért, mert az lenne jó, ha ott készülne. Persze, aha. Hiszen minden nálunk készül, tehát nincs olyanunk, uh-huh. amit jó krumpli kivételével, vagy egyéb
7: de
6: ilyen apróságok.
7: De gondolom azért nem reklamálnak a vendégek, hogy nem. Ez fagyasztott volt, hanem nem. Kifizetik és megeszik.
6: Nem, magam. Nem. De ha megkérdezik, nem fogom azt mondani, hogy
7: világos.
6: Itt készítettük, mert nem. Ettől függetlenül, meg nem a mi termékünk, mi csak értékesítjük.
5: Mi a helyzet a többi étellel? Azt is szándékosan így kísérletezgettek meg?
6: A hack volt, amin nagyon kísérletezgettünk a paníron, hogy ne a megszokott legyen. Tehát a hagyományos paprikás lisztbe forgatott, vagy éppen jó a sörbundában, ha valaki jól készíti el, ez nagyon jó tud lenni, de a Balatonon ez nem megy. Tehát ezzel többen próbálkoztak esélytelen, és nekünk egy nagyon vékony panírunk van, egy roppanos, nagyon finom. Hát kísérleteztünk vele, szerintem egy olyan jó 2-3 hónapig. Uh-huh. Tehát annak, hogy beállítsuk, hogy milyen hőfokon, hogy sül meg, hogy a belseje
7: puha
6: legyen,
7: ki.
6: Ne legyen pontosan, tehát hogy most már tudom, hogy 170 fokon pontosan 7 percig kell sütni.
7: És most akkor ez tökéletes. A tuti receptet.
5: Igen, a kulisszatitkokat.
6: Nem, mert ezt nem tudják, ezt a panírt.
5: Megnyugtatom. Mi a helyzet? Így van, ugyanez. Egy srófra jár az agyom. Mert hogy?
6: Mert tavaly előtt decemberben gondoltam, hogy valami plusz még kellene ide tenni, ugye nagy pizzások vagyunk, és akkor legyen pizza. Na most azért nem egy olyan egyszerű dolog, mint hogy én gondoltam. Tehát persze tésztával dolgozott már az ember, én is rengeteggel, de a pizzatészt az egy egészen más. De most ott fél évig szerintem alsősöm mindenki pizzát evett. Mert addig kísérleteztem, hogy az, mert a sütőt is, hogy hogyan, de mindenben egyébként, amin én kísérletezek, ott biztos, hogy mindenki azt teszik, mert kóstoló van, és meg kell kóstolni, és milyen, és mit hagytam ki, mit tegyek még hozzá. Na, pizza pont ilyen volt. Most eljutottunk oda, hogy én azt gondolom, hogy már reklámozhatjuk, nem azt mondom, hogy nincs még mit tanulni, viszont szinte ez a eredeti nápolyi pizzát sikerült összeállítanunk. Most csak azért is, mert minden alapanyagunk onnan érkezik, tehát Olaszországból van minden, tehát a kinti malomból közvetlen jön a liszt, a szalámik, sonkák, ugye ezt mi megkapjuk egybe, úgy érkezik Olaszországból, itt a Balaton-Almádiba szeletelik le nekem ezekre a szép vékony szeletekre is csomagolják. A sajtunk is onnan érkezik, úgyhogy a paradicsom, az pedig a Vezúv tövéből, tehát az egy igazi édes paradicsom, mert annak egy picit más az íze, mondjuk, mintha éjszakra följövünk.
7: Fogjuk tesztelni.
6: Igen,
7: abszolút.
6: Na akkor...
7: Fogjuk tesztelni.
5: Igen, nagy szerelmes vagyok a nápolyi pizzának.
6: Fú, én nagyon.
5: Azt nem tudom nem észrevenni, és az utolsó körben még azért erre kanyarodjunk rá, hogy rengeteg fejlesztés van, hogy a hack, hogy a sauna, egy csomó mindent mondtál neked.
7: A téliesítés.
5: Igen, téliesítés. Eleve a 4 éjszakos koncepció, hogy nem egy nyári vállalkozás vagytok. Az, hogy a büfét tovább fejlesztettétek bisztróvá. Ilyen nagyon mozog az agyad, az látszik, vagy mozog az agyatok folyamatosan, és nem kényelmesedtek bele a napi ügymenetbe. Mi a következő dobás?
6: Hát, ha ezt most én elárulom, és lemegy adásba, ezt mindenki nagyon fogja szeretni, biztos, mert...
7: Először áruld el, utána eldöntjük, hogy lemegy adásba.
6: Jó, tehát nálunk a digitalizáció. Ez már, mikor elkezdtük, az nagyon nagy...
5: Ezt mindenki papolja, mindenki elhiszi, hogy nagyon fontos, de nagyon kevesen csinálják.
6: Csak nem mindegy, hogy hogyan. Tehát azért a digitalizáció az is, hogyha én lecserélem a kis entak rendszeremet valami más kütyűre, tehát nem, mi egészen másba gondolkodunk. Ugye az, hogy a hívó rendszer nekünk, az mindig kihívás. Tehát én nem akarok ilyen kis csipogókat, mert elveszik, ellopják, nem jön vissza, tönkre megy, újat venni, futkosni, nincs annyi.
7: Mondta benne, kellemetlen. Tehát a vendégtérben egymás csipogóit hallgatjuk.
6: Igen. Tehát én annyira nem vagyok ennek híve, nálunk nem is ilyen van, hanem olyan mondjuk, mint a bankba. Egy ekkora kijelző, 3 nyelven bemondja, hogy hány a sorszám, messziről világít. Na, de ez is kevés, mert ugye most 100 férőhelyesek vagyunk, ha nyitott teljes mindenhol, de kevés, tehát ilyenkor még főleg egy meleg napon, tehát áll a sor a Balatonig, és aki vár az ételre, már pedig ilyenkor ugye nem 5 perc alatt készül el minden, hogyha nagy a sor, állnak a tűzőnapon, akkor ideges lesz, akkor én már ezt nem akarom, meg hol van már, mit tudom én, na akkor fejleszünk, ugye, ha már egyszer digitalizáció, eleve ugye mi az, hogy QR-kódos rendszer, ezt képítettük már 23 nyarán, de még nem használtuk, mert ugye nem tudtuk, mekkora terhelést jelent majd a konyhára pluszba. Viszont most a kioszk rendszer, ami én 3 éve is szerettem volna, én leegyszerűsítettem, ne ezt a nagyot, mint a Mekiben, nem ezt kell elgondolni, én csak egy alap dolgot kértem, egy érintőpanel és egy kártyaleolvasó. Ugyanaz a rendszer, ami benn működik ugye az üzletbe is, lebutítva egyértelműen tudjuk, mintha Temu rendelnénk, így behúzom, kifizetem, viszlet. Én azt gondoltam, egyszerű. Nem annyira, de megvan. Tehát már akivel mi kapcsolatban állunk, és az entakrendszert üzemeltetik, tehát a szoftver az övéké, ezt kifejlesztették, pont olyanra, amilyet nagyon kis csinos, tehát nekem nagyon tetszik. Ez lenne az egyik.
7: Tehát akkor felszolgálót se hívok, meg a sorba se állok a pultnál, hanem összerakom a rendelésemet, és leülök, és várok.
6: Igen, csak hogy ezt is próbáltam úgy megoldani, hogy ne ott kelljen ácsorognia, hiszen nem lesz annyi ülőhely. Tehát sokan visszamennek a kis kontroszra, akkor visszajönnek, hogy elkészültem már, mert ugye a hívórendszer nem érvényes mindenhova. Igen.
7: Most ha azt mondod, hogy a mobiltelefonomon meg tudom csinálni...
6: De...
7: Nem már.
5: Az
6: egy
5: igen.
6: Appot szerettem,
5: az volt,
6: egy olyat, hogy oda jön, rendel, entakrendszer, beütem a telefonszámot, most 3 másodperc belefér, és amikor én ezt a hívószámot, mondjuk a 131-es a hívószámod, beütöm, hogy 131, a telefonodon megjelenik, hogy elkészült a rendelés. Uh-huh. Tehát én most ezen dolgoztunk most egész januártól, és én ezt nagyon-nagyon szeretném. Úgyhogy ezzel én azt gondolom, hogy a vendégeknek is jobb.
7: Kérem szépen, igen. Még hogy nincs 4 évszakos Balaton, és még hogy nem digitalizálódnak a KKV-k, de
5: bravo.
7: Nem.
5: Tényleg le a kalappal, nagyon ritka az ilyen sztori, amit hallunk. No, hát viszont az időnk meg leperget, napestig hallgatnánk még Nikolettát, de Péter programajánlójára mindenképpen sor kell kerítenünk, hogy legyen ember a Balatonnál.
7: Már nem akarod, de muszáj.
5: Én nagyon nem, persze, hisz ismersz.
0: Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
5: Szóval, hogy az előttünk álló hétvégére néhány programajánlóval színesítsük a Partcafé műsorát, a május 7 és május 10-e közötti hétvégére mit tudsz ajánlani, Péter?
7: Nézzük először a csütörtöktől vasárnapig elérhető veszprémi tavaszi rendezvényt, a Gizella napok nevezetű programsorozatot. A város több pontján koncertek, családi programok, történelmi hagyományőrző programok és kulturális események várják a látogatókat. A rendezvény évről évre megtölti élettel és vendégekkel a belvárost és a várnegyedet. Igazi fesztivál hangulat várható, tehát Veszprém május 7-től 10-ig Gizella napok. Május 8-án, pénteken indul egy érdekes program, pontosabban több érdekes program, hőlékbalonos élményprogramok Cserszeg Tomajon. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy május 8-án a weboldalon megnéztem, május 8-án este 18 órára, május 10-én reggel 6:30-ra és ugyancsak este 18 órára lehet bejelentkezni ezekre a repülésekre, tehát senki ne próbálja meg a távcsővével keresni a hőlékbalont, hogy hova kell menni, mert előzetes bejelentkezés, megrendelés szükséges hozzá. Tehát reggeli és esti repülésekre lehet bejelentkezni. Ezek a turisták számára fejlesztett kosarak, ezek 15-20 fő szállítására alkalmasak. Volt benne egyszer részem, fantasztikus élmény madártávlatból ránézni a Nyugat-Balatonra, a Keszthelyre, a Badacsonyra, és a igazán érdekes az benne, hogy aki repül, akár repülőgéppel, akár helikopterrel, az hozzászokik ahhoz, hogy annak valami nagyon nagy motorzaja van, ennek meg nincs. Teljes csöndben lehet siklani a Balaton fölött, fantasztikus élmény. Még egyszer, május 8-9-10 háromnapos hőlékbalonos élményprogramok, Cserszeg Tomajon kell keresni, illetve a Visit Balaton 365.hu-n. Ugyancsak ezen a hétvégén tartják a Megtartva és Szabadon Fantázia nevű jóga elvonulást, belső őrsön. Kérem szépen, nem elszólás, ez tényleg belső őrs, ami felső őrsön belül van. Ez gyakorlatilag egy vendégháznak, egy tréningközpontnak és egy ilyen elvonuló helynek a keveréke. A Balaton felvidék gyönyörű szép természeti környezetében. Akit érdekel ez a program, az jógaórákat, meditációt, elcsendesedést és közösségi programokat talál, ahol maga hozzá hasonló emberekkel ismerkedhet, illetve tölthet együtt egy 3 napos hétvégét. Ez az esemény azoknak szól, akik az egész hetes rohanás helyett a lecsendesedést, a lelassulást, az elvonulást keresik, tehát Megtartva és Szabadon jóga elvonulás belső őrsön.
5: No, hát hölgyeim és uraim, ennyi fért bele a mai műsorunkba. Adorján Nikolettának, az alsóörsi napos oldal biztró tulajdonság, köszönjük, hogy itt járt nálunk, és nagyon sok sikert az előttünk álló őrületre, a nyári szezonra, és sok kitartást a vállalkozáshoz.
6: Köszönjük szépen.
7: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Búcsúzik már a két műsorvezető itt a Partkaféban, Prinzinger Péter
7: és Mihálovics András. Köszönjük a kitüntető figyelmet, és a kötelező szolgálati közleménnyel zárnék. Aki lemaradt az adásról, az nem maradt le semmiről, mert a rádiósugárzást követően a beszélgetés teljes terjedelmében visszanézhető, illetve visszahallgatható a Partkafé YouTube, illetve Spotify csatornáján.
5: Köszönjük a figyelmet, találkozunk a jövő héten is, a viszontlátásra.
7: A viszonthallásra.

0: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
1: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
3: Tudta, hogy a Danubius Hotels megújult szállodáiban nem csak kikapcsolódásra, hanem céges események, csapatépítők, vacsorák lebonyolítására is van lehetőség. Inspiráló környezetben, professzionális háttérrel, széleskörű catering szolgáltatással és teljes körű technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
4: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontoknál. A 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javítanak. Csatornajavítás miatt számítsanak útszűkületre a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a 11. kerületben a Jégvirág utcát pedig lezárták a Hérics utcánál. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baross utcánál gázvezetékjavítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. A 7. kerületben a Veselényi utcában a Rumbaksebestyén utca előtt útszűkületen kell áthajtani, mert beszakadt az útpálya. Kovács Botond, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 5 óra van, jó napot, kora estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd, jönnek a hírek, első körben pedig beszélgetünk a Holnap reggeli Monitor című műsorunk adásáról, hogy mi várható majd. Többek között arról, hogy nagyot ment márciusban a hazai ipar, az előző év azonos időszakához mérten 6,7, az előző hónaphoz képest 3,1%-kal bővült az ipari termelés. Jól teljesített valószínűleg az akkumulátoripar, mert komolyabban bővült a villamos berendezés gyártás. Az autóipar pedig már segített az ipar teljes kibocsátásán. Regős Gábor Tagránit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztük arról, hogy idén mikorra találhat magára a magyar ipar, és mennyire befolyásolja ezt az iráni válság.
7: Ami viszont valóban probléma, az a közel-keleti helyzet, illetve az ebből fakadó energiátok. Márciusban ez még leginkább csak az energiárakat érintette, de nyilván ez előbb-utóbb be fog jönni az ipartermékek árába is, ezért a termelői árakban már kezdett megjelenni márciusban, de most ugye ha magasabb az ár, akkor alacsonyabb a kereslet. A másik probléma az az európai ipar és ugye a magyar ipar energiaintenzitása, illetve hát az, hogy emellé ugyanígy saját energiánk, tehát importra szorunk, megérti az ipar a magas energiárakat, ez egy fokozatosan megjelenő hatás lesz.
6: Rendkívüli támogatást kezdeményez a fagykárt szenvedett földetermelők számára a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A szervezet szakmaközi ügyekért felelős alelnöke elmondta, hogy az agrárkárenyhítési rendszer lehetőségeit biztosít arra, hogy az érintett termelők részleges kompenzációban részesüljenek, amennyiben a szükséges bejelentéseket határidőben megteszik. Varga Máté szerint már most biztos, hogy elveszett az idei termésnek a fele.
8: Nagyságrendileg egy másfél hónapja nem volt normális csapadék a szőlőtermőterületek túlnyomó részén, tehát az aszály már az ültetvényekben is kezd érezhetővé válni, és ha nem lesz növényvédelmi probléma, ha nem lesznek jégkárok, esetleg még május elején további fagyok, tehát akkor is országos szinten egy 50%-osnál nagyobb termés már nem várható. Ugye nyilván ez borvidékenként eloszlik, mert például a felső magyarországi régióban, vagy a tokai régióban ott jóval kisebb fagykárokat regisztráltak, ott pár száz vagy a tokai régióban pár tíz hektárokat érint csak szerencsére a fagykát, de értelemszerűen országos szinten sajnos hatalmas a probléma.
6: Az idei nyáron is nehézkes lesz a balatoni turista forgalom kiszolgálása a MÁV számára, mivel a vasúti kocsik 20%-a hiányzik a forgalom ütemes lebonyolításához, a mozdonyok jelentős része pedig 30-40 éves, sok helyen buszos pótlásra is szükség lesz. Gond van a vasúti pályákkal, és 1000 váltó cseréjére lenne szükség. Meleg Jánost, a Vasutasok Szakmaszervezetének elnökét hallják a kocsi problémáról.
9: Nagy baj van, mert nem nagyon lehet beszerezni Európából olyan kocsikat, amik holnapra itt vannak. Tehát, hogyha most lenne 12 000 milliárd forintja mondjuk a MÁV vezetőjének, és bőröndbe kiutazna bárhová, hogy azonnal vegyen kocsikat, ilyen nincsen. Hosszú éveken keresztül elmulasztották ezeket beszerezni. Járműgyártás Magyarországon úgy, ahogy nyögvenyelősen nem tudja biztosítani a megfelelő mennyiségi kocsiknak a kiadását. A kocsik élet tartalma nagyon silány, és ráadásul azok a kocsik, amelyeknek a határideje a biztonsági közlekedés szempontjából lejártak és vizsgálatokon kell átesni, azok a jármű javító üzemekben vesztegelnek, mert nem tudták ezt a feladatot teljesíteni.
6: Tovább nőtt a kiadott építési engedélyek száma idén az első negyed évben, és 4,3%-kal több új lakás épült, mint egy éve korábban. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökét hallják.
10: A újonnan épült és használatba vett lakások 54%-a családi házban, 42%-a többszintes többlakásos épületben, és egy kicsi része pedig lakóparkban került átadásra. Azáltal, hogy a családi házas lakások aránya magas vagy kicsit növekedett is, így az átlagos négyzetméter is növekedett, 4,3 négyzetméterrel nőtt, 99 négyzetméteres az átlagos nagyság egy lakóingatlannak. Ott, ahol ingatlanfejlesztők építenek, jellemzően Budapesten, inkább a kisebb alapterületű lakások, amelyekre kereslet van. Ezek 35 és 45 négyzetméter közötti nagyságrendű egy-másfél szobás lakások.
6: Egyre többen menekülnek Maliból, mivel fegyveres lázadók vették át az ellenőrzést a nyugat-afrikai ország északi részének több stratégiai fontosságú pontja felett. A Migrációkutató Intézet igazgatója elmondta, hogy még ha a felkelőknek sikerül az államcsínyen hatalomra jutott katonai kormányzat megbuktatása és elűzése, akkor sem várható nyugalom a térségben, és tovább nőhet a menekülők száma is. Masai Viktort hallják.
11: Gondoljunk arra, hogy az egész régió egyébként a terrorizmus melegágya, és azért Mali még az előbbi kettő között a pozitív forgatókönyv esetén is azért egy ilyen tétevőnként, tehát egy biztos háttérként fog működni ezeknek a mozgalmaknak a számára. Tehát ez borítékolható, a harcok esetén pedig hát még nagyobb nyomás lesz a lakosságon, hogy eljöjjenek. Azért az intő példa, hogy az elmúlt években azt láttuk, hogy a Maliból történő érkezés számok egyrészt ugye a régió államaiban menekültekként, de hát az Európa fele is, a Nyugat-Afrika és a Nyugat-Mediterrán útvonalon, azért a mali állampolgárok ott gén őszak, mikor a legnagyobb kérelmező számot jelentették az érkezők között.
6: További híreink következnek itt a Trend FM-en. Átlagosan könnyűnek és vizsgázó barátnak értékelték a mai történelem érettségét a szaktanárak. A pedagógusok szerint a diákok ismert témákat és jól feldolgozható forrásokat kaptak, az esszék pedig kifejezetten kedvező választási lehetőséget kínáltak. A feladatsorban szerepeltek többek között a céhek, a dualizmuskori nemzetiségi viszonyok, a Rákosi korszak, valamint a hitleri Németország terjeszkedése is. Több tanár kiemelte, hogy a vizsga nem csak lexikális tudást, hanem forráselemzési és gondolkodási készségeket is jól mért. Végül pedig arról, hogy magyarországi romák országos önkormányzata új elnökévé választották Dancs Mihályt a szervezet mai rendkívüli közgyűlésén. A 47 tagú testület 32 igen szavazattal döntött mellette. Az eddigi elnök Abba Horváth István azért mondott le tisztségéről, mert az országgyűlés roma nemzetiségi szószólójává választották. Emiatt képviselői mandátumáról is lemondott, mivel a két tisztség összeférhetetlen.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos mínuszban 135.899 ponton zárta a napot. A részvénypiac forgalma közelítette a 38 milliárd forintot. A vezető részvények nagy része pluszban zárt, kivéve a MOLT, amely 2,7%-ot gyengült 4.198 forintra. Az OTP 0,5%-os pluszban 42.760 forinton fejezte be a kereskedést, a Richter 1,2%-ot emelkedett 12.990 forintra, a Magyar Telekom 1,7%-os pluszban 2.520 forinton fejezte be a napot. Erősödött még a 4iG 2,7%-kal 2.338 forintra, az Ány 1,6%-ot, a Biff 3,2%-ot emelkedett, a Duna House 8%, a Graphisoft Park 2,1%-os pluszban, a Masterplast 2,7%-os pluszban, az MBH Jelzálogbank pedig majdnem 8%-os pluszban zárta a kereskedést. Gyengültek az Opus részvények 2%-kal, az Autovalis 1,4%-kal, a Cikk Pannónia 3,3%-kal, az Akkó pedig 1,2%-os mínuszban zárt. A Waberers 4,1%-ot emelkedett, a Rába 3,5%-os pluszban zárt, a Splus pedig 3%-ot emelkedett a nap végére. Nézzük Európát, ott még zajlik a kereskedés. A londoni FTSE 2%-ot erősödik, a DAX Index 2,2%-os pluszban van, a párizsi kakaronkerek 3%-ot emelkedik. Milánóban 2,1%, Madridban pedig 2,4%-os pluszban a mutató. A Wall Street-en a Dow Jones 1,3%-kal, az S&P 500 1,2%-kal, a Nasdaq kompozit mutató pedig 1,4%-kal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 358 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 30 fillért kérnek.
1: Időjárás jelentés.
6: Estére délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat a középső, majd a keleti észak-keleti tájakon zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az élénk északnyugaton még erős szél a legtöbb helyen mérséklődik, a legalacsonyabb hőmérséklet éjjel 9 és 16 fok között alakul. Holnap felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon pedig egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen, nagyobb számban hazánk délkeleti keletén felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A szelet élénk, zivatarok környezetében erős és viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul majd.
1: Sporthírek a 94.2.
6: 78 éves korában meghalt Fazekas László olimpiai bajnok, 92-szeres válogatott labdarúgó. Az újpesti Dózsa legendája 9 bajnoki címet nyert a klubban, 3-szor lett gólkirály, és több mint 200 gólt szerzett a lila-fehérek színeiben. A magyar válogatottan részt vett az 1978-as és az 1982-es világbajnokságon, valamint tagja volt az 1968-as mexikói olimpiai bajnok csapatnak is. Pályafutása végén Belgiumban futballozott és edzősködött, ahol a Royal Antwerp ikonikus alakjaként tisztelték. Fazekasnál 2020-ban ALS betegséget diagnosztizáltak, az utóbbi években visszavonult a családjával. És ez volt az 5 órai hír összefoglalón. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb 6 órakor várom önöket, most a folytatásban érkezik a Kapcsolódjunk itt a Trend FM-en.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
13: Most mondom, vagy kérdezem,
12: mert itt az idő,
14: hogy kapcsolódjunk!
15: Kedves hallgatóink, lesz május végén egy nagyon izgalmas fesztivál a Budapest Báb Színházban, méghozzá 24 és 31 között. Ennek a rendezvénysorozatnak az a neve, hogy Stúdió 26, és új generációs bábművészeket hívott meg a Budapest Báb Színház, és aki itt van a vonalban, az Végvári Viktória, a Budapest Báb Színház drámapedagógusa. Szia Viki, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
16: Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
15: Mielőtt belemegyünk ennek a fesztiválnak a részleteibe, azért mondjunk egy pár szót a drámapedagógiáról, mert nem biztos, hogy mindenki teljesen képben van. Szerintem azt mindenki sejti, hogy ugye az előadások után a gyerekekkel lehet beszélgetni, hogy ők hogy gondolják, meg mit éreznek, de hát ez azért ennél sokkal több, pláne nálatok, hiszen például a Budapest Bábszínházban ott is lehet aludni, ez az éjszaka a Bábszínházban, és ennél sokkal több dolog is van, hiszen például alapítottál egy gyerek bábcsoportot is.
16: Így van, tehát abban a szerencsés helyzetben vagyunk színházpedagógusként ketten így a Budapest Bábszínházban, hogy egy mozgató, néven futó műhelyt tudunk vinni, nagyon szoros összeműködésben a színház művészeivel és egyéb alkotóival. És igen, így van, ahogy mondod, hogy azon kívül, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy az előadásokhoz kapcsolódóan a gyerekek is játszhassanak és megfogalmazhassák maguknak, hogy mit gondolnak egy-egy előadásról. Ezen kívül csinálunk olyan részvételi vagy alkotói programokat, ami egyébként nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteket is célozva lehetőséget nyújt arra, hogy a báb műfaj csodálatos világába kicsit közelebbről is mindenki betekintést nyerhessen.
15: Igen, annál is inkább, mert ez a műfaj, hogy is fogalmazok udvariasan, szóval nincsen az előadó művészeti csúcsragadozók között, ha érted, mire gondolok. Tehát nem mindig van azon a polcon, amelyet megérdemel, de most nem is erről fogunk beszélgetni, meg nem is annyira a gyerekprogramokról, hanem erről a Stúdió 26-ról, lévén, hogy ez az új generációnak a bábfesztiválja. És ti erre már régóta odafigyeltek, hogy azok a fiatal, független, olykor vidéki báb társulatoknál lévő művészek is kapjanak bemutatkozási lehetőséget, akikre hát kevés rivalda fény vagy fókusz vetül úgy egyébként.
16: Egy picit nem értek egyet, no. Mert abból a szempontból, hogy szerintem az egy nagyon örvendetes fejlemény, hogy azért a bábművészet az azért pont kezd ilyen csúcsragadózó lenni az előadó művészetben, mert egyszerűen a kortárs színházi tendenciák szépen így alánk kúsztak. Uh-huh. Tehát a bábművészetnek az összművészetisége, az a fajta abstrakció, amivel a bábosok élnek, az tulajdonképpen mostanában meglehetősen divatos. És csak azért is mondom, mert azok közül az alkotók közül is, akik majd ezen a fesztiválon ott lesznek, azért többen már, hát ha legalábbis színház szakmai berkeken belül, de azért meglehetősen ismertek már.
15: Neked legyen igazad, Viki.
16: Ezen dolgozunk között ezzel a fesztivállal is.
15: Ez a cél, igen. Jó, bemutatod a résztvevőket? Nincsenek olyan nagyon-nagyon sokan, úgyhogy szerintem mindenki megérdemel pár szót.
16: Igen, tehát, hogy ez egy tulajdonképpen mini fesztivál, egy napon egy előadás lehet majd megtekinteni nálunk a Budapest Bábszínházban, az Országlili stúdióban, vagy a Kemény Henrik teremben, ami egy kis szobaszínházi terünk, és 8 előadásra kerül sor ez alatt a fesztivál alatt. Hát ebből a kettő tulajdonképpen a miénk, illetve igen, az egyik az teljesen miénk, ez a rögtön a nyitó előadás, akár hogy anyádat nem hoztuk el Gardenő Claudia rendezésében.
15: Ez tavaly ugye az évad végén volt a premier,
16: igen,
15: ugye?
16: Igen. És ennél a fesztiválnál tényleg az a fontos, hogy most azt találtuk meg így tematikában, hogy annyi tehetséges fiatal alkotó van ebben a műfajban, aminek nagyon örülünk, hogy a szokásos fesztiválunkat, ami szokott lenni a Bábú Fesztivál, ezt most tematizáltuk erre, hogy akkor jöjjön az új generáció. és hogy mutassuk meg őket, és a Claudia is ugye egy még nagyon fiatal rendező, és a másik előadás, ami...
15: Bocsánat, csak annyit fontos elmondani, lévén a Bábszínházról van szó, hogy ez egy 18 pluszos előadás, ami 24-én lesz 19 órakor, szóval ez nem gyerekeknek való, vagy kicsiknek való, úgymond.
16: Igen, és hát az az igazság, hogy ebben a fesztiválban gyakorlatilag egy olyan előadásunk lesz, ez majd rögtön másnap, ami kifejezetten gyerek előadás. Ez a Szombathelyi Mesebolt Bábszínháznak a Tónó című előadás a Fodor Orsi rendezésében. Az összes többi előadásunk az 14 vagy 16 pluszos, ami szerintem egy kicsit mutatja is ezt a törekvést, hogy a kortárs bábnak a mindenféle megnyilatkozása az egyre inkább a felnőtt előadásokban is ott van.
15: Igen, és a többiek mind este 7-kor kezdődnek. Ez a gyerek előadást, ami 25-én lesz, ez 3 órakor, igen, tehát ez nyilván kényelmesebb a kicsiknek.
16: Igen, de erről az előadásról is el kell mondanunk, hogy ez egy képzőművészetileg nagyon izgalmas forma, nem egy szokványos báb előadás, mint ahogy az egyik sem igazából, egyik előadás sem klasszikus báb előadás, és a témája is meglehetősen érdekes. Tehát egy nagyon fura testvérpárról szól, akinek az egyik fele nem nagyon beszél, és egészen másfajta a figyelme, mint azt megszoktuk.
15: Aha. Világos.
16: Tehát, hogy ez is egy fontos dolog szerintem, hogy azon kívül, hogy ezek az összművészeti tendenciák megjelennek, tehát, hogyha valakinek van kedve, és várjuk szeretettel, esetleg több előadást is megnézne, akkor azért az észrevehető, hogy mind a kortárs képzőművészet, mind a kortárs tánc, vagy éppen akár a filmes eszközök hogyan kúsznak be, és hogyan szervesülnek a báb műfajja.
15: Hát igen, ahogy a kortárs előadó művészet folyamatosan fejlődik, és folyamatosan integrálja az egyéb művészeti ágakat, ez nyilván a báb műfajban is megfigyelhető.
16: Igen, ez pontosan így van.
15: A következő, az pedig Lázár Helga rendezése. Ugye igen. Ez egy elég bonyolult című dolog.
16: Igen, ez egy elég bonyolult című dolog. Ugye a Helgának nem csak a rendezése, hanem tulajdonképpen ő az előadó igen. is. Tehát ez egy ilyen performance-ba oltott tánc előadás, nagyon erős anyagszínház, egy nagyon izgalmas, és szerintem Magyarországon még meglehetősen szokatlan forma, amiben a Helga gondolkodik, szerintem nagyon izgalmas. Igen, ez egy olyan előadás, aminek megint a témája talán érdekes, és még mindig
15: aktuális.
16: Fájdalmas igen. lehet, fájdalmasan aktuális. Ugye arról szól, hogy hogyan szembesül egy fiatal alkotó, aki tulajdonképpen elhagyja a szülőhazáját, és egy másik országban próbál gyökeret ereszteni, ugye erre is utal a cím, és hogy ehhez hogy szükséges a saját itthon hagyott múltjával, vagy az itthoni problémáival szembesülnie. Ez egy nagyon szívszorítóan szép előadás szerintem.
15: De az a címe, akkor mondjuk el, hogy egy, or one, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
16: Put the roots down.
15: Igen. And two.
16: Push them deep into the ground. Igen.
15: Do
16: igen,
15: it yourself igen. for immigrants.
16: Igen, igen, igen, igen, tehát ilyen egyfajta tanácsadás erre, hogy ezt hogyan lehet, ez egy nagyon, nagyon szép előadás.
15: Na, és akkor másnap, 27-én pedig jön a Kövér Béla
16: Bábszínház. Jön Szegedről a Patkányfogó projekt, igen, itt ugye ezzel mondtam, hogy ez a filmes hatás, ez klasszikus műfeldolgozás, a formaliak filmes eszközöket, és egy nagyon-nagyon fura új eszközrendszert bevetve Valsányi Péter rendezésében. Ezt nagyon, nagyon várom én is, ezt, mert ezt az előadást még nem láttam, és nagyon, nagyon izgat, hogy néz ki, és hogy ez hogyan tud újat nyújtani.
15: Na és akkor ismét ti jöttök, illetve hát tulajdonképpen a Orlai produkció is benne van, ugye igen. a Krusovszki darab.
16: Igen, ami ugye megint azért érdekes, mert szerintem az mindig egy nehéz, ugye nem ez az egyetlen ilyen előadás, de ez is egy olyan előadás, ahol egyetlen egy színész vállalja magára az előadás egész terhét, és az esetünkben a Barna Zsombor, aki ráadásul egy nagyon népszerű kortárs magyar regényt szerintem heroikus munkával

0: Igen, tulajdonképpen egy nagyon szűk eszköztárral adnak elő, vagy mesélik el az egész történetet.
1: Így van, tehát tulajdonképpen a színész és egy-két tárgy.
0: De igen, elképesztő.
1: Ne áruljunk el erről sokat.
0: Nem, ezt mindenkinek ajánljuk, de aki itt és most lemarad róla, az ne ijedjen meg, mert ezt majd lehet látni pont az Orlai produkciónak köszönhetően Szanai szerteszét az országban.
1: Igen, igen, igen, ez nagyon nagy sikerrel mindenfelé megy a ország szerte ez az előadás, és természetesen mi is játsszuk a Budapestben.
0: Igen, igen, igen. És akkor másnap 29-én jön a Triangle.
1: Igen, így Kovács Domokos és El Nagy Attila alkotása. Ugye a Domiról érdemes azt tudni, hogy ő nagyon erősen a kortárs tánccal vegyíti a bábművészetet. Nem az első, és természetesen nem az utolsó ilyen előadása. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas kettős az Attila és a Domokos között egy táncos, bábos előadás.
0: És aztán 30-án hát a legendás Kabóca Bábszínház jön, de ők is egy 14 pluszos darabbal.
1: Igen, ez egy nagyon erős, én úgy érzem, hogy ez egy nagyon erős kísérletező előadás a Markó Valentyik Anna előadásában. Nagyon kortárs, mind zeneileg, mind mozgásában, mind a bábról való gondolkodásában, és ez is roppant egyszerű eszközökkel dolgozik, és csinálja meg a nagy és híres bábos csodákat tulajdonképpen.
0: És akkor a záró előadás az a hónap végén 31-én a Providence.
1: Amely pedig megint egy, igen, tulajdonképpen nem is gondoltam még, hogy mennyi egyszemélyes van ebben a fesztiválban. Igen, egy nagyon-nagyon nehéz műfaj ez az egyszemélyes, ráadásul, hogyha egy nagyon fiatal alkotóművész arra vállalkozik, hogy a tragédiát adja elő egyedül, bábos segítséggel összehúzva, és a lényeget megjelenítve belőle, úgyhogy ezt is nagyon nagy izgalommal várjuk.
0: Igen, ez az ember tragédiája, hogyha valaki nem jött volna rá, és Novák Flóra. Egyébként ezeknek a egyszemélyes előadásoknak azért jól tudjuk, hogy van egyfajta gazdasági oka is, tehát minél kisebb valami, annál könnyebben utaztatható, és annál könnyebben lehet elvinni fesztiválokra, meg mindenfelé máshova. Tehát ma már néha az opera előadásokat is úgy tervezik meg, hogy beférjenek egy személyautóba.
1: Hát igen, de szerintem ennek azért van egy olyan jó része, hogy minél tovább és minél több helyen játszható és látható egy ilyen előadás, annál izgalmasabb.
0: Hát ez abszolút így van.
1: De talán ami még pluszként azért ebben a fesztivál programban érdekes lehet, hogy minden előadás után természetesen beszélgetni fogunk az alkotókkal, és jól megfogadjuk őket, hogy mit gondolnak a kortárs bábjátszásról, és ebben pedig, ha már új generáció, akkor a legeslegújabb generáció lesz a segítségünkre, ugyanis egyetemi hallgatók fognak ezekben a szakmai beszélgetésekben kérdezni a Képzőművészeti Egyetemről és a Színház és Filmművészeti Egyetemről.
0: De jó. Na, hát ez külön jó hír. Viki, azt hiszem, hogy elmondtunk mindent, ugye, a fesztivállal kapcsolatban. Tehát akkor még egyszer összefoglalom a hallgatóknak, hogy május 24 és 31 között a Budapest Bábszínházban, Stúdió 26 néven az Új Generáció Báb Fesztiválja. Mindenkinek nagyon ajánljuk, én menni fogok, én azt gondolom, hogy rettenetesen nagy perspektíva van, és nagyon nagy lehetőségek ebbe az új műfajba, és ezt mindenki felejtse el, hogy a báb az egy ilyen gyerek történet, természetesen az is, de hát nagyon sok minden van, és hát pont a Budapest Bábszínházban vannak fantasztikus darabok, amelyek kifejezetten csak felnőtteknek szólnak. Viki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Végvári Viktória drámapedagógus volt a vendégem a Budapest Bábszínházból. Köszönöm szépen, szervusz!
1: Én köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel.
2: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
3: Most mondom, vagy kérdezem,
2: mert itt az idő,
4: hogy kapcsolódjunk!
0: Kedves hallgatóink, egy lakásszínházról lesz szó, amely a második kerületben található, a Margit negyed szívében, a Lövőház utcában, ami hát amúgy is egy fantasztikus utca, de itt a 31-es szám alatt, és ez pedig a Színkör lakásszínház. És itt van a két alapító, vagy az alkotók, inkább így fogalmaznék, Debrei Bernadett, a tér megálmodója, és Szél Dániel Márk, aki kreatív alkotótársként vesz részt itt a Színkörnek az előadásaiban, egész pontosan beszélgetéseket moderál. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
5: Köszönjük szépen. Sziasztok.
6: Sziasztok.
0: Honnan jött az ötlet? Általában a fiataloknak vannak lakásproblémái, ugye? De az valahogy nem szokott általános lenni, hogy ezt a lakásproblémát úgy abszolválják, hogy színházat csinálnak a lakásukból. Nem tudom, hogy melyikötök bírja az ingatlant, ha úgy tetszik.
6: Ez nem egy saját ingatlan, hanem ezt béreljük a Lövőház utcában. És hát ugye mind a kettőnk szívéhez közel, a kultúra, a színház, és ez egy nagyon jó ötletnek tűnt, hogy ennyire

0: közel visszük a színészeket, az előadásokat, és egy ilyen közeget kialakítunk, amennyire közel kerül az emberekhez, a nézőkhöz.
1: Aha, tehát ezt mondhatjuk, hogy ez a Margit negyed koncepció része, tehát önkormányzati tulajdon a lakás?
0: Nem, nem, ez egy magántulajdon a lakás, csak a Margit negyed részei vagyunk. Igazából az önkormányzatnak nincs hozzá köze.
1: Világos, jó. Itt van egy beszélgetés sorozat, ez a füves beszélgetések, ez most a mi apropunk. Ugye itt Márk szokott beszélgetni, hát nagyon sok neves és izgalmas emberrel, Wunderlich József, Scherer Péter, Szilinóra, dr. Almási Kitti, Pokorni, Lia, és sorolhatnám, és lesz május 16-án is egy beszélgetés, amin a Novák testvérek, Novák Eszter és Péter fognak részt venni. Ugye azt hiszem, hogy egyiküket se kell nagyon bemutatni, Novák Péter többek közt ennek a műsornak is volt a műsorvezetője, zenész, színház rendező, az egykori Kim Novák zenekar alapítója, testvére Eszter pedig színház rendező, és az SZF-ének volt tanára. Hogyan esett rájuk a választásotok?
2: Fontos volt számunkra ebbe a beszélgetés sorozatba, hogy mindig annyira érdekes és a kultúrához valamilyen módon kapcsolódó művészeket, alkotókat hívjunk meg, és ahogy fel is soroltad, igyekeztünk ezeket először a színházi térből, vagy a színházi szakmából megszólítani, aztán így kialakult, hogy hát ezen kívül is van több lehetőség, akik megszólíthatóak, és talán közös gondolkodásra felhívhatóak maga a beszélgetés sorozat kapcsán. Ennek ez a célja, hogy egy kicsit közösen gondolkodjunk, elmélkedjünk, és így hát a Novák testvérek már régóta, úgymond Dettinek egy ilyen célja volt, hogy ők ketten nem igazán szoktak egyszerre egy térben jelen lenni, és hát, hogyha két ember megfogalmaz gondolatokat, akkor ott úgy szoktuk mondani, hogy vannak ilyen páros beszélgetéseink, hát eleve egymásra hatnak azok a gondolatok, és egymással is akár jó értelemben vitába keveredik két ember.
1: Pláne két testvér.
2: Így van, és ez nagyon izgalmas, hogy ki milyen szemszögből tud ránézni egy témára, egy gondolatra, és ez mit jelent a számára, az eddigi szakmaiságát alapul éve.
1: De ti úgy veszem ki a Márk szavaiból, hogy te egyfajta szerkesztője is vagy ezeknek a műsoroknak.
0: Hát igen, ez úgy működik nálunk itt a felosztás, hogy ugye nekem mindig vannak vágyaim, kívánságaim, hogy kiket szeretnék meghívni, és akkor általában ezt felhozom Márknak, megbeszéljük, de hát általában egyetértés van ebbe, hogy ő is mindig helyesen, hogy nagyon jó ötlet, és csináljuk, hívjuk meg, és általában én vagyok, aki felkutatom, leszervezem, egyeztetek, és akkor Márk az, aki ezeket a beszélgetéseket megvalósítja, és levezeti ezeket a füves beszélgetéseket. Mert hát ugye ő ennek az egésznek a koncepciónak a kialakítója is, ő találta ki, ő álmodta meg, hogy ezt így tökéletesen kiegészítve hoztuk létre, és hozzuk létre hónapról hónapra.
1: Hát akkor meséljünk a koncepcióról, tehát hogy hogyan jön ide Márai.
2: Ez kézenfekvő volt nekem abba az értelemben, hogy szeretem Márainak nem csak a füves könyvben lévő gondolatait, hanem a világról való alkotott képét. Igaz, ez sok esetben ugye már többen is megállapították, hogy nem mindig a legboldogabb és a legderűsebb az, amit...
1: Hát ahogy az időszak se volt az, amikor ő élt.
2: Pontosan. Abszolút, és a 30-as, 40-es évei voltak pályafutásának legaktívabb szakasza. Természetesen itthon ugye betiltották, és nem lehetett már őt olvasni, nem jelenhettek meg könyvei. Aztán hát a halálával pont már utána felszabadították ezt a részt, és megtörtént a váltás, és ezáltal már kiadhatóvá váltak. És hát most is egy már egy reneszánszt élünk, ünnepeljük ezt a részét, pont most a 126. évet, hogyha jól emlékszem erre. És a koncepció az a füves könyvnek a élet bölcseleteire támaszkodva indult el az én fejemben, hogy ezeket valószínűleg, amiken lehet elmélkedni, azok a más is tud elmélkedni, és sokkal izgalmasabb ezt egy nagyobb közösségben akár meg is osztani egymással. És azokat az élet bölcseleteket, amiket ő megfogalmaz, akár a testneveléstől kezdve az étkezésen, a ruházkodáson át, és hát természetesen mélyebb élet és halál közötti viszonyokról, vagy bármiről, ami neki eszébe jutott, azokat a gondolatokat elemezni, és azok tükrében a vendéggel beszélgetni, az úgy tűnik, hogy egy izgalmas formája ennek a beszélgetés sorozatnak, mert én úgy szoktam mondani, hogy ahogy elkezd elmélkedni a meghívott művész vagy vendég arról, hogy számára mit jelentenek ezek a gondolatok, én közben próbálom úgy fűzni a beszélgetést, megismerve az ő életét, hogy beleilleszek egy-egy olyan pillanatot, ami mondjuk ehhez kapcsolódik. Uh-huh. És egyszer a beszélgetés egy ilyen élettörténeti úttá is válik, saját emlékek visszaidézésével, történetek elmesélésével, miközben kapcsolódnak valamilyen folyamat szerint, vagy valamilyen módon márai gondolataihoz. És ami lecsapódik a nézőben, hallgatóban, akik részt vesznek ezeken az alkalmakon, az egy ilyen hármas kapcsolódás, ha lehet így mondani. A vendég márai gondolataiban, vagy márai gondolatainak tükrében vizsgálja saját magát, saját életét, miközben a néző pedig a vendég gondolatai alapján gondolkodik saját magáról.
1: Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Meséljetek egy-két praktikus részletet. Hányan férnek be például ebbe a lakásszínházba?
0: Hát hozzánk kényelmesen 50 ember fér be, és úgy alakul ki egy intim tér, hogy van egy kis színpadunk, ami alakítható, hol nagyobb, hol kisebb térben, vagy teret alakítunk ki a díszletnek, és ugye ettől függően 50-55 ember fér el, és ugye ezt az intimitást eredményező, tényleg nagyon közel vannak a nézők, tényleg karnyújtási mélyre a színészektől. Azt szoktuk mondani, hogy tényleg, hogyha ha kinyújtja a karját, akár még az órát is megérintheti. Ezt nagyon szeretik, és utána, amikor az előadásnak vége, akkor általában van lehetőség arra, hogy beszélgetünk egy kicsit az előadásról. Ott maradnak a művészek, ott maradnak az alkotók, és tematikusan megy tovább az este, elemezzük az előadást, vagy csak úgy egy teljesen mezei szintű beszélgetés alakul ki hosszabb, rövidebb ideig, akár velünk, akár a művészekkel, igen, és a nézők között.
1: Világos. Említett az intimitást, úgyhogy fontos dolgot kérdezek, fölveszitek-e valamilyen formában ezt?
2: Van lehetőség arra, amelyik művész megengedi, hogy rögzítsük. Ott például a beszélgetés sorozat kapcsán ott vannak felvételeink, és próbáljuk rögzíteni, de nem ez a fő célja. Van, aki kicsit szabadabbnak érzi magát, hogyha nem forog a háttérben egy mobiltelefon, fogalmazzunk így, mert hogy ennyiről van szó, egy mikrofonról és egy mobiltelefonos rögzítésről. De a legtöbb előadás az nem, az előadások azok pedig nem kerülnek felvételre. Hát pont ezért van ennek egy ilyen keletje, fogalmazhatunk így, egy egyszeri, meg nem ismételhetetlen olyan alkalom, amire örömmel jön a néző, és ezt elviszi magával, nem lesz még egy ilyen.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy nagyon fontos dolgot mondtál ki most, hiszen amióta az úgynevezett beszélgetés műsorok azok kivesztek a tévécsatornákról, átköltöztek az internetre, és gyakorlatilag mindenki, de mindenki podcastot csinál, beszélgetést csinál így úgy amúgy, de azt, amit ti csináltok, hogy csak élőben, vagy csak jelzésértékűen van, az rögzítve, tehát ott az adott pillanatát megélve beszélgetni, vagy egyszerűen csak jelen lenni, azt gondolom, hogy ez valóban hiánypótló, és ebből nagyon-nagyon kevés van.
2: Tényleg így éljük meg, hogy a visszajáró, és most már így a lakásszínházhoz is kapcsolódva, kialakult egy visszajáró törzsközönség. És nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy egy civil kezdeményezés egy olyan lakásszínház létrehozásában, ahol ez az első saját produkció, az most eljut egészen odáig, hogy a vendégek, a nézők, azok nem csak erre járnak vissza, hanem a többi előadást is látogatják, jól érzik magukat, a művészek jól érzik nálunk magukat, ezért egyre több kézből kézbe adják a kincset, és egyre több művész megfordul nálunk. Tehát, hogy látszódik ennek a támogatása kívülről, és ez sok erőt ad.
1: Én is nagyon sok erőt kívánok nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mondjátok el kérlek azokat a digitális internetes felületeket, ahol utána lehet a dolgoknak nézni, jegyet lehet vásárolni, egy kicsit jobban lehet tájékozódni. Akinek most fölkeltettük az érdeklődését, az hova menjen föl, mit nézzen meg?
0: A jegyvásárlás az nálunk a színkör.com oldalunkon lehetséges, ott megnézhetik a programunkat részletesen, találnak mindenféle leírást, és ugye a Facebookon, Instagramon is jelen vagyunk, Színkör Lakásszínház. néven, telefonon, e-mailen, mindenféle felületen elérhetőek vagyunk, de általában a leggyakoribb, hogy a honlapunkon keresztül vásárolnak, és akkor ott tudnak fizetni, és ott megkapják a visszaigazolást erről, és akkor ilyenkor is várjuk szeretettel őket.
1: Igen, tehát bármennyire is parányiak vagytok, már nem az van, hogy kis cetlit téptek a bejáratnál, hanem valóban online mindent meg lehet vásárolni. Tehát Színkör Lakásszínház, akinek felkeltettük az érdeklődését, ezt jegyezze meg. Én köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Debrei Bernadett és Szél Dániel Márk voltak a vendégeim, a Színkör Lakásszínház alapítói és ügyvivői, ha úgy tetszik. Nagyon sok sikert kívánok, és ha legközelebb lesz egy kicsit több időnk, akkor kérlek, hogy gyertek el megint, és meséljetek arról, hogy hogyan alakul az életetek. Köszi szépen még egyszer, sziasztok!
2: Köszönjük szépen,
0: sziasztok!
3: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
4: Most mondom, vagy kérdezem,
3: mert itt az idő,
4: hogy kapcsolódjunk!
1: Kedves hallgatóink, Pécsen fogják az ősszel bemutatni az Árgyélus királyfi című mese operát, amelynek már 10 évvel ezelőtt volt egy bemutatója, méghozzá Szegeden, de most felújították. Egyébként Tóth Péter írta a zenéjét, Váradi Szabolcs a verseket, és maga a sztori az Bognár Róbert és Slanger András tollából származik, Kocsár Balázs fogja vezényelni, és itt van a címszereplő a vonalban, András Gábor Róbert, alias Tito barátom, operaénekes. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Szép napot kívánok, szervusz András!
1: Na hát, mit lehet tudni erről a királyfiról? Azt tudom, hogy a sztori az nagyon-nagyon vicces, nagyon-nagyon meseszerű, de azért kiragadták ezt a történetet a népmesei hagyományból, és vannak benne, ha jól emlékszem, hollók, meg van egy Mortadella nevű gonosz boszorkány, egy kicsit talán hajaz is a varázsfuvolára.
5: Így van, pontosan ezt szerettem volna én is mondani, hogy hát ugye ez az Árgyélus királyfi 2 felvonásos meseopera, ez igazából a Varázsfuvola című operának egy ilyen átirata, tehát ebben így hasonlóan jelennek meg a szereplők, a próbák, a hercegnek, meg a karakterek, ahogy ott is fel vannak vonultatva, itt is szintén megtalálhatóak.
1: Hol jártok most a próba folyamatban? Mert az ember tudja, hogy a színházban ugye van az olvasópróba, az emberek ülnek az asztal körül, ott van náluk a példány, felolvassák, aztán van díszletbemutatás, jelmezbemutatás, stb. De mi a helyzet egy operánál? Ott hogy kezditek el a munkát?
5: Itt is szintén ugyanúgy kezdtük, olvasópróba folyamattal kezdtük, ez egy hetet vett fel, most már lassan 5 hete próbáljuk a művet, most már teljesen a rendezési próba folyamatban vagyunk, és elég nagy sikerrel haladunk, szerencsére minden kolléga tudja ügyesen a dolgát. Azzal van ugye nagy szerencsénk, hogy itt van köztünk a Tóth Péter, aki rendszeresen ellátogat hozzánk, és hogyha még van esetleg valami hangunkra alakítani való munka, azt akkor el is végzi nekünk, ebben hatalmas segítséget nyújt nekünk. A rendezőnünk egy kedves horvát nemzetiségű hölgy, Nina Kleffen, vele nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni, nagyon jó ötletei vannak, sokszor mi magunk is így csak bámulunk és ámulunk azokon, amiket mond. Nagyon-nagyon szeretünk vele dolgozni, és jól haladunk. Tényleg nagyon jó a csapat.
1: De milyen jól látod, ez a jó a kortárs szerzőben, hogy oda megy, és akkor kijavít egy-két kottafejet, vagy valamit átír nektek. Nem tudom, így gyakran lesz. Kell erre megkérni, vagy ez hogy működik? Gondolom azért itt nüanszokról van szó.
5: Persze, meg hogyha bejön még egy-két ötlet, akkor azokat úgy berakjuk, de finoman, tehát, hogy nem borítjuk a művet egyáltalán úgy, ahogy ezt mondtad, ez be volt már mutatva Szegeden, illetve a Kolozsvári Magyar Operában is képzeld, ez be volt mutatva szintén abban a 10 évvel ezelőtt, azt hiszem akkor 10-11 évvel, úgyhogy az alapműhöz nem nagyon nyúl, csak hogyha esetleg van egy kis átirat, ami tényleg ránk szereplőre vonatkozik, vagy egyénileg így karakterenként, akkor abban segít.
1: De te akkor nem játszottál benne Kolozsváron?
5: Nem, akkor én még nem voltam ott az operánál, nem.
1: Igen, de aztán később oda kerültél, és hát ott nagyon szép sikereid voltak.
5: Így van, meg jó Isten vezérlésével úgy néz ki, hogy ősztől ismét ott fogok dolgozni. Épp most is készülök, a következő hónapban lesz 2 produkcióm, meg majd májusban egy 3., úgyhogy tehát nem szakadtam el onnan.
1: Igen, ezt nem elfelejtettem mondani, hogy azért te Székelyföldről származol. Azt elmeséled, hogy hogyan kerültél végül is Pécsre?
5: Persze, én ugye elkerültem először is a kolozsvári Magyar Operához, és a Miklósa Erika művésznő az ugye nekünk állandó meghívott művésznőnk ott Kolozsváron, és akkor egyszer úgy meghallott engem, és felkért, hogy jöjjek el az ő általa létrehozott Quintessencia Mesteriskolába. És akkor ugye ilyen fellépés, olyan fellépés, próbák, az órák, és egyszer csak meghallott a Kocsár Balázs karmester úr. És akkor dolgoztam vele a tavalyi évben a Gianni Schicchi műben, ott a Rinucciót alakíthattam, és akkor onnan kezdődően nem engedte el a kezemet, hál' Istennek. Úgyhogy én így jöttem le Pécsre most az Árgyilus királyfira.
1: Hát figyelj, nagyon jól indul a karriered. Hol szeretnéd magad látni mondjuk 10 év múlva? Mi az a színpad, ahol ott akarsz állni? Vagy ki az, akivel szívesen énekelnél?
5: Figyelj csak, ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert én úgy gondolom, egy énekesnek folyamatosan fejlődni kell. Előttem most az van, hogy minél többet dolgozzak, minél jobban pontosítsam az énektechnikámat, a repertoáromat minél szélesebbre bővítsem, legyen mondjuk 3-4 mű, ami tényleg a befutó, és aztán hozza a jövő a nagy színpadokat, én úgy érzem.
1: Azt mondtad, hogy a repertoár bővítése az azon túl, hogy az ember egyre többet tanul és egyre ügyesebb lesz, miért fontos? Tehát azt akarom kérdezni, hogy amikor egy fiatal operaénekest meghívnak egy castingra, akkor mi az, amit kérnek tőle? Mi az, amiben jónak kell lenni? Mert gondolom, a hang nem elég. Az, hogy színészi képességeid milyenek, az se önmagában elég. Nyilván kell valami speciális dolog, de nem tudom, hogy lehet ezt artikulálni.
5: Szerintem minden énekes egyéni kell legyen. Az a sokaknak a hibája, hogy törekszik valakit leutánozni. Én úgy gondolom, hogy önmagunkat kell kiteljesítsük ahhoz, hogy tényleg meg tudjuk fogni a belsőnkkel is akár, nem csak a külsőnkkel, hanem a lényünkkel, ugye azokat, akik meghallgatnak, felkérnek egy szerepre. Tehát ez nagyon fontos, hogy önmagunk legyünk mindig.
1: Igen, hát azt gondolom, hogy ez minden művészeti ágra érvényes, sőt, nem csak a művészeti ágakra. Egyébként mik voltak neked a fontos állomásaid így a karriered során?
5: Hát egész kiskoromtól kezdeném.
1: Na.
5: Mert a Szentegyházi Gyermekfilharmónia volt az a pont, ami tényleg eldöntötte, hogy én énekes szeretnék lenni.
1: Ez melyik vidéken van, bocsánat, Szentegyházon?
5: Ez Székelyföld, Csíkszeredő és Székelyudvarhely között található. Én Ez Sándor karmester úr, zenetanár és karmester úr keze alatt nagyon sokat fejlődtem. Aztán onnan elmentem ugye Csíkszeredába, középiskolába, ott is egy nagyon jó énektanárnő volt, Mihály Fábián Melinda. Onnan elkerültem Temesvárra, egyetemre, alapképzés és mesterképzésre, szintén egy kiváló énektanárnővel dolgozhattam, Szorina Szilvia Muntianu, aki a Bukaresti Nemzeti Opera prim szoprán szólistája. Aztán onnan elkerültem a Kolozsvári Magyar Operába, ott is ugye nagyon jó kollégákkal dolgozhattam, de egyet megemlítenék név szerint, akire tehát mai napig is felnézek, és nagyon hálás vagyok neki, ő a Balla Sándor, bariton szólista, az otthoni mentorom, én mai napig is tartom vele kapcsolatot, és dolgozom. Aztán onnan kikerültem ugye Magyarországra a Quintessencia Mesteriskolába, ott Miklós Erika művésznővel, illetve Szapanos Tibor, az operaház tenoristájával dolgozhatom, meg hát nagy karmesterek, most annak is annyira örülök, hogy itt lehetek Pécsen is, Kocsár Balázs karmester úr kezei alatt formálódhatom. Úgyhogy ezek ilyen óriási mérföldkövek, hogy az ember lép egyik helyszínről a másikra, ezek tényleg nagyon fontosak, főleg fiatalkorban egy művésznek.
1: De játszottál te rockoperában is?
5: Így van, így van. Ez otthon az egyik mérföldkő volt az operában, ahol úgy igazán meg tudtam mutatni, hogy én azért itt vagyok, hello. Ez a Weber Jézus Krisztus szupersztárja volt, ahol a Novák Péter drága barátom volt a rendező. Hát érdekes, ahogy elmesélte nekem, hogy ő mi alapján választott ki engem erre a szereplén, ott a Péter apostolt alakíthattam. megvoltak már a nagyobb szereplők, ugye megvan a 12 apostol, ebben van a Péter apostol is, akinek van egy kisebb szerepetet énekelni való szólói is vannak. És azt mondja Péter, így hosszan néztem a szájton az énekvaron, a tenorok közül az arcképeket, a portrékat, akkor mi még nem ismertük egymást személyesen, és úgy eldöntöttem, hogy te leszel, ezt mesélte nekem tavaly áprilisben. Hát onnan elindult egy nagyon jó barátság, amellett, hogy szakmailag nagyon sokat segített, és tényleg azzal, amivel tudtam úgy megmutatni magam, hogy itt vagyok én is otthon Kolozsváron az operában.
1: Elképesztően izgi. Egyébként ez mennyire volt neked komfortzónán kívüli, hogy rockot énekelj? Mert az ember úgy képzeli, hogy az opera énekesek azért mégiscsak így, hát konzervatívak, ha úgy tetszik. Tehát nem nagyon szeretnek elkanyarodni ilyen mindenféle könnyű műfajok felé, de azt gondolom, hogy azért ez már a fiatalokra nem jellemző.
5: Amit az előbb említettem neked, legyünk önmagunk. Hát igen, itt nekem ebben a rock operában nem az volt a legfontosabb, hogy akkor most, jaj, Istenem, énekeltem idáig operát, és akkor most ezt hogy ugrom meg, hanem arra törekedtem, hogy a Péter apostolt a saját életemből merített akár problémák, akár örömök által formáljam meg, és hogy önmagam legyek. És nagyon sok jó visszajelzést kaptam, hogy nagyon szépen levettem a karaktert. Önmagam próbáltam adni, lelkemmel énekeltem, nem arra törekedtem, hogy most eléggé beásítottam-e, vagy jó-e a rekeszizomtartás.
1: Eléggé beásítottam-e? Azt mondtad?
5: Igen, az opera énekeseknek van egy ilyen ásításhoz szerű gége leengedés.
1: Hát meg is tanultam valamit.
5: Igen, így van. És én nem erre összpontosítottam, hanem arra, hogy az egy élő karakter legyen a színpadon. És úgy bizonyult, hogy ez sikerült. És akkor nagyon sok jó visszajelzést kaptam.
1: Na hát gratulálok, és akkor térjünk vissza egy kicsit az Árgyilus Királyfihoz, hiszen az a témánk, tehát Pécsen látható ez, valószínűleg szeptemberben mutatják be, de még a színháznak nem került fel a honlapjára, viszont Tóth Péter zeneszerző oldalán már ott van, és ott szeptember 6-ot írnak, minden esetre azért ősszel érdemes utána nézni ennek pontosan, de azért mondj egy pár szót kérlek a történetről.
5: Így van, hát a...
1: Te vagy a címszereplő, ugye?
5: A királyfi. Én vagyok a címszereplő, így van az Árgyilus királyfi, ugye, aki a Szavárius király legkisebbik fia. A mű egy esküvőre való készülődéssel indul, ahol a két nagyobbik fia a Szavárius királynak készül nősülni. És a kis herceg, vagyis királyfi, az Árgyilus királyfi, ő ezt úgy nagyon szeretné megúszni, mert tudja, hogy mit vár el tőle az ország, ő ezzel nagyon jól tisztában van, de ő még érzi, hogy nem találta meg az igazi szerelmét. És akkor úgy próbál ő minden elől úgy kimenekülni, úgy kihúzni magát, és akkor elérünk addig a pontig, amíg Pomedóriának a kincsét, az aranyalmát kezdik lopni. Ugye hát ezt a három holló teszi, aki igazából a három tündér. Mortadella három fogja. És a tündér Ilona, tehát ők négyen vannak.
1: Mortadella a gonosz, ugye, és Pomedária az a jó ország.
5: Zordánia a gonosz ország. Aha. A gonosz ország, a Mortadella az uralkodója, Pomedória a, úgymond, a jó országa, és itt a Szavárius király a nagy fenség.
1: Ja, csak hogy tisztán lássunk, igen.
5: Így van, így van. És akkor egy ilyen alma lopás közben Árgyilus királyfi meglátja Tündér Ilonát, és akkor ott beleszeret.
1: Hű, jó, figyelj, ne spoilerezzünk azért, tehát hagyjuk meg az izgalmakat a fiataloknak, meg az idősebbeknek is. Egyébként Tóth Péter is azt írja, hogy ez hogy is van pontosan, igen, hogy daljáték gyermekeknek és felnőtteknek két felvonásban. Kik az alkotótársak ebben a darabban?
5: Hát elsősorban megemlíteném a rendezőhölgyet, aki ugye a Nina Keflin, ő egy tényleg egy csoda, mint említettem ezt az előbb is. Akkor a díszlettervezőnk Horesnyi Balázs, Jászai Mari díjas és érdemes művész. A jelmeztervezőnk szintén egy horvát nemzetiségű hölgy, Vanya Cirajdzsuzsa. Ő is mutatott nekünk egy jelmeztervezetet, hát ez az csodálatos, amiket láthattunk. A koreográfusunk Vince Balázs, harangozó díjas, érdemes művész koreográfus, És hogyha ugye akkor vezényelni fog majd a Kocsár Balázs Liszt Ferenc díjas érdemes és kiváló művész, illetve Bókai Zoltán karmester úr.
1: Szóval nagy izgalmakra lehet számítani, kicsit varázsfúvola áthallásos, ami nem titok, parafrázis, hogyha úgy tetszik, magyar mese elemekkel megtűzdelve. De én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. András Gábor Róbert alias Tito volt a vendégem, fiatal operaénekes, és akkor gyúrjunk arra, hogy megnézzünk téged Pécsen Árgyelus királyfi szerepében az ősszel. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat.
1: Szervusz.
5: Szervusz.
3: És most? Most. Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: A piac gyorsabban változik, mint valaha. Mastercard ESG Summit, május 20-a, Aquarium Club. Gyors reagálás, jövőtálló szervezet, versenyképesség. Az ESG ma már keretrendszer. Nagyvállalatok, beszállítók, döntéshozók és innovátorok egy helyen. Valós dilemmák, valós döntések, valós válaszok. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
6: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
8: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a pesti alsórakparton északi irányban az Ötvös térre kanyarodó sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Tétényi úton kifelé a Bartók Béla út után a belső sávban. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kerepesi úton és a Váci úton kifelé a nagyobb csomópontoknál, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasút sori felüljárótól. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Erzsébet hídon Pestre, a Nagykörúton szakaszonként, a Rákóczi úton a Blahalújza tér és az Asztória között, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, továbbá a Károly körúton az Asztória irányában. Erős a forgalom a Gyömrői úton kifelé a Sibirik Miklós úti felüljárónál, a Ferihegyi repülőtérre vezető út belső szakaszán kifelé, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, valamint a 11-es főúton kifelé a Mátyás Király úttól. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájában a német külügyminiszter. Egyebek között az egyhangú döntéshozatal megszüntetését. Egy berlini alapítvány rendezvényen arról beszélt, hogy a biztonságpolitikai kérdésekben a vétójog egzisztenciális veszélyt jelenthet, ezért a jövőben minősített többségi döntéshozatalt vezetne be. A tárcavezető szerint meg kell akadályozni, hogy egyetlen tagállam blokkolja a közös fellépést és támogatja a kisebb országcsoportok szorosabb együttműködését is. A politikus az unió bővítése kapcsán az intézményi rendszer alakítását, valamint a jogállamiság feltételeinek szigorítását is szükségesnek nevezte. Átlagosan könnyűnek és vizsgázó barátnak értékelték a mai történelem érettségit a szaktanárok. A pedagógusok szerint a diákok ismert témákat és jól feldolgozható forrásokat kaptak, az esszék pedig kifejezetten kedvező választási lehetőségeket kínáltak. A feladat sorban szerepeltek többek között a céhek, a dualizmuskori nemzetiségi viszonyok, a Rákosi korszak, valamint a hitleri Németország terjeszkedése is. Több tanár kiemelte, hogy a vizsga nem csak lexikális tudást, hanem forráselemzési és gondolkozási készségeket is jól mért. Bizalmi szavazást kezdeményezett maga ellen a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárja Dóczi Gergely, miután az elmúlt hónapokban komoly vita alakult ki az egyetem egy korábbi szexuális erőszak ügyének kezelése miatt. A szenátus jövő szerdán dönt arról, hogy továbbra is támogatja-e a kancellár munkáját. A belső vizsgálat szerint az egyetem jogszerűen járt el, ugyanakkor több olyan intézkedést is megtehetett volna, amelyek jobban szolgálták volna a hallgatók védelmét. Az ügy miatt a hallgatói önkormányzat egyes tagjai az egyetem vezetésének lemondását követelik, de egyetemi források szerint egyelőre nem valószínű, hogy a szenátus megvonja a bizalmat a kancellártól. A Lufthansa hivatalos partnerként csatlakozott a márciusban újraindított Pécs-München menetrend szerinti járathoz. A fejlesztésnek köszönhetően az utasok egyetlen foglalással és egylépéses podgyászfeladással juthatnak el Münchenen keresztül több mint 50 európai, illetve számos tengeren túli célállomásra. A Pécs-Pogányi repülőtér és München között jelenleg heti két alkalommal közlekednek járatok. A reptér üzemeltetője szerint az együttműködés jelentős utasforgalom növekedést hozhat, akár újabb járatok indításával is. Hatályon kívül helyezte a fővárosi ítélőtábla a Katzenbach gyilkosság ügyében korábban kiszabott életfogytiglani ítéletet. A vád szerint három férfi ölte meg Katzenbach Imre egykori labdarúgót, akinek maradványaira csak 11 évvel később találtak rá Baranya Jenő közelében. Az ítélőtábla döntése alapján az ügyet a fővárosi törvényszék egy másik bírói tanácsa újra tárgyalja. A korábbi elsőfokú ítélet így jelenleg nem érvényes a vádlottakra. Felmentették Dagesztán kormányfőjét, miután az orosz elnök ügyvezető miniszterelnökké nevezte ki Fjodor Stukin korábbi legfelsőbb bírósági elnököt. Az új ügyvívő kormányfő Magomed Ramazanov lett. Az előző vezető lemondását tegnap fogadta el Vlagyimir Putyin. A személycseréket súlyos dagesztáni áradások előzték meg, amelyekben 6 ember meghalt, és több mint 200 ezeren kértek károsulti támogatást.
0: Tőzsde hírek.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 38 milliárd forintot. A vezető részvények a MOL kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,7%-kal 4.198 forintra csökkent. Az OTP 0,5%-kal erősödött 42.760 forintra. A Magyar Telekom 1,7%-kal emelkedett 2.520 forintra. A Richter pedig 1,2%-os pluszban 12.990 forintos pluszban zárt. Európában jó volt a hangulat, a kereskedést illetően mindegyik mutató pluszban zárt. 2,2%-ot emelkedett a londoni FTSE, 2,1%-os pluszban fejezte be a napot a DAX Index Frankfurtban. A párizsi Kakaron 2,9%-os emelkedéssel zárt. Milánóban 2,4%, Madridban pedig 2,5%-os emelkedés volt. A Wall Street-en a Dow Jones jelenleg 1,1%-ot emelkedik, akárcsak az S&P 500-as mutató, a Nasdaq Composite pedig 1,5%-os pluszban tartózkodik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 358 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 30 fillért kérnek.
0: Időjárás jelentés.
10: Estére délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezortan fordulhat elő a középső, majd a keleti észak-keleti tájakon zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az élénk északnyugaton még erős déli szél a legtöbb helyen mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Holnap felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok. A szelet élénk zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára.
2: Jó napot, akinek pedig jó este van, annak pedig jó estét.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát a titulusából és a általunk képviselt bankszövetség apropóján szerintem a kedves hallgatók nagyjából kitalálják, hogy miről beszélünk. Igen, a bankszektor jelenlegi állapotáról, és hát a előttünk álló szűk egy órában beszélünk arról is, hogy eredményesség, profitabilitás, hitelezés, aktivitás tekintetében mi a valóságos helyzet, a díjemelésekről, hiszen most erről zeng a gazdasági sajtó, valamint arról is természetesen, hogy mit vár a bankszövetség az új kormánytól, amely elméletileg ugye szombaton fog fölállni. De akkor vissza az alaptémára. Főtitkár úr, milyen helyzetben van jelenleg a magyarországi bankszektor?
2: Köszönöm szépen. A bankszektorra mindig az a jellemző, hogy stabil. Ez ugye azért nagyon fontos, mert senki se szeretne egy ingatag bankszektorban, egy veszteséges bankszektorral együtt élni és működni. Tehát a bankszektor folyamatosan nyerességet tud termelni. Itt nyilván a nyerességnél pedig tudni kell, hogy van, aki az összegét veti össze a saját megtakarításával, akkor ugye irdatlan nyerességességet lát, ami a leghelyesebb, hogyha a bankszektornak a nyerességességét a tőkével vetjük össze, és a tőkéhez képest nézzük. Az elmúlt évek azok valóban nagyon sikeres évek voltak, szükség is volt rájuk, hiszen azért adótehert azért jutott a bankszektorra bőven, azt a bankszektor kifizette, és nyilvánvalóan szükség volt arra is, hogy valamilyen szinten a tőke helyzetét tudja folyamatosan javítani. Hiszen ugye a bankszektornak az erőssége az a tőke volumenében rejlik. Hogyha előre tekintek, akkor ugye mindig a bankszektornak az eredményességét kérdezik meg, hogy mi lesz ebben az évben. Hát a jövőbe látás tudományával nem rendelkezünk, de azért terveink vannak, és alapvetően nézzük azokat a gazdasági realitásokat, amik befolyásolják a bankszektornak a nyerességességét. Most azzal számolunk, hogy az ez évi nyerességessége, ezt mondjuk a tőkéhez kellene viszonyítani, úgy hívják, hogy ROE mutató, az 8,6%-kal számolunk, ez kevesebb, mint az elmúlt évben volt, ugyanakkor az állampapír hozamnál egy kicsikét több, ha a szokásos vállalkozói befektetésekkel szembeni elvárást nézzük, akkor azt kell tudni, hogy a kockázatossághoz képest relatíve alacsony. Ezt a különböző befektetők tudják, hogy az ilyen típusú szervezetektől a 10-15% közötti nyereség az elvárt a jó időszakokban, hiszen a rossz időszakoknak a veszteségét majd ezekből a nyereséges évekből kell lefedezni. Úgyhogy befektetőknek a hír az ugye közepesként hangzik, ők nyilván ezt a banki árfolyamokban érvényesítik is, ugyanakkor a magyar gazdaság szempontjából azzal lehet számítani, hogy a bankszektor ebben az évben is be fogja fizetni azt az összes terhet, amit alapvetően megkap a különböző extra adók, meg egyéb formátumban. Ezt éppen kiírtam magamnak, hogy ebben az évben 848 milliárd forintot fog a bankszektor befizetni adók és ilyen hozzá hasonló típusú terhekként a költségvetésbe. Ez körülbelül annyi, mint amennyi a bankszektornak a nyerességessége, tehát nyerességesség az pont ugyanannyi, mint amit adóban a bankszektor befizet.
1: Arra nem számítanak egyéb iránt, hogy esetleg évközben módosul ez a teher?
2: Nyilvánvalóan lehetnének remények, ugyanakkor azt gondolom, hogy amikor ugye tekintünk előre, és nézzük azt, hogy az új kormánynak is mik a realitásai, akkor azt kell tudnunk, hogy a költségvetési korlátok függvényében lehetne különböző dolgokat kérni, tehát azzal számolunk, hogy ebben az évben a terheink azok nem fognak számottevően mérséklődni, ugyanakkor azzal viszont számítunk, hogy az új kormány meg fogja határozni azokat az kiszámítható lépéseket, amik azt fogják eredményezni, hogy kivezethető lesz a bankszektorra háruló extra teher, ami világszinten is talán a legmagasabb. A bankszektornak pedig erre azért van szüksége, mert a bankszektor az a speciális ágazat, amelyik 1990 óta alig vitte ki a megtermelt nyerességességét, hiszen ugye, ahogy mondtam, a bankszektor erőssége a tőke volumenében van, amikor itt mindig elmondják, hogy a Széchenyi a tőke, meg ez hasonlókat, akkor tudni kell, hogy akkor ő mindig a bankok tőkéről beszélt, hiszen a tőkerős bankok képesek egy gazdaságot mozgásba hozni. És ahhoz, hogy a bankjaink azok megerősödjenek, hát az elmúlt 10 év tapasztalat után azért senki se várhatja reálisan, hogy a külföldi tulajdonosok ide óriási tőkét, új tőkét hoznának be, nyilvánvalóan az a lehetőség marad meg a magyar bankszektornak, hogy a nyerességéből a bankszektor tőkét növelje, a tőkerős bankszektor pedig képes lesz arra, hogy a hitelállományt jelentős mértékben növelje. Ahol pedig nő a hitelállomány, ott pedig nő a gazdaság. Fordítva is igaz, ahol nő a gazdaság, ott nő a hiteligény, tehát alapvetően egy gyors és szerves fejlődésnek így lehet nekiállni.
1: Hát ha már említette a több mint 800 milliárd forintos profitabilitást, akkor nem gondolják, nézzük ezt a másik oldalról, tehát pora után a kontra, hogy ilyenkor mindig ugye megjön a politikusok kétvágya, és döntéshozók kétvágya. Így volt ez az elmúlt években is.
2: Hát nyilvánvalóan a politikusok azt látják, hogy érdemes a mások zsebében turkálni. Én ugyanakkor azt látom, hogy a kiszámítható gazdaságpolitika az az, amire ma szüksége van az országnak, hiszen azt látjuk, hogy amikor a bankok után jött még különböző ágazatokra is extra teher, az a bizalmatlanságot igazából erodálta. És hogyha ez a bizalmatlanság ugye egy kiszámíthatatlansággal rögtönzött és alkalmi intézkedésekkel párosul, akkor az nem csak a bankoknak az üzletpolitikát nehezíti el, hanem magukét a vállalkozókét is. És ugye eljött az idő, amikor arról kell beszélni, hogy a magyar gazdaságot a magyar vállalkozásoknak kellene alapvetően kihúzni és kirántani, a magyar vállalkozók pedig ahhoz, hogy beruházanak, nekik kiszámíthatóság kell. Ha kiszámíthatóság megvan, akkor a bankszektor is ugye tudja őket finanszírozni, és a jelentős banki terekből pedig nagy beruházásokat lehet végrehajtani. Tehát nem az a kérdés, hogy valaki tudja cserélni a céges autóját, nem az, hogy termelő üzemeket tud-e létrehozni. A termelő üzembe tud-e új gépeket leasingelni, vásárolni? Lesz-e neki piaca? És hogyha ezekre pozitív a gazdasági környezetnek a hatása, akkor valójában mozgásba tud jönni egy ország, és ugye erre vágyott korábban is, meg erre vágyik most is minden gazdasági szakember.
1: És hát, hogy említi főtitkár úr, ez a logika mentén el is jutunk a hitelezési aktivitásig. Mi az, amivel a Bankszövetség számol egészen pontos, hogy a kereskedelmi bankok 2026 vonatkozásában, hiszen itt azért van némi nemű behozni való, nem?
2: Van, tehát hogyha visszatekintünk az elmúlt 10 évre, akkor azt látjuk, hogy a bankok által folyosított elsősorban vállalati hitelállomány reál értéke az nagyjából szinten maradt. Na most, hogyha ezt egy 10 éves távon érezzük, hogy reál értékben nem nőtt a hitel volumen, akkor az azt jelzi, hogy nem nőtt a magyar gazdaság. Tehát a kapcsolat és az egymástól való függés az ide-oda nyilvánvalóan kölcsönösen működik. Ma azt látjuk, hogy a bankoknak a tőkereje még a mai szabályzók mellett is lehetővé tenni azt, hogy a vállalat és a lakossági hitelállományt akár megduplázzuk. Megjegyzem, ez még nagy csoda nem lenne, ez az elmúlt 10 évnek a hátraléka lenne, amit le kell dolgozni, ahhoz, hogy a magyar gazdaság tényleg mozgásba jöjjön, még ezen felül is kell majd hitelezni, ehhez pedig a bankszektornak már ma is látjuk, hogy új tőkére, méghozzá jelentős friss tőkére lesz szüksége. Tegnap úgy emlékszem, hogy Varga Mihály jegybank elnöke elmondta, hogy milyen növekedési ütem lehet. Erre megjegyzem, hogy a bankszektor akkor képes, hogyha a tőkekövetelményi szabályzók azok ezt szintén lehetővé teszik. Azzal számolok egyébként, hogy mind a kormány, mind a Magyar Nemzeti Bank elkötelezett a piacorientált gazdasági növekedés mellett, és minden szabályzó változással lehetővé teszik azt, hogy a piaci alapú gazdaság növekedés az erősödjön és be is következzen.
1: Sokan úgy fogalmaznak, hogy a magyar gazdaság politikának a mostani rákfenéje a beruházásoknak az alacsony volta. Gondolom akkor minket kitért rá, így látják a bankszövetségben is. Ha lesz elég beruházás, akkor lesz finanszírozási kedv?
2: Ha kiszámíthatóság lesz, akkor lesz beruházás. A bankoknak pedig a egy fő feladata van, az pedig a finanszírozás. Tehát ezért gondoljuk el, hogy ma a bankoknak nem ezen a fő feladata, hogy az állampapírokat megvásárolják, és a banki pénzből állampapírokat vegyünk, nem. A bankoknak a feladata a gazdaság fenntartható finanszírozása. Tehát a bankoknak az összes forrásukból a gazdaságot kell finanszírozni, nem az állampapírt. Ez pedig azt jelzi, hogy ha beindul a gazdaság, akkor javul a portfólió minőség. Portfólió minőség javul, az azt jelzi, hogy a bankok alacsonyabb kamatmarzsal tudnak hitelezni. Tehát ugye a pozitív folyamatok is egymást erősítik, ahogyan a negatív folyamatok is. Tehát nyilván, amikor a bankszektornak valaki a működését nézi, akkor azt látja, hogy vannak ilyen gazdasági ciklusok, amikor ugye a rosszak azok egymást felerősítik, és vannak időszakok, amik pedig a jók erősítik egymást. Nyilvánvalóan, amikor előre tekintünk, akkor vannak olyan gazdasági hírek, amik azt mutatják, hogy ugye az iráni békéhez egyre közelebb kerülünk, bízunk abban, hogy Ukrajnában is előbb-utóbb bekövetkezik egy hasonló folyamat, az olajár is stabilizálódik, és ezek hatására a nemzetközi környezet is új kihívásokat tesz lehetővé. Nyilvánvalóan ugye Magyarországon fontos a német piacnak a fejlődése, ők is egy hosszú mélypont után növekedésben reménykednek. Tehát, hogyha ezek a hatások pozitívan adódnak össze, ezt mindig el szoktuk mondani, hogy az ilyen hatásoknak az eredő hatása az exponenciális növekedés tesz lehetővé, tehát nagyon gyors növekedéssel tudunk akkor számítani, ha jól jönnek össze ezek a tényezők. Ha rosszul, akkor ugye ugyanez a másik oldalon is igaz. Hát az elmúlt éveknek azért egy ilyen nehezebb időszakán vagyunk most túl, és ugye az a szokás, hogy a nehéz után mindig jobb szokott következni. Ezt a József történet óta ismerjük, hogy van a hét szűk, hét bő, hét szűk, hét bő. Hát most nagyon bízok abban, hogy bő esztendő következnek Magyarországra és az európai gazdaságra is ezáltal.
1: Nem tudunk megfeledkezni arról sem, hogy a rendszerben vannak, a lehet így fogalmazni, a államilag támogatott olcsó kamatozású hitelek, ezek a 300-os hitelek, és gondolok itt az otthonteremtése, valamint a Demján Sándor tőkeprogramra. Ezeknek a hatása milyen a bankszektorra nézve, és hogyan kalkulálnak? Kifutó tételekről beszélhetünk, és persze időzét jelbetéve mondom,

0: a kiszámítható, és nem függ a különböző politikai ciklusoktól, azaz a választási 4 éves ciklusoktól. Hiszen nem csak a bankoknak kell ugye egy lakáshitelt kiadni 20-25 vagy 30 évre, hanem az építőipari vállalkozásoknak is úgy kell tervezni, hogy folyamatosan fennmarad az ő termelési kapacitásuk. Hát olyat nem lehet egy építőipari vállalkozást csinálni, hogy a választási év vagy a választásra közeledve felfutatom a termelést, majd utána mindig visszaesik, majd megint felfutatom. Ugye nekik is kiszámíthatóságra van szükségük. Tehát ha olyan konstrukciót tudunk csinálni, ami túlmutat a szokásos választási cikluson, ez Magyarországon megvan a hagyománya 1990-től kezdve, tehát nehogy valaki eltévessze a kezdő dátumot, amióta 4 évente választunk, azóta vannak 4 éves ciklusok. Ezekből kellene vagyon ugye kikerülni, és ugye itt is egy olyan kiszámíthatóság kell, ami a folyamatos finanszírozást és a folyamatos építőipari aktivitást is lehetővé teszi. Ha most éppen ugye megnézzük a legutolsó konstrukciót, a 3%-os ugye fiatal családoknak a lakáshoz jutatását, akkor azt gondoljuk, hogy ennek volt egy nagyon pozitív hatása, méghozzá az, hogy soha ilyen arányban fiatalok lakáshoz nem jutottak, mint ezen program keretében. Persze volt egy másik hatása is, mint ugye minden intézkedésnek ugye van egy pro és a kontra. A másik hatás az volt, hogy az ingatlanárak azok drágultak, tehát valójában több fiatalnak nehezebbé vált az ingatlanok a megvásárlása. És hát ugye mindig vannak a nyerészek, akik az ilyen konstrukciókból esetleg befektetési vagy más egyéb célra vásárolnak ingatlanokat, ezzel még tovább fokozták az áremelkedési hatásokat. Nyilvánvalóan abban bízunk, hogy az új kormány látva a tapasztalatokat, hiszen ugye mindig a tapasztalatok révén várunk egyre okosabbá, és felismerésre se került az, már látható volt az elmúlt egy évben is, hogy nem csak a hitelkeresletet, hanem a lakáskínálatot is növelni kell. Tehát az építőiparban is elkezdődtek olyan fejlesztések, amik a következő hónapokban, években be fognak érni. Ha magát a konstrukciót nézem, akkor a maga a konstrukció az sikeres, és ugye akkor lehet még sikeresebbé tenni, hogy még célzottabbá válik. Tehát ugye még pontosabban meg tudjuk mondani, hogy ki az a társadalomnak, ki az a csoportja, aki segíteni szeretnénk, hogyan tudunk rajta segíteni, és hogy ez milyen peremfeltéteket kell hozzá párosítani. Nyilvánvalóan a 4 éves választási ciklusok miatt most egy gyors programmal indultunk el, ennek nagyon sok előnye volt, azt gondolom, hogy az előnyök megmaradnak, a célzottság révén pedig a hatása az még pozitívabb lesz.
1: Akkor térünk át a vállalati tervezésre, ha már ketté osztottuk a blokkot.
0: Nézzük, mert ugye ez a sokkal nehezebb, hiszen ugye itt kell nagyon azért pontosan fogalmazni, mielőtt bárki azt gondolja, hogy a Magyar Bankszövetség főtitkára után rohanni kell, vagy valamit el kell intézni. Tehát először is azt látom, és ezt ugye elmondhatom, hogy mi, mint bankszövetség, nem azok közé tartozunk, akik hát nem is terpezben, meg nem spárgában, hanem megyünk az új kormány szereplőkhöz, hanem alapvetően pragmatikusan tárgyalás útján szeretnénk az ország sorsának jobbra fordítani és a gazdaság növekedésén dolgozni, tehát türelmesen várunk. Ugyanakkor hát számunkra is nagy megtiszteltetés, hogy mi csak azokat a megbeszéléseket hozzuk nyilvánosságra, amit a másik oldal is nyilvánosságra hoz.
1: Tehát voltak már egyébként informális egyeztetések?
0: Biztosan, mert az a feladata legfőképpen a bankszövetségnek, hogy minél több emberrel tárgyaljon, de ismétlem csak azokról szeretnék beszélni, amit a másik oldal nyilvánosságra hozott. Tehát Kármán András miniszter jelölt, valóban volt a bankszövetségben, valóban egyeztettünk. Ezt ő hozta nyilvánosságra, utána mi is ezt megerősítettük. Egy ilyen egyeztetésnél ugye mi a lényeges, hogy meg kell egyezni abban, hogy nincs kapkodásra ok. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy neki ma kell rohannia, ma kell valamit elintézni, hanem folyamatában nézzük, hogy hogyan lehet a konstrukciókat úgy jobbá tenni, hogy azok a gazdaságfejlesztéshez jobb mértékben járuljanak hozzá. Ha például nézzük a 3%-os mondjuk hiteltípusokat, ugye ennek a fő eleme és a fő értéke a beruházási hitelekben van. Tehát nem az a kérdés, hogy kell-e beruházási hitel, hanem az a kérdés, hogy ezt a beruházási hitelt hány százalékon érdemes odaadni a vállalkozóknak, hogy még többet ruházzanak be. Tehát ugye most 3%-ról beszélünk, elképzelhető, hogy ha piaci hitellel társul a támogatott részletnek, akár olcsóbb is, vagy elegendő a 3%. Tehát ugye nagyon sok összefüggés kell ugye megnézni, egy dolgot senki sem
1: szeretne. Azért, hogy bocsássam, hogy megszakítom, Ausztriában is nagyjából 3%-os

0: Igen, ott, vállalkozó hitel.
1: Igen, euró ott euró alapon megy, megjegyzem, hogyha nálunk euró lenne, akkor piac alapon is 3% lenne. Na most ez lesz a másik kérdés, hogy amikor ugye megnézzük az új hitelkamatokat, akkor ezt kell gondolnunk, és ezt megjegyzem, hogy üdvözöljük is, hogy egyfajta euró irányú konvergenciáról tudunk majd beszélni. Tehát az euró irányú konvergencia az ma úgy tűnik, hogy támogatottból előbb-utóbb ugye piaci lesz, hiszen a kamatszintek ugye egy szigorú fiskális politika mellett nyilvánvalóan az euróhoz fognak közelíteni, hát ennélkül nincs euró bevezetés. Tehát ami ma még jelentős költségvetési teher, az elképzelhető, hogy piaci alapúvá válik. És ugye a bankszektor akkor tud kibontakozni, ha piaci alapon megy végbe a hitelezés. Erre mondok is egy példát, hogy mindenki értse, hogy mi a különbség a támogatott és a piaci között. Ugye nagyon nagy hiba az, hogyha valaki azt gondolja, hogy nem azt a fejlesztést hajtja végbe a vállalkozásánál, ami az ő aktivitásából szervesen következne, hanem arra vár, hogy hát, ha majd lesz olyan EU beruházás, hogy inkább akkor a szervesen és szükséges beruházás helyett abba az irányba megy tovább. Erről látjuk, hogy ez tévút, tehát nagyon bízunk abban, hogy az EU-s pénzeket nem így fogja az új kormány felhasználni, sőt, biztosan vagyunk, de nem így fogja felhasználni. Hogyha a volumenét nézzük, akkor meg azt kell látni, hogy a bankszektor volumenében sokkal többet is tudna hitelezni. Ha a kamat konvergencia az euró felé megy, akkor nyilván van piaci alapon is még többet tudunk finanszírozni. A piacon pedig óriási előnye van, hiszen ha alanyanyaggal jár a támogatott hitel, akkor a banki hitelezőknek nincs arra lehetősége, és velük szemben elvárás sincs, hogy a cégeknek az üzletfejlesztését segítsék. Ha piaci alapon megy, akkor valójában a bankárnak az értéke nem az, hogy olcsón ad hitelt, hanem hogy a cégnek a fejlesztését pénzügyi szempontból mi szakember segítse. Na de ez csak piaci körülmények között megy végbe, tehát arra van szükség, amit elmondott a bankszövetség elnöke is, hogy több piac legyen, piaci alapon tudjunk működni, és most ugye mi is arra készülünk, hogy az üzletkötőink, akik eddig végrehajtották adminisztratíva a támogatásoknak a lebonyolítását, ők szakmailag tudnak majd segíteni a vállalkozóknak. És hogyha ez így be tud következni, akkor gondoljuk azt, hogy a magyar vállalkozók is ugye bátrabbak lesznek, hiszen azt érzik, hogy pénzügyi szempontból valaki fogja a kezüket, valaki segíti őket, és megjegyzem, hát az euró hatásnak mi azért úgy univerzálisan is egy nagyon pozitív löketet várunk el tőle, hiszen mindenkinek a bizalmát növelni fogja a magyar gazdaság iránt.
0: És azt ígérem a kedves hallgatóknak, hogy a műsor második részét ezzel kezdjük, már mint az euróbevezetés hatásaival fogunk foglalkozni, és erről miként félekedik a Magyar Bankszövetség tekintettel arra, hogy ez nem akármilyen lépés lesz a magyar gazdaságpolitika és a monetáris politika szempontjából sem. Úgyhogy mindenképp érdemes ezt velünk maradni. A napvendége tehát Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára.
2: Hamarosan folytatódik a napvendége. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsók egyén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, fél hét lesz hamarosan, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájában a német külügyminiszter, egyebek között az egyhangú döntéshozatal megszüntetését. Egy berlini alapítvány rendezvényén arról beszélt, hogy a biztonságpolitikai kérdésekben a vétójog egzisztenciális veszélyt jelenthet, ezért a jövőben minősített többségi döntéshozatalt vezetne be. A tárcavezető szerint meg kell akadályozni, hogy egyetlen tagállam blokkolja a közös fellépést, és támogatja a kisebb országcsoportok szorosabb együttműködését is. A politikus az unió bővítése kapcsán az intézményi rendszer átalakítását, valamint a jogállamisági feltételek szigorítását is szükségesnek nevezte. A pápa testőrségeként ismert svájci gárda 28 új tagja tett esküt szerdán a Vatikánban 14. Leó pápa előtt. Az egyházfő megköszönte az új gárdistáknak elkötelezettségét, valamint az egyház iránti hitüket és lelkesedésüket. A svájci gárdát még 1560-ban alapította II. Gyula pápa, feladatuk azóta is a pápa és a Vatikán védelme. Az eskütételt minden évben május 6-án rendezik annak emlékére, hogy 1527-ben a testőrség tagjai életük árán védték meg 7. Kelemen pápát. A jelenleg 189 fős svájci gárda ünnepi egyenruhában vett részt a ceremónián, amelyet az esős idő miatt ezúttal fedett helyszínen tartottak meg. Az Európai Unió számvevőszéke szerint hiányosságok vannak az uniós helyreállítási alappénzének átláthatóságában és ellenőrizhetőségében. A jelentés az 577 milliárd eurós a koronavírus járvány utáni gazdasági helyreállítás szolgáló alapot vizsgálta. A számvevők szerint nem elég egyértelmű, hogy kik kapták a támogatásokat, pontosan mire költötték a pénzt, és milyen eredményeket értek el vele. Úgy fogalmaztak, a közpénzek felhasználásába vetett bizalom csak akkor maradhat fent, ha a támogatások útja teljesen átlátható és nyomon követhető. Bizalmi szavazást kezdeményezett maga ellen a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárja Dóczi Gergely, miután az elmúlt hónapokban komoly vita alakult ki az egyetemen egy korábbi szexuális erőszak ügyének kezelése miatt. A szenátus jövő szerdán dönt arról, hogy továbbra is támogatja a kancellár munkáját. A belső vizsgálat szerint az egyetem jogszerűen járt el, ugyanakkor több olyan intézkedést is megtehetett volna, amelyek jobban szolgálták volna a hallgatók védelmét. Az ügy miatt a hallgatói önkormányzat egyes tagjai az egyetem vezetésének lemondását követelik, de egyetemi források szerint egyelőre nem valószínű, hogy a szenátus megvonja a bizalmat a kancellártól. Magyarországi Romák Országos Önkormányzata új elnökévé választották Dancs Mihályt a szervezet szerdai rendkívüli közgyűlésén. A 47 tagú testület 32 igen szavazattal döntött mellette. Az eddigi elnök, Aba Horváth István azért mondott le tisztségéről, mert az országgyűlés roma nemzetiségi szószólójává választották. Emiatt képviselői mandátumáról is lemondott, mivel a két tisztség összeférhetetlen.
2: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt. A vezető részvények a MOL kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,7%-kal 4.198 forintra csökkent, az OTP 0,5%-kal erősödött 42.760 forintra. A Magyar Telekom 1,7%-kal emelkedett 2520 forintra, a Richter 1,2%-os pluszban 12.990 forinton zárt. Európában mindenütt jó volt a hangulat, emelkedésen zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 2,2%, a frankfurti DAX index 2,1%, a párizsi CAC40 pedig 2,9%-ot erősödött. Milánóban 2,4, Madridban pedig 2,5%-os növekedéssel zárult a kereskedés. A Wall Street-en is jó a hangulat, ott is mindhárom mutató pluszban. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones Index 1,1%-ot erősödik, akárcsak az S&P 500-as mutató. A technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 1,6%-os pluszban tartózkodik.
2: Időjárás jelentés.
3: Estére délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő a középső, majd a keleti észak-keleti tájakon zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az élénk északnyugaton még erős déli szél a legtöbb helyen mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Holnap felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen, nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok. A szelet élénk zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
0: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség elnök, Magyar Bankszövetség főtitkára, és még én ígértem itt a műsor első részének utolsó percében az euróbevezetéssel fogunk kezdeni, az euróbevezetés magyarországi hatásairól. Értekezzünk tekintettel arra egyéb iránt, hogy hogy 2004-ben ez egy kötelezettségünk, egy ígéretünk volt akkor, amikor beléptünk az Európai Unióba, hogy meghonosítjuk a közös uniós fizetőeszközt. Van-e esetleg valami felmérés, vagy amire tudunk hivatkozni, ez a Magyarországnak megéri-e, vagy sem?
1: Hát ugye erről azért nagyon nehéz beszélni, mert valóban az EU csatlakozásnál szerződésben vállaltuk. A Magyar Bankszövetség folyamatosan elmondta, hogy a bankárok azok elkötelezettek az euró bevezetése mellett. Ugye a magyar forint különállásának lehetett egy olyan fajta értelme, hogyha az árfolyamokkal kicsikét játszva az a gazdaság működő képességét segíti, akkor ezt érdemes megtartani. Hát látható, hogy ez alapvetően nem jött be. És ugye a nem jött be, ez pedig abból tudjuk, hogy, és ez a legfontosabb, hogy vannak a gazdaságban is axiómák, tudod, ilyen a fizikában a Newton törvényeit, azok valójában axiómák, ugye nem tudjuk őket bizonyítani, és a gazdaságban is van egy axióma, ez pedig azt mondja ki, hogy az infláció az rossz. Hogyha az infláció az rossz, akkor ugye az infláció ellen küzdeni kell, és ilyenkor az ember hát kénytelen összevetni a magyarországi múltbeli inflációt az eurozóna inflációval, és azt látja, hogy valóban mi magyarok rosszul jártunk azzal, hogy nem vezettük be. Persze ne felejtsük el, hogy az eurót bevezetni az nem egy ad hoc politikai döntés, tehát lehet róla akár kiírni népszavazást is, de annak vannak azért nagyon szigorú feltételei, ezeket ugye úgy hívják, hogy Maastrichti kritériumok, amik ugye az árstabilitás, tehát hogy Magyarországon összör nekünk le kell törni az inflációt, az államháztartási hiányt is rendbe kell rakni, az államadósságot, az árfolyam stabilitást, a hosszútávú kamatlábakat, tehát van egy csomó olyan feltétel, aminek ugye meg kell felelni, tehát hogyha az a kérdés, hogy lesz-e eurónk, akkor hogyha nagyon keményen elkezdünk rajta dolgozni, és tényleg minden sikeresen és jól összejön, és mindenki az ezért járó áldozatokat hajlandó elviselni és meghozni, akkor van rá esély, hogy egy 4 év múlva lesz Magyarországon euró.
0: 4 év alatt tényleg be lehet vezetni, hiszen egy első pillantás azért ez rögös útnak is tűnhet.
1: De hát meg kell nézni a bolgárokat, hát azért megjegyzem, hogyha valaki nekem azt mondja 1990-es években, hogy a bolgároknak hamarabb lesz eurójuk, mint nekünk magyaroknak, akkor azon lehet, hogy mosolyogtunk volna, és mit látunk, hogy valóban ugye ezt megtették. Hát nézd meg, a délszláv háború az még ott zajlott, és ugye Horvátországban már euró van. Tehát tényleg ugye volt egy, tudom, egy kegyelmi időszak, amikor ugye ezt megléphettük volna, akkor a magyar politika, ez inkább politikai döntés volt, mikor az politikai, a magyar politika nem lépett rá erre az útra, és hogyha az ember azt érzi, hogy hiány van, akkor az euró bevezetésre kérdésekkel tekintek, azt kell mondanom, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha a politika az nem erőszakja meg a gazdasági politikát, és alapvetően bevezetjük az eurót. Ma azzal számolunk alapvetően, hogy lesz euró, készülünk rá, és egy érdekességet, hadd mondjak el, amit talán kevesen tudnak, amikor a Magyar Nemzeti Bankot a Soroksári úton felépítette az új logisztikai központját, akkor azt azért csinálta meg úgy, és azért oda csinálta, mert azzal számoltak, hogy onnan kell majd a magyar forint bankjegyeket lecserélni euró bankjegyre, tehát erre a cserére készülve lett annak idején Európa legmodernebb készpénzügyi központja Magyarországon kialakítva, tehát mi valóban rákészültünk erre az időszakra.
0: Nézzük egyébként az opciókat, mit jelenthet a magyar gazdaságnak, és hát persze a magyar pénzügyeknek is a közös uniós pénznek a bevezetése.
1: Hát stabilitást. Tehát azt kell mondanom, hogy az árstabilitás, ami nem csak azt jelzi, hogy az árak stabilak, hanem azt is jelzi, hogy a hitel törlesztési terhek is stabilak. Hiszen hogyha a kamat az alacsony szinten van, és hosszú távon is kiszámítható a nagysága, akkor az azt jelzi, hogy a hiteleknek a törlesztő részlete is kiszámítható, még a változó kamatozású hiteleknél is, tehát a gazdasági beruházás szempontjából lehet számítani a megtérülésre és az ezzel kapcsolatos ugye kiadásokra, tehát a cash flow-t jobban lehet rendezni. Hát nézzük meg, hogy ma egy csomó, éppen itt, ahol körülnézünk, egy csomó irodaház van a környékünkön, és ugye mi az, amit tudunk, hogy az irodaházaknak a bérleti díját euróban határozzák meg. Hát mennyire jó lenne, hogyha ehhez ugye egy euró hitel társulhatna, és meg euróban vezetett költségek is társulhatna, tehát az egész gazdasági rendszer ugye jobban összeáll. A teljes magyar export-import vonatkozásában megint kell erről beszélni, hogy ha ugyanabban a devizanemben tudunk mi is termelni, úgy folynak be a bevételeink, ugyanek a kiadásaink, és ez mindegyik euró, akkor az árfolyam kockázat, ami ez mindig kockázat, ezzel lehet jól meg rosszul járni, de ugye mi pénzügyi szakemberek és vállalkozók mit nem szeretnek a kockázatot. Azt szeretjük mérsékelni, vagy alacsony szintre szorítani. Szintén nem kell vele számolni. Amikor ugye egy csomó ember ilyenkor elmondja azt, hogy inkább átjárok időd a vásárolni, megjegyzem, az euró használata az egyfajta árkiegyenlítést is magával hoz, tehát az a vélt vagy valós gondolat, hogy majd érdemes átmenni Szlovákiába vagy euróba, euróval vásárolni, ez szintén megszűnik. Tehát egy csomó olyan stabilitási tényező be fog következni, a mezembenek a fejében is meg fog jelenni, és akkor ugye nem arról szól, hogy most miben takarítsunk meg, hát abban takarítunk meg, ami a mi nemzeti pénzünk is lesz, tehát euróban. Tehát minden piaci szereplő, termelő cég, kereskedő cég számára is egyfajta stabilitás és kiszámíthatóságot fog hozni. Tudom, mert megkérdezni, hogy de mi lesz, amikor az amerikai kereskedek? Hát ott sincs gond, mert a dollár-euró viszonylatra nagyon jól lehet határidős ügyleteket kötni. Ez a forint esetében ez egy kicsikét nehezebb, tehát mindig áttételesen kerül utakon kell lehet eljutni a megfelelő ügyletekhez. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy pénzpiaci szempontból egy stabilabb, jobb, kiszámíthatóbb korszakot fog hozni az országnak. Meggyőződésem az, hogy a magyar lakosság is ennek fogja az előnyeit élvezni, nem kell oda az a forintot és eurót tartani, hiszen amit tartunk eurót, azon mehetünk egy csomó európai országba, és tudunk vele fizetni. Megjegyzem, hogy ha mi magyarok és erre az útra rálépünk, nem tartom azt valószínűnek, hogy Romániára akarna maradni. Tehát lehet, hogy lesz még más ország is, aki azt mondja, hogy ha magyarok is, akkor most már mi is megcsináljuk, és így nyilvánvalóan előbb-utóbb az Európai Unióban egy egységes és erős deviza lesz, az pedig az euró lesz.
0: Apropó beszélgetésünk napján a forint euróval szembeni kurzus 360 alá esett. Ugye talán 2022 óta jól megszerem is történt. Ez mind-mind egyébként, tehát a forint árfolyamatásának az alakulása az euró bevezetéssel kapcsolatos? Van benne azért egy nagy bizalom,
1: tehát,
0: nem?
1: Tehát azért ugye a mai nap különlegessége az Iránnal kapcsolatos információk voltak, ez nyilvánvalóan ez mindig hat, de hogyha a tendenciát nézzük, az euró bevezetés megjelenése óta a magyar gazdasággal szembeni bizalom az csak a bejelentés hatására már emelkedett. Tehát, hogyha ennél azt hiszem, hogy olcsóbban bizalmat megszerezni, mint hogy egy hírt bejelentünk, hogy mit fogunk tenni, talán nem is lehetett volna, de azt kell mondanom, hogy várta a piac ezt a bejelentést. Azt gondolom, hogy ezt már régesen meg kellett volna tennünk, az, hogy most következett be, ennek nagyon örülök, mert végre bekövetkezett.
0: Ezután jön egyébként majd ugye a céldátumnak is a bejelentése, hiszen említette a főbb úgynevezett Maastrichti kritériumnak a teljesítését, és hát ugye van egy két éves időszak, amikor az úgynevezett ERM2-ben kell lebegtetni a forintot, egészen pontosan fixálni az euróval szemben.
1: Igen, ezt a bolgárok is megtették, ez egy kicsikét költséges dolog, tehát erre mondtam, hogy lesznek érte áldozatok, amiket meg kell hozni, viszont tudod, van olyan áldozat, ami az életedben meg fog térülni. Hát itt is azt kell mondanom, hogy ez egy olyan áldozat, ami meg fog térülni, csak tudni kell azt, hogy ezt nem céltalanul hozzuk, és hogy nem arról van szó, hogy az unokáinknak lesz jó, ez már nekünk is jó lesz nem sokkal később, és hát nagyon reménykedem abban, hogy felismerve az európai pénzügyi integrációt is, lesz még egy támogatás is az európai irányából, hogy a magyaroknak is sikeresen tudják venni ezt az akadályt, és úgy tekintenek ránk, hogy lám, hogyha valaki nagyon fegyelmezett és elkötelezett, akkor ténylegesen pozitívan fogják fogadni a mi közeledésünket.
0: Valószínűleg nem csak közgazdászok hallgatnak bennünket, úgyhogy olyan témát is bedobok ide, ami egyetemistáknak talán evidens, de mások számára nem feltétlenül. Az előző rezsim nagyon tartott attól, hogy majd az Európai Központi Bank dirigál Frankfurtból, és nem lesz szerepe a Magyar Nemzeti Banknak. Az euró bevezetéssel ez mit fog jelenteni? Hogyan fog át pozícionálni ez a helyzet?
1: Tehát két héttel ezelőtt hétfőn találkoztam Lagarde asszonnyal, megjegyzem, egy kulturált, értelmes, közgazdász, öröm volt hallgatni az előadását. Azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok, és vannak olyan személyek, akikkel jó együttműködni. A Lagarde asszonya nekem eddig csak pozitív tapasztalatom volt. Ha az a kérdés, hogy egy kicsikét veszítünk a nemzeti pénzügyi önállóságunkból, nyilvánvalóan igen, hiszen ugye a nemzeti valutánk az egy közösségi valuta lesz, tehát ne felejtsük el, hogy éppen az eurót egy magyar ember, a Lánfalusi Sándor alkotta meg a rendszerét és a működtetési folyamatát. Ez megjegyzem, hogy a világ első olyan pénzügyi uniója, ahol több ország használ sikeresen egy valutát. hogyha a brüsszeli hatásokat nézzük, akkor nyilvánvalóan a Magyar Nemzeti Banknak át fog alakulni valamennyire a felelősségi köre, tehát van, ami kikerül belőle, van, ami az LKB-hoz kerül, de megjegyzem, hogy az LKB-ban Magyarországnak is van súlya, pont annyi a súlya, ami a magyar gazdaságnak a súlya, tehát ugye az LKB az nem egy európai országok független központi bank, hanem egy európai országoktól függő központi bank, ahol magyar szakemberek is dolgoznak, és ahol a magyar érdekeket is arányosan tudjuk képviselni. Megjegyzem, hogyha jókat mondunk és értelmeset, akkor ezt mindig örömmel fogadták, ez így volt a múltban is, így van ma is, és így lesz a jövőben is. Úgyhogy én az LKB-ra, mint egy partnerintézményre tekintek, és megjegyzem, hogy a Magyar Nemzeti Bankban is, amikor a személyi kapcsolatokat nézem, akkor úgy azt gondolom, hogy a Varga Mejes csapata is az LKB-ban partnereket lát.
0: Ha már szóba került Bulgária, továbbá a délszláv háborúval sújtott Horvátországgal, ugyancsak euróval fizettek, emlékezzünk meg arról is, hogy már a beszoszlovákiai szóba került, hogy északi szomszédunkban, valamint a délnyugatunkban is, Szlovéniában is euróval fizetnek. Nem beszélve a balti államokról, milyen tapasztalatokat lehet leszűrni az euróbevezetés apropóján ezekben az országokban? Lendített a rajtuk a gazdaságukon, versenyhelyzet szempontjából jobb lett a pozíciójuk, vagy mik azok a más érvek, amivel lehet még triumfálni ezt a helyzetet?
1: Hát ugye itt mindig ilyenkor vannak pozitív és negatív érvek, tehát ugye mindig azokat mindig hallom, hogy akkor ha Magyarországon egy csésze kávé az 300 forint, akkor az euróbevezetése után 360 forint lesz egy csésze kávé, hiszen egy euró lesz, és akkor vannak ezek a jelképes hatások, de a jelképes hatásokon túl ugye egy dolgot kell látni, és erre mindenki figyelmét felhívom, hogy a legtöbb európai unióban előtt a termékre, az árat már kapásban rá is nyomtatják, euróban nyomtatják rá. Tehát az embereknek azzal kell számolni, az van ráírva, hogy 9,99 euró, akkor az Magyarországon is 9,99 lesz, és nem attól függ, hogy a különböző kereskedelmi árfolyam kockázatok miatt egy mesterségesen hogyan, és a kockázatvédés miatt hogyan árazzuk felül a különböző termékeket. Tehát az árstabilitás szempontjából azt gondolom megnyugváshoz mindenki számára, nyilvánvalóan az első nap lesz egyfajta kiigazító hatása, ami a kávé árát lehető befolyásolni fogja. Ha a gazdaságban nézzük, akkor pedig azt kell látni, hogy az összes olyan magyar cég, aki export-import kapcsolatban áll bárkivel, már pedig Magyarország egy nyitott gazdaság, és az a jellemző, hogy mi nagyon aktívak vagyunk a külpiacokon, ugye nagyon sok terméket hozunk be, és sok terméket viszünk ki. A gazdasági együttműködések azok ilyenkor sokkal mélyebbé válnak, sokkal könnyebbé válnak, és ezek az összeg is arról beszéltek, hogy az euró bevezetése után a gazdaság egy nagy lökés kapott, és pont a lökés a kiszámíthatóságba következik be, mert amikor meg kell nézni, hogy mi a legnehezebb az ember életében, én cégvezető voltam, akkor mindig elmondtam, a legnehezebb a dolgozónak a gondolkozás módját megváltoztatni. Na most, hogyha egy országot nézek, mi a legnehezebb, mindenkivel ejtetni, hogy itt kiszámíthatóságban is bizalmat kell a magyar gazdaságba fektetni. Az euró az ebből a szempontból egy fontos lépés a kiszámíthatóság és a bizalom felépítésében, úgyhogy mindenképpen ezen országok is arról számolnak be, hogy lökés volt, a bérek is javultak, érdekes, a bérek is javultak, tehát ne felejtsük el, hogy van egy bérfelzárkózási következménye is az euróbevezetésnek, tehát azok a hatások bekövetkeznek, amiben mindenki reménykedik, hogy a magyar gazdaság ismét versenyképes lesz.
0: Átérünk egy más témára, mert nagyon rohan az időnk, persze órákat lehetne megbeszélni az euróbevezetéséről, és majd reményem szerint fogunk is a későbbiekben, de ugye az a gazdasági sajtó azról zeng, hogy díjemelések vannak a magyarországi bankszektorban, tekintettel arra, hogy moratórium lejárt, mik a visszacsatolások, főzetek árul.
1: Tehát a magyar bankszektor kormányzati kérésre azt vállalta, az ugye másfél-két évvel ezelőtt, hogy a díjait nem fogja inflációval sem megemelni. Hát ne felejtsük el, hogy van egy olyan környezet, amikor ugye mind a munkabérek, minden terméknek az ára legalább az inflációval nő, ilyenkor jogos lett volna az, hogy minden szolgáltató is tud inflációval a díjain változtatni. a moratórium időszaka az lejárt, tehát most nem arról van szó, hogy van egy extra áremelés, hanem van egy korábban meg nem valósított áremelésből egy lehetőség. A lehetőségre kell a figyelmet felhívnom, hiszen ha a két évet nézem, amiről beszélünk, ugye itt az elmaradt két évnyi, ugye az ez évi lehetőség, meg az elmaradt tavalyi lehetőség egyetes hatása, ez ennek kb. 8%. Most azt látom, hogy a 8-as szemben a bankok összesen 5% körüli áremelés hajtanak végre, de azt is csak szelektíven, hiszen ne felejtsük el, hogy nagyságrendileg Magyarországon 20 kereskedelmi bank versenyez a lakosság és a vállalati ügyfelekért, a verseny pedig az van annyira erős, hogy nagyon sok terméknél nincs is áremelés, tehát alapvetően maradnak az árak ott, ahol vannak, hiszen ne felejtsük el, csomó bank esetleg csomagokban szolgáltatásokat ingyen is nyújt az ügyfeleinek. Ezt mindig el szoktam mondani, nekem az öcsém lelkészek, hogy értsed azt, hogy mit jelent egy verseny, hogy hogyan dolgoznál, hogy itt az utcában egymás mellett 20 darab templom lenne. Na hát ugye a banknak úgy kell dolgozni, hogy egymás mellett ott van a 20 bank, és az ügyfelekért meg kell küzdeni. Tehát egy nagy verseny van, folyamatos verseny van, innovációval jár egyébként a verseny a bankok részéről, hiszen mindenki a költségeit szeretné csökkenteni, szeretne sokkal többet nyújtani, és nyilvánvalóan az árakat ehhez alkalmanként hozzá kell igazítani. De hát megjegyzem, hogy nekem gyerekkoromban a kenyér az 3 forint 60 fillér volt, ott is volt némi, nem tudom, infláció követő, vagy azon túli emelés is. Ugye ma ennél jóval magasabb árakat látunk. Megjegyzem, hogy a banki díjaknak az emelése meg sem közelíti a bérszínvonalnak az emelkedését, tehát a magyar lakosság, ha reál értékben nézi, akkor egyre olcsóbban tud bankolni. Korábban a Magyar Elszámolási Zsurnak voltam az egyik vezetője, akkor azt látjuk, hogy több évtizedes távon is alapvetően csökkennek az átutalási díjak reál értékben, tehát az olcsóbb bankolás az mindenképpen azt teszi lehetővé, hogy az elektronikus készpénzforgalom az növekedjen. Ennek örülünk is, mert egyébként ugye volt, amikor az ATM-ekről meg készpénzekről beszélnünk, akkor elmondtuk, hogy van egy intézkedés, ami alapvetően káros és egy visszalépés egy korábbi korszakba. Ma azt látjuk, hogy a lakosság szerencsére megértette azt, és a saját például is rájött arra, hogy érdemes elektronikus módon fizetni, tehát ugye nő a bankkártyás fizetéseknek a volumene, a száma, és maga a díjemelés, ami végbe fog menni, az olyan mértékben marad el az inflációtól, és pláne a béremelésektől, hogy a magyar lakosság ezt nem fogja észrevenni. Tudom, hogy azt mondod, hogy de ennek az ára fölment 18 forinttal. Megjegyzem, egy-egy átlag embernél ez a díjemelés, ez 100 forintos nagyságrendet tesz ki havi szinten, tehát a nem észrevehető kategória. Persze újságcégben jó, ha én újságíró lennék, biztosan én is ezen morfondíroznék, és erről írnék, hogy milyen személy dolog, hogy egy nyereséges bankszektor emeli az árakat két év után.
0: Ha már említetted a nagyságrendileg, hogy 20 jelentősebb bank versenyezik az ügyfelekért, lehet arra számítani, hogy erre a 10 milliós piacra belép új szereplő. Vannak erről is hírek, azért pedzegetem a témát.
1: Van, igen, köszönöm szépen, ennek azért örülök, mert itt különböző információk hangzottak el, és ezt egyszer rendbe kell tenni, és erre szeretnék néhány szót szólni. Tehát ugye Magyarországra 11 országból jött bank. Ezen 11 országgal való gazdasági export-import kapcsolatunk a teljes export-import volumenek a 75-80%-át teszi ki. Tehát 11 ország, ahonnét bank jött Magyarországra, az adja az export-import 75-80%-át. Hogy ezt hogy érezzük, hogy ez mit jelent, ez azt jelzi, hogy csak menjünk végig, Kanada, Közép- és Dél-Amerika, Spanyolország, Portugália, Svájc, Egyesült Királyság, Írország, a teljes Közel-Kelet, mondhatnám a Türkországokat, a teljes Ázsiát, Ausztráliát, ezek a magyar export-importból, tehát 20% marad nekik, mert nincsen bank. Ugyanis egy banknak nem csak az a feladat, hogy kiszegez ügyfeleket, hanem a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat is fel tudja lendíteni. És ugye ezért nagyon boldog az osztrákok, hogy náluk 100-valahány bank küzd az ügyfelekért. Hát nyilvánvalóan az azt jelzi, hogy 100 ország irányába nyílik meg a gazdasági lehetőség. Tehát egy országnak mire van szüksége? Minél több bankra. Ha Magyarországon lenne kanadai bank, akkor Kanadával szorosabb lenne a gazdasági együttműködés. Több kanadai beruházás jött volna az országba. Lenne svéd bank, vagy skandináv, onnét is ugye többen jöttek volna. Tehát igazából a bankszektornak a jelenléte az mozgásba hozza a gazdaságot. Ugye ez az egyik oldala. A másik, hogy minél többen vannak, annál nagyobb a verseny. Tudom erre, aki azt mondja, hogy igen, igen, de kicsike az ország ehhez a versenyhez, hát megjegyzem, a kicsike bankok nem drágábbak, mint a nagy bankok. Tehát alapvetően még egy kis bank ügyfélköre is elegendő ahhoz, hogy méret hatékonyan tudjon az országban működni. Ezért ugye mi örülünk annak, amikor bankok jönnek, ma is hallottam azt, hogy ugye a Lengyelország nagy bankja szintén tervezi Magyarországon a piacalépést, hát nagyon örülünk neki, mert ez azt jelzi, hogy bíznak a magyar kiszámítható gazdaságpolitikában. Bíznak a magyar gazdaságban, bíznak a magyar emberekben, a magyar vállalatokban, tehát ez egy akkora bizalom, ami az országunkat is ugye egy új polcra helyezi. És hát ne felejtsük el, egy bank, ezek a bankárok nem ilyen brókerek, hogy ma eladom, holnap megveszem, mert bankárok azok ilyen emberöltőbben gondolkoznak, ha egy bank bejön, az évtizedekig tudja majd az ügyfélkörét felépíteni, amit ugye nem lehet egyik napra másikra föladni, hanem ragaszkodik hozzá, hogyha felépítette az értéket, termet, akkor ugye az értéket megőrizze, és az érték az nem csak az ügyfélkörnek a nagyságában van, hanem az ügyfélkörnek a fejlődésében. Hiszen ugye egy banknak az az érték, ha az ügyfélköre gyorsabban fejlődik, és nagyobb sikereket ér el a gazdaságban, mint a konkurens banknak az értékköre, az ügyfélköre. Tehát ugye ez az, ami motiválja a bankosokat is, és nem fel csak így volt a múltban is, hiszen hogyha valaki megnézi, hogy a 130 évvel ezelőtt kihozta működésbe a magyar gazdaságot, azt úgy hívták, hogy Magyar Általános Hitelbank, aki a MOL-nak, a Mahart-nak, mert mindenkinek a csepelművek, bárkinek körül ugye beszélek, ugye ő hozta létre, és ő segítette az ügyfeleit ehhez a fejlődéshez hozzá. Ma is mire van szükség, hogy ezek a bankok hozzák mozgásba a gazdaságot, segítsék a magyar vállalkozókat, nem csak arra, hogy Magyarországon legyenek nagyok, nem. Legyenek a régióban nagyok, legyenek Európában nagyok, majd legyenek világcégek. Tehát a siker útjára el kell őket juttatni, és ugye minél több kiváló szakember, minél nagyobb tőke van a pénzügyi szférában, hát annál sikeresebb lesz a magyar gazdaság is.
0: Már csak egy témára van időnk, ez pedig nagyon is akut, mik a bankszektor előtt álló nagy kihívások. Gondolok itt egyébként a digitalizációra, a mesterséges intelligencia alkalmazására, de akár arra is, hogy elég sok alternatív pénzügyi szolgáltató megjelenik, amelyek ugyancsak versenytársaként vannak a piacon.
1: Persze, hát hogyha ha fő irányokat ki kell jelölni, akkor biztosan beszélhetnék a kiszámíthatóságról. Beszélhetnék biztosan a piacról, hogy a piaci törvényszerűségek ugye érvényesüljenek, mert mégiscsak azért eljutottunk odáig, hogy a piac törvényszerűségek azok überelik a politikai szempontrendszereket. És hát, hogyha pedig a digitalizációt nézem, akkor pedig ugye azt kell megnézni, hogy mi a feladata a bankszektornak. És tudom, itt van néhány kiváló informatikus, aki azt mondja, hogy ő neki mennyire sok jó ötlete van, amiket ő nagyon olcsón költséghatékonyan meg tudna csinálni, de nem ez a kérdés, meg tudja úgy csinálni, hogy az a nagyon szigorú szabályozásnak megfeleljen, hogy az ügyfeleket is megfelelőképpen ugye védje, biztonságos legyen, és még igény is legyen a szolgáltatására. Na, amikor ezeket összerakjuk, akkor kiderül, nagyon sok ötletet azért nehéz a bankszektorban hasznosítani. A bankszektor az egyik leginnovatívabb üzletág, hiszen folyamatosan jön ki az új fejlesztésekkel, épp a mai nap jelentette be az OTP ugye egy újfajta megoldást, hogy hogyan tud már a gép az ügyfeleket kiszolgálni és helyette rendelni vagy vásárolni, és nyilvánvalóan ami a legfontosabb a bankszektor számára, ez igaz országon belül is, országon kívül is, hogy ne lejtsen a pálya. Tudod, mert egy ilyen lejtős focipályán nagyon nehéz a lejtővel szemben focizni, mert a gólba tartó labda is még kigurulna, mielőtt elérné a hálót. Úgyhogy arra van szükség, hogy minden bank azonos pályán tudjon versenyezni, és a külföldi szereplőknél is, nehogy még egyszer előforduljon az, amit az elmúlt 10 évben láttunk, hogy egyes adóelkerülő, ilyen innovatívnak tűnő szereplők, azok az ügyfeleket úgy csábítják magukhoz, hogy számukra az alapbiztonságot, a magyar nyelvű kiszolgálást és a szükséges védelmet sem biztosították. Hogyha az európai egységes szabályozás lehetővé teszi, hogy egységes pályán, egységes szabály szerint tudjunk versenyezni, akkor a magyar bankszektor ezt a versenyt bőségesen meg fogja nyerni, mert az ügyfelek a pénzüket nem kell rábízni egy újonnan jött néhány számítástechnikusba álló csapatra, hanem az azra bízák rá, akiben megvan az a fajta bizalom, ami több évtizedre nyúlik vissza, ami pedig a bankszektort jelenti, és vele fognak bankolni, ott fel kell helyezni a megtakarításaikat, és megjegyzem, ott fölvenni a hiteleket is a lakásszerzéshez, vagy a gazdaságnak a saját vállalkozásoknak a fejlesztéséhez.
0: Köszönöm szépen a beszélgetés, jó sok témát említettünk, de még arra tippelek, hogy az euróbevezetés előtt fogunk még beszélgetni sokszor.
1: Bízok benne.
0: A nap vendége tehát Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is. Köszi, Levente.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
5: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliónk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. A Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége szerint helyre kell állítani a piaci versenyt a hazai rendezvényszektorban. A szervezet rendkívüli ülésen tárgyalta a Balázsi Gyula érdekeltségeit érintő változásokat, amelyek szerintük az egész ágazat működésére hatással vannak. A közleményben úgy fogalmaztak, az állami beavatkozások az elmúlt években torzították a piacot, és sok céget kiszorítottak a lehetőségekből. A szövetség szerint most esély nyílhat arra, hogy ismét a szakmai tudás, az innováció és az átlátható működés kerüljön előtérbe. A MARESZ felmérést indít a tagjai körében a kint lévőségekről, és tárgyalni szeretne az alakuló kormánnyal is a rendezvény szakmai jövőjéről. A pápa testőrségeként ismert svájci gárda 28 új tagja tett esküt ma a Vatikánban 14. Leó pápa előtt. Az egyházfő megköszönte az új gárdisták elkötelezettségét, valamint az egyház iránti hitüket és lelkesedésüket. A svájci gárdát még 1506-ban alapította II. Gyula pápa, feladatuk azóta is a pápa és a Vatikán védelme. Az eskütételt minden évben május 6-án rendezik, annak ellenére, hogy 1527-ben a testőrség tagjai életük árán védték meg 7. Kelemen pápát. A jelenleg 189 fős svájci gárda ünnepi egyenruhában vett részt a ceremónián, amelyet az esős idő miatt ezúttal fedett helyszínen tartottak meg. Az Európai Unió számvevőszéke szerint hiányosságok vannak az uniós helyreállítási alap pénzeinek átláthatóságában és ellenőrizhetőségében. A jelentés az 577 milliárd eurós a koronavírus járvány utáni gazdasági helyreállítást szolgáló alapot vizsgálja. A számvevők szerint nem elég egyértelmű, hogy kik kapták a támogatásokat, pontosan mire költötték a pénzt, és milyen eredményeket értek el vele. Úgy fogalmaztak, a közpénzek felhasználásába vetett bizalom csak akkor maradhat fenn, ha a támogatások újra teljesen átlátható és nyomon követhető. Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájában a német külügyminiszter. Egyebek között az egyhangú döntéshozatal megszüntetését. Egy berlini alapítvány rendezvényen arról beszélt, hogy a biztonságpolitikai kérdésekben a vétójog egzisztenciális veszélyt jelenthet, ezért a jövőben minősített többségi döntéshozatalt vezetne be. A tárca vezető szerint meg kell akadályozni, hogy egyetlen tagállam blokkolja a közös fellépést és támogatja a kisebb országcsoportok szorosabb együttműködését is. A politikus az unió bővítése kapcsán az intézményi rendszer alakítását, valamint a jogállamiság feltételeinek szigorítását is szükségesnek nevezte. Bizalmi szavazást kezdeményezett maga ellen a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárja Dóczi Gergely, miután az elmúlt hónapokban komoly vita alakult ki az egyetem egy korábbi szexuális erőszak ügyének kezelése miatt. A szenátus jövő szerdán dönt arról, hogy továbbra is támogatja-e a kancellár munkáját. A belső vizsgálat szerint az egyetem jogszerűen járt el, ugyanakkor több olyan intézkedést is megtehetett volna, amelyek jobban szolgálták volna a hallgatók védelmét. Az ügy miatt a hallgatói önkormányzat egyes tagjai az egyetem vezetésének lemondását követelik, de egyetemi források szerint egyelőre nem valószínű, hogy a szenátus megvonja a bizalmat a kancellártól.
2: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt. A vezető részvények a MOL kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,7%-kal 4.198 forintra csökkent. Az OTP 0,5%-kal erősödött 42.760 forintra. A Magyar Telekom 1,7%-kal emelkedett 2.520 forintra. A Richter pedig 1,2%-os pluszban 12.990 forinton zárt. Európában mindenütt jó volt a hangulat, emelkedésen zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 2,2, a frankfurti DAX index 2,1, a párizsi CAC-on pedig 2,9%-ot erősödött. Milánóban 2,4, Madridban pedig 2,5%-os pluszban zárult a kereskedés.
2: Időjárás jelentés.
3: Estére délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő a középső, majd a keleti észak-keleti tájakon zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az élénk északnyugaton még erős déli szél a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Holnap felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen, nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok. A szelet élénk zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
6: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez ott van, rólam szól!
0: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elállt.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Nights.
1: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Az Ilona völgyi vízesés a Mátra szívében. A zord kőtömbök között alábukó vízzuhatak hazánk legmagasabb természetes vízesése. Víze még a nyári szárasságban sem apad ki teljesen. Azonban, ha teljes pompájában szeretnél benne gyönyörködni, akkor érdemes egy kiadós eső után vagy a tavaszi hóolvadáskor felkeresni. A 10 méter magas zuhatag minden évszakban más arcát mutatja. A jégbefagyott vízesés legalább annyira mesébe illő látvány, mint ősszel, amikor aranyszín. Beöltözik. A Mátra szívében található Ilona völgyi vízesés csak egyike a táj természeti szépségeinek. A Parádfürdőről induló közel 6 km hosszú tanösvény a geológiai értékeket és az egykori ércbányászat történetét mutatja be. A túraútvonal a Parádfürdői Károly kastélytól indul, majd az Ilona patakot követve egészen a vízesésig vezet. A közepes nehézségű ösvény 3 óra alatt kényelmesen bejárható, miközben eléd tárul a kékes, változatos arca, sőt, közben megkóstolhatod a hegység mélyéről feltörő kénes ásványvizet, a híres parádi vizet is.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.
2: Trend Night.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alábbhagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
0: Trend Night.
1: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májú című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Pogácsa Zoltán, Ürge Forsac Diana, Feledi Botond. Ők már biztosan velünk lesznek. Mastercard ESG Summit május 20-án az Aquarium Klubban. Valós dilemmák, valós válaszok, valós döntések. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. A Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége szerint helyre kell állítani a piaci versenyt a hazai rendezvényszektorban. A szervezet rendkívüli ülésen tárgyalta a Balázsi Gyula érdekeltségeit érintő változásokat, amelyek szerintük az egész ágazat működésére hatással vannak. A közleményben úgy fogalmaztak, az állami beavatkozások az elmúlt években torzították a piacot, és sok céget kiszorítottak a lehetőségekből. A szövetség szerint most esély nyílhat arra, hogy ismét a szakmai tudás, az innováció és az átlátható működés kerüljön előtérbe. A MARESZ felmérést indít a tagjai körében a kintlévőségekről, és tárgyalni szeretne az alakuló kormánnyal is a rendezvény szakma jövőjéről. A pápa testőrségeként ismert svájci gárda 28 új tagja tett esküt ma a Vatikánban 14. Leó pápa előtt. Az egyházfő megköszönte az új gárdisták elkötelezettségét, valamint az egyház iránti hitüket és lelkesedésüket. A svájci gárdát még 1506-ban alapította II. Gyula pápa, feladatuk azóta is a pápa és a Vatikán védelme. Az eskütételt minden évben május 6-án rendezik, annak ellenére, hogy 1527-ben a testőrség tagjai életük árán védték meg 7. Kelemen pápát. A jelenleg 189 fős svájci gárda ünnepi egyenruhában vett részt a ceremónián, amelyet az esős idő miatt ezúttal fedett helyszínen tartottak meg. Az Európai Unió számvevőszéke szerint hiányosságok vannak az uniós helyreállítási alappénzeinek átláthatóságában és ellenőrizhetőségében. A jelentés az 577 milliárd eurós a koronavírus járvány utáni gazdasági helyreállítást szolgáló alapot vizsgálja. A számvevők szerint nem elég egyértelmű, hogy kik kapták a támogatásokat, pontosan mire költötték a pénzt és milyen eredményeket értek el vele. Úgy fogalmaztak, a közpénzek felhasználásába vetett bizalom csak akkor maradhat fenn, ha a támogatások újra teljesen átlátható és nyomon követhető. Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájában a német külügyminiszter. Egyebek között az egyhangú döntéshozatal megszüntetését. Egy berlini alapítvány rendezvényen arról beszélt, hogy a biztonságpolitikai kérdésekben a vétójog egzisztenciális veszélyt jelenthet, ezért a jövőben minősített többségi döntéshozatalt vezetne be. A tárca vezető szerint meg kell akadályozni, hogy egyetlen tagállam blokkolja a közös fellépést és támogatja a kisebb országcsoportok szorosabb együttműködését is. A politikus az unió bővítése kapcsán az intézményi rendszer alakítását, valamint a jogállamiság feltételeinek szigorítását is szükségesnek nevezte. Bizalmi szavazást kezdeményezett maga ellen a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárja Dóczi Gergely, miután az elmúlt hónapokban komoly vita alakult ki az egyetem egy korábbi szexuális erőszak ügyének kezelése miatt. A szenátus jövő szerdán dönt arról, hogy továbbra is támogatja-e a kancellár munkáját. A belső vizsgálat szerint az egyetem jogszerűen járt el, ugyanakkor több olyan intézkedést is megtehetett volna, amelyek jobban szolgálták volna a hallgatók védelmét. Az ügy miatt a hallgatói önkormányzat egyes tagjai az egyetem vezetésének lemondását követelik, de egyetemi források szerint egyelőre nem valószínű, hogy a szenátus megvonja a bizalmat a kancellártól.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt. A vezető részvények a MOL kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,7%-kal 4.198 forintra csökkent. Az OTP 0,5%-kal erősödött 42.760 forintra. A Magyar Telekom 1,7%-on emelkedett 2.520 forintra. A Richter pedig 1,2%-os pluszban 12.990 forinton zárt. Európában mindenütt jó volt a hangulat, emelkedésen zártak a főbb nyugat-európai indexek. a londoni FTSE 2,2, a frankfurti DAX Index 2,1, a párizsi Kakaron pedig 2,9%-ot erősödött. Milánóban 2,4, Madridban pedig 2,5%-os pluszban zárult a kereskedés.
0: Időjárás jelentés.
2: Estére délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő a középső, majd a keleti észak-keleti tájakon zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az élénk északnyugaton még erős déli szél a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Holnap felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen, nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok. A szelet élénk zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájában a német külügyminiszter. Egyebek között az egyhangú döntéshozatal megszüntetését. Egy berlini alapítvány rendezvényen arról beszélt, hogy a biztonságpolitikai kérdésekben a vétójog egzisztenciális veszélyt jelenthet, ezért a jövőben minősített többségi döntéshozatalt vezetne be. A tárca vezető szerint meg kell akadályozni, hogy egyetlen tagállam blokkolja a közös fellépést és támogatja a kisebb országcsoportok szorosabb együttműködését is. A politikus az unió bővítése kapcsán az intézményi rendszer alakítását, valamint a jogállamiság feltételeinek szigorítását is szükségesnek nevezte. Átlagosan könnyűnek és vizsgázó barátnak értékelték a mai történelem érettségit a szaktanárok. A pedagógusok szerint a diákok ismert témákat és jól feldolgozható forrásokat kaptak, az esszék pedig kifejezetten kedvező választási lehetőségeket kínáltak. A feladat sorban szerepeltek többek között a céhek, a dualizmuskori nemzetiségi viszonyok, a Rákosi korszak, valamint a hitleri Németország terjeszkedése is. Több tanár kiemelte, hogy a vizsga nem csak lexikális tudást, hanem forráselemzési és gondolkozási készségeket is jól mért. Bizalmi szavazást kezdeményezett maga ellen a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárja Dóczi Gergely, miután az elmúlt hónapokban komoly vita alakult ki az egyetem egy korábbi szexuális erőszak ügyének kezelése miatt. A szenátus jövő szerdán dönt arról, hogy továbbra is támogatja a kancellár munkáját. A belső vizsgálat szerint az egyetem jogszerűen járt el, ugyanakkor több olyan intézkedést is megtehetett volna, amelyek jobban szolgálták volna a hallgatók védelmét. Az ügy miatt a hallgatói önkormányzat egyes tagjai az egyetem vezetésének lemondását követelik, de egyetemi források szerint egyelőre nem valószínű, hogy a szenátus megvonja a bizalmat a kancellártól. A Lufthansa hivatalos partnerként csatlakozott a márciusban újraindított Pécs-München menetrend szerinti járathoz. A fejlesztésnek köszönhetően az utasok egyetlen foglalással és egylépéses podgyászfeladással juthatnak el Münchenen keresztül több mint 50 európai, illetve számos tengeren túli célállomásra. A Pécs-Pogányi repülőtér és München között jelenleg heti két alkalommal közlekednek járatok. A reptér üzemeltetője szerint az együttműködés jelentős utasforgalom növekedést hozhat, akár újabb járatok indításával is. Hatályon kívül helyezte a fővárosi ítélőtábla a Katzenbach gyilkosság ügyében korábban kiszabott életfogytiglani ítéletet. A vád szerint három férfi ölte meg Katzenbach Imre egykori labdarúgót, akinek maradványaira csak 11 évvel később találtak rá Baranya Jenő közelében. Az ítélőtábla döntése alapján az ügyet a fővárosi törvényszék egy másik bírói tanácsa újra tárgyalja. A korábbi elsőfokú ítélet így jelenleg nem érvényes a vádlottakra. Felmentették Dagesztán kormányfőjét, miután az orosz elnök ügyvezető miniszterelnökké nevezte ki Fjodor Stukin korábbi legfelsőbb bírósági elnököt. Az új ügyvívő kormányfő Magomed Ramazanov lett. Az előző vezető lemondását tegnap fogadta el Vlagyimir Putyin. A személycseréket súlyos dagesztáni áradások előzték meg, amelyekben 6 ember meghalt, és több mint 200 ezeren kértek károsulti támogatást.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt. A vezető részvények a MOL kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,7%-kal 4.198 forintra csökkent. Az OTP 0,5%-kal erősödött 42.760 forintra. A Magyar Telekom 1,7%-kal emelkedett 2.520 forintra. A Richter pedig 1,2%-os pluszban 12.990 forinton zárt. Európában mindenütt jó volt a hangulat, emelkedésen zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 2,2, a frankfurti DAX index 2,1, a párizsi CAC-on pedig 2,9%-ot erősödött. Milánóban 2,4, Madridban pedig 2,5%-os pluszban zárult a kereskedés.
0: Időjárás jelentés.
1: Estére délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan fordulhat elő a középső, majd a keleti észak-keleti tájakon zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az élénk északnyugaton még erős déli szél a legtöbb helyen mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Holnap felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen, nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok. A szelet élénk zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájában a német külügyminiszter. Egyebek között az egyhangú döntéshozatal megszüntetését. Egy berlini alapítvány rendezvényen arról beszélt, hogy a biztonságpolitikai kérdésekben a vétójog egzisztenciális veszélyt jelenthet, ezért a jövőben minősített többségi döntéshozatalt vezetne be. A tárca vezető szerint meg kell akadályozni, hogy egyetlen tagállam blokkolja a közös fellépést és támogatja a kisebb országcsoportok szorosabb együttműködését is. A politikus az unió bővítése kapcsán az intézményi rendszer alakítását, valamint a jogállamiság feltételeinek szigorítását is szükségesnek nevezte. Átlagosan könnyűnek és vizsgázó barátnak értékelték a mai történelem érettségit a szaktanárok. A pedagógusok szerint a diákok ismert témákat és jól feldolgozható forrásokat kaptak, az esszék pedig kifejezetten kedvező választási lehetőségeket kínáltak. A feladat sorban szerepeltek többek között a céhek, a dualizmuskori nemzetiségi viszonyok, a Rákosi korszak, valamint a hitleri Németország terjeszkedése is. Több tanár kiemelte, hogy a vizsga nem csak lexikális tudást, hanem forráselemzési és gondolkozási készségeket is jól mért. Bizalmi szavazást kezdeményezett maga ellen a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárja Dóczi Gergely, miután az elmúlt hónapokban komoly vita alakult ki az egyetem egy korábbi szexuális erőszak ügyének kezelése miatt. A szenátus jövő szerdán dönt arról, hogy továbbra is támogatja-e a kancellár munkáját. A belső vizsgálat szerint az egyetem jogszerűen járt el, ugyanakkor több olyan intézkedést is megtehetett volna, amelyek jobban szolgálták volna a hallgatók védelmét. Az ügy miatt a hallgatói önkormányzat egyes tagjai az egyetem vezetésének lemondását követelik, de egyetemi források szerint egyelőre nem valószínű, hogy a szenátus megvonja a bizalmat a kancellártól. A Lufthansa hivatalos partnerként csatlakozott a márciusban újraindított Pécs-München menetrend szerinti járathoz. A fejlesztésnek köszönhetően az utasok egyetlen foglalással és egylépéses podgyászfeladással juthatnak el Münchenen keresztül több mint 50 európai, illetve számos tengeren túli célállomásra. A Pécs-Pogányi repülőtér és München között jelenleg heti 2 alkalommal közlekednek járatok. A reptér üzemeltetője szerint az együttműködés jelentős utasforgalom növekedést hozhat, akár újabb járatok indításával is. Hatályon kívül helyezte a fővárosi ítélőtábla a Katzenbach gyilkosság ügyében korábban kiszabott életfogytiglani ítéletet. A vád szerint 3 férfi ölte meg Katzenbach Imre egykori labdarúgót, akinek maradványaira csak 11 évvel később találtak rá Baranya Jenő közelében. Az ítélőtábla döntése alapján az ügyet a fővárosi törvényszék egy másik bírói tanácsa újra tárgyalja. A korábbi elsőfokú ítélet így jelenleg nem érvényes a vádlottakra. Felmentették Dagesztán kormányfőjét, miután az orosz elnök ügyvezető miniszterelnökké nevezte ki Fjodor Stukin korábbi legfelsőbb bírósági elnököt. Az új ügyvívő kormányfő Magomed Ramazanov lett. Az előző vezető lemondását tegnap fogadta el Vladimir Putyin. A személycseréket súlyos dagesztáni áradások előzték meg, amelyekben 6 ember meghalt, és több mint 200 000-en kértek károsulti támogatást.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt. A vezető részvények a MOL kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,7%-kal 4.198 forintra csökkent. Az OTP 0,5%-kal erősödött 42.760 forintra. A Magyar Telekom 1,7%-on emelkedett 2.520 forintra. A Richter pedig 1,2%-os pluszban 12.990 forinton zárt. Európában mindenütt jó volt a hangulat, emelkedésen zártak a főbb nyugat-európai indexek. a londoni FTSE 2,2, a frankfurti DAX Index 2,1, a párizsi CAC-on pedig 2,9%-ot erősödött. Milánóban 2,4, Madridban pedig 2,5%-os pluszban zárult a kereskedés.
0: Időjárás jelentés.
2: Estére délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő a középső, majd a keleti észak-keleti tájakon zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az élénk északnyugaton még erős déli szél a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Holnap felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen, nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok. A szelet élénk zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Ez a különleges zenei válogatás itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

Mindjárt a Full Moon érkezik a Trend FM különleges zenei válogatásában, a Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. A hazai pop, a kapella, azaz hangszeres kíséret nélküli éneklés popzenei műfaját népszerűsítik ők. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, melyen magyar slágerek feldolgozásai hallhatók, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. Sőt, a 2008-as A Capella Land című nagylemezükön még bantu nyelven megszólalóddal is hallható. Pályafutásuk során felléptek Magyarország legelismertebb előadóival, így Presser Gáborral, Szolnoki Péterrel, Malek Andreával vagy Edwin Martonnal. 2005-ben a Full Moon első helyezést ért el pop kategóriában, a gráci Waltz Wingel A Capella versenyen. Európa legrangosabb ilyen jellegű megmérettetésén, tehát ők nagyszerűen szerepeltek, így a kontinens legjobbjai közé emelkedhettek, 2006-ban pedig a 6. tajvani nemzetközi a cappella versenyen kapott első helyezést, és két külön díjat a csapat. Az A Capella Land című lemezen található Szerelem Szerelem című népdal feldolgozás a King Singers együttes és sok más rangos csapatok átirataival együtt kapott jelölést 2008-ban a nemzetközi Karadíjra legjobb folk népdal kategóriában. Ugyanezzel az átirattal 2010-ben megnyerték Walesben a legjobb átirat díját. A nemzetközi piacon is sikereket tudtak elérni, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot a belgrádi Eurovíziós dalversenyen, emellett Nyugat-Európa

a fesztiváljainak állandó fellépői, de koncerteztek már Tajvanon és Dél-Koreában is. Ugyanebben az évben Kovács Kriszta Aranyóra című előadásával zenei kísérletet tettek a magyar irodalom és könnyű zenei a kapella éneklés határainak kitágítására, majd a popzenéhez visszatérve 2012-ben megjelent a George Michael Jackson 5 című lemezükre, személyes kedvenceiket gyűjtötték össze Michael Jackson és George Michael dalaiból. Ugyancsak 2012-ben egy saját készítésű magyar nyelvű pop a kapella sláger is az együttes nevéhez fűződik, amely az első ilyen jellegű dal a magyar popzene történetében. A kettesben jó a Sherlock Holmes nevében című ifjúsági film vége főcím dalaként csendült fel a hazai és külföldi mozikban. 2014 végén jelent meg kettesben jó című albumuk, melyre az együttes az elmúlt 14 év közreműködéseit rögzítette neves magyar előadókkal. A Hello Tourist című átdolgozást a Kaza 2015-ben Karadíjra jelölte, legjobb humoros dal kategóriában. A Full Moon a vokális zene népszerűsítésében is kiveszi a részét, ennek céljából 2005-ben alapították meg Szegeden az egyetlen magyarországi a cappella ünnepet, a Full Moon nemzetközi a cappella fesztivált, amely évről évre egyre nagyobb sikerrel kerül megrendezésre. A Full Moon az eltelt évtized alatt több mint 250 alkalommal tartott előadást az a cappella éneklés történetéről az ország 9 megyéjében a Filmharmónia Kelet-Magyarország rendezésében 6-18 év közötti diákok számára. Az egyik kedvencünk következik most a Full Moon előadásában, itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Szomó Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco in My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Szumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
3: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Acoustic Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Acoustic Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Nights.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. turizmus.com

Ballaktam éppen a Szajna felé. Ballaktam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedal.

0: Ballagtam éppen a Szajna felé, égtek lelkemben kis rőzsedalok, istesek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok.
1: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artis Jus év könnyű zenei alkotói elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon Orfű, a Kampusza volt, a Strand, a Művészetek Völgye és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejtre ítélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arc a félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

különleges zenei válogatása 94.2-n és azonnal a színésznő énekesnő Péterfi Bori következik nálunk. A 2000-es években a Krétakör Színházzal dolgozott, és 2008-tól volt a Nemzeti Színház tagja ő. 2007 májusában alakult új zenekara az Amorf Ördögök szerzőiből és tagjaiból verbúvált Chanson Pop Love Band. A Love Band tagjai Csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ős beat zenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot. Bori pedig lazán cserélgeti a szerepeit, sokszor ellenállhatatlan dízőz, néha vérszívó vámpír, máskor megérzékeny, friss, szerelmes tini lány. Mindez mégsem kiszámítható színésznői rutinból jön, lemezen és koncert színpadon is ő egy igazi popdíva. Íme tehát Péterfi Bori, most a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent